0: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthon Centrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthon Centrum. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyár végi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
1: az időjárásról.
0: Csütörtökön az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épület részt szeptember 1-én adták át. A Diákotthon fiúszárnyának emeleti részén 4 tantermet, 2 csoportszobát, egy tanári szobát, illetve fiú és lány mosdókat alakítottak ki. A bővítés a Tiszáni Neni Református Egyházkerület 298 millió forintos támogatásával jöhetett létre. A megnyitón igei köszöntőt főtiszteletű Barna Sándor püspök mondott.
2: A Lukács evangélista és az evangéliumok keveset beszélnek Jézus ifjú koráról, gyermekkoráról, és a 12 éves Jézusról jegyzi meg a Szentíró az előtte álló időre nézve, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Igen, Isten fia nem kerülte meg az emberi élet természetes útját. Gyermekből ifjúvá növekedett, kérdezett, tanult, családban, közösségben nőtt, és készült fel arra a küldetésre, amit az Atya számára kijelölt. A 8 osztályos képzésnek van egy sajátos szépsége és felelőssége, hiszen az az életidő, ami még ilyenkor a gyerekek előtt áll, az szinte beláthatatlanul hosszú. Gyermekként érkeznek, és szinte fiatal felnőttként fognak távozni a Lévai József Református Gimnáziumból, és ezek a falak majd valóban tanúi lesznek itt a növekedésnek, a gyarapodásnak, a sikereknek, a kudarcoknak, a barátságok születésének, fontos felismeréseknek, és az iskola a feladata, hogy időt, helyet és segítséget adjon ebben a növekedésben.
1: Jelentős összeggel járult hozzá a Tiszáni Neni Református Egyházkerület ennek a gyönyörű épület szárnynak a felújításához. Püspök úr a köszöntőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a keresztény szellemiségben már kis gyermekkoruktól növekedjenek a gyerekek.
3: Így van, reménység szerint az iskola az nem csak a ismeretet, a tudást fogja növelni, az is nagyon fontos, természetesen. Én a bölcsességről beszéltem, és a keresztény iskolának ez a töblete, hogy itt Isten igéje is szól, Isten igéjével táplált pedagógusaink is tulajdonképpen jó irányt tudnak mutatni, hiszen a bölcsesség azt jelenti, hogy az az ismeret, amit mi megszerzünk, azt hogyan használjuk fel életünk során. Meg tudjuk látni a jó és a rossz közötti különbséget, mi az, ami épít, mi az, ami rombol. Tudunk olyan döntéseket hozni, amely az Isten előtt is kedves, és az nekünk is jó.
1: Nagyon fontos, hogy a keresztény iskolák színvonala ne maradjon el az egyéb iskolákétól, hiszen itt már digitális fejlődésről is beszélünk, és ez talán mindennek megfelel.
3: Igen, ösztönző erő is volt számunkra, hogy egyfajta ilyen igényenek, amely a szülők részéről is felvetődik. Valamiképpen a többi iskolával, gimnáziummal mellett is tudjuk tartani a tempót. Ahogyan igazgató úr is elmondta, négyszeres jelentkezés volt erre az évfolyamra is. Ez jól mutatja azt az igényt, amit most az iskola azzal, amit nyújt, ezt ki tudja elégíteni.
1: Hagy idézzek egy elkapott megjegyzést, azt mondta itt a bejárásnál, hogy hűha. De hát tényleg hűha, ami itt létrejött.
3: Valóban, hiszen mindig, amikor egy építkezés van, egy átépítés, akkor amikor a bontásuk után lehet látni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami fogad bennünket, és vannak dolgok, amik az előre eltervezett felett vannak még, így itt is volt feladat plusz feladat, amely volt úgy, hogy hátráltatta egy kicsit az átépítés, de Isten kegyelméből ma itt vagyunk.
1: Sima Zoltán főigazgató úr a pályázatában szerepelt. Ez, ami most megvalósul, mi valósul meg, hogyan valósul meg?
4: Ami megvalósult, az a Tóth Pál diákoktanunknak a fiú szárnyának az első emeleti része és a 8 év folyamos gimnáziumi képzés számára 4 tanteremmel, 2 csoportszobával, egy tanárival, 2 raktárhelyiséggel, illetve fiú és lány mosdókkal. Az osztály, egy osztályt indítunk, azaz holnap hivatalosan indul egy osztályunk 32 fővel.
1: Nagyon dicséretes, hogy 4-szeres túljelentkezés volt, számítottak erre, hiszen több gimnáziumban folyik a 8-osztályos képzés.
4: Igen, nem számítottunk erre, valóban versenyhelyzetnek sem tekintjük. Van egy több igei mottónk van, mindegyik önmagában nem az elitizmusra, hanem a kiválóságra törekszik, és az a keresztény értelemben vett kiválóság, úgyhogy nekünk a legnagyobb segítőnk van az egész Föld a jó Isten, úgyhogy valahol számítottunk arra, igen, hogy a lévai és az egyházkerület által megkezdett keresztény pedagógia valahol beérik, és most úgy tűnik, hogy itt a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében beérett, hiszen a túljelentkezés száma ezt egyértelműen bizonyítja.
1: Nyilván, hogy ez humán erőforrás fejlesztést is jelent.
4: Abszolút mértékben, hála Istennek, belső erőforrásból megoldottuk, és meg tudjuk oldani. A minden tantárgy esetében szakszerű és szakellátást tudunk nyújtani, azt viszont nem tudjuk elkerülni, hogy új pedagógiai kultúrával állunk szemben, és erre tudatosan törekedni fogunk önreflektív módon.
1: Skultéti Zoltán Gáborné, hát nem egyszerű feladatra vállalkozik gimnáziumi középiskolai tanárként.
5: 11 évesek, mert 5-esek. Valóban mondjuk 25 évig általános iskolában tanítottam, és nagyon-nagyon szeretem azt a korosztályt, és így nagyon nagy ajándékként élem meg azt, hogy én lehettek ezeknek az 5. osztályos gyerekeknek az osztályfőnöke.
1: A tananyagban mit követnek? Azt, amit egy sima általános iskolában, vagy hogy képzeljük el, hiszen az is furcsa lehet akár a pedagógusnak, akár a gyerekeknek, hogy itt nagyok közé kerülnek be.
5: Hát itt az új szárnyban azért egy picit két el vannak szeparálva a nagyoktól. Azért gondoltuk így, hogy ez megfelelőbb, hogy pici gyerekként ide bekerülni a nagyok közé, azért lehet, hogy egy kicsit félelmetes a világ nekik, és ezért segítjük a beilleszkedésüket a külön tanteremmel.
1: Részben ismeri a gyermekeket, találkozott velük, milyenek, mit várnak ettől az új tanévtől?
5: Találkoztunk már az első találkozón májusban, illetve épp a múlt héten ért véget az éretlen táborunk. 2 napos ismerkedéssel telt el. Érdeklődőek, nyitottak, barátságosak, barátkozóak.
1: Külön tantárgyanként külön tanáruk lesz, igen, mint a rendes általános iskolában.
5: Így van, tehát szaktanáraink vannak, és csoportbontásban tanulják a matematikát, a történelmet, az angol nyelvet, a magyar irodalmat és magyar nyelvtant, technikát és digitális kultúrát, tehát meg lehet számolni, hogy akkor még hány kollégám fog velük foglalkozni.
1: Hát kívánunk nagyon sikeres tanévet, köszönöm szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: A 8-osztályos képzés tanulói számára kialakított új épületszárny kivitelezését Piriti László építész műhelye végezte. Az Ébő és Miskolci nívódíjas építész a Lévai József gimnázium jelenlegi épületének átalakítási munkáiról a kezdetektől beszélt.
6: Az Zrínyi gimnázium átköltözése előtt már felkérte a igazgató úr, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy milyen módon lehet rendbe tenni ezt a akkor eléggé elhanyagolt épületet, és utána pedig egy építészpályázatot írtak ki a városba dolgozó építészek között. A sikerült megnyerni, és azóta szinte folyamatosan minden évben dolgozunk, foglalkozunk az épülettel. A főépület felújítása után a tetőtérbe helyeztünk el szaktantermeket. A kollégáim az öltöző, Révai Tamás az épület öltözőjét tette rendbe, illetve emeletreállapítést kapott az öltözőszány, és az igazi nagy munka az a Révai Rehabilitációs Központ volt, és az volt a legnehezebb feladat, mert egymás fölé kellett tennünk két nagy belmagasságú teret az úszodát, lentre és föléje pedig a tornatermet, mert nagyon szűkös itt a belvárosi környezetben az épületnek a telke. Ez volt a legnehezebb tervezési feladat is, és ugyanakkor a leghálásabb, mert sikerült a régi épülethez kapcsolódóan egy mai épület szánnyal gazdagítani, kialakult a diákudvar, a úszodatér mellett meg be tudtunk csempészni különböző helyeket, stúdiót, konditermet, tánctermet, stb.
1: Ez a mostani átépítés már részben akkor ismert feladat volt, de hát okozott nehézségeket. Mi zajlott itt tulajdonképpen?
6: A mostani az viszonylag váratlanul jött, amikor a gimnázium elhatározta a 8-osztályos képzést is bevezeti, és akkor ültünk le először tárgyalni, hogy felszállítani.

0: sikerült ma átadni a gyerekeknek. De már igazgató úr említette, hogy ezzel nem állt meg a dolog, lehet, hogy folytatnunk kell a földszinten is, szintén 4 tanteremmel. Remélem, hogy rövid időn belül így ki tud alakulni, egy 8 osztályos, teljesen komfortos gimnázium tud működni.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban az idei tanévtől elindul a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az erre a célra kialakított új épületrész átadásán készült összefoglalónkat hallották.
2: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Talán az évtized legasszályosabb nyarán vagyunk túl. A termés átlagok jóval alacsonyabbak lettek a szokásosnál. Ez is indokolja, hogy az időjáráshoz, azon belül is az egyes területeken várható csapadék mennyiséghez, valamint a helyi adottságokhoz

0: kell igazodniuk a mezőgazdasági termelőknek a gabonafajta választáskor. A Gabonatermelők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésében már évek óta zajlanak vetőmagfajta kísérletek az őszi búza, az őszi káposztarepce, illetve a kukorica tekintetében. A 2025-26-os kísérleti szakaszban számos Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gazdaság is részt vesz. Őszi búzafajta kísérlet helyszíne között szerepel például az Abaúj-Szántói, illetve egy füzesabonyi terület is. A kísérletek alapfeladata, hogy objektív információkkal segítsék a termelőket. Takács Géza, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke nyilatkozott rádiónknak, a riporter Huszár Kata.
1: Régen egy állami feladat volt, hogy a már regisztrált vagy termelésben levő fajtákat, hibrideket vizsgálta most a NÉBIK-nek nevezett szervezet, ezután a költségtakarékosság miatt szinte teljes mértékben megszüntetésre került, és ebben a fajta kísérleti programban résztvevő szervezetek, a GOSZ, a VSZT és a NAK úgy látta, hogy pótolni kell ezt a hiányosságot, és saját magunk megszerveztük ezeket a kísérleteket annak érdekében, hogy a termelők az adott régióban, ahol dolgoznak, ottani kísérleti eredményekkel rendelkezzenek. Ugye egy nagyon lényeges kérdés, hogy azok a fajták, amik termelésben vannak, azok meddig tartják meg azokat a tulajdonságokat, amelyeket a regisztráció, a fajtaelismerés során szereztek. Annak örülünk, ha minél tovább megtartják, tehát egy fajta minél tovább termelésben lehessen, és ott meghatározó jó eredményeket produkáljon év mint év. Erre építettük föl ezt a GOSZ-VSZT-n a úgynevezett posztregisztrációs fajta kísérletet, amit tulajdonképpen poszt azt jelenti, hogy utólag vizsgáljuk. Tehát ez nem egy fajta elismerés, hanem a forgalomban vagy a termelésben levő fajtáknak az állandó évenkénti vizsgálatát jelenti.
2: Itt tulajdonképpen a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös projektjéről van tulajdonképpen itt szó. Ez az együttműködés itt a fajta kísérletek kapcsán hány évre nyúlik vissza? Mikor kezdődött az, amikor önök vették át, ahogy említette a NÉBIK-től tulajdonképpen ezt az egészet?
1: Kukorica esetében jubilálunk, az idén a 20. évében tart, az őszi búzánál 16 éve, a repcénél kicsit később kezdtük el, és az idén először a napraforgót is bevettük a programba. A napraforgónál idén egy kísérleti év volt, ennek alapján fogjuk majd meghatározni a további éveknek a munkáját. De ami igazán nagyon fontos, ugye a kukorica meg az őszi búza, mind a két eddig legnagyobb területen termelt növénynek a vizsgálatával vagy fajta kísérletezésével foglalkoztunk.
2: Hogyan zajlottak ezek a kísérletek általánosságban? Eldöntik először, hogy na akkor pontosan milyen típusú, mondjuk őszi búzát vizsgálnak?
1: Erre jelentkezni lehet. Gyakorlatilag minden nemesítő cég, aki Magyarországon érdekelt a fajtáinak a termesztésében, egy kvótarendszer alapján benevezhetnek ebbe a kísérletbe fajtákat. Meghatároztuk, hogy például az őszi búza korai fajták esetében 30 lehetséges, és ezt a 30-at osztottuk föl. Most az idén 29 jelentkező volt, 29 fajtát jelöltek ebbe a kísérletbe. Ezt már most meghirdetjük. Minden év július-augusztusban meghirdetjük a következő évet, ennek a feltételi rendszerét, ennek a programját. Ezzel kapcsolatban minden nemesítő cég kap egy felhívást, anyagot, és lehet rá jelentkezni a megadott számú fajtával. Nyilván kiválasztjuk régiónként azokat a helyeket, ahol megbízható fajta kísérletezést lehet folytatni. Tehát ahol rendben van a talaj, rendben van a technológia, rendesen el fogják vetni, folyamatosan ellenőrzik az állományokat, a termelés folyamát, és végül fogunk kapni egy pontos eredményt a termés mennyiségéről és a termés minőségéről is. A termelők számára ebből igazán az a fontos, hogy Magyarország minden fontos régiójában legalább legyen egy helyünk, ahol ez a kísérlet folytatódik, annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy az adott régióban tulajdonképpen melyek azok a fajták, amelyek bizonyítanak jó szerepelnek, stabilak, és a termelők nyilván ezekből az adatokból vonhatnak le következtetéseket, hogy melyek azok a fajták, amelyeket fönt kell tartani, vagy újabban be kell vonni majd a termelésükbe.
2: A 2025-26-os fajta kísérletek között az őszi búza is szerepelt, és ráadásul itt Borsod-Abújzenpén vármegyében, Abói Szántón és Füzesabonyban is elvetették ezt, ha jól tudom, és itt is vizsgálták. Mit tudhatunk erről a tulajdonképpen tavaly kezdődött és idén véget érő, kifejezetten őszi búzához kapcsolódó fajta kísérletről?
1: Érdekes módon az eredmények nagyon szépek, Abaújszántón és Füzesabonyban is. Abaújszántón 6,1 tonnás termés az átlagunk, Füzesabonyban 5,5, és ami nagyon érdekes, nem messze onnan, Hajdúböszörményben pedig 3,1. Ezért ez jelzi azt, hogy a régiónként, ahol egyébként minden rendben van, a termesztés technológia, az odafigyelés, minden, ami a technológiához tartozik, az természetesen megkap a növény, viszont amit nem tudunk kompenzálni, ezek a külső körülmények, az időjárás, konkrétan hogy az idejében ez a brutális asszály, ez azt jelenti, hogy Hajdúböszörményben gyakorlatilag fele annyi az átlag termés, mint a Baújszántón vagy Füzesabonyban. De ha a soron belül megnézem, akkor 3 és 8 tonna közötti termések születtek, szórnak az eredmények. Ezért érdemes megnézni ezeket a kísérleti eredményeket egyenként, hogy a termelő lássa, hogy abban a térségben, ahol dolgozik, ott melyek azok a fajták, amelyek stabilan hozzák az eredményt. Nyilvánvalóan több évre visszamenőleg meg tudják nézni, tehát ha rámennek a bármelyik szervezetnek a honlapjára, akkor visszamenőleg meg tudják nézni a tavaly előtti eredményeket, sok évre visszamenőleg is tudják kontrollálni, hogy melyek azok a fajták, amelyek az adott térségben jól szerepelnek, és inkább ezt emelném ki. Az idejév is nagyon fontos, de fontosabbnak tartom, hogy 3-5 évre visszamenőleg érdemes megnézni, hogy melyik fajta, melyik évben hogy szerepelt, és érdemes azokat a fajtákat választani, amelyeknek a termés eredménye stabil. Nyilván a minél nagyobb termést szeretne elérni, de azért azt tudni kell, hogy az idei eredmények, vagy az idei időjárásunk megmutatta azt, hogy nem biztos, hogy a legnagyobb termékképességű fajták fognak a legjobban szerepelni.
2: Egyébként ez a régió itt kifejezetten Észak-Magyarországnak, itt ez a Füzesabony, Abaújszántó környéki régió általánosságban is jól szerepel, mert emlékeim szerint itt azért például ebben a régióban azért a csapadék még mindig jóval több volt, mint mondjuk az Alföldön.
1: Érdekes módon átrendeződött Magyarország időjárása, most már nem beszélhetünk országos esőről például, nem beszélhetünk arról, már nagyon arról sem, hogy egy-egy régió azonos időjárási adatokat tudna produkálni, de az utóbbi években valóban azt tapasztaljuk, hogy az a régió, amiről most ott Észak-Magyarországon beszélünk, valamiért kedvezőbb csapadékeloszlás szempontjából, és az eredmények, mi azt gondoljuk, hogy ennek is köszönhetők, hogy ott valahogy az időjárási anomáliák nem voltak olyan szélsőségesek, mint akár Dél-Magyarországon, vagy Dél-Kelet-Magyarországon.
2: Miért fontosak egyébként ezek a fajta kísérletek?
1: Elsősorban azért, hogy a termelő tudjon tájékozódni, hogy mi az a fajtakör, amivel neki érdemes foglalkozni, gondolkozni. Megbízható, független eredményeket lát, tehát nem egy-egy cégnek az eredménye, hanem egy független szervezetek által fizetett kísérletek ezek, teljesen független helyeken és teljesen korrekt eredményekkel, vagyis az eredmények megalapozottak, jók. de azt is nyilván tudni kell, hogy ezeken a helyeken mi odafigyelünk, hogy a termesztés technológia az rendben legyen, hiszen ha nincs meg a megfelelő tápanyag vagy a talajművelés, akkor bizony probléma lehet, és a termelőknek ezzel is számolni kell, hogy ezeken a helyeken a termesztés technológia rendben van. Ezért törekedni kell neki is arra, hogy az adott növénynek a termesztés technológiáját jól csinálja. Mert akkor ezek az eredmények nála is meg fognak jelenni, vagy megismétlődhetnek.
2: Az egyébként hogyan dől el, ha jól emlékszem, arról nem beszéltünk még, hogy mely helyszíneken, mely gazdálkodó vehet tulajdonképpen részt a kísérletben? Mert ha jól értem, azért itt gazdálkodókat is választanak ilyenkor.
1: Hát annak idején úgy kezdődött, hogy megnéztük, hogy melyik térségek fontosak mely növény számára, és kerestünk vállalkozókat, helyeket, hogy hol érdemes ilyen fajta kísérleteket végeztetni. Az első években bizony voltak érdekes dolgok, de hála Istennek most már elmondhatom, hogy ezek a helyek évek óta stabilan hozzák azt a minőséget, amit elvárunk egy fajta kísérlettől, és nagyon nem szeretünk váltani. Tehát egy új helynek a behozatala az mindig egy kritikus pont, hogy valóban, ha be is hozunk egy új helyet, azt előzetesen megnézzük, hogy ott minden rendben van-e. Most ugye, ha az őszi búzát nézem, akkor 9 hely azért elég jól lefedi Magyarországot. Ott, ahol 1 millió hektáron vetnek őszi búzát, 9 hely azért elég rendesen lefedi az országnak a területét búzatermesztés szempontjából. Tehát viszonylag közeli helyekről tudnak a termelők eredményeket és termés eredményekhez hozzájutni.
2: Mik egyébként a tapasztalatok? Ugye beszélgetünk azért itt az időjárás jelentős változásáról. Elképzelhető, hogy teljesen más irányban is el kell kezdeni gondolkodni a termelőknek? Akár vetőmagok, akár növények tekintetében, akár pedig technikák, technológiák tekintetében?
1: Óriási kihívás áll egyébként a magyar növénytermesztés előtt. Elsősorban, ha a nagyobb térséget nézek, és nézzük a Kárpát-medencének az időjárás alakulását évekre visszamenőleg, akkor bizony azt látjuk, hogy nem pozitív irányba haladunk, tehát egy ilyen kiszáradási, felmelegedési tendenciát lehet kiszűrni. Ennek megfelelően föl kell készülni arra, hogy változtatni kell a vetésszerkezeten, ami a lehető legnehezebb, hiszen a szántóterületünk 50%-án kukoricakalászos növényeket termelünk, és ennek az arányát megváltoztatni rövid időn belül rendkívül nehéz. Elsősorban piaci oldalról. Mi az a növény, amit ma érdemes termelni? Egy gazdálkodónak az a fő kérdés, hogy ha elindít egy termelést, akkor tudja, hogy az ott megtermelt terményét ki és mennyire fogja megvenni. Ma azért azt látjuk, hogy a legnagyobb rizikó ebbe van, hogy elindítunk úgy termelési programot, hogy majd eladjuk, meg várunk arra, hogy majd milyen ára lesz ennek, annak, amannak. Ez egy kardinális kérdés. Én azt gondolom, hogy a termelői réteg az innovatív. Tehát, hogyha őt megkeresik bármivel, hogy figyeljét, termelje ezt, azt, amazt, emezt, megnézi a saját adottságait, és biztos vagyok benne, hogyha kap egy normális ajánlatot, akkor vállalkozni fog annak a növénynek a termelésére. Hát ez a legnagyobb kívás, hogy mit termeljünk. Második az, hogy ez a növénytermesztés milyen típusú növényeknek a időjárás, emellett az időjárás mellett milyen olyan növényeket termeljünk, amelyek rentábilisan termelhetők, ez ma a legnagyobb kérdés. Mire készüljünk föl, mit változtassunk meg. A változtatás kezdődik azzal, hogy az adott termőhelyi adottságunknak megfelelően meg kell nézni, és szinte azt mondom, táblaszintre kell gondolkodni, hogy azon a táblán mit fogok termelni, hiszen nagyon kevés jó és homogén táblánk van. Tehát kezdődik azzal, hogy termőhelyi adottság. A termőhelyi adottságnak megfelelően válasszak növényfajt, hogy mit termelek, búzát, kukoricát, napraforgót, repcét vagy egyéb növényt, ez egy nagyon lényeges kérdés. És az, ami ugye bennünket, mint vetőmagos, sokat érint, hogy ha valamilyen növény termel, mondjuk egy őszi búzát, akkor mely fajtákat állítsa be a termelésbe ahhoz, hogy neki az elvárt eredménye meglegyen. Mi ezt a szegmenst fogtuk meg ebbe a területbe, hogy meg tudjuk azt mondani, vagy jelezni tudjuk, hogy figyeljetek ide termelők, ebben a térségben ezek a fajták megbízhatóan tudnak teremni, nyilván, hogyha a feltételeket megadod neki.
2: Mi minden befolyásolja egyébként akár a kísérleteket, akár azt, hogy egyébként egy, hogy úgy fogalmazzak, vetőmag megállja el a helyét?
1: Emlegettem sokat már a termesztés technológiát, tehát ezeken a helyeken minden növénynek van egy klasszikus termesztés technológiája, amit ha nem tartunk be, ugye akkor nem lesz meg az az eredmény. Ez kezdődik a előveteményi kérdés, talajművelési kérdés, műtrágyázási kérdés, növényvédelmi kérdés, ezeket komplexen kell kezelni. Ezeken a helyeken mi ezt komplexen kezeljük, és minden paramétert igyekszünk optimális szinten biztosítani. Nagyon lényeges, hogy nem a legmagasabb szinten, hanem optimális szinten, tehát optimalizáljuk. Ez egy nagyon lényeges kérdés. A termelőnek ugyanígy kell gondolkodni, hogy azon a területen milyen termesztés technológiát fogok alkalmazni, nagyon lényeges, hogy ezt milyen költséggel tudom megtenni, és nagyon lényeges, hogy milyen eredményre tudok számítani, ha mondjuk ilyen időjárási anomáliák is vannak, mint az idei évben. Egy biztos, ha nincs víz, akkor beszélhetünk bármiről, ha nem esik eső, és a talajból is kifogy a víz, akkor nincs olyan növény, amely ezt tudná tolerálni. Egy bizonyos szintig igen, de utána már nem.
2: Tehát magyarán tulajdonképpen akkor ehhez kell leginkább igazodni.
1: Leginkább ehhez kell igazolni, és arra kell számolni, hogy érdemben nem számíthatunk arra, hogy nagyon jó körülmények lesznek a jövőben, inkább arra kell számolni, hogy egy marad ez a szárazabb periódus, és itt bizony óriási szerepe lesz az agrártechnológiának, és azon belül is az egyes munkagyűveletek elvégzésének időpontjába. Ugye most szárazak a talajaink. Ma a termelők azzal küzdenek, hogy hogyan tudnak normális magrágyat készíteni például az őszi káposzta recce alá. Egy apró magról beszélünk, aminek egy nagyon jó magágy kell ahhoz, hogy a földbe beleteszem a magot, hogy abból egy életképes jó növény fejlődjön. Ha a talajaink nem alkalmasak arra, hogy ezt a magot jó magányba tegyük bele, akkor már az első fázis sérül, és akkor már probléma van. Az idejében arról beszélünk, hogy még egyelőre normális talajokat sem tudunk csinálni, ezért az őszi káposztarecénél a vetés, aminek az optimális ideje augusztus utolsó hete és szeptember közepe között van, nagy kérdés, hogy el tudunk-e vetni majd optimális időben, jó minőségben. Mert ha ez nem sikerül, akkor már eleve az első pontot elrontottuk.
2: Akkor a repce tulajdonképpen, ha úgy nézem, még kényesebb? Még jobban oda kell ráfigyelni?
1: Ez így van, a repce. Mindig elmondom, hogy a vetést elrontja, tulajdonképpen a végeredményt is elrontja, hiszen ha nem indítjuk el jó kondíciók mellett a növényt, ami kezdődik azzal természetesen, hogy optimális időben jó vetőmagot vetek. Ebből mi kiemeljük mindig a jó vetőmagot, a minőségi vetőmagot, a fémzárolt vetőmagot, tehát ez az első lépcső. Ma azt látjuk, hogy ma optimális körülmények nincsenek a repce vetéséhez, mert most kellene vetni. Az őszi búzát október közepétől november közepéig lehet optimálisan vetni, ahhoz még van időnk, ha most lesz még csapadék, akkor az őszi kalászosok alá tudunk jó magágyat csinálni, és időben jó minőségű vetéseket tudunk csinálni. Tehát ma azt látom, hogy az őszi káposzta recce ilyen szempontból hátrányban van.
2: Mi várható a következő években, évtizedekben? A fajta kísérleteket gondolom a tervek szerint folytatják tovább?
1: Természetesen a szövetségnél azért el kell mondani, hogy három nagy területünk van. A szövetség három területből tevődik össze. Alapvetően a nemesítők, a vetőmagszaporítók, feldolgozók és a kereskedők. Tehát ez egy komplett szakmai szervezet, ami az elejétől a végéig végig kíséri azt, hogy a gazdálkodó nagyon jó minőségű vetőmagot kapjon. Az első lépés az, hogy egy fajtának a kinemesítése az legalább 10 év, de a hibrid nemvényeknél akár 15-20 év is lehet. Hogyan tudnak a mai nemesítők arra fölkészülni, hogy nem tudjuk, hogy 10-15 év múlva milyen idő lesz, de már most kell nemesíteni arra, hogy majd egy elinduló fajta akkor fog kereskedelmi forgalomba kerülni. Ez a legnagyobb kihívás egy nemesítő számára a mai világban. Nyilván a mai körülmények azt indokolják, és azt látom, hogy a nemesítők arra próbálnak maximálisan törekedni, hogy ezek között, a körülmények között olyan fajtákat nemesítsenek, amely várhatóan ezeknek a körülményeknek meg tud felelni, tehát egy kicsit szárazságtűrőbb legyen, egy kicsit alacsonyabb költséghányaddal is egy normális termést tudjon biztosítani, és hát azt kell mondanom, hogy a termés maximalizálásának a célja ez ma abszolút nem követhető. Tehát egy termelőnek ma nem szabad arra gondolni, hogy azokkal a fajtákkal fogok majd dolgozni, amik a legnagyobb termést tudják biztosítani, hiszen itt a kritikus pont a víz, a talajművelés, vetés kérdéskörében egy nagyon komoly limitáló tényező van, és ez egy rendkívül fontos. És a vetőmag szakma, ezen belül a nemesítők ezt a területet próbálják ma erősíteni, hogy egy olyan genetikai anyagot csináljanak, amelyek majd meg fogják állni a helyüket a következő időbe. Rendkívül nehéz feladat. Egy teljesen más nemesítési programokat indítanak és gondolkodnak rajta, hiszen látjuk, hogy a körülmények hogy alakultak az elmúlt években, és várhatóan, hogy fognak alakulni. Magyarország tekintetében előfordult hasonló időszak, és bizony az 1800-as években voltak Magyarországon hasonló időszakok, voltak óriási asszályok, és akkor is voltak olyan nemesítők, itt az 1900-as évek elejére gondolok, feltétlenül, amelyek ezek között a körülmények között is tudtak jó fajtákat előállítani. Tehát én azt gondolom, hogy az innováció és a felkészültség, ami ma egy nemesítő mögött van, soha ilyen magas szintű nem volt, mint most. Tehát mi bízunk abban, hogy a nemesítők fognak olyan fajtákat és hibrideket produkálni a termelők számára, akik a jövő időjárási körülményeinek megfelelően is tudnak elfogadható eredményt biztosítani.
0: Az ágazat szereplői fajta kísérleteket végeznek annak érdekében, hogy az időjáráshoz leginkább alkalmazkodó fajtákat ültethessék el. Erről hallottuk Takács Gézát, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács elnökét, aki Huszár Kata mikrofonja előtt nyilatkozott.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Rádió az interneten is. europaradio.hu. Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást, ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellenvéd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban egy olyan vendéget hívtam meg, akit a szerkesztés közben összeszámoltam, legalább 35-ször kérdeztem az elmúlt években az Európa Rádióban, de már évek óta nem hallhatják a hangját. Ő nem más, mint Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője, aki 15 éven át dolgozott az MRS-nél. Azért hívtam meg, mert most 20 éves a Magyar Református Szeretett Szolgálat, és az elmúlt hónapokban is hallhattak beszélgetéseket olyanokkal, akik részesei voltak, vagy most részesei a Református Szeretett Szolgálat történetének. Számomra egy ilyen meghatározó arc és hang Gilice Réka ebből a 20 évből. Tehát vele beszélgetek ma, és szóba kerülnek majd az első sikerek.
2: Legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a Református Szeretett Szolgálatról.
1: Felidézi majd a legemlékezetesebb interjúkat is.
2: A BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom.
1: Na és persze az is szóba kerül majd, hogy mit jelentett és mit jelent az MRS Gilice Rékának.
2: Hozzám adott a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
1: Mai vendégünk tehát Gilice Réka, a Magyar Református Szeretett Szolgálat egykori szóvivője, kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretett szolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretett szolgálatot, mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, de rengeteg más interjút adott, például nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak éppen akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett a Zsinatra. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetünk a következő percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
3: Egyáltalán te hogyan kerültél a Református Szeretett Szolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első archang, név, akivel azonosították a szeretett szolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
2: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornemen keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjeink keresztül, és nekik segítettem éveken keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a Sírhadas együttessel, és akkor a Szeretett Szolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a Szeretett Szolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a Szeretett Szolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a Szeretett Szolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről, de nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a Szeretett Szolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrra, a polgármester úrra, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a Szeretett Szolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a Szeretett Szolgálatnál.
3: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
2: Igazából, amikor végeztem, akkor kettő állásajánlatom már volt, és ez beképzelten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztályom, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Openi Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a Szeretett Szolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte, és mentem a Szeretett Szolgálathoz.
3: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy Szentesi tévé, mert a tanítást azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor Szentesi tévé vagy Szeretett Szolgálat?
2: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a Szeretett Szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy le kell vajon, én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listámon, nem kellett volna feltétlenül Szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
3: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
2: foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem múljon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment. És akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánum volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, vagy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, már próbálkoztam, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a Zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
3: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
2: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos

0: mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
1: És ha már itt felhozod az egyház és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat? Mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
0: Az egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati kommunikáció osztálynak is, a reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi, és értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küzdeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófáról, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka, nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy az egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnál annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
1: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél, és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
0: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban.

0: amit a szüleim minden nap hallgatnak a konyhában, folyamatosan megy a rádió. Ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
1: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről, az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
0: Azt hittem, hogy nincsen akkora lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a Szeretett Szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És ott akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most hol csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákos ígérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a Szeretett Szolgálatnál, és ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudok beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, nincsen, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt, úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
2: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, aki a most 20 éves Magyar Református Szeretett Szolgálatnak 15 éven át volt kommunikációs munkatársa, egy ideig szóvivőként, később kommunikációs vezetőként volt jelen a szervezet életében. Most a 20 éves jubileum kapcsán beszélgetünk vele az ő saját élményeiről, emlékeiről. Maradjanak az Európa Rádióval!
3: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán azt írta, visszakapták eredeti nevüket a Magyar Honvédség alakulatai, ahogyan Astruszin Szendi Romulus korábban megígérte. A miniszter június 21-én számolt be a katonákkal folytatott konzultáció eredményéről, minden alakulat azt kérte, visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát, augusztus 8-án pedig a miniszter videóban jelentette be, hogy aláírta az alapító okiratmódosításokat. A történelmi alakulat nevek 2023 elején változtak meg, az akkori vezetés ezt azzal indokolta, hogy a kiteljesedő haderőfejlesztésnek része a honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotása, így az alakulatok nevének megváltoztatása is. Akkor azt közölték, az új név és számválasztás során a hadrendi számnak egy előző dicső harcoló alakulatra kell utalnia, névadónak pedig egyértelműen magyar katonahőst kell választani. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2%-ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4%-ponttal nőtt az alku mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1%-ponton belül maradt. A meghirdetett és a tényleges eladási ár közötti különbség a használt házaknál átlagosan 10,8%, a téglalakásoknál 7,1%, a panellakásoknál 6,1% volt az első 7 hónapban. A megyei jogú városokban 6,3% volt az árengedmény mértéke, míg az agglomerációban és Budapest belvárosi kerületeiben 7% körül alakult ez az érték. A legnagyobb alkura ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engedtek az eladók a meghirdetett árból a sikeres értékesítés érdekében, közölte az Otthoncentrum. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti, a 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
3: Az időjárásról.
4: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb eső zápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
3: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretetszolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével. A beszélgetés apropója, hogy az MRS idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, és a kerek évforduló nyomán pedig már több beszélgetést hallhattak az elmúlt 20 évről különböző szereplőkkel, akik vagy részesei voltak az MRS életének. Ma Gilice Réka történetét ismerhetik meg.
2: Na és ezekből az élményekből van olyan, ami, hát jó, tényleg nehéz a leget így kiemelni, de ami így most eszedbe jutott, hogy soroltad a Vörösiszapot, Árvizet, egy arc, egy történet, egy pillanat, ami úgy ott van benned, mint legemlékezetesebb, akinek átnyújtottál egy doboz élelmiszert, vagy egy beszélgetés, vagy bármilyen, ami elmesélhető?
3: Azt hittem, hogy nekem a beszélgetések jelentettek a legtöbbet, mert az, amikor adományt vittünk, az is jó, de azt általában más adta, és úgy tudtam csak továbbadni. De az az első évben volt, amikor az ételosztáson, amit egyébként hajléktalanoknak szerveztünk, de nyilvánosan megkérdettünk, hogy bárki jöhet, akkor nem csak hajléktalanokkal beszéltem, hanem egy idős nénivel is, aki elmondta, hogy azért jött el erre az ételosztásra, mert akkor az ebédnek az árát megspórolja, és tud venni valamit az unokáinak ebből a pénzből. Ez csak egy sűrített változata volt a beszélgetésünknek, de nagyban árnyalta azt a képet, hogy én hogyan gondolkozom arról, hogy kik a nélkülözők, és mi az a szint. Nem tudom, hogy ez így érthető, de engem megütött az, hogy egyrészt hogyan szeretne gondoskodni az unokáiról, másrészt pedig az, hogy egy ebédnek az ára mennyire sokat tud jelenteni valakinek az életében, és ha ezt az egyet meg tudja spórolni, azzal is mennyivel előrébb van. Úgyhogy emlékszem erre a beszélgetésre, nagyon a Szilágyi Dezső téren voltunk az otthoni gyülekezet tagjaival, és ez így átértékelődik. Egyrészt az is nagyon sokat jelent, hogy milyen erős gyülekezeti kapcsolatok alakultak ki, akikkel együtt dolgoztunk és akciókat közösen szerveztünk, tehát konkrétan baráti kapcsolataim vannak a mai napig is onnan. Másrészt pedig óriási erő van abban, ahogy együtt dolgozunk. A legelején, amikor a szeretetszolgálatnál kezdtem, akkor besegítettem az adminisztrációban is, és akkor még voltak ezek a sárga csekkek, amiket az újságunkkal küldtünk ki, hogyha valaki szeretné bármelyik programunkat támogatni, akkor ő maga beírhatja az összeget, hogy mennyivel szeretne támogatni, és milyen programra. És ennek az adminisztrációjában, amikor részt vettem, akkor írogattam be a neveket, címeket és az összegeket. És a beszkennelt csekken, ahogy láttam az idős embereknek a kézírását, az fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ő csak 500 forintot tud adni erre a programra, de azt odaadja. Az a tipikus kaskaringos kézírás, ahogy a nagypapám írt, amikor ezt megláttam a csekken, az nekem sokkal többet jelentett a csekknek az értékénél, mert azt mutatta, hogy nekem tetszik, amit ti csináltok, szeretett szolgálatnál emberek, lehet, hogy nem tudok túl sokat félretenni, de szeretném ezt erre a jó célra fordítani. És ez a munkámban is nagyon sokat jelentett, mert egyrészt a szeretett szolgálatnál, hála az egyháznak, mi úgy működtünk, hogy a fizetésünket az egyházi támogatásból finanszírozták, tehát mi a befizetett adományokból egy fillért sem kaptunk munkatársat, és plusz motiváció volt nekem látni ezt a csekbefizetést, hogy minden egyes fillér a lehető legjobb helyre menjen, mert az a bácsi vagy az a néni csak ezt az összeget tudta, de ezt oda akarta adni, és az nekünk fontos feladatunk, hogy az jó helyre menjen.
2: És lelkileg hogy tudtad ezeket a történeteket elhordozni, akár az ebédárás történet, akár ezt így végig gondolva, hogy milyen helyzetben van az idős írású bácsi, aki az 500 forintját adja, ha 500-at tud adni, vagy akár más helyzetek, akikkel beszéltél, amiket láttál. Szóval mennyire viselte meg a lelkedet, amikor valami nehéz helyzetben voltál, Vörösiszap katasztrófa, stb. Hogy tudtad ezt, hát nem is tudom, milyen jó szó, feldolgozni, figyelmen kívül hagyni, beépíteni az életedbe, de nem bele roppanni lelkileg, hanem menni tovább, és a következő interjúba is mosolyogva elmondani, hogy segítsenek az emberek, mert szükség van rá.
3: egyrészt azt gondolom, hogy ettől hitelesebb lett az is, amit én utána tudtam mondani, mert átéreztem. Másrészt pedig, amikor egy ilyen helyzetben segítőként vagy ott, az is pluszt jelent, meg te is átgondolod, hogy lehet, hogy néha az önsajnálat az felmerülhet az ember életében, hogy milyen sokat dolgozol, keveset alszol, mennyi feladat van, bármi feszültség lehet, vagy akár magánéletben, munkában, bárhol. De ezt az ember átértékeli, amikor annyi más sorsot látok, akkor azt kell mondanom, hogy hú, de azért ehhez képest én mennyire áldott vagyok, és hogy azt gondolom, hogy a fájdalom meg az együttérzés mellett ez ad hálát is az ember szívébe, mert nem azt fogja nézni, hogy mennyivel több is lehetne neki, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy én itt lehetek, és másnak, aki még rosszabb helyzetben van, tudok segíteni.
2: Volt-e olyan programotok, akciótok, ötletetek, akár a te ötleted, ami így külön kedves volt neked az ilyen azonnali beavatkozásokon túl, mint a Vörös Iszap, amit már említettél, tehát ami ilyen elindított program volt?
3: Saját ötletet nem illik mondani, úgyhogy mondom az egyik kedvencet, aminek a születésénél ott voltam, a Szeretet Híd programunk, ami az elejétől egyáltalán, hogy a név létrejöjjön és hogyan működjön, akkor még az ifjúsági irodával, a Zsinati Ifjúsági Irodával egyeztetve csomó megbeszélésünk volt, próbáltunk bevonni embereket, hogy segítsék azt, hogy hogyan jöjjön létre a programnak a felépítése. És az, hogy ott lehettem tényleg a születésénél a Szeretet Hídnak, az számomra későbbiekben is nagyon sokat jelentett. Mondhatnám, hogy egyfajta gyermekem éreztem ezt a programot, még ha utána keresünk is embert is, kiváló Vadillát vette fel a Szeretet Szolgálat, hogy ezt a programot koordinálja, és nagyon jó kézben is tartotta. Valahol azt hiszem, hogy a Szeretet Híd az mindig is a szívem csücske volt, és nem csak azért, mert a kezdetektől részt vettem benne, mielőtt még meghirdettük volna a programot, hanem azért is, mert emlékszem, hogy mindig ezt mondtam róla, hogy a Szeretet Híd önkéntes program az azért jó, mert egyrészt összefogja a Kárpát-medencében élő reformátusát, másrészt pedig azért, mert mindenki megtalálhatja a hozzáélő feladatot, és ebben hiszek a mai napig, hogy ezekben az önkéntes programokban is az a jó, hogy nem kell óriási dolgokat tenni, lehet, hogy valaki csak süteményt süt az önkénteseknek, vagy más módon segít, de hogy nincs olyan, hogy te valamivel ne tudnál segíteni, és a Szeretet Híd erre volt jó példa. Arra volt jó példa, hogy nem csak a fogyatékkal élőkhöz lehetett menni segíteni, hanem igenis azt mondták, hogy de hát mi is akarunk önkénteskedni, és a fogyatékkal élők is jöttek különböző programokra, hogy ők is segíthessenek. És ez nagyon jó volt látni, hogy ebben nincsen limit, csak az elszántság kell, és akkor úgy is megtalálod, hogy valahogy te is tudsz segíteni. Azt hiszem a Szeretet Híde miatt is a kedvencem.
2: Mindezen történetek után kérdezem, hogy mit jelentett neked a Magyar Református Szeretet Szolgálat, amíg része voltál, és azt is meg fogom kérdezni, hogy mit jelent ma, hogy már nem vagy része, és nyugodtan egy kérdésben is válaszolsz, de azért teszem így fel, mert kíváncsi vagyok, hogy van-e a kettő között különbség.
3: Egyrészt a Szeretet Szolgálatra visszagondolnom, az egy otthonos érzés. Amikor a Szeretet Szolgálatnál dolgoztam, már pedig ez az életemből elég hosszú időszak volt, nagyon sokat jelentett, mert a munka mellett, munkaszolgálat hivatás mellett barátokat is kaptam. Az, hogy egy jó munkakörnyezetben, jó fejemberek között tudok dolgozni, akikből még barátok is lehetnek, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, a számomra nagyon sokat jelent. És bevallom, követem az MRS-ről, a Szeretett Szolgálatról a mai napig a híreket, nézem, hogy mi újság van a szervezet házatáján, és büszke is vagyok rá, hogy átvezettem a következő kérdésbe. Igazából nem azt mondom, hogy a mindennapjaimban, de a mostani időszakomban is jelen van a Szeretet Szolgálat, mert bármikor beszél, vagy szóba kerül az, hogy hol dolgoztam, mikkel foglalkoztam. Rengeteg példa van, amit megélhettem a Szeretet Szolgálaton keresztül, és amikor ez szóba kerül, akkor nem valami, én büszke vagyok arra, hogy ennél a szervezetnél dolgozhattam ilyen hosszú ideig, és mennyi mindent megélhettem. Azt gondolom, hogy az a 15 év, amit a szervezetnél voltam, az azért maradt meg a mai napig, mert hogy minden, ami ott történt, az formálta a személyiségemet olyanná, amilyen ma vagyok. És nem biztos, hogy mindenre rá tudok mutatni, hogy mi miatt lettem olyan, amilyen, de hozzám adott, a karakteremet formálta az az időszak, amit ott töltöttem. Nem csak azért, mert az első munkahelyem volt, hanem azért is, mert rengeteg mindenben tudtam részt venni. Nagyon sok élethelyzetet láttam, nagyon sok mindenben benne voltam. Ez egy olyan természetes közeg volt számomra, amiben jó volt létezni. Minden fáradtság és feladat ellenére lélekemelő volt, hogy ennek részese lehettem.
2: És mennyire volt neked nehéz váltani, amikor úgy döntöttél, hogy nem a szeretett szolgálat szóvivőjeként és kommunikációs vezetőjeként folytatod meg később, ahogy a szervezet alakult, növekedett, akkor úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen tisztségbeli módosítás is, vagy feladatköri módosítás, mert nem feltétlenül egyedül végezted a kommunikációs feladatokat. És nekem, csak hagyj indokoljam a kérdést, nekem akkor az egy nagyon furcsa volt elképzelni, hogy hát hogy mehetne tovább a református szeretett szolgálat Gilicerék anélkül. Tehát úgy nagyon összenőtt a kommunikáció. Hát nyilván nekem te voltál a szervezetből a legközelebbi ember, mert egy újságíró nyilván a szóvivővel, kommunikációs vezetővel egyeztet, hogy mit szeretne, és akkor a másik meg segít neki, hogy az összejöjjön. Számtalan ilyen eset volt. Zárójel, az ilyen teljesen speciális kérdéseimre is emlékszem, hogy mindig figyeltél, amikor én az Európa Rádió szegedi tudósítója voltam, és akkor külön számon tartottad, hogyha valami Csongrád megyei történet van, akkor szólj, oké, innen származol, tehát talán nem volt olyan nehéz erre figyelni, de erre például nagyon emlékszem. Szóval nekem nagyon fura volt, amikor elmentél. Te hogy élted ezt meg, hogy emlékszel erre vissza?
3: Erősen gondolkozom, hogy hogyan éltem ezt meg akkor. 15 év egy szervezetben az elég hosszú idő, és szerintem, amikor ennyire része vagy egy szervezetnek, akkor nem is tud teljesen elszakadni. És ahogy mondtam, a mai napig követtem a híreket, viszont én akkor azt választottam, amikor szeretetszolgálattól eljöttem, és inkább az intézményes diakónia felé vettem az irányt, hogy abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy egy kicsit arra a területre is helyezzük a hangsúlyt, és nem volt semmilyen harag vagy megórolás. Azt éreztem, hogy 15 év az sok. És tudom, hogy van, aki az egész életét egy munkahelyen éli le, de én azt éreztem, hogy én nem ez az ember vagyok, és azt gondoltam, hogy mind a szervezetnek, mind pedig nekem is jót tesz az, hogyha valami mást próbálok ki. És utólag visszatekintve is ezt jól tettem, mert az önértékelésemnek, a személyes fejlődésemnek, talpra esettségemnek jót tett az, hogy ebből a környezetből kijöttem és áthelyezkedtem máshova, úgyhogy lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot.
2: Ez milyen szép zárszó lenne, de azért azt még megkérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még szóvivő leszel, és most nem feltétlenül a szeretetszolgálatnál, hanem hogy önmagában ez a fajta munkakör, hivatás, pezsgés, ez hiányzik-e? Én azt nem akarom megkérdezni, hogy most mivel foglalkozol, de annyit elárulok, hogy amikor egyeztettünk, akkor volt egy ilyen félmondatod, hogy a háttérben vagy. És emiatt kérdezem, hogy el tudod képzelni, hogy valaha még a mikrofon meg a kamera másik oldalán vagy, és zsizsegsz, mint egy szóvivő, ahogy zsizseg?
3: A zsizsgést azt el tudom képzelni. A szóvivőség az nem hiányzik. A jelenlegi feladatköröm, vagy az előző feladatkörömnél is volt olyan, hogy lett volna lehetőségem műsort vezetni, konferálni, és valahogy inkább hátrább léptem. Azt hiszem, hogy én annyi mindent megéltem az alatt a 15 év alatt, amit más akár egy élet alatt sem tud ezen a területen, mert nem találkozik, amilyen helyen helyezkedik el, hogy hiányérzet nincsen bennem. Nagyon sok helyen vihettem a jó hírét a szeretett szolgálatnak, nagyon sokakkal kapcsolatba kerültem. Van olyan újságíró, akivel azóta is, hogy ő elment a sajtó orgánunktól, is kapcsolatban vagyok, és még beszélünk, és tartjuk a kapcsolatot most már munkától függetlenül. Nagyon szép időszak volt, nosztalgikusan nagyon jó visszaemlékezni rá, de a reflektorfénybe kell valljam, nem hiányzik. Persze soha nem mondhat soha, de azt mondom most, hogy hiányérzet nincsen bennem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Gilic Erékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Oh, Susanna. I know. I don't.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellenvéd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Reklám.
2: Abigél.
3: A gyors gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólya kalifa.
2: Foszti fiú esete.
3: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Hét. Az ablak nyitva volt, behallatszott a Zsuzsanna locsogása, meg az anyósa vékony, kellemetlen hangja. Az apja parókiájában nyílt így kertre az ablaka, mint itt. Csak hogy otthon mindenfelől virágillat áradt, minden szobában megcsapta valami, akármerre ment. Télidőn, ha kinyílt egy-egy szekrényajtó, szinte elborította a látogatót a szárított levendula vagy a fodormenta szaga. Az anyja tűzacskóban tartotta a fonnyasztott leveleket a fehér neműs polcok között. A kertjükben csupa jószagú virág nyílott. Még a katolikusok is hozzájuk jártak egy-egy oltásért. Az anyjának olyan keze volt, hogy a száraz kóró is kivirított, ha hozzáért. Ha bement az apja kancelláriájába, ott se hagyta békén a szappanvirág meg a viola szaga. Emlékszik rá, mennyit bosszankodott miatta. Virág meg virág, mint valami örök lakodalomban. Az anyja meg Franciska vajjal locsolta a kappant, az apja nagyokat nevetett, csapkodta a kurátor vállát, János öccse meg falt, ölelte a sonkacsontot. Ehetett, mégis elvitte a tüdővész 30 éves korára. Túlságig jól éltek. Ez a Janka örökké csak takarít itt, szellőztet. Már csak nem 40, s nem bírja megtanulni, hogy ő szereti a papír meg a könyvek között felgyűlt porszagát. A diák éveire emlékezteti, azokra a könyvtárszobákra, amelyekben gyulladtra olvasta a szemét. Míg Anzsu a házban volt, külön idegesítette az a pogány buja kert, amelyet ezen a homokon nevelt. Rózsák meg szegfűk, tágkejhű sötét tulipánok. Szerencsére a Kati kezén csak nem mindenki pusztult azóta. Kati lusta, és hiába volt kertész az apja, nem szereti a virágokat. Mennyit karattyol az a lány odakin? Az anyja legalább kevés beszédű. Máskor ez se locsog annyit, a vénasszony teszi ilyen fecsegővé. Mennyire idegesítette mindig a felesleges beszéd. Franciskát is örökké csitított, amikor tanult. A száját jártatni, ahhoz értett Franciska. Ült a kis széken, csavargatta a bábú karját, s csak locsogott maga elé, akkor is, ha nem hallotta senki, saját magának fecsegett hangosan, elállíthatatlanul, s ilyenkor mulatott a legjobban. Az apja temploma a falu végén volt, a hegy oldalában. Ha felment a toronyba, végig látta az egész Balatont. A toronyig felhallatszott, hogy karattyol Franciska. Milyen jó volt Székesfehérvárt diák lenni. Ott csak Marci cserfelt a szobatársa, de ha rászólt, elhallgatott, bőgött. Milyen jó volt egyetemre járni, könyvtárban ülni. Milyen csend volt Genfben. 10 óra körül már aludt az egész város. Ha valahol még világos volt az ablak, ott beteget virrasztottak, vagy tudós dolgozott. A sobár ablaka néha hajnalig világos volt. belelapozott az előtte fekvő könyvbe. Ez még az apja könyvtárából származott. Lila tintával volt beleírva az apja neve. Johannes Máté Stud Div. Áthúzta az apja nevét, a magáét írta alá. D. Dr. Máté István, Dr. Divinitatis. A püspök lett volna. Gladiolusból lesz a koszorú, Árpád említette. De milyen drága egy ilyen hiába valóság. Minden pénzét odaadta rá, amit csak megkuporgatott. 300 forintot vitt el Árpád. Janka azt mondja, 150-ért látott nagyon szépet. De arra nem érdemes figyelni, amit Janka mond. Janka mindig mindent rosszul tud. A temetés 2000-be kerül. Van Kun Lászlónak, fizesse. Ivott. A saját termését itta. A kunhalom oldalában volt a csepp szőlője. Íz lett a bor. Folyton szomjazik. Ki tudná inni a kutat, ha bor volna benne. Mindig élvezte a bor ízét, de sokáig nem ivott egy fél poharat sem. Csak ott, ahol nem lehetett elhárítani a kínálást. Jó volt megtagadni valamit a torkától. Jó volt úgy lefeküdni, hogy az ínye még elalvásig sóvárgott a friss, savanyú íz után. Milyen fiatal is volt. Majdnem mindig a saját könyveit olvasta. Legtöbbször a prédikációs gyűjteményt, a Szent Háromság tanról szóló tanulmányát, az egyház történelmet, legfőképpen pedig a legnagyobbat, a nagy Calvin életrajzot, amelyet annyi nyelvre lefordítottak. Legjobban a prédikációkon ámult, a lendületükön, a szókincsén. Mikor eljön a péntek, még mindig valami nyugtalanságot érez. Megszokta, hogy pénteken meg kell írni a vasárnapi szentbeszédet. Leszokhatnék már róla. A tarbai templomban Kun László prédikál. Gyalázatos féreg. Vajon mennyit kap ezekért a prédikációkért? Ha eljön az ítélet, nem az égi, hanem a földi, s ő megéri, nem áll mellé. Amit most érte tesz, hogy szállást ad neki, hogy enni ad, kötelessége. Papi kötelessége és emberi tartozása. Micsoda nincstelen kamasz volt, amikor megismerte. Micsoda lusta, lassú beszédű káplán. Évek türelmes munkájával csiszolta, faragta ilyenné. Amit tud, tőle tanulta, még a mozdulatokat is. A puha, mégis erőteljes gesztusokat. Ahogy a palástját megengedi, ahogy a Bibliát kinyitja. Farizeus, kommunista. Miért nem inkább Árpádka lett pap? Nyugodtabban hagyná itt az eklézsiát. Felnézett. A két kép a falon az is az apjáé volt. Calvin prímes köpönyekben, meg egy sovány Zwingli. A térkép az ő szerzeménye, a rózsaszín, kicsit meggyűrődött térkép az üveg alatt, keskeny fekete keretben. Néha, ha feltekint, elsétál rajta gondolatban. Elindul a Rón partján, átmegy a Pont du Mont Blancon a szigetre, vagy befordul a Cité egyik utcáján. A sziget a Rousseau szobrával mindig feldühítette. Szobrod bizony annak a bolondnak, még a szülőházára se szeretett ránézni, pedig csak nem szemben lakott vele. Rousseau. Az ember nem is érti. Milyen fiatal volt, 20 esztendős, s már teljesen kész, kiforrott ítéletű. Már akkor tudta, micsoda

ahogy a professzor beszéli a latint. Non est currentis, neque volentis sed. Sobár még abban az évben meghalt, amikor őt doktorrá avatták. Le recteur et le sénat. Sírt akkor éjszaka. Odaborult Bonifász vállára a reformáció emlékműve alatt. Ha püspök leszek, mondta Bonifásznak, tudod majd, ha püspök leszek? Olyan biztosan tudta, hogy püspök lesz. Úgy látszik, elhallgatott a gyerek, mert csend lett odakin. Kipillantott. Látta Szuszut, amint a földre rajzol, azt is, hogy az anyósa elszenderedett. Újra ivott. Legalább béke van, nem hallja a Décsiné beszédét. Hogy alszik ott azzal a festett képével, s a ruhája milyen rövid, átüt a lába bőre a harisnyáján. Az ő pénzéből öltözködik, az ő pénzéből veszi a festéket is. Innen-onnan 80 éves. Micsoda szörnyeteg. Érdekes, mindig riasztotta, még otthon a faluban is. Örült, ha nem kellett ránéznie a templomban, vagy megállnia vele beszélgetni az utcán. Csaló. Észre kellett volna vennie, hogy csaló. Egyszer egy sárga tetejű francia könyvet látott nála, valami erkölcstelen könyvet. Mikor megkérdezte, hogy mit olvas, a szeme előtt kicserélte egy másik könyvre az asztal alatt. Annak is sárga volt a teteje, de az már jókai volt, egy puha kötésű, olcsó jókai. Hogy csinálta? Milyen gyanútlan volt, s milyen gonosszal fizetett neki a gyanútlanságáért. 200-at küld neki havonta. Jóra költi, látni, mint a gyöngy úgy peregnek a szavai. Edith alig beszélt. Azért szerette Edithet, mert alig beszélt. A faluban, nem a szülőfalujában, hanem az első állomás helyén, ahol megismerkedett Edittel, ott a dombon, a tó felett, laza piros homokban fészkeltek a venyigék. Hogy lebegett Edith, a 18 éves Edith azon a piros homokon? Soha még olyan szótlan lányt, mint az fehér ruhájában, fehér szalaggal a hajában. Senki se tudta olyan figyelmesen hallgatni soha. Bonifász. De Bonifász férfi, és messze élt. Mikor megkérte, elszaladt mellőle, csak felkapta a fejét, és elfehéredett, aztán már szaladt is lefelé a templomdombról, ahol álltak. Nagy sárga haja kibomlott futtában, olyan volt, mint egy menekülő tündér. Edith megmondta neki, hogy nem szereti, de nem hitte el. Franciska mindenre a vállát vonogatta, mindenre nemet mondott. Mikor Gyuri a sógora megkérte, sírva fakadt, elbújt a padláson, kiabált, hogy menjen Gyuri haza, nem szereti, nem akar férjhez menni sohasem. Aztán persze hozzáment, 3 hónap múlva már hozzá is ment, és rossz volt látni, hogy csókolóztak a kertben. Rájuk is szólt akkor. Ez a vénasszony itt csak becsapta akkor. Azt mondta, fiatal még, nem ismeri az életet, nem ismeri a férfiakat. Társat keresek benne, ezt mondta akkor a vénasszonynak. Nem szívesen beszélt vele, mert nem szerette őt. Nem kedvelte a lakását sem, ahol mindig rendetlenség volt, francia könyvek hevertek szerteszét. Egy paletta volt felakasztva a falra, s mindenféle szörnyű képek között botladozott a látogató. Még csak rámájuk se volt, mint más házakban. Csak úgy álltak, keretezetlenül a falhoz támasztva, meg állványokon. Edith hátat fordított neki. Lehangolta az udvariatlanság, ahogy a lány az ablakhoz állt, és lenézett a Balatonra. A vénasszony össze-vissza hadart, hogy szégyellős, hogy gyerek még. Edith csak hallgatott. Nagyon szerette a hallgatag embereket. Míg nézte Edith hátát a szűk fehér blúzban, arra gondolt, milyen jó lesz úgy írni a kancelláriában, hogy Edith is ott tesz-vesz majd mellette, kézi munkázik, ránéz, esténként összekulcsolja az övével a kezét.

0: megköszönik az Istennek a napot. A vénasszony kiment a konyhába, hogy uzsonnát készítsen. Edith akkor visszafordult, s látszott, hogy csupa könny az arca. Franciska mindig mindenért sírt, akkor is, mikor Gyuri megkérte. Megcsókolta Edithet. Milyen élénken emlékszik erre a csókra. Valahogy azt várta a szája, hogy forró lesz a bőre a könnyektől. Edith arca hideg volt, a könnyei is hidegek. Elvette feleségül. Vajon takaró nagy mit fog mondani délután? Tulajdonképpen el kellett volna menni hozzá, megbeszélni vele. De Kun László intézte ezt is. Neki nincs már szava a házban. Edithet nem is a díszravatalozóból kellett volna temetni, hanem innen a tarbai templomból. De Kun László ezt sem érti. Ennek ez is csak propaganda. Nagy egyházi temetés, hogy megmutathassa, senki se szól bele a hitéletbe. Uram, mújjék el tőlem a keserű pohár. Uram, ne engedd, hogy a gonosz indulatok hatalmat nyerjenek az én szívemen. Ki lehetett az a Kálmán, aki a vénasszony mellett állt az esküvőjükön? Az a vadászkalapos, pecsétgyűrűs, ellenszenves ember. Az is tudott vajon arról, amit előle eltitkoltak? Ha nem volna bűnös gondolat, azt kellene hinnie, az anyósa szeretője. Elhessegette a gyanút. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Nincs semmi bizonyítéka. Takaró nagy sokkal erőtlenebbül beszél, mint ő. Milyen érdekes feladat pedig elparentálni egy eszelőst. Már rándult a keze a toll után, aztán elszégyelte magát. Légy csendes szívvel. Ezt írta Edithnek a zsoltárába. Edith csak ránézett, nem válaszolt semmit. Most már csendes valóban, pedig hogy tudott sikoltozni? Mikor megérkeztek ebbe a városba, Kati kinn állt a kapuban, rájuk bámészkodott, ahogy leszálltak a kocsiból. Teremtőm, de fiatal, de gyönge, olyan szelíd ez, mint a bárány. Hát olyan volt, mint a tigris. A teste is olyan volt, mint egy ragadozóé. Életében egyszer látta egészen mesztelenül, azon a napon, amikor aztán végképp el kellett távolítani a házból. A lélegzete elakadt a szégyenkezéstől, amikor meglátta. Micsoda szépség volt! Meddig kísérik még az embert parázna gondolatok? Persze az a sok kép, mezítelen alak az anyja házában, az aktok a vásznakon. Hogy örült, mikor elvette, mikor hazahozta, mikor először rányitotta a hálószoba ajtaját, hogy most már ezentúl nem kell megfékeznie a testét, hogy az Úr áldásával. Megint ivott. Edithet minden éjjel újra meg kellett törnie, le kellett győznie. Reggelre csupa karmolás, kék folt volt a válla. Az Úr megpróbálta az ő szolgáját. Szükség az ember fiának sokat szenvedni és megvettetni. Ha a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, ha megtér, bocsáss meg neki. Vajon ez a vénasszonyot kinn a kertben üdvözül? Üdvözül Décsiné, aki hozzáadott egy őrültet feleségül? És Edith? Edith is üdvözül? Ha Sóbár élne? Írt ő valaha a predesztinációról is. A legdrágább koszorú 150 forint, azt mondta Janka. Vajon milyen lesz az Árpádka koszorúja, a 300 forintos? Cipőt akart venni télire, egy fél év óta gyűjt már rá. Nem lesz cipője. Elhordja a régit, legfeljebb nem fog kijárni a hóban. Micsoda hó tud itt lenni az Alföldön? Tavaly egész télen nem volt kin Edithnél, mert rossz volt a cipője, és nem akart Kun Lászlótól kérni talpalásra. Nem igaz, ez most hazugság volt. Nem szeretett kimenni. Nem bírt kimenni. Árpád látogatta Edithet helyette. Azt mondja, minden két hétben kiment hozzá. Milyen figyelmetlenek az orvosok? Kerekes, az Edit kezelő orvosa azt mondta tegnap, hogy két év alatt négyszer se látta Árpádot. Az orvosok semmire sem figyelnek, pedig igazán könnyű észrevenni ezt a nyurga fiút. Majdnem minden orvos ateista. Mit várni tőlük? Mit csinál az a gyermek azon a padon? Tanul. Tanulja azokat a kommunista könyveket. Hosszú tűrő Isten, de lassúak a malmaid. Ha püspök lett volna, holtig ellenáll. Énekelne a börtönben, mint a gályarabok. Térj magadhoz, drága Sion. Istentelen szentségtörő barom. Mikor hozzáadta Jankát, már gyanakodott rá, de elnémította magában a tiltakozást. Örült, hogy valakinek kell az a lány. Kellett is annak, a parókia kellett neki. Akkor még ő volt a paptarbában. Innen a házból könnyebb volt kitúrni őt. Jaj, az az istentelen prédikáció a békéről. Szodoma és Gomora elpusztult. Ez a város is égjen el, kényköves lángon égjen, ha nem akad a lakosok között kívüle igaz ember. Ha Janka fiú lett volna. Mit tud ez a Janka? Olyan, mint az árnyék. Miért nem lehet egy ember püspök, ha a felesége őrült is? Az anyósa rossz életet él, látni a harisnyáján, hullámosított haján, festett szemöldökén. Nem hiába nem mert jelentkezni évtizedekig. Ki tudja, mit csinált Fehérváron meg a faluban? Janka az urához húz. Zsuzsanna buta. Minden nő buta. Sose szerette Jankát. Ha délután nem lesz kinn a presbitérium, arról is Kun László tehet. Őt mindenki sajnálja, ő hozzá mindenki csak részvéttel beszél. Ha kilép a kapun, a kurátor is megöleli. Más idők voltak régen, nagy tiszteleti uram. Editet is sajnálják. Jó nép ez itt, elfelejt sok mindent. Ha Edit egészséges, ha segít neki, ha van valaki, aki segít. Sose segített neki senki, csak Sóbár. 4 évig volt a Genfi kollégiumban ingyenes helye. Ki lehetett az a Kálmán, akit annyiszor látott Editéknél? A professzor nem akarta hazaengedni. Isten szavát viszem a népemnek, mondta neki akkor. Ha kinn marad Genfben, miért játszik Zsuzsanna megint a porban? 100-szor megmondta neki, hogy az nem egészséges. Tulajdonképpen nem is volt felesége. Egész életében olyan volt, mint egy özvegy. A verekedésre pedig Edit szoktatta rá. Franciska a megmondhatója, sose bántotta sem őt, sem Jánost. Pedig János hányszor felmérgesítette azzal, hogy nem akart tanulni. Hozta haza a rossz bizonyítványokat. Szegény János, mindig benne volt a betegség. Örült, hogy nem engedte egyetemmel kínozni. El kell menni Emecsére. Azóta se járt ott, hogy Árpádkát elhozta a sógornője halála után. Micsoda asszony volt az is, a rengő mellével, széles piros szájával, förtelem. Igen, Edit szoktatott rá a verekedésre. Edit annyira félt tőle, hogy Mihályt hozzá közeledett, már megütötte. Edit csak jó Mihálytól nem félt, attól a csirkefogótól. Látta a múltkor messziről, rossz bőrben van az is, csavargó. Jön a tél, akkor összeszedhet megint egy kis pénzt a betlehemeivel, ha ugyan kell még Betlehem valakinek ebben az istentelen világban. Betlehem. Most világosan látta Annuskát, ahogy 4 kézláb áll a földön, s 2 pofáját teleszedve levegővel fújdogálja a Betlehembe ragasztott gyertyát. Ő sose engedett karácsonyfát állítani, és sose vett semmi ajándékot karácsonykor a gyerekeknek. Franciska nem bírta felfogni, miért. De Franciska is buta. Micsoda bajt, felesleges izgalmat szerzett az ostoba keresztanyai ajándékával, azzal az Annuskának adott aranygyűrűvel. És az ezüst kanál, minek kellett keresztelőre ezüst kanalat hoznia? Minden hiába valóság, értelmetlen, üres pompa. Ha újra kezdhetné az életét, ma sem venne semmi ajándékot. Zsuzsannának csinálnak karácsonyfát. Hun László így kívánja. Ő be sem megy a fagyújtásra, nem bírja látni. Mit tud Kun László arról, milyen a genfi karácsony? Az igazi kálvini szellem. Gyertya, cukor, bábú, hitványságok. A karácsony vallásos ünnep, nem karnevál. Ott állt Annuska négy kézláb, fekete haja előre lógott, majdnem belekapott a láng, fújta a gyertyát. Jó Mihály meg mögötte térdelt, és a bábokat igazgatta, Máriát, Józsefet, meg a kisdedet a Mária ölében. Belevágta a tűzbe a barmokat, az egész Betlehemet, mikor rajta kapta őket a fás színben. Jó Mihály még fát is díszített, papírláncokkal. Annuska utána kapott a barmoknak, összeégett a keze, megemlegette azt a karácsonyt. Jó Mihályt is Décsiné miatt kellett tűrnie. Ha Edit nincs, nincs Janka, nincs Annuska. Annuska nem engedelmeskedett másnak, csak Jó Mihálynak. Az Úr megbünteti azt, akit szeret. Őt nagyon szeretheti. Meleg van, szokatlanul meleg szeptemberre. Most itt ül, mint jóba szeméten, körülötte az elpusztult család. Edit a koporsóban, egyik gyermekét elvesztette örökre, a másik megvan, de akár meg se lenne. A veje meg eladta az Istent a kommunistáknak. Csak Árpádka van még, de Árpádka olyan keveset van vele mostanában. Sóbárnak nem volt senkije, nem házasodott meg soha. Ha még egyszer kimehetne Genfbe, nem mehet ki többé. Dutour szobránál bontotta ki a táviratot ezelőtt 29 évvel. Kislány született. Megint lány, nem fiú. Gyöngébb edény. Most, hogy Edit meghalt, tulajdonképpen nem kellene már pénzt küldeni az anyósának. A rokonsági kapcsolat megszakadt. Miért mondjon le mindenről? Hogy arcfestékre költse? Milyen szelíden aludt Annuska a lugasban, mikor hazaérkezett. Onnan hozza egy gyermek magával a gonoszságot. Az eredendő bűn. Nem mossa le más, csak az isteni kegyelem. A püspök csak 7 évvel fiatalabb, mint ő, és elég rossz színben van. Azt mondják, van valami baj a májával. Ha elvinné a betegsége, vajon csak az ilyen fajtáknak állana a világ, mint a veje? Ha megváltozik a helyzet, akkor Kun László mehet, s ő majd tesz róla, hogy ne legyen helye az egyház megyében. Neki 27 kiadott munkája van. Ha nagyon akarná, most is tudna írni. Nem fog többé pénzt küldeni Décsinének. Edit már nem él. Az idősebb papok nem vesznek részt a békemozgalomban. Talán, ha összejönnének. A püspök májbajos, napról napra öregebb. Ő még bírja. Ma még kiüríti a megaláztatás kelyhét. Aztán talán holnap. Ma nehéz nap lesz. Mit is mondott ez a csalóvén asszony? Azt ígérte, elutazik az esti gyorssal. Takaró nagy sose tudott szerkeszteni. Ha őt megkérdezik, ő Gálantalt választja. Már csak azért is, mert Gál tőle indult el. Szelíd, jó ember volt teljes életében. Máig az ő prédikációs anyagát használja vasárnaponként. Ha Annuska fiú lett volna. Mi igaz abból, amit Franciska mondott Annuskáról? Franciska mindig szívesen mondott rosszat az emberekről, s mióta megözvegyült, egyre gonoszabb a nyelve. De mit lehet mást mondani Annuskáról, mint rosszat? Mikor tett valamit úgy életében, ahogy illett, kellett, ahogy helyes volt? Még a jó tetteiből is baj kerekedett. Most az a nap jutott eszébe, mikor hazajött a szőlőből, s Janka sírva fogadta a kapu alatt. Annuska kinyárt a fügekertben, s becsődített hozzájuk ebédre 3 szegény családot. Jó Mihály ott röhögött a fás színben, Janka meg sírt, a kezét tördelte. Sunyi rosszképű proletárok ácsorogtak a parókia kapuboltja alatt, köztük Annuska kis kötényben szelte és zsírozta a karékenyereket. Jó, hogy szép szóra is elmentek, nem kellett elővennie a bottyát. Te mondtad, zokogta Annuska, hát nem te mondtad a múltkor, hogy adjunk kenyeret az éhezőknek? Az úr szavával feleselt vissza neki, amikor megverte. A saját prédikációját fordította ellene. Adjunk kenyeret az éhezőknek. Hát persze, hogy valami ilyen volt a textus. De aztán meghívni a fügekertből? Valami rossz érzés fogta el, aminek nem tudott nevet adni. Ott volt mellette ismét Annuska, akire épp oly kevéssé szeretett gondolni, mint Editre. Annuska ceruzáival, örökké kócos fekete hajával. Máig sem kerültek meg az ezüst gyertyatartók, amelyeket vasárnapi iskola után odaadott a koldusnak. Nem az ezüst miatt haragudott, mi az ezüst cifraság, de azért mégis. Edit őrült volt, de ez a lány több is, meg kevesebb is valahogy, mint az eszelős. Jobban már nem alázhatta meg magát az úr előtt, mint hogy Annuskát meg az anyósát idehívta a temetésre. Szajha, mondta magában, s megrettent, olyan természetes volt számára ez a szó. A vénasszony is az volt, a lány is az.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A Bogyós Gyümölcskertész. Szent Péter Esernyőhely. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A Gólyakalifa.
3: Foszti fiú
5: esetén.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország négy leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes kommunikációs főosztályvezető elmondta, az iskola kezdés a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás után életre való felkészülést is jelenti, bizonyítvány szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, fogalmazott az ezredes. Makula György elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Az idei tanévben országosan előzetesen több mint 6000 fogvatartott részvételével számolnak az oktatásban. Közülük várhatóan 1770-en általános iskolai, 2589-en középiskolai képzésben, míg 1643-an szakmaképzésben vehetnek részt. Ez a létszám mintegy 2%-os emelkedést jelent az előző tanév adataihoz képest, hangsúlyozta a főosztályvezető. Minden rendőr kollégának jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től, ezt jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A szóvivő hozzátette, ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapon lesz érvényes. A magyarországi ingatlan piacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését a Duna House. Mint írják, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az otthonstart program szeptember elejé indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A cégcsoport adatai szerint 2026. augusztusában a lakás célú jelzáloghitel szerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által produkált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141,3%-os bővülést mutat.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. A frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, aki gyakorló iskolai tanító és református hittanoktató is. Az iskolakezdésről beszélgetünk vele, szó lesz majd az elsősökről.
2: Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este, ne tartsuk meg.
1: És arról is kérdezem, hogy hogyan kezdődik el a hittanoktatás egy gyermek életében?
2: Sok elsős gyermek úgy ül be az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavak a számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik.
1: Mai vendégünk tehát Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Kardiológushoz mentem, a

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Becsöngettek az iskolába, elkezdődött a tanév. De hogyan éli meg ezeket a napokat egy első osztályos kisdiák? Hogyan segítheti őt jól a családja, a szülei, de a nagyszülők és a többi rokon is abban, hogy gördülékenyen kezdődhessenek az iskolás évek? A nagyobbak hogyan zökkenhetnek vissza a sulis hétköznapokba? Bartáné Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, gyakorló iskolai tanítóval és református hittanoktatóval beszélgetünk mindezekről.
2: Ön hogy látja, hogy mekkora változás az adott gyerköcnek, aki elkezdi az iskolát, meg azt körülvevő családnak, amikor elkezdődik az iskola?
3: A nyári szabadabb élet után egy kötöttebb, szabályozottabb napok következnek az iskola kezdéssel, és ez nem csak a gyermekeknek, hanem a szülők számára is nagy változás. Nem csak az első osztályosoknak, hanem minden évfolyamra belépő diáknak változás ez. És kell biztosítani egy kis átmenetet, és az átmeneteknek a kulcsa szerintem a fokozatosságban, a kiszámíthatóságban és az érzelmi biztonság megteremtésében rejlik. És ilyenkor bizony a következő hetekben érdemes a fókuszpontba helyezni a családoknak az új ritmus kialakítását.
2: És hogy lehet ezt megtenni? Tehát akár mondjuk, az csak kiragadok egyet abból, amit mondott, érzelmi biztonság. Ezt hogy lehet megadni egy gyermeknek ebben a helyzetben?
3: Az érzelmi biztonságra ugye különbözőképpen reagálnak a gyermekek, hiszen vannak olyan típusú gyermekek, akik úgymond két lábon járó energiabombák és túl lelkesek, és így kezdik el az iskolai időszakot és évet. Ilyenkor hajlamosak vagyunk megkönnyebbülni, hogy de jó, minden simán megy. A hatalmas lánga légő lelkesedés csodálatos, de én pedagógusként azt látom, hogy ez a rajtszindróma úgymond gyorsan átfordulhat fáradtságba, és akkor jönnek a monotónabb hétköznapok. Én úgy gondolom, hogy ne hűtsük le a gyermekeket, akik aktívan és lelkesen kezdik az iskolát, de finoman adagoljuk a realitást, úgymond, hogy nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik. Lesznek majd olyan napok is, amikor korán kell kelni és elfáradt, de azért az energia, a kíváncsiság az mindenen át fogja segíteni. Vagy vannak olyan gyermekek, akik bátortalanok, szorongó típusúak, és bizony számukra ez a világ nagyon ijesztő, nagyon hangos és idegen. Na most pont nem tanácsokra van szüksége az ilyen gyermekeknek, hanem hogy biztonságot teremtsünk számukra, és ebben a rutin a legjobb barátunk. Tehát ha a gyermek pontosan tudja, hogy mi miután következik, megnyugszik. Amikor már az első napokban előáll egy órarend, akkor szülőként beszélgessünk a gyermekről, hogy melyik órán, milyen tevékenységek jöhetnek elő. Mondjuk el, hogy az ebéd utáni idősávban már inkább játék, pihenés, közös uzsonnázás vár a gyermekekre, és hogyha látják a kicsik azt, hogy mi után következik, akkor megnyugszanak, és ez a biztonságérzet megalapozódik. Vagy megnyugtató lehet a gyermekek részére, hogyha visznek magukkal otthonról egy kis darab otthont, úgymond egy apró kis plüss a táska mélyén, vagy akár egy egyforma kis közös szeretet karkötő anyával, apákra, ilyen kis apróságok csodákra képesek. És ha mindezekre ránéznek, akkor érzik, hogy nincs egyedül az iskolában. És mindenféleképpen apró lépésekben, mikrolépésekben alakítsuk ki ezt a biztonságérzetet, keressünk kapaszkodókat. Elég, ha egyetlen dolgot találunk a gyermeknek, ami biztonságot ad, mondjuk egy kedves arcú pattárs személyében, a kedvet kis mesehős és kulacsát, vagy egyszerűen azt a tudatot, azt a fontos tudatot, hogy a tanítónénihez bármikor oda mehet. Én úgy gondolom, hogy a tanítónéni az a szülőnek a meghosszabbított keze, szeme és füle, és bármikor biztonságban érezheti a gyermek a tanítónéni közelében magát.
2: Egyébként egy elsős osztályt kezdő tanítónak, pedagógusnak azért hasonlóan, vagy inkább úgy mondom, hogy nehezebb egy elsős osztályt elkezdeni, mint amikor már tovább viszi a gyerekeket? Tehát bennük is ott van ez a valamilyen fajta izgalom, mint ami az első gyerekekben is ott van?
3: Igen, teljes mértékben. izgalommal várjuk a gyermekeket, kíváncsisággal várjuk, és már hetek óta azon gondolkodgatunk, hogy milyen kis kedvességgel várjuk, hogyan tegyük majd örömtelibbé, élménytelibbé az ő átmeneti időszakukat is, hiszen az óvoda-iskola közötti átmenet az nagyon éles átmenet egy 6-7 éves gyermek számára, és bizony nagy a felelőssége a pedagógusnak, és az elsőosztályos tanítónénik gondoskodó, odafigyelő szeretetére mindenféleképpen szükség van. És ez a szeretet kapcsolat, ami már az első napoktól kezdve kialakulhat, igen, ez nagy mértékben függ a tanítónéniktől.
2: És akkor itt az első pillanatokra, még az első napokra, pillanatokra nézve, még a szülőkre ugorjunk vissza a család tekintetében. Mi van akkor, ha a szülő aggódik ezen az egész átmeneten, vagy talán jobban aggódik a szülő, mint a gyermek? Találkozott-e ilyennel, és ezzel van-e dolga a pedagógusnak, vagy ez inkább a szülő saját feladata ezt kezelni?
3: Ez teljesen természetes érzés. Mondhatom azt szülőként is, hogy hajlamosak vagyunk előre megírni a fejünkben a drámát, úgymond, hogy mi lesz, ha nem

0: Tehát a szülői aggodalmat célszerű felnőtt terekben megélni, házastárssal, a barátnővel, vagy egy kávé mellett kibeszélve. Tehát a gyerek előtt a szülő legyen egy biztonságos kikötő. Sugározzuk azt, hogy bízom benned, bízom a tanítódban, jó helyen vagy, délután jövök érted. Egy határozott meleg búcsú, egy puszi, egy nagy ölelés a legnagyobb ajándék ilyenkor. És ezt a szülőknek el is mondjuk a szülőértekezleten, vagy a találkozások alkalmával, hogy inkább megkönnyíti a gyermekének a mindennapját, hogyha egy gyors elválással megkönnyíti az ő életét, hiszen az iskolaválasztás során már egy bizalmat szavazott a beiratkozás által az iskola és az a tanítónénik felé, tehát nincs miért aggódni. Igen, van feladata és felelőssége ebben is a pedagógusnak, hogy a szülőket megnyugtassa e felől.
1: Ugorjunk egy picit tovább, eltelik néhány nap, hét, és mi történik akkor, ha megérkezik az első olyan kudarc, amire nem számít egy gyerkőc? Saját gyerekkori emlékem alsó koromból egy bizonyos boszorkányi nyomda, amit valami felelőtlen viselkedésemért kaptam, ha jól emlékszem, otthon maradt valami, amit el kellett volna vinni, és ennyi év távlatából is emlékszem rá. Hogyan lehet ezt jól kezelni pedagógusként, szülőként?
0: Igen, az iskolai hétköznapok nagyon sok élményt és örömet tartogatnak, ám az első kudarcokkal is szembe kerülhetünk. Hivatalosan az első osztályban szöveges értékelés van, csak hogy a gyermekeknek és a szülőknek is szükségük van kézzelfogható jelzésekre, ezért a gyakorlatban minden iskola és pedagógus kialakítja a saját szimbólumrendszerét. Ezek nem büntetések, hanem útjelző táblák inkább. A fekete pont vagy a boszorkány nyomda nem azt jelenti, hogy a gyerek rossz, hanem azt, hogy itt még dolgunk van. És amikor meglátjuk szülőként az első fekete pontot, vagy szomorú jelet a füzetben, hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a gyerekünket minősítették. Holott ez egy pillanatnyi visszajelzés egy folyamatról, egy tevékenységről, vagy egy tettről. És amikor megérkezik az első szomorú arc, vagy fekete pont, a szülő szíve picit összerándul, de fordítsuk át ezt a dolgot arra, hogy ez a pillanat egy óriási nevelési lehetőség is. Így dől el, hogy a gyerek rettegni fogja a hibázástól, vagy megtanulja kezelni ezt. Tehát alapvetően szülőként ne dramatizáljuk túl, mert ha a szülő kiborul számon kér, vagy kétségbe esik, a gyerek egy világ végét fog megélni. Maradjunk nyugodtak, hiszen egy fekete ponttól még senki sem maradt le az egyetemi felvételiről. Ne szígyük, de ne is bagatelizáljuk el azzal, hogy jaj, mondjuk ez a tanár, üljünk le mellé, beszélgessünk a gyermekkel, nyugtassuk meg őt, hogy hát látjuk, hogy ez a kis boszorkány vagy fekete pont most elszomorít téged, de tudod, ez a jel nem azt jelenti, hogy rossz vagy ügyetlen vagy, ez csak egy jelzőtábla, ami azt mutatja, hogy még itt van tennivalónk. Pedagógusként én éles különbséget teszek a között, hogy miért lett a fekete pont vagy a szomorú jel. A tanulásban szerintem a fekete pontnak nincs helye, mert amikor egy kisgyerek még csak ismerkedik a betűkkel, a számokkal és hibázik, például fordítva ír le egy számot vagy elront egy színezést, az nem bűn és nem lustaság. Ez a tanulási folyamat természetes része. Ha a tanulási hiányosságot vagy a tévedést fekete ponttal büntetjük, azzal elveszük a gyermek bátorságát a próbálkozástól, és sajnos szorongást szül benne. A hibát a füzetben ugye nem büntetni kellene, hanem közösen türelemmel kijavítani. Ahol viszont jellemzőbb a létjogosultsága esetleg a szomorúaknak vagy fekete pontnak, az a magatartás és közösségi szabályok köre. Hiszen a gyermekeknek az iskolában meg kell tanulni a társas együttélés szabályait, hogy nem bántjuk egymást, vagy megvárjuk, amíg a társunk beszél, vagy vigyázzunk a közös játékokra. És ha ezeket a tudatosan felállított határokat a gyerek megszegi, ott a fekete pont egy tiszta jelzőrendszer. Nem a gyermek személyiségét minősíti, hanem egy egyértelmű vizuális stop tábla. Figyelj! Most átléptél egy határt, ennek következménye van. És természetesen a legoptimálisabb módszernek, a jó irányba terelésnek én a beszélgetést, a megbeszélést, a példamutatást és a szeretet kapcsolat kialakítását tartom. És amikor a kudarcokról

0: beszélünk, azért nem feledkezhetünk meg a mérleg másik és sokkal fontosabb és fejlesztőbb és előrevívőbb oldaláról sem, a piros pontokról, mosolygós nyomdákról és a dicséretekről. Én pedagógusként pontosan látom, hogy a gyerekek szomjazzák a sikert, a pozitív megerősítés pedig olyan a kis elsős lelkének, mint a növénynek a napfény. Ettől fog virágozni, növekedni és megmaradni a motivációja. Tehát, hogyha hazahoz egy piros pontot vagy csillagot, akkor ezt úgymond ünnepeljük meg, dicsérjük meg a gyermeket, de a fekete pont mellett se, vagy boszorkányomda mellett se menjünk el szó nélkül. Az erőfeszítést dicsérjük, az erőfeszítést, és ne az okosságot. Ezzel megtanítjuk a gyereknek, hogy a piros pont nem a szerencseműve, hanem az ő kitartásának és a munkájának az eredménye.
1: A saját tapasztalata szerint, vagy a saját gyakorlata szerint, illetve amikor tanítja ugye a hallgatókat, akkor itt a szabályrendszer kapcsán milyen javaslatokat fogalmaz egyébként meg? Tehát ez a konkrétan most ez a boszorkány motívum például, ez egy létező dolog 2026 református közoktatásában, vagy ez már csak az én emlékeimben van, vagy inkább ez a szomorú fej, fekete pont, piros pont, mosolygó fej, vagy mi az ön által prefelelt jelrendszer?
0: A tapasztalatom szerint és az engem körülvevő gyakorlat szerint létezik fekete pont, de nem nagy mértékben. Inkább a pozitív megerősítés, a piros pont úgymond, amit nagyon kedvelnek még a mai napig a gyermekek, és motiváló lehet, illetve elég már a mai gyermekeknek az, ha nem kap piros pontot. Tehát a piros pont hiánya már úgymond egy kis figyelem, egy kis jelzés a gyermek részére, hogy hát kapott a szomszéd kaptársam piros pontot, én nem kaptam, de mindenképpen a pozitív megerősítés létezik a környezetemben, illetve hát a szomorú arc, amelynek szimbólumrendszere, hogy három-három rétegű, ahogy osztálytermekben is látom, van a mosolygós arc, közbőső az, amikor még nem szomorú, de már annyira nem örül, és hát az utolsó fázis a szomorú arc, és amikor a gyermekek értékelést kapnak, akkor azért a tanítónénik nem olyan kőszívűek, és nem annyira szigorúak, hogy fekete pontot osztogassanak. Tehát egy kicsit már letűnőben van a fekete pontrendszer.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Bartáni Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, tanítóval, hittanoktatóval. Maradjanak velünk!
3: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Az Európa Rádió híreit hallják. Köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
3: Az időjárásról.
4: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
3: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést mai vendégünkkel a tanévkezdés apropóján. Beszélgetőtársam ezúttal Bartáni Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, tanító, református hittanoktató.
2: Egy lépést menjünk tovább, még mindig az elsősöknél maradva, de kifejezetten hittanórára nézve szeretnék kérdezni valamit, hogy hogyan látja a hittanórára felkészítést, úgymond, tehát itt most két helyzetet villantok föl. Olyan gyereket és családot képzeljünk el, akiknek nem volt semmilyen kapcsolata a gyülekezettel, egyházzal, vagy választottak egy felekezetet valamilyen kötődés miatt, mennek református hittanra. Ez a gyermek hogyan csöppen ebbe bele, és akár a másik véglet is lehet, aki meg jár évek óta mondjuk gyerekisten tiszteletre, és akkor azt mondja, hogy de hát én már megyek vasárnap, és most minek megyek még a suliba is, államiba hetente egyszer, egyháziba, meg ráadásul hetente kétszer is még hittanórára egy héten. Hogyan lehet jól készíteni a gyerekeket ezekben a helyzetekben?
3: Sok elsős gyermek úgy ül az első hittanórára, hogy a templom, az Isten, vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik. Hogy hogyan készítsük fel őket otthon? A legkifizetődőbb az őszinte és természetes szavak. Nem kell teológiai kis előadást tartani. Talán úgy mutathatjuk be a kisgyermekeknek, hogy a történetek és a szeretet szigete a hittanóra, ahol olyan történeteket fogtok hallani, amely arról szólnak, hogy van valaki a világon, aki téged mérhetetlenül szeret, aki vigyázzad akkor is, amikor én nem vagyok veled. Ott lehet majd játszani, énekelni, rajzolni, és a legfontosabb beszélgetni és kérdezni. Vegyük le a gyermekekről a teljesítménykényszert. Nyugtassuk meg, hogy itt nem kell tökéletesen írni vagy olvasni, ez a léleknek szól. Itt a legfontosabb az, hogy jól érezze magát és figyeljen a szívével. Hitoktatói szemmel az első órákon a legfontosabb az érzelmi biztonság megteremtése. Nem a lexikális tudás átadása a cél a hittanórákon, hanem az, hogy a gyermek megtapasztalja, hogy a hittanóra az a hely, ahol elfogadják, ahol biztonságban van, és ahol jó lenni. Ha már van a gyermeknek gyülekezeti élménye, akkor a gyermekisten tiszteletekről hallott már az előzőekben felvetett szavakról. Inkább az történhet meg, hogy a gyermek úgymond felveti, hogy ha jár gyermekisten tiszteletre, akkor még kell ugye hittanórára járni, holott az egyik ugye itt nem zárja ki a másikat, illetve más jellegű. A gyermekisten tisztelet inkább ilyen családi ünnep, a közösségi ünnep, a család és a közösség ünnepe. A hittanórákon pedig ugye osztálytársakkal, barátokkal lehet együtt, akik már úgymond bejáratottabbak a hittan területén, ők már mondhatni rájuk, hogy szakértők, és vonjuk be őket, emeljük ki a meglévő tudását. Tehát amikor gyermekisten tiszteletről érkeznek hozzánk már gyermekek, akkor ő lehet a tanítónéninek, hittanoktatónak a jobb keze. Segíthet a többieknek. Hitoktatóknak nagy a felelősségünk abban, hogy nem unatkozhat az a gyermek sem, aki már úgymond templomba járó gyermek. Vonjuk be őket a óra menetébe, mutathatják a mozdulatokkal kísért énekeket, bekapcsolódhatnak a történetmesélésekbe, és a hittanórai nem leszjük számára, sőt egy olyan terep, ahol megcsillogtathatják a tudásukat. Így a hittanórai nevelés egy olyan lehetőség, ami akár van előképzettsége a gyereknek, akár nincs, abszolút gazdagítja az iskolai mindennapokat.
2: Még az elsősök, az egy utolsó kérdés, a tágabb családra mennyire kell támaszkodni, vagy mennyire lehet támaszkodni, vagy mennyire kell a tágabb családnak közreműködni egy gyermek életében, amikor elkezdi az iskolát. Ilyenek jutnak eszembe, hogy mondjuk a család időbeosztására mennyire kell tekintettel lenni a többieknek, tehát a nem szervezek estére már nem tudom, szülinapi programot szerda este 9-re, már másnap iskola van, vagy ezt hogy lehet jól kommunikálni, illetve hát a történetek az elmúlt évtizedekből, amiket akár család vagy játszótéri élményem is van, ahogy lépek oda a kisfiamhoz, és akkor mondja neki valaki, hogy mi vár rá majd az iskolában ismeretlenül is. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet ön szerint kezelni?
3: A nagyszülők és a nagyobb család mindenféleképpen védelmi hálója gyermeknek, védelmi hálója kell, hogy legyen a gyermeknek. Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszüli napozásokat hétköznap este ne tartsuk meg. Inkább a hétvégékre korlátozódjanak a nagycsaládi összejövetelek. A gyermekek elfáradnak, kisebbek, nagyobbak is egyaránt, és igazából a gyermeknek 4 óra után egy inger szegényebb környezetre van szüksége, csendre, szabadjátékra, a korai pihenésre. A nagyszülők azzal segítenek, a legtöbbet segíthetnek, ha hétvégén főznek egy finom ebédet, vagy elviszik a gyermeket egy parkba, egy csendes sétára. És bizony óhatatlan és szinte kivéthetetlen az, hogy valamely családtag különböző szörnyű iskolai sztorikat kezd el mesélni a gyermeknek, az Audina vége a jó világnak, most már katonás rend lesz, meg szegény gyerek mi vár rád. Hát felnőtt részéről, a szülő részéről mindenképpen azonnal lépjünk fel kedvesen és megnyugtatólag, mert ami egy felnőtt számára még jó kis poén lehet, a 6-7 éves gyermek számára nem, inkább szorongást válthat ki. Tehát ott azonnal álljunk oda a gyermekünk mellé, hogy igen, ez lehet, hogy régebben így volt, de azóta sokat változott az iskola. Mi nagyon bízunk az iskolában, tanítónéniben, és rengeteg szuper program vár majd a gyermekre. Szóval a riogatást zárjuk le, amennyire csak lehet.
2: És akkor a beszélgetés végére még beszéljünk a nagyobb gyerekekről is, akik nem most kezdik az iskolát, de nyilván nekik is váltás a nyári szünet után az, hogy újra elkezdődik a tanítás. Mit tanácsol a tanítkezés elején ezeknek a családoknak, ahol már nagyobb gyerekek vannak?
3: Mostanra már minden család nyakig ül a megváltozott valóságban, és pontosan tudjuk, hogy a visszarázódás a nagyobbaknál nem megy egy csettintésre. A kamaszok és a kiskamaszok belső órája is nyáron teljesen eltolódott, az agyuk pedig átállt a szabadságüzemmódra. Ezt a folyamatot nem lehet és nem is kell egy nap alatt letudni. A nagyobb gyerekeknél a legnagyobb sokkot a bioritmus hirtelen megváltozása okozza. De nem lehet egyik este még éjfélig pörgetni a telefont, a következő reggel pedig frissen felébredni. Biztos vagyok abban, hogy vannak családok, ahol már nagyjából a suli előtt 1-2 héttel már finoman, naponta 15-20 perccel előrébb hozták a lefekvési és felkelési időt, és ugyanezt kell folytatni még a szeptemberi hetekben is, hogy stabilizálódjon és beálljon a pihenés és aktivitási idő. És ugyanez vonatkozik és igaz a képernyőidőre is. Fokozatosan csökkentsük, amennyire csak lehet, a képernyőidőt az iskola időszakban, és a telefont éjszakára már a hálószobában ne is engedjük be. A nagyobb gyermekeknél leginkább helyezzük át a fókuszt arra, hogy számukra az iskola kezdés nem csak a tanulásról szól, hanem a szociális térbe való visszatérésről is. A kamaszoknál lehetőleg ne a kötelességekkel vagy a jegyekkel a tanulással kampányoljunk, mert attól minden kamasznak elmegy a kedve, hanem irányítsuk a figyelmüket a szociális kapcsolatokra. Kivel ülsz majd? Mit fogtok először mesélni egymásnak a szünetben, de jó lesz újra majd a barátokkal vagy csapattal lenni. Mivel az iskola a tudás mellett a társas élettere is, ragadjuk meg ezt a motivációs vonalat inkább a mentális átállás támogatására. Jó lehet ez egyszerre öröm és hatalmas stresszforrás is, hiszen a nyár folyamán a gyerekek rengeteget változtak, értek, és aki júniusban még kislány vagy kisfiú volt, a szeptemberben ugye kész kamaszként tér vissza újra kell rendezniük a hierarchiát, a barátságokat, ami rengeteg belső feszültséggel jár. Az iskolából hazaérkezés után érdemes egy kis időt hagyni a gyermekeknek a regenerálódásra. Ne rögtön a kikérdezés, vagy a számonkérés, vagy a listázás kerüljön egy beszélgetés középpontjába, hanem adjunk egy kis időt, fél órát, egy órát, amikor csendben lehet, vagy van, akinek az lesz a jó módszer, bezárkózik egy kicsit, elvonul a szobájába, van, aki pedig a sportban fogja levezetni a feszültséget. Én tanítóként és pedagógusként azt látom, hogy a szülők hajlamosak már szeptember 1-én rálépni a gázpedálra, de ebben a helyzetben is igaz lehet az, hogy a kevesebb most is több. Tehát a szülői stratégia ebben az időszakban, nagyobbaknál is, hogy az első 2 hét a hangolódásé legyen. Nem most akarjuk még megváltani a világot. Lehetőleg nem most iratkozzunk még be a 3. nyelvtanfolyamra, vagy a 4. edzésre, hanem az első 14 nap menjen el arra, hogy felvesszük a ritmust, a reggeli rutint, a táskába pakolást, az esti készülődést. És egyébként pedig megemlíteném, hogy a közös tervezésnek óriási ereje van. Tehát a közös tervezéssel azt üzenem, hogy számít a véleményen, van beleszólásod az életedbe, és a nagyobbaknál ugye már nem működik a parancsszó. Tehát üljünk le velük a hétvégén, beszéljük meg, hogy nézzük meg az órarendedet, mikor vannak a nehéz napjaid, hogyan tudjuk beosztani a délutánokat, hogy neked is maradjon szabadidőd. Ha partnerként kezeljük őket, sokkal motiváltabbak lesznek és maradnak. Próbáljunk pozitív fókuszra törekedni, tehát a jó dolgokra gondolni, ne a riogatás legyen részünkről is, mondjuk a 8. osztályban, ugye készülnek majd a felvételire, iskolaváltásra, ne a kötelezettségekkel ijesztessük őket, hanem hogy de jó, hogy együtt lehetsz a barátokkal, a közös poénokra fókuszáljunk, az osztálykirándulásra, vagy a kedvenc tantárgyakra. Mindenféleképpen próbáljunk sok beszélgetéssel kapcsolatot tartani és teremteni, mond a saját gyermekünkkel. Bármilyen életkorú a gyermek, a diák számára a szülő mentő bizonyos helyzetekben. Bátorítsuk a gyermeket, és hogyha úgy alakul, hogy a tantárgyi osztályzatai nem a legfényesebbek, akkor is találjunk meg a gyermek számára egy oázist, egy olyan helyet, egy olyan elfoglaltságot vagy tevékenységet, ahol a gyermek kompetensnek érzi magát. Most legyen ez sport, rajz, színjátszás, vagy programozás, vagy kutyasétáltatás. Tehát, hogy legyen az életében egy olyan hely, ami ahol sikeresnek érzi magát. És az a magabiztosság, amelyet az ő érdeklődésének megfelelő területen átél, az szépen lassan átcsorog majd a tanulásba is. Azt érezzék a gyermekek, hogy a szülő mellett biztonságban van, és akkor is szeretik és hisznek benne, ha éppen romokban van a tanulmányi átlaga, vagy nem úgy sikerül egy-egy dolgozat vagy felelet. A legfontosabb, amit szülőként megérthetünk, hogy az iskola nem egy versenyfutás, hanem legyen ez egy közös utazás. A gyerekeknek az első hetekben nem tökéletes teljesítményre van szüksége, hanem ránk őket körülvevő felnőttekre, akik szeretettel fordulunk feléjük. Pedagógusként és hitoktatóként azt is látom, hogy a gyermeket nagyon vágyják ezt a biztonságot, ezt az odafigyelést, és merjük elhinni, hogy nem vagyunk egyedül ebben a feladatban. Amikor reggel elengedjük a kezüket az iskola kapujában, vagy átadjuk egyik tanítási óráról a másikra őket, tudjuk és bízunk abban, hogy van valaki, aki vigyáz rájuk folyamatosan, és aki a hétköznapok sűrűjében is szeretettel kíséri őket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartáné Járó Anitát, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatóját, iskolai tanítót, református hittanoktatót hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz európai uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Az Otthon Start program részeként tervezett kiemelt beruházások közül az építési engedéllyel még nem rendelkezőknél, az építési engedélyeket csak azt követően adná ki a kormány, hogy azokat egyeztették a készülő lakásépítési programmal. Többek között ez tartalmazza az építészeti törvény módosítására, kedden az országgyűlésnek benyújtott javaslat. Az országgyűlés honlapján olvasható Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett javaslat indoklása szerint az új lakásépítési program kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a rendelkezés, hogy az év végéig nem lehet építési engedélyt kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start program részeként tervezett beruházásokra. A korlátozással összhangban a javaslat felfüggeszti a fix 3%-os hitelprogram feltételei teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályok határidőit is. A javaslat rendelkezik arról is, hogy a kiemelt beruházásoknál haladéktalanul tájékoztatni kell a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóságnak az építési engedélyező hatóságot, ha a környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése miatt eljárást indít, vagy ilyen ügyben határozata véglegessé válik. A Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények országos tanévnyitó ünnepségének idén Debrecen a Nagy Templom adott otthont. A Debreceni Református Kollégium gimnáziuma volt a házigazda. A 2026-27-es tanévet indító istentiszteleten mintegy 1000 diák, pedagógus és intézményvezető vett részt. Steinbach József, a Magyarországi Református Egyházzsinatának lelkészi elnöke köszöntőjében emlékeztetett, csak az anyaországban mintegy 70 ezer diák, összesen 150 ezer ember tartozik a református közoktatáshoz.
3: Egy új tanév kezdetén fontos kimondanunk, hogy nem üres térbe érkezünk. Isten szeretetébe érkezünk, és Isten szeretetébe kapaszkodva indulunk el. Abba a valóságba, amelyről Pál apostol az aténi beszédében így tesz bizonyságot, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért, amikor tanévet kezdünk, valójában nem egyszerűen egy új etap munkáját kezdjük meg, hanem újra és újra rábízzuk magunkat, ami megtartó Istenünkre, aki előttünk jár, aki hordoz bennünket, és aki az emberi élet minden területén, így az iskolában is jelen van. Amikor Kárpát-medencei református tanévnyitót tartunk, akkor valami fontosat teszünk láthatóvá. Azt, hogy bárhol éljen is egy magyar református közösség, ugyanannak a nagyobb üdvözítő történetnek a legfőbb jónak a részese. És ennek az összetartozásnak gyönyörű gyümölcse a református közoktatás. Csak az anyaországban mintegy 70 ezer diák vesz részt a református köznevelésben, ehhez még hozzá kell számolni a 7 ezer pedagógust, munkatársat, családjaikat. Ha a hitoktatást is ide vesszük, akkor 150 ezerre nő ez a szám.
2: A református tanévnyitón részt vett Szeti István, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Felekezeti Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkára. Őt hallják.
4: A jó iskola sokkal több azoknál a falaknál, amelyek között a gyermek és fiatal éveinket töltjük. Amellett ugyanis, hogy ezen a helyen ismerkedünk meg későbbi életünkhöz szükséges tudnivalókkal, tanulunk meg gondolkodni, itt formálódik a személyiségünk, és érünk küzdeni és felelősséget vállalni tudó felnőttekké. Az iskola a szülői nevelés mellett a másik legfontosabb hely, ahol az értékeinket kapjuk és érdeklődésünk kialakul. Pedagógus pedig nem csak a tantárgyakra tanít, hanem az életre is nevel. Az idei tanév egy különösen forró és aszályos nyár után kezdődik meg. Az éghajlatváltozás mellett az energiakrízis, illetve a mesterséges intelligencia térnyerése mára már mindannyiunk számára érzékelhető kihívásokat jelentenek, amelyek miatt olyan a világra nyitott fiatalokra van szükség, akikből majd felelős, gondolkodó felnőttek lesznek. Minden jel arra mutat ugyanis, hogy a jövőben a jelenlegieknél még komolyabb próbatételekkel kell majd közösen szembenéznünk. Magyarországon a református iskolák évszázadokon át kitartóan tettek és tesznek eleget ma is ennek az egyszerre nemes és kihívásokkal teli feladatnak, és oktatóik az adott lehetőségek között akár kevés, akár sok adatot nekik egy igaz sáfár lelkiismeretességével és bölcsességével híven gyarapították és gyarapítják a rájuk bízott talentumokat.
2: A református tanévnyitón hagyományosan tanszercsomagokat adott át a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Radírozzuk ki a különbségeket kampány felajánlásaiból egy kiválasztott intézménynek. Idén a Magyar Csanádi Református Általános Iskola kapott mintegy 70 megtöltött iskolatáskát. A Magyar Református Szeretetszolgálat összesen 1300 hátrányos helyzetű gyermek iskola kezdését támogatta ezzel az akcióval, határon innen is túl. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjtött gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt, kellemes ébredés, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. Szeptember 3-án csütörtökön reggel. 1813-ban ezen a napon született Eötvös József író, költő, államférfi, a magyar realista regényírás első nagymestere. Politikusként 1848-ban a Batthyány kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot töltött be, ahogy 1867-től a gróf Andrássy Gyula vezette kormányban is. Ő volt a Magyar Tudományos Akadémia harmadik elnöke. Kedves hallgatóink, a mai napindító órát nem csak Kenyérrel él az ember című rovatunk nyitja. Az óra második felében Bartáné Járó Anitával, a Károly Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mester oktatójával beszélgettünk. Annak apropóján, ugye, hogy becsöngettek az iskolákba, elkezdődött a tanév, de hogy hogyan éli meg ezeket a napokat egy első osztályos, erről érdeklődünk majd. Tartsanak velünk ezen a reggelen is.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvének, második részének válogatott verseiből. Hírám, Tírus királya, így felelt erre abban a levélben, amelyet Salamonnak küldött. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki az eget és a földet alkotta, hogy ilyen bölcs fiat adott Dávid királynak, aki okos és értelmes. Ezért küldök egy hozzáértő és értelmes mestert, Hírámot, egy Dámból származó asszony fiát, akinek Tírusi az apja. Ő ért az arany, az ezüst, a réz, a vas, a kő, a fa, a piros és kék bíbor, a len és a karmazsin feldolgozásához, a különféle vésetek készítéséhez és mindenféle terv megvalósításához, amivel csak megbízzák a te mestereiddel és az én uramnak, apádnak, Dávidnak a mestereivel együtt. Most azért küldje el az én uram szolgáinak azt a búzát, árpát, olajat és bort, amelyet megígért, mi pedig annyi fát vágunk a Libánonon, amennyire csak szükséged lesz. Hírám, Tírus királya, Salamon levelére válaszolva azt mondja, mivel szerette népét az Úr, azért tett téged királyukká. Első hallásra csak formaságnak tűnik, vagy udvariasságnak ez a mondat. Ugyanakkor azt fogalmazza meg egy idegen ország királya, hogy Izrael történetét nem a politikai erők, vagy a nagyhatalmi játszmák irányítják, hanem az Isten akarata és kegyelme. A templom építés ugyanis, nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem Salamon ambíciója, hanem az Isten gondviselésének a jele. Sőt, még dicséretet is mond ez az idegen király. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki az eget és a földet alkotta. A pogány király felismeri, hogy Salamon bölcsessége nem emberi eredetű, hanem Istentől jövő. A templomépítés története ezáltal túllép Izrael határain,

0: igényel. Az Úr lelke olyan embereket is felhasznál, akik nem izraeliták, hiszen a végső siker és szépség nem egyetlen ember munkája, hanem sok-sok ember közös erőfeszítése, akiket az Isten lelke kapcsol össze. Óriási humán erőforrásra volt tehát szükség Izrael országán belül és kívül. A templom építés így lehetett a kitartó, jól szervezett közösségi munka eredménye. Isten népe egyszerre imádkozik és dolgozik, amint református jelmondatunk is vallja az ősi debreceni kollégium belső homlokzatán. Orando et laborando. Imádkozzál és dolgozzál. Ez adja vissza azt a már említett reformátori tanítást, mely szerint minden munka, mindegy, hogy mennyire jelentős, felelősségteljes vagy szükségszerű, az Isten dicsőségére végezhető. Salamon a segítséget és a szükséges eszközöket nem ingyen kérte. Csere kereskedelemről hallunk, hiszen mindenért cserébe gabonát, olajat és bort küldött. A templomépítés tehát nem egy kikényszerített segítség, hanem kölcsönös szolgálat. Isten népe olyan építkezésbe kezd, mely kapcsolatokat teremt, és együttműködést hoz létre Isten és ember, ember és ember, királyság és királyság között. A templom így nem csak kőből vagy fából épül, hanem emberek közötti bizalomból, tiszteletből és kölcsönös támogatásból is. Vajon mi? Hogyan építünk? Észrevesszük-e azt a saját életünkben, hogy Isten munkája embereket kapcsol össze és hozzánk is? Készek vagyunk-e a saját képességeinket és készségeinket az Isten dicsőségére használni? Készek vagyunk-e másokkal együtt építeni azt, amit az Úristen ránk bíz? Az Istennek végzett munka ugyanis sohasem magányos vállalkozás, hanem közösségi szolgálat, amelyben mindenkinek helye és része van, és minden odaszánás, minden fáradtság az Úr dicsőségét építi. Amen. Urunk, taníts bennünket felismerni, hogy minden szolgálat mögött a te akaratod és terved áll. Adj alázatot, hogy ajándékainkat a te dicsőségedre használjuk, és adj nyitott szívet, hogy másokkal együtt építsük azt, amit ránk bíztál. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható. Ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni örökre, mi lett a körül?

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Becsöngettek az iskolába, elkezdődött a tanév, de hogy hogyan éli meg ezeket a napokat az első osztályos? Hogyan segítheti őt jól a családja, a szülei, de a nagyszülők és a többi rokon is abban, hogy gördülékenyen kezdődhessenek az iskolás évet? A nagyobbak hogyan zökkenhetnek vissza a sulis hétköznapokba? Bartáni Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, gyakorló iskolai tanítóval és református hittanoktatóval beszélgetünk. A felvételt Hegedűs Márk készítette.
2: Ön hogy látja, hogy mekkora változás az adott gyerkőcnek, aki elkezdi az iskolát, meg azt körülvevő családnak, amikor elkezdődik az iskola?
3: A nyári szabadabb élet után egy kötöttebb, szabályozottabb napok következnek az iskola kezdéssel, és ez nem csak a gyermekeknek, hanem a szülők számára is nagy változás. Nem csak az első osztályosoknak, hanem minden évfolyamra belépő diáknak változás ez, és kell biztosítani egy kis átmenetet, és az átmeneteknek a kulcsa szerintem a fokozatosságban, a kiszámíthatóságban és az érzelmi biztonság megteremtésében rejlik. És ilyenkor bizony a következő hetekben érdemes a fókuszpontba helyezni a családoknak az új ritmus kialakítását.
2: És hogy lehet ezt megtenni? Tehát akár mondjuk, az, csak kiragadok egyet abból, amit mondott, érzelmi biztonság. Ezt hogy lehet megadni egy gyermeknek ebben a helyzetben?
3: Az érzelmi biztonságra ugye különbözőképpen reagálnak a gyermekek, hiszen vannak olyan típusú gyermekek, akik úgymond két lábon járó energiabombák és túl lelkesek, és így kezdik el az iskolai időszakot és évet. Ilyenkor hajlamosak vagyunk megkönnyebbülni, hogy de jó, minden simán megy. A hatalmas lángal égő lelkesedés csodálatos, de én pedagógusként azt látom, hogy ez a rajtszindróma úgymond gyorsan átfordulhat fáradtságba, és akkor jönnek a monotónabb hétköznapok. Én úgy gondolom, hogy ne hűtsük le a gyermekeket, akik aktívan és lelkesen kezdik az iskolát, de finoman adagoljuk a realitást, úgymond, hogy nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik. Lesznek majd olyan napok is, amikor korán kell kelni és elfáradt, de azért az energia, a kíváncsiság az mindenen át fogja segíteni. Vagy vannak olyan gyermekek, akik bátortalanok, szorongó típusúak, és bizony számukra ez a világ nagyon ijesztő, nagyon hangos és idegen. Na most pont nem tanácsokra van szükség az ilyen gyermekeknek, hanem hogy biztonságot teremtsünk számukra, és ebben a rutin a legjobb barátunk. Tehát ha a gyermek pontosan tudja, hogy mi miután következik, megnyugszik. Amikor már az első napokban előáll egy órarend, akkor szülőként beszélgessünk a gyermekről, hogy melyik órán, milyen tevékenységek jöhetnek elő. Mondjuk el, hogy az ebéd utáni idősávban már inkább játék, pihenés, közös uzsonnázás vár a gyermekekre, és hogyha látják a kicsik azt, hogy mi után következik, akkor megnyugszanak, és ez a biztonságérzet megalapozódik. Vagy megnyugtató lehet a gyermekek részére, hogyha visznek magukkal otthonról egy kis darab otthont, úgymond egy apró kis plüss a táska mélyén, vagy akár egy egyforma kis közös szeretet karkötő anyával, apákra, ilyen kis apróságok, csodákra képesek. És ha mindezekre ránéznek, akkor érzik, hogy nincs egyedül az iskolában. És mindenféleképpen apró lépésekben, mikrolépésekben alakítsuk ki ezt a biztonságérzetet, keressünk kapaszkodókat. Elég, ha egyetlen dolgot találunk a gyermeknek, ami biztonságot ad, mondjuk egy kedves arcú pattárs személyében, a kedves kis mesehős és kulacsát, vagy egyszerűen azt a tudatot, azt a fontos tudatot, hogy a tanítónénihez bármikor oda mehet. Én úgy gondolom, hogy a tanítónéni az a szülőnek a meghosszabbított keze, szeme és füle, és bármikor biztonságban érezheti a gyermek a tanítónéni közelében magát.
2: Egyébként egy elsős osztályt kezdő tanítónak, pedagógusnak azért hasonlóan vagy inkább úgy mondom, hogy nehezebb egy elsős osztályt elkezdeni, mint amikor már tovább viszi a gyerekeket? Tehát bennük is ott van ez a valamilyen fajta izgalom, mint ami az első gyerekekben is ott van?
3: Igen, teljes mértékben izgalommal várjuk a gyermekeket, kíváncsisággal várjuk, és már hetek óta azon gondolkodgatunk, hogy milyen kis kedvességgel várjuk, hogyan tegyük majd örömtelibbé, élménytelibbé az ő átmeneti időszakukat is, hiszen az óvoda-iskola közötti átmenet az nagyon éles átmenet egy 6-7 éves gyermek számára, és bizony nagy a felelőssége a pedagógusnak, és az első osztályos tanítónénik gondoskodó, odafigyelő szeretetére mindenféleképpen szükség van. És ez a szeretet kapcsolat, ami már az első napoktól kezdve kialakulhat, igen, ez nagy mértékben függ a tanítónénitől.
2: És akkor itt az első pillanatokra, még az első napokra, pillanatokra nézve, még a szülőkre ugorjunk vissza a család tekintetében. Mi van akkor, ha a szülő aggódik ezen az egész átmeneten, vagy talán jobban aggódik a szülő, mint a gyermek? Találkozott-e ilyennel, és ezzel van-e dolga a pedagógusnak, vagy ez inkább a szülő saját feladata ezt kezelni?
3: Ez teljesen természetes érzés. Mondhatom azt szülőként is, hogy hajlamosak vagyunk előre megírni a fejünkben a drámát, úgymond, hogy mi lesz, ha nem találja meg a tantermet, mi van, ha csúfolni fogják, mi van, ha egyedül kell ennie, és ezzel semmi baj nincsen. Ez a szeretet jele, de a gond akkor kezdődik szerintem, ha ezt át is ragasztják, vagy átragasztjuk szülőként a gyermeke. Azt látom pedagógusként és anyaként is, hogy a gyerekek olyanok, mint a legérzékenyebb antennák. Ha a szülő görcsbe rándult, gyomorral áll az iskola kapujában, és a könnyeit nyeldesre búcsúszkodik, a gyerekben azonnal bekapcsol a vészjelző. Ha anya, apa ennyire fél, akkor ez egy veszélyes hely. Tehát a szülői aggodalmat célszerű felnőtt terekben megélni. Házastárssal, a barátnővel, vagy egy kávé mellett kibeszélve, tehát a gyerek előtt a szülő legyen egy biztonságos kikötő. Sugározzuk azt, hogy bízom benned, bízom a tanítódban, jó helyen vagy, délután jövök érted. Egy határozott meleg búcsú, egy puszi, egy nagy ölelés a legnagyobb ajándék ilyenkor. És ezt a szülőknek el is mondjuk a szülőértekezleten, vagy a találkozások alkalmával, hogy inkább megkönnyíti a gyermekének a mindennapját, hogyha egy gyors elválással megkönnyíti az ő életét, hiszen az iskolaválasztás során már egy bizalmat szavazott a beiratkozás által az iskola és a tanítónénik felé, tehát nincs miért aggódni. Igen, van feladata és felelőssége ebben is a pedagógusnak, hogy a szülőket megnyugtassa felől.
2: Ugorjunk egy picit tovább, eltelik néhány nap, hét, és mi történik akkor, ha megérkezik az első olyan kudarc, amire nem számít egy gyerkőc? Saját gyerekkori emlékem alsó koromból egy bizonyos boszorkányi nyomda, amit valami felelőtlen viselkedésemért kaptam. Ha jól emlékszem, otthon maradt valami, amit el kellett volna vinni, és ennyi év távlatából is emlékszem rá. Hogyan lehet ezt jól kezelni pedagógusként, szülőként?
3: Igen, az iskolai hétköznapok nagyon sok élményt és örömet tartogatnak, ám az első kudarcokkal is szembe kerülhetünk. Hivatalosan az első osztályban szöveges értékelés van, csak hogy a gyermekeknek és a szülőknek is szükségük van kézzelfogható jelzésekre, ezért a gyakorlatban minden iskola és pedagógus kialakítja a saját szimbólumrendszerét. Ezek nem büntetések, hanem útjelző táblák inkább. A fekete pont vagy a boszorkány nyomda nem azt jelenti, hogy a gyerek rossz, hanem azt, hogy itt még dolgunk van. És amikor meglátjuk szülőként az első fekete pontot, vagy szomorú jelet a füzetben, hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a gyerekünket minősítették. Holott ez egy pillanatnyi visszajelzés egy folyamatról, egy tevékenységről, vagy egy tettről. És amikor megérkezik az első szomorú arc, vagy fekete pont, a szülő szíve picit összerándul, de fordítsuk át ezt a dolgot arra, hogy ez a pillanat egy óriási nevelési lehetőség is. Így dől el, hogy a gyerek rettegni fogja a hibázástól, vagy megtanulja kezelni ezt. Tehát alapvetően szülőként ne dramatizáljuk túl, mert ha a szülő kiborul, számon kér, vagy kétségbe esik, a gyerek egy világ végét fog megélni. Maradjunk nyugodtak, hiszen egy fekete ponttól még senki sem maradt le az egyetemi felvételiről. Ne szidjuk, de ne is bagatelizáljuk el azzal, hogy jaj, mondjuk ez a tanár, üljünk le mellé, beszélgessünk a gyermekkel, nyugtassuk meg őt, hogy hát látjuk, hogy ez a kis boszorkány vagy fekete pont most elszomorít téged, de tudod, ez a jel nem azt jelenti, hogy rossz vagy ügyetlen vagy, ez csak egy jelzőtábla, ami azt mutatja, hogy még itt van tennivalóm. Pedagógusként én éles különbséget teszek a között, hogy miért lett a fekete pont vagy a szomorú jel. A tanulásban szerintem a fekete pontnak nincs helye, mert amikor egy kisgyerek még csak ismerkedik a betűkkel, a számokkal, és hibázik, például fordítva ír le egy számot, vagy elront egy színezést, az nem bűn és nem lustaság. Ez a tanulási folyamat természetes része. Ha a tanulási hiányosságot vagy a tévedést fekete ponttal büntetjük, azzal elveszik a gyermek bátorságát a próbálkozástól, és sajnos szorongást szül benne. A hibát a füzetben ugye nem büntetni kellene, hanem közösen türelemmel kijavítani. Ahol viszont jellemzőbb a létjogosultsága esetleg a szomorúaknak vagy fekete pontnak, az a magatartás és közösségi szabályok köre. Hiszen a gyermekeknek az iskolában meg kell tanulni a társas együttélés szabályait, hogy nem bántjuk egymást, vagy megvárjuk, amíg a társunk beszél, vagy vigyázzunk a közös játékokra. S ha ezeket a tudatosan felállított határokat a gyerek megszegi, ott a fekete pont egy tiszta jelzőrendszer. Nem a gyermek személyiségét minősíti, hanem egy egyértelmű vizuális stop tábla. Figyelj, most átléptél egy határt, ennek következménye van. És természetesen a legoptimálisabb módszernek, a jó irányba terelésnek én a beszélgetést, a megbeszélés, a példamutatást és a szeretet kapcsolat kialakítását tartom. És amikor a kudarcokról beszélünk, azért nem feledkezhetünk meg a mérleg másik és sokkal fontosabb és fejlesztőbb és előrevívőbb oldaláról sem, a piros pontokról, mosolygós nyomdákról és a dicséretekről. Én pedagógusként pontosan látom, hogy a gyerekek szomjazzák a sikert, a pozitív megerősítés pedig olyan a kis elsős lelkének, mint a növénynek a napfény. Ettől fog virágozni, növekedni és megmaradni a motivációja. Tehát, hogyha hazahoz egy piros pontot vagy csillagot, akkor ezt úgymond ünnepeljük meg, dicsérjük meg a gyermeket, de a fekete pont mellett se, vagy boszorkányomda mellett se menjünk el szó nélkül. Az erőfeszítést dicsérjük, az erőfeszítést, és ne az okosságot. Ezzel megtanítjuk a gyereknek, hogy a piros pont nem a szerencseműve, hanem az ő kitartásának és a munkájának az eredménye.
2: A saját tapasztalata szerint, vagy a saját gyakorlata szerint, illetve amikor tanítja ugye a hallgatókat, akkor itt a szabályrendszer kapcsán milyen javaslatokat fogalmaz egyébként meg? Tehát ez a konkrétan most ez a boszorkány motívum például, ez egy létező dolog 2026 református közoktatásában, vagy ez már csak az én emlékeimben van, vagy inkább ez a szomorú fej, fekete pont, piros pont, mosolygó fej, vagy mi az ön által prefelelt jelrendszer?
3: A tapasztalatom szerint, és az engem körülvevő gyakorlat szerint létezik fekete pont, de nem nagy mértékben. Inkább a pozitív megerősítés, a piros pont úgymond, amit nagyon kedvelnek még a mai napig a gyermekek, és motiváló lehet, illetve elég már a mai gyermekeknek az, ha nem kap piros pontot. Tehát a piros pont hiánya már úgymond egy kis figyelem, egy kis jelzés a gyermek részére, hogy hát kapott a szomszéd pattársam piros pontot, én nem kaptam, de mindenképpen a pozitív megerősítés létezik a környezetemben, illetve hát a szomorú arc, amelynek szimbólumrendszere, hogy három-három rétegű, ahogy osztálytermekben is látom, van a mosolygós arc, közbőső az, amikor még nem szomorú, de már annyira nem örül, és hát az utolsó fázis a szomorú arc, és amikor a gyermekek értékelést kapnak, akkor azért a tanítónénik nem olyan kőszívűek, és nem annyira szigorúak, hogy fekete pontot osztogassanak. Tehát egy kicsit már letűnőben van a fekete pontrendszer.
1: Kedves hallgatóink, Bartáni Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Néhány perc múlva 7 órakor híreket hallanak itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazin szól, várom Önöket a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Ezt közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, az elnök a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Augusztusban több mint 40%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés éves szinten, és 15%-kal esett vissza az újonnan piacra kerülő lakóingatlanok száma, közölte az ingatlan.com. A legnagyobb éves visszaesést Budapesten és a megyeszékhelyeken mérték, a kereslet csökkenése a községekben 31%-os volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a kereslet visszaesése nem a lakáspiac hirtelen gyengülését jelzi, hanem az egy éve elindult otthon start program hatása, ami olyan vevőket is a piacra terelt, akik eredetileg későbbre tervezték a vásárlást. Júliushoz képest 4,8%-kal mérséklődött a kereslet országos szinten, a lakások iránti érdeklődés 5,9%-kal, a házak iránti 4%-kal csökkent. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellenvéd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön az ország északkeleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon északkeleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit hallják, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát, Lénárt Vanda vagyok. Szeptember 3-án csütörtökön a Hildáknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnaposokat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokat adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a Gulya tábor a Debreceni Egyetem egyik meghatározó eseménye. Korábban a karok önállóan szerveztek gólyatábort, ebben az egyesített formában ez a 19. alkalom. Erről hallhatják majd 7:30 után nem sokkal Németh Kevint, a DEHÖK elnökét. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 3-a van a Hildák neve napja, a név germán eredetű, a Hild elemet tartalmazó germán nevek rövidülése, jelentése harc. Hát harcias nők, tehát a Hildák, Isten éltesse őket és mindazokat, akik e napon születtek. Nézzük a nap további krónikáját. 1138-ban II. Béla magyar király Székesfehérváron adta ki oklevelét, az első írásos emléket Csepel faluról. 1272-ben királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, Árpádházi uralkodónkat. 1783-ban az amerikai függetlenségi háború ért véget, Nagy-Britannia és 13 volt gyarmata Párizsban békét kötöttek, amelynek értelmében a brit kormány elismerte az amerikai Egyesült Államok függetlenségét. 1825-ben Jedlik Ányost, a dinamó feltalálóját Győrben pappá szentelték. 1853-ban ezen a napon nyitották meg a Cegléd és Kiskun félegyháza közötti vasútvonalat. 1857-ben avatták fel a Miskolci Nemzeti Színházat. E napon született 1813-ban Eötvös József író miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1840-ig a Borsod megyei Sájon élt apja birtokán, és szinte teljes egészében az irodalomnak szentelte életét. Az 1840-es országgyűlés előbb Budára, később Pestre költözött. Irodalmi munkássága elején kivált kép a Karthauszi regény című könyve nagy elismerést szerzett neki, úgy az irodalomban, mint a közéletben. A Kisfaludi Társaság tagjának választották, ennek később elnöke is lett. Ő volt a Batthyány kormány, majd az Andrássy kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere. 1923-ban született Dénes György, jogász, történész, geográfus, barlangkutató, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat egyik alapítója, majd titkára, és ő alapította a Magyar Barlangi Mentőszolgálatot is. Nevéhez fűződik a Meteor Barlang, az esztramosi egyik őslénytani lelőhely felfedezése. Sikeres feltáró kutatásokat végzett a Baradla Barlangban, a Mátyás-hegyi Barlangban és a Szemlő-hegyi Barlangban, és részt vett a József-hegyi Barlang felfedezésében és további barlangok feltárásában. 1957. szeptember 2-án hunyt el Heltai Jenő író, költő, és 2010-ben Bánfi György színész. Kedves hallgatóink, a szeptember 3-ai nap krónikáját hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Farkasok harca. A természetölén élő siroki indiánok sok időt töltöttek együtt. Volt egymásra idejük, mindent megbeszéltek, így volt alkalmuk átadni, amit magukban hordoztak. Egy este egy öreg siroki indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben belülről zajlik. Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a rossz, a félelem, a düh, az irigység, a féltékenység, a sajnálat, a szánalom, a kapzsiság, az erőszak, az önsajnálat, a bűntudat, a harag, a kisebbrendűség, a hazugság, a hamis büszkeség, a felsőbbrendűség és az önzés. Másikuk a jó. Az szeretet, az öröm, a béke, a remény, a nyugalom, az alázat, a kedvesség, a jóindulat, az empátia, a nagy lelkűség, az igazság, az együttérzés és a hit. Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját. És melyik farkas győz? Az öreg indián mosolyogva válaszolt, az, amelyiket etetett.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott a NAV. A közlemény szerint a napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adóvisszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A NAV a honlapján külön menüpontban gyűjti az ismert adathalász e-maileket és SMS-eket, ez folyamatosan bővül a csalók aktuális próbálkozásaival, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhős elv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Északon észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb esőzápor, az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz, délutánra 26 és 31 fok közé melegszik a levegő térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aktuális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A gólyatábor a Debreceni Egyetem egyik meghatározó eseménye. Korábban a karok önállóan szerveztek gólyatábort, ebben az egyesített formában ez a 19. alkalom. Turnusonként a csoportvezetőkkel, a DEHÖK munkatársaival 1500 diák vesz részt a programokon. Állandó elemek a karok bemutatása, a beiratkozás, borkóstoló, koncertek, játékok, utolsó este pedig a tűzijáték koronázza meg a hetet. Németh Kevinnel, a DEHÖK elnökével Papp Beatrix beszélgetett.
2: Augusztus vége, szeptember eleje a gólyatáborok ideje itt a Debreceni Egyetemen. Mennyire nagy esemény ez az intézmény életében? Németh Kevin, a DEHÖK elnöke.
3: Valójában a hallgatói életben szerintem ez a legmeghatározóbb esemény. Én úgy gondolom, hogy minden egyes ember, aki az egyetemi életbe bekerül, ez egy elkerülhetetlen esemény, hogy részt vegyen benne, és tényleg azt mondom, hogy ez az a rendezvényünk, amire a legtöbbet készülünk, minden szempontból, létszámban, költségvetésben, tehát tényleg ez az ilyen meghatározó pontja az évünknek, már csak azért is, mert ezzel indítjuk a tanévet, ez indít be mindent valójában, a közös munkát, amikor visszajövünk nyárról, úgyhogy szeretjük is csinálni, tehát ezért is az egyik legfontosabb rendezvényünk, meg hát látjuk, hogy mekkora sikere van évről évre. Ez a formáció már jövőre lesz 20 éves az egyetem életében. Előtte minden kar, illetve minden kampusz külön csinált magának gólyatábort, mindig vegyítve volt, jobbra-balra variálások voltak, de jövőre lesz 20 éve annak, hogy egyesítettük ezt a gólyatábort.
2: Beszéljünk a szervezésről, mennyi ideig készülnek? Említette, hogy tulajdonképpen ez egy nagy költségvetés. Mit kell erről tudni?
3: Már a szervezés, én azt mondom, hogy elkezdődik az előző tanévi vizsgaidőszak, akkor mi már összeülünk kabinett szinten, illetve a különböző szolgáltatókkal, hogy megbeszéljük, hogy valójában mikor is lesz a tábor, milyen szolgáltatásokat várunk el. Van akkor a szerencsénk, hogy azért évről évre ugyanazokkal a szolgáltatókkal dolgozunk, és nagyjából már tudják, hogy mi a járás ebben a táborban, viszont mindig egy kis változtatást kieszközülünk, hogy ne ugyanaz a séma legyen minden egyes táborban, szóval ezért is van az, hogy már hónapokkal előtte elkezdődik a munka, de amikor úgy igazán ráfordulunk erre a gólyatábor szervezésre, az új július közepe, augusztus eleje, és akkor kezdődik el az igazi munka, a regisztráció is valójában akkor nyílik, amikor a pontokat kihirdetik. Úgyhogy én talán azt tudom mondani, hogy a pontváró partik után mi már 1000 fokos fordulattal azon dolgozunk, hogy a tábor sikeresen megszerveződjön.
2: Hányan dolgoznak ezen?
3: Én azt tudom mondani, hogy szinte az összes hallgató önkormányzati tag ezen dolgozik, tehát 177 képviselünk van, minden ki gólyatábor lázban ég augusztusban, úgyhogy a 177 fő az a minimum. Ők valójában a hallgató életnek a szervezői, akik egész évben ezekkel foglalkoznak, de itt nyilván össze vagyunk vegyítve, tehát mindenki egy táborért dolgozik, nem a saját kis rendezvényen, hanem azért, hogy összességében a gólyatábor sikeres legyen. Ha most azokat nézzük, hogy a külső szolgáltatók is beleszámítanak, akkor én talán egy olyan nagyjából 4-500 főt tudnék arra mondani, hogy akik azért dolgoznak, hogy ez a tábor megvalósuljon. Azért nehéz, mert ugye költségvetésből dolgozunk, van a hallgató önkormányzati költségvetés, valamint az egyetem biztosít. Ha úgy nézzük, akkor egy hallgatónak a részvételi díja 45.000 forint, ezt mi teljes mértékben fel is használjuk.
2: Hogyan zajlik az idén a gólyatábor akkor?
3: Két turnusunk van, az augusztus utolsó hete és szeptember első hete. 8 kar van az első turnusban, 5 kar a másodikban, és az első turnusban vannak a medikus karok, a TTK, a ZK, a műszaki kar, illetve az EJ. Tehát ez egy összesen 8 kar. Itt valójában minden karnak egy kicsit eltérő a programterve. Vannak megkerülhetetlen elemek, mint például az utolsó napi tűzijáték, a borkóstoló, a beiratkozások, az éjszakai vetélkedők, a karitájékoztatók, úgyhogy ezek általában mindenkinek megjelennek ezek az elemek, de minden kar próbál egy kicsit az identitásához igazodva programokat szervezni, úgyhogy itt nagyon sok színű a tábor. Azt tudom mondani, hogy amikor én bemegyek az irodába és megnézem, hogy éppen milyen helyszínen mi zajlik, nem tudnék párhuzamot vonni egy-két program között.
2: Második héten kik lesznek, milyen karok?
3: második héten pedig a gazdaságtudományi kar, a MÉK, a BTK, az IK, illetve a JGK. Úgyhogy kevesebb kar, viszont a gólya létszám az azt hiszem 20 fővel nagyobb, mint az első turnusban, mert hogy ezeknek a karoknak a létszám, főleg a GTK-nak, meg a BTK-nak elég magas, úgyhogy ők ezért vannak így elosztva, hogy nagyjából arányos legyen a tábor létszám.
2: Lehet tudni, hogy összesen hány hallgató, ifjú, új hallgató vesz részt?
3: Az első turnusban 1210, azt hiszem most az a szám, a második turnusban meg 1230, tehát hogy így vannak belőve. Összességében a két tábor, ha a csoportvezetőket, illetve a hökösöket is beleszámoljuk, akkor mind a két tábor, akik bent laknak a kollégiumokba, az mind a 2500 fős.
2: Ki tudna emelni egy-egy olyan rendezvényt, ami nagyon speciális?
3: Hát ami nagyon speciális, és szerintem nem csak a Debreceni Egyetem újdonsült hallgatói, hanem a Debreceni Egyetem polgárai és a város polgárai is látják, hát ez az utolsó napi tűzijáték, és tényleg a megkoronázása ennek a programnak, mert tényleg ez egy nagyon nagy dolog, hogy tényleg az ország legnagyobb gólyatáboráról beszélünk, és az, hogy 1500 fő az egyetem főépület előtt le tud ülni, együtt tudja azt megünnepelni, hogy sikeres felvételt nyert ide a Debrecen Egyetemre, ez tényleg egy olyan teljesen más érzés. Azért a táborban is lehet látni az arcokon, hogy tényleg élvezik a tábort, új embereket ismernek meg, nagyon sok impulzus van, élvezik a tábort. Viszont amikor egy picit megállunk ott a tűzijáték közben, és végignézzük az arcokat, akkor lehet látni, hogy akik elsírják magukat, végig gondolják azt, hogy milyen hosszú út vezetett addig, hogy ők most itt ülnek, az egy teljesen más érzés. És ez nem csak szerintem a részvevőknek, hanem maguknak a szervezőknek is egy olyan érzés, akár a csoportvezetőknek, akár a hökösöknek, vagy akár nekünk a táborvezetőknek, hogy azt tudjuk mondani, hogy ezért megéri csinálni. És szerintem ez egy olyan motivuma lesz a tábornak, amit mindig meg fogunk hagyni, mert ez tényleg egy nagyon szép pillanat.
2: Koncertek vannak?
3: Persze, hogy vannak, tehát itt minden este úgy záródik a rendezvény, hogy este 10-től van egy nagy sátrunk, egy több mint 1000 fős sátor, ott általában Magyarország zenélista vezetőiből magyar fellépőket hívunk, úgyhogy a minőségi fellépőkre is figyelünk, hívunk helyi debreceni DJ-ket is, hogy egy kicsit meg tudják mutatni magukat az újdonsült hallgatóknak, úgyhogy persze tele fellépőkkel és zenével kedveskedünk az újdonsült hallgatóknak.
2: Az egyetem minden kampusznán zajlik a gólyatábor?
3: Nem. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azt tudjuk mondani, hogy van a bázis, tehát az a egyetem főépülete mögötti kollégium tér, ahol a Kossuth Lajos 1-2-3 körül üleli a teret, és ott zajlik a tábornak a nagy része. Természetesen minden kar meglátogatja a saját kampuszát valamilyen formában, akár egy kampusztúra erejéig, akár egy főzés erejéig, vagy ha csak beiratkozni mennek, akkor is egy picit ott sétálnak a saját kampuszukon, hogy lássák, hogy hol is fogják kezdeni majd a tanévet szeptemberben, de azért is próbáljuk egységesíteni ezt, hogy mindenki egy helyen legyen, hogy tényleg az az 1500 ember az együtt ünnepeljen, együtt érezi a magát, és ne csak a saját karáról ismerkedjenek, hanem tényleg Debrecen Egyetem, egy család, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezt viszük tovább a gólyatáborban is, ezt a gondolkodásmódot.
2: Mindig elhangzik, hogy tulajdonképpen ez a gólyatábor biztonságos. Erre külön odafigyelnek?
3: Itt nagyon-nagyon sok mindent lehet olvasni az interneten különböző gólyatáborokról, és hát természetesen mi is olvasjuk azokat a rémhíreket, azokat a történeteket, amik különböző gólyatáborokban meg szoktak történni. És pontosan ezért én mindig azt mondom, hogy túl is vagyunk biztosítva, de inkább legyünk túl biztosítva, mint alul biztosítva.
2: Ez mit jelent pontosan a túlbiztosítás?
3: Nekünk a tábor az úgy néz ki, hogy ugye bentlakásos a táborunk, egyik gólya sem hagyhatja el engedély nélkül. És ez az engedély az azt jelenti, hogy egyedül nem is mehet ki, csak is kizárólag saját felelősségre hathatja el ideiglenesen a tábort, de azt is nagyon nyomós indokkal, akár hogyha tartós kezelésre van szüksége, vagy sportoló, akkor igazolással kiengedjük ideiglenesen saját felelősségre, de csak is kizárólag azokon a program elemeken hagyhatják el a kollégium terét, amikor esetleg átmennek a kampuszra, vagy átmennek a strandra, tehát nem is hagyhatják el a tábort, hogy ne tűnjenek el, mert hát ugye nyilván tudjuk, hogy éjszaka azért egy másik világ történik ott a tábor területén belül, és azért, hogy le is van zárva ez az egész kollégiumi tér, idegen külső és nem is tud bejönni, nem is látja, nem is tud benézni, mert tényleg teljes mértékben le van ez fedve, illetve több mint 50 biztonsági őr őrzi minden nap, minden órában ezt a területet, illetve most az idei évtől be is kameráztuk a teret, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez egy biztonságos tábor legyen, és hogy tényleg mindenki azt érezze, hogy semmi nincsen ráöltetve, és hogy nem kell félve lefeküdni, aludni. Ami még fontos, hogy ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a gólyatábor még mindig arról szól, mint a korábbi években, nem is korábbi években, hanem inkább 10-20 10-20 évvel ezelőtt, hogy csak az alkohol egyáltalán nincs itt. Tehát mi már minden feladathoz, minden programhoz biztosítunk vizet, ha valaki nem akar inni, akkor nem muszáj neki alkoholt innia, úgyhogy erre is odafigyelünk, mert tudjuk nagyon, hogy most már teljesen átformálódott az erre való igény, más generációk vannak, más igények, úgyhogy mi is próbálunk arra odafigyelni, hogy tényleg mindenki a saját maga dimenziójában érezze jól magát ebben a táborban.
2: Milyen hangulatban fejeződik majd be a gólyatábor, és kezdik a hallgatók az új évet?
3: Valójában a tábort a tűzi játékkal zárjuk is a közös borkostolóval. Természetesen még aznap este is van a nagy sátorban egy buli része, de az biztos, hogy a csütörtök reggelek, amikor elhagyják a tábor területét, akkor biztos, hogy nem a legkipihentebbek az újdonsült gólyák, viszont szerintem egy olyan élménnyel gazdagodnak, és annyi új embert ismernek meg, hogy azt tudom mondani, hogyha nem lenne nekik ez a gólyatábor, vagy aki nem vesz részt ebben a gólyatáborban, egy nagyon pici hiányérzettel kezdi ezt a tanévet. Viszont vasárnap a második turnus után van a tanévnyitó ünnepségünk, ahol nyilván újra tudnak egymással találkozni a hallgatók. Az is egy nagyon színvonalas, egy nagyon szép eseménye az egyetem életének. Ott, ahogy leteszik az esküt is a hallgatók, és tényleg az egy olyan esemény, amire mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt rajta. Úgyhogy én talán azt tudom mondani, hogy amikor majd a két tábor után hétfő megkezdik a tanévet, akkor úgy fogják elkezdeni ezt, hogy jó, hogy a Debreceni Egyetemet választották.
1: A gólyatábor a Debreceni Egyetem egyik meghatározó eseménye. Korábban a karok önállóan szerveztek gólyatábort, ebben az egyesített formában ez a 19. alkalom. Németh Kevinnel, a Dehök elnökével, Papp Beatrix beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A közlemény szerint a pályázati feltételekről szerdai ülésén döntött a kormány, az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel felmerülő költségekhez pályázhatnak az önkormányzatok. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatokat. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. Ha a vizsgálatok nem támasztják alá, hogy a szennyezés egészségügyi kockázatait sikerült megszüntetni, akkor a pályázatban nyert teljes összeget vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Emellett a településeknek önerőt is kell vállalniuk a pályázatukhoz. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét szerdán Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésében arról is beszámolt, elmondta António Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy különösen az afrikai Ceuta spanyol enklávéban a nyáron történtek fényében Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat. Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait, és elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésünket európai szinten is elismerjék, fogalmazott Magyar Péter. A miniszterelnök kitért arra, a találkozón megismételte, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási eljárást. Maijjá válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető majd el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. A szakember megerősítette, az adatok közlésével kiemelten nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy a kórházi fertőzéseket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult iskolai sportpályafelújítási program 2026 keretében 45 iskola kapott összesen mintegy 900 millió forint támogatást, a fejlesztésekre pedig saját forrással együtt több mint 2 milliárd forint jutott. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ azt közölte, hogy a programban országszerte korszerűsítették az iskolák elhasználódott, több helyen rossz állapotú vagy balesetveszélyes sportpályáit. A régi aszfalt felül rugalmas, biztonságos burkolatok váltották fel, rendezték a vízelvezetést, elkészítették a pályafestéseket, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárlabdapalánkokat, labdafogó hálókat és más sporteszközöket is telepítettek. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal oktatási programja hiánypótló témában fejlesztett beszélgetés indító kártyajátékot az iskolás korosztály számára. A Morzsa Pakli segítségével a diákok strukturált, mégis játékos módon szerezhetnek új ismereteket az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerminőség és az élelmiszerpazarlás témaköreiben. A pedagógusok a kártyacsomagból ingyenesen igényelhetnek a program weboldalán. A játék célja, hogy keretet adjon az élelmiszerbiztonsággal és az élelmiszerpazarlással kapcsolatos együttgondolkodáshoz. A beszélgetés indító kérdések a mindennapokban megjelenő helyzetekre és szokásokra építenek, és arra ösztönzik a résztvevőket, hogy saját tapasztalataik mentén mondják el, hogyan bánnak az élelmiszerekkel, vagy éppen milyen étkezési szokások jellemzők náluk.
0: Az időjárásról.
1: Ma összefüggő, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-dél-kelet felé, helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Hogyan imádkozz gyermekeidért? Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Ézsaiás könyve 44. fejezet 3. vers. Isten ígéreteire hivatkozva kell imádkoznod gyermekeidért. Hatékonyak ezek az imádságok? Igen. Isten azt mondja, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Jeremiás könyve 1. fejezet 12. vers. Mi olyan Istent szolgálunk, aki ígéreteket tesz, és ígéreteit be is teljesíti. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér hozzám vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézséjás könyve 55. fejezet 11. vers. Tehát imádkozz gyermekeidért minden nap, és állj rá ezekre az ígéretekre. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Ézsaiás 44:3. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr, lelkem, mely rajtad megnyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódaidnak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Ézsaiás 59:21. Ezt mondja az Úr, hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, mert meg lesz szenvedésed jutalma, így szól az Úr, visszatérnek fiaid az ellenség földjéről, reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, mert visszatérnek fiaid hazájukba. Jeremiás könyve 31. fejezet 16. és 17. vers. Az igazak utódai megmenekülnek. Példabeszédek 11:21. Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Zsoltárok 112. első és második vers. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Apostolok cselekedetei 16. fejezet 31. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinműsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Hallgassák meg magazinműsorunk második órájának kínálatát röviden. A nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Négy fiatal utazott Kárpátaljára, ahol az ifjúváros program részeként saját standon mutatták be közösségüket és tevékenységüket a kárpátaljai fiataloknak. A nyírifi ugyanis Nyíregyházán és a nyírségben is számos programot szervez, amelyekhez a háború miatt Magyarországra költözött kárpátaljai fiatalok egyre gyakrabban csatlakoznak.
2: Az egyik nyírifis Balázs volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a nyírifit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a nyírifi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki. Én úgy látom, hogy kicsit másabb közösséget fog meg mondjuk egy ifi nap és a tábor, de a legtöbben a nyári táborban szoktak lenni. Volt olyan is, hogy hasonló létszámmal voltunk az ifi napon is, amennyire egyházán szokott lenni, de más csapatot érintünk meg igazából. Van, hogy a táborba többen jönnek a konfirmandusok közül, az nekik az első alkalom, ahogy bekapcsolódnak ebbe a közegbe, de a konferenciába például Debrecenben szoktuk ezt megrendezni, és ottaniak is bekapcsolódnak, akár egyetemisták közül, vagy a gimnáziumokból, úgyhogy változó az összetétele a résztvevőknek, de talán a tábort mondanám, oda van a legnagyobb érdeklődés.
1: Különleges vendégeket fogadott a Nyíregyházi Egyetem. A Hajdúböszörményi Bocskai István gimnázium mintegy 50 fős tantestülete érkezett a kampuszra. A vendégek bejárták a kampusz parkját és több épületét, megtekintették a Lego stúdiót, a központi könyvtárat, valamint előadótermeket, a repülés szimulátort és több laborhelységet is.
3: A Bocskai István gimnázium tantestülete látogatott el hozzánk Hajdúböszörményből. A kapcsolatunk a Bocskai István gimnáziummal már korábban is megvolt, hiszen a beiskolázási programok keretében rendszeresen járunk középiskolákba, így őket is minden évben meglátogatjuk. Ez a látogatás most azért volt különleges, mert a teljes tanári kar jött el hozzánk. Ez egy jó lehetőség volt arra, hogy egy kicsit más szerepben találkozzunk. Most mi voltunk a vendéglátók, a Nyíregyházi Egyetem volt a vendéglátó, és megmutathattuk nekik az egyetemünket közvetlen közelből.
1: Ez tehát a Kontinentális Reggeli kínálata 9 óráig. Ha tehetik, töltsék velünk a következő órát is.
4: Ez egy boldog dal lesz. Tudom, nem egyszer.

0: aktuális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A hit és a közösség nem ismer határokat. A nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Négy fiatal utazott Kárpátaljára, ahol az ifjúváros program részeként saját standon mutatták be közösségüket és tevékenységüket a kárpátaljai fiataloknak. A nyírifi ugyanis Nyíregyházán és a nyírségben is számos programot szervez, amelyekhez a háború miatt Magyarországra költözött kárpátaljai fiatalok egyre gyakrabban csatlakoznak. Elsőként Kovács Zsolttal beszélgetünk, aki a nyírifi tagja. Helyszíni összeállításunk következik, a riporter Bekfi Mária.
2: Kovács Zsolt vagyok, és a Nyírségi Református Egyház megyétől jöttünk, és a nyírifit képviselem itt a villámtöltésen.
3: Felmerül bennem egy kérdés, hogy hogyan kerültek a nyírifisek ide Beregszászra villámtöltésre? Honnan jött ez a kapcsolat?
2: Hát igazából az egyik nyírifis, Balázs, volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a nyírifit. Hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a nyírifi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
3: Hogyan vagytok jelen a nyírifiben? Mi is a nyírifi?
2: Nehéz meghatározni. Van egy, hát egy ilyen festett plakátunk is, ami azt írja, hogy légy részese a körforgásnak igazából. A Nyírségi Református Egyház megye keretein belül szoktunk ifjúsági programokat szervezni. Ez négy fő programot foglal magában, minden évszakban egyet. Nyáron van a táborunk, ősszel konferencia, télen túra, és tavasszal pedig egy ifinap, amelyek minden hónapra biztosítanak a fiataloknak valamilyen programot. Ezen belül mi hát a táborok szervezésében csoportvezetésben tevékenykedünk, vagy szinte bármilyen szolgálatot elvállalunk. Én főként csoportot vezetni szoktam, vagy ha sporton belül valamit segíteni kell a szervezésben, vagy a lebonyolításban.
3: Melyek a legnépszerűbb programjaitok, akár hogyha így évszakokra lebontjuk?
2: Nehéz megmondani, mivel én úgy látom, hogy kicsit másabb közösséget fog meg mondjuk egy ifinap és a tábor, de a legtöbben a nyári táborban szoktak lenni. Volt olyan is, hogy hasonló létszám ma voltunk az ifi napon is, amennyire egy házán szokott lenni, de más csapatot érintünk meg igazából. Van, hogy a táborba többen jönnek a konfirmandusok közül, az nekik az első alkalom, ahogy bekapcsolódnak ebbe a közegbe, de a konferenciába például Debrecenben szoktuk ezt megrendezni, és ottaniak is bekapcsolódnak, akár egyetemisták közül, vagy a gimnáziumokból. Úgyhogy változó az összetétele a résztvevőknek, de talán a tábort mondanám, oda van a legnagyobb érdeklődés.
3: Milyen témákat ölel fel például a konferencia, amit szerveztek, amely valóban érdekelheti és megszólíthatja a fiatalokat is?
2: A konferenciák úgy néznek ki, hogy ott általában egy fő témát határozunk meg, például az imádság, és arról tanulunk. A konferencia az inkább tanulás jellegű, hogy átveszük, hogy mit is tanít a Biblia, például az imádságról, és azon foglalkozunk csoportbeszélgetések alatt, az előadások is erről szólnak. De például most először van ilyen tematikus évünk, ahol minden program a hűségről szól, erről szólt a táborunk is, erről fog a konferencia összeszólni, így most a hűség témáját járjuk körbe.
3: Ez kihatározza meg, hogy mi az éves mottótok, az éves témátok?
2: Az egyházmegyének van egy ifjúsági bizottsága, akik ezzel foglalkoznak, összeszoktak ülni hetente, és akkor erről beszélgetnek, hogy mit is lehetne tervezni, folyamatos tervezés van, hogy mivel lehetne javítani, újítani, és ők szokták meghatározni ezeket a témákat, és nemrég indult el, hogy a szolgálók is bekapcsolódtak ebbe. Mi is részesei voltunk a téma összeszervezésének, meghatározásának, és hogy hogyan is bontsuk le mondjuk a tábornapjaira az adott témát, jelen esetben a hűséget. Így egyre többen vagyunk, akik ebben részt veszünk.
3: Hányan vagytok magában a nyírifiben?
2: Hát, ahogy mondtam is, változó programról, talán ilyen 180-200 főt mondtam, mondanék, vagy akár egy kicsit több, akik megfordulnak így az éves programokon, de tényleg változó, például az IFI túrán nemrég indult el az a kezdeményezés, hogy a fiatalok szülei is részt vehetnek, ők egy külön útvonalon mennek a túra alatt, és nekik is külön

0: nem lesz-e baj, de bíztunk abba, hogy ez is megmarad, és hát azt megtudtuk, hogy az Isten megőriz minket minden időben, így nem aggódtunk e felől. Voltak kisebb-nagyobb hát akadályok mondhatni, tovább álltunk a határon, stb., de igazából összességében mondhatom azt mindannyiunk nevébe, hogy nem féltünk, és biztonságban éreztük magunkat a határon is, az úton is, és itt meg végképp itt nagyon jó ebben a közegben lenni, úgyhogy nem érkeztünk félelemmel.
1: Hogy tetszik neked, amit itt látsz? Ugye már egy közel 2 óra eltelt az esemény kezdete óta.
0: Nem olyan régen érkeztünk, talán egy kicsi késéssel is érkeztünk meg, de amint bekapcsolódtunk a programba, jó volt látni a fiatalokat, sokat nézelődtem így az előadás alatt is. Jó látni a fiatalokat, hogy érdeklődnek, és hogy nyitottan vannak jelen, jó látni a szolgálókat, és nagyon kedves fogadtatásban volt részünk már a bejáratnál is, rögtön megmutatták, hogy hol leszünk mi, hol lesz a standunk, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, és jó látni, hogy itt is munkálkodik az Isten, és jó látni, hogy a sokszor a szorongattatott helyzetben is ki tudja munkálni, annak ellenére, hogy mondjuk mi kételkedünk, vagy nem vagyunk biztosak benne.
1: Itt vagyunk a Nyírségi Református Egyházmegye standja előtt. Mivel érkeztetek ide Beregszászra villámtöltésre?
2: Én Janovics Balázs vagyok, szintén a Nyírfiből. Én voltam az, aki a beregszásziakkal együtt szolgált egy Exodus csapatban. Most a standal pólókat hoztunk, napszemüvegeket, szoknikat, poharakat, ilyen néhány nyírifis mörcsöt. Igazából nagy része az, ami a táborból megmaradt, és akkor úgy gondoltuk, hogy elhozzuk ide is, hogy hát ha vannak érdeklődők.
1: Hogyan alakult ki a kapcsolat közted és az Exodus csapat között?
2: 2 évvel ezelőtt volt nekünk Gáva Vencselőn a helyi ifinkkel egy Exodus csapatunk, akikkel Romániában szolgáltunk. Tavaly voltunk Magyarországon szolgálni, és idén volt egy olyan lehetőség, hogy jöhetünk Kárpátaljára egy csapattal, ami azért sok variáció volt, de végül eljutottunk. Igazából 2-en jöttünk a Nyírségből, és itt a helyiekhez kapcsolódtunk be, a csongori gyülekezethez, akik indítottak egy ilyen tanítványképzőt, mint Exodus csapat.
1: Mit fogtok bemutatni, hogyan képzelitek el a standot, hogyan fogjátok fogadni itt a fiatalokat, mivel készültetek?
2: Lesz egy videónk, ami a háttérben folyamatosan menni fog, ebbe a régi tábori képek egészen mostanáig lesznek egy montázsra összevágva, és igazából bárkinek bármilyen kérdése van, arra szívesen válaszolunk, megmutatjuk, megpróbáljuk egy kicsit bemutatni a 4 nagy eseményünket.
3: Vatai Panna vagyok, Nyíregyházáról, és a Nyírifi képviseletében érkeztem ide.
1: Nyíregyházáról Beregszászra érkeztél, hogyan érzed itt magad?
3: Nagyon jó látni, hogy itt is munkálkodik ugyanúgy az Isten, itt is vannak fiatalok, akiket megszólít, itt is van szolgáló közösség, szóval otthonosan érzem magam.
1: Neked mit jelent a szolgálat? Említetted, hogy otthonosan érzed magad, szóval a te életedben ez fontos lehet.
3: Így van, mert nekem is az Isten ezeket az ifjúsági alkalmakat használva lépett be az életembe, és most pedig már teológiára járok, és lelkésznek készülök, úgyhogy tényleg hatalmas dolgokat tett velem is az Isten, és hát a szolgálat az az ebből fakadó hála tulajdonképpen. Szeretném az egész életemet úgy tölteni, hogy tudom, hogy az Isten szolgálom.
1: Szerinted miért fontosak az ilyen ifjúsági alkalmak? Ugye szó esett róla, hogy téged is így szólított meg legfőképpen az Isten. Valóban talán ez lehet a legfőbb üzenet egy-egy ilyen ifjúsági alkalomnak, akár egy ilyen nagyszabásúnak is, hogy valóban itt lehetőséged van megismerkedni, akár meg is térni.
3: Nyilván minden ifjúsági alkalom nem szólhat minden jelenlévő fiatalnak, viszont nagyon gyakran akár csoportbeszélgetésen vagy személyes beszélgetések során kiderül az, hogy egy előadás, egy dicsőítő dal, egy beszélgetés, vagy egy esti program, vagy egy sportesemény az, ami valakinek nagyon sokat jelent a jelenlegi helyzetében, élethelyzetében, és úgy szólítja meg az Isten, szóval lehet, hogy valaki csak az utolsó nap találja meg, vagy az utolsó órában azt, amivel neki üzen az Isten, de én hiszem, hogy használja ezeket az alkalmakat, és ha nem is mindenkit, de nagyon-nagyon sok fiatalt szólított már meg, és ezért is lehet a Nyírifi is, és az itteni fiatalság is ilyen szép számban jelen.
1: Te hogy látod a ti helyzeteteket, akár Nyíregyházán, a Nyírifit is, mennyire tudjátok megszólítani a fiatalokat, mennyire vesznek részt közösségi alkalmakon?
3: Nyilván megvan a nehézsége a fiatalokkal való szolgálatnak, viszont én úgy látom, hogy évről évre fejlődnek benne a lelkészeink, évről évre tapasztaltabbak vagyunk mi, a szolgálók is. Egyre szélesedik a szolgáló közösség, akár a csoportvezetők, vagy bármilyen más szolgálatot végzők, dicsőítők közössége, és úgy gondolom, hogy ez már a gyümölcs, az, hogy nagyon sok, vagy egyre több nyírifis van, akár a pesti, akár a debreceni teológián. Nagyon sokan szolgálnak a gyülekezetekben, akár kántorként, vagy más helyen, és én úgy gondolom, hogy ez már a Nyírifinek az Isten.

0: munkájának a gyümölcse, amit így a Nyírifin keresztül végez.
1: Gondolod, hogy ez lehet a pozitív hozadéka is mondjuk egy ilyen ifjúsági szerveződésnek, hogy aztán majd innen nőnek ki a következő teológusok, vagy akár valóban presbiterek, kántorok?
0: Igen, én úgy gondolom, hogy talán az egyházunknak egy kicsit hiányossága az, hogy a fiatalokat hogyan lehet megszólítani. Nyilván, aki már jelen van, azt jól meg lehet tartani, viszont nehéz újakat bevonzani, és ez egy jó lehetőség, mert nálunk is van olyan ifi az otthoni gyülekezetben, amikor el kell hoznunk egy barátot, nyilván, ha tudunk, arra az ifire, ahol beszélgetünk tabu témákról, ahol egyébként máshol lehet, hogy nem beszélgetnek vele, vagy valaki elhívja az osztálytársait, én is egy barátnőm által kerültem az ifibe, szóval az Isten útjai, azok így működnek.
1: Egy-egy ilyen alkalom, mint például a mai, amelyet Beregszászon szerveznek meg, jó lehetőség lehet erre, hogy bevonzunk újabb fiatalokat, újabb tagokat, akár pont így, ahogy te is említetted, hogy téged is a barátnőd vitt el. Lehet, hogy valakit ide is csak a barátnője hozott magával.
0: Így van, és én azt is gondolom, hogy ha valaki eljön ide csak így szemlélődni, és lehet, hogy a következő alkalomra nem jön el, soha nem lehet tudni, hogy esetleg 3 év múlva nem téved vissza, mert én is gyerekkoromban voltam keresztény táborban, akkor még nem értettem, de évekkel később, kicsit érettebb fejjel már beértek ezek a gondolatok, ezek az érzések, és most már így örülök, hogy találkoztam vele, és nem volt számomra teljesen idegen sem Isten, sem pedig ez az egyház.
1: Mit üzennél akár a kárpátaljai, és akár a nyírségi fiataloknak is?
0: Legyetek bátrak, és mindenképp menjetek el, hogyha döntés előtt álltok egy ilyen alkalomra. Lehet, hogy nem az első pillanatban, hanem az utolsóban, de én hiszem, hogy meg fog szólítani az Isten téged személyesen.
2: A Sápi Barbara vagyok, Kárpátaljáról, azon belül is Nevetlenfaluból, viszont most a háború miatt kint élünk Budapesten családommal.
1: És becsatlakoztál a nyírségi ifisekhez, ez hogyan jött ez a kapcsolat?
2: Hát a most már vőlegényem által sikerült megtalálnom ezt a közösséget. Nagyon sok erőt ad lelkileg, mert én itthon is tagja voltam a Krisznek, és nagyon nehéz volt nekem először, hogy nem tudtam ugyanúgy közösségben lenni, és aztán, amikor megismertem a most már vőlegényemet, akkor sikerült ebbe a közösségbe becsatlakoznom, és most már én is, mint szolgáló vagyok ebben a közösségben is, hát, és nagyon-nagyon jó, mindig nagyon jó lelki feltöltődéssel megyek haza az alkalmakról.
1: Nehéz megtalálni azt a közösséget, amelybe is fogad kárpátaljaiként Magyarországon olyan református vagy keresztény ifi közösséget, ahol valóban jól érzed magad, ahol azt érzed, hogy otthon vagy?
2: Hát igazából először nehéz volt, de mivel már volt valaki, így könnyebb volt becsatlakozni. De ha valaki keresi, akkor úgy gondolom, hogy meg lehet találni az olyan közösségeket, akik befogadóak, és úgy gondolom, hogy a Nyírifi is egy ilyen közösség. Nagyon barátságosak, nyitottak az új emberekre is.
1: Hogyan bátorítanád, buzdítanád akár a kárpátaljai fiatalokat, akik most Magyarországon élnek, hogy hogyan csatlakozzanak akár egy ifjúsági közösséghez, vagy akár már felnőttként egy gyülekezethez?
2: Hogy ne féljenek lépni először is, mert nagyon fontos, hogy mi hogyan állunk egy közösséghez akár, vagy egy gyülekezethez, hogyha mi elég nyitottak vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy fog az a nyitottság jönni felénk is, és merni kell lépni, merni kell becsatlakozni először, biztosan nehéz lesz, mert az, hogy nem ismerünk úgy mindenkit, ugye itt megint más, sok mindenkit ismerünk magunk körül, azonban ott ezen a téren másabb, de nem lehetetlen, nincsen lehetetlen.
3: A Nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát az augusztus 26-án Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Erről készült összeállításunkat hallhatták, a riporter Bekfi Mária volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Különleges vendégeket fogadott a Nyíregyházi Egyetem. A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium mintegy 50 fős tantestülete érkezett a kampuszra. A vendégek bejárták a kampusz parkját és több épületét, megtekintették a Lego stúdiót, a központi könyvtárat, valamint előadótermeket, a repülés szimulátort és több laborhelységet is. A Nyíregyházi Egyetem beiskolázási programjaiban jellemzően középiskolás csoportok érkeznek az intézménybe, akik számára az egyetem szakmai programokat, növénytani, kémiai vagy fizikai gyakorlatokat is kínál. Ezúttal azok a pedagógusok kerültek közelebb az egyetemhez, akik mindennapi munkájukban a pályaválasztás előtt álló diákokat is segítik, többek között a továbbtanulási döntéseikben. Dr. Úri Zsuzsannát, a Műszaki és Agrártudományi Intézet oktatóját, a beiskolázási munkacsoport vezetőjét hallják.
2: A Bocskai István Gimnázium tantestülete látogatott el hozzánk Hajdúböszörményből. A kapcsolatunk a Bocskai István Gimnáziummal már korábban is megvolt, hiszen a beiskolázási programok keretében rendszeresen járunk középiskolákba, így őket is minden évben meglátogatjuk. Ez a látogatás most azért volt különleges, mert a teljes tanári kar jött el hozzánk. Ez egy jó lehetőség volt arra, hogy egy kicsit más szerepben találkozzunk. Most mi voltunk a vendéglátók, a Nyíregyházi Egyetem volt a vendéglátó, és megmutathattuk nekik az egyetemünket közvetlen közelből.
1: Hogyan jött az ötlet tulajdonképpen, hogy most ők látogassanak el az egyetemre? Miért volt ez fontos, hasznos?
2: Ők kerestek meg ezzel az ötlettel, hiszen előtte a legújjába látogattak, és nagyon szerettek volna hozzánk is eljutni. Ennek a látogatásnak ugyanis volt egy különösen érdekes és személyes vonatkozása is, ugyanis az ideérkező pedagógusok közül sokan korábban maguk is a Nyíregyházi Egyetem hallgatói voltak, és döntő többségük itt szerezte meg az első diplomáját. És éppen ezért számukra az egyfajta visszatérés is volt a régi alma máterükbe. Ezt nagy örömmel tértek hozzánk vissza, nosztalgiával érkeztek hozzánk. Ugyanakkor meglepültek azon, hogy mennyit fejlődött, változott az egyetem azóta, mióta ők itt tanultak nálunk. Ez szerintem egy külön értéket adott ennek a napnak.
1: Csak nem 50 fős tantestület érkezett az egyetemre. Hogyan lehetett őket végigkísérni, végigvezetni az egyetemen?
2: Én azért tartom fontosnak, hogy egy egész tanári kar érkezett hozzánk, hogy egy teljes tantestület érkezett hozzánk, mert így nagyon sokféle szakterület és tapasztalat jelent meg az egyetemünkön, és így az egyetem bemutatása is sokkal több pedagógus tudott egyszerre megszólítani, és az egyetemről szerzett benyomások is sokkal szélesebb körben hasznosulhatnak majd. Igyekeztünk egy átfogó képet adni az egyetemről. Először egy rövid előadás keretében jó magam tartottam tájékoztatót a Nyíregyházi Egyetem egyre bővülő képzési kínálatáról. Majd ezt követően bejártuk a kampuszt. Megmutattam nekik a legfontosabb épületeit az egyetemnek, előadó termeket, klasszikus egyetemi előadó termeket, betekintést nyerhettek laboratóriumokba. Megnéztük a Lego edukációs stúdiónkat, ugye az Nyíregyházi Egyetemnek egyik különleges oktatási tere. Ellátogattunk a központi könyvtárba, megnézhették a repülésszimulátort, és a legvégén egy rövid sétát tettünk a botanikus kertben. Örültek, hogy ide látogattak, és én úgy gondolom, hogy a nosztalgia mellett a legfontosabb dolog az volt, hogy megismerték az új képzési lehetőségeinket, megismerték azt, hogy mennyit fejlődött az egyetem infrastruktúrálisan is, és ezt az iskola kezdetével át tudják adni a diákjaiknak, az itt megszerzett tapasztalatokat. Nagyon fontos szerepük van ugyanis a diákok pályaorientációjában, továbbtanulási döntéseiben a középiskolai tanároknak. A pedagógusok azok, akik közel állnak a diákokhoz, ismerik az érdeklődésüket, az erősségeiket, esetlegesen a gyengeségeiket, és sok esetben ők azok, akik egy továbbtanulási döntés előtt segítenek eligazodni, talán reálisabb képet tudnak adni a szülőkhöz képest is a diákoknak. Tehát ezért fontos az, hogy ők is közvetlen és hiteles információkat kapjanak a felsőoktatási lehetőségekről. Mivel pedagógusok látogattak el hozzánk, így természetesen a pedagógus képzés volt a fókuszban, de általánosságban azt tudom mondani, hogy a Nyíregyházi Egyetem képzései között a pedagógus képzés mellett az informatika, a gazdálkodás, tudományi képzések, a műszaki képzések nagyon népszerűek.
1: Milyen hangulatban telt tulajdonképpen a látogatás? Voltak esetleg kérdések is a pedagógusok részéről?
2: Nagyon jó hangulatban telt a látogatás. Talán épp a nosztalgia jegyében zajlott ez az egész. Ez adott egy különleges értéket is ennek a napnak. Ugyanakkor nagyon meglepődtek azon, hogy mennyit fejlődött, változott az egyetem azóta, amióta ők ide jártak hozzánk. Tehát jó volt látni azt, hogy a régi emlékek mellett az új környezet és a korszerű infrastruktúra is nagyon pozitív benyomást tett rájuk.
1: Az egyetem által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben az áll, hogy a Nyíregyházi Egyetem beiskolázási programjaiban jellemzően középiskolás csoportok érkeznek az intézménybe, akik számára az egyetem szakmai programokat kínál. Mit jelent ez pontosan?
2: Így van, tehát a beiskolázási munkacsoportunk feladata egyrészt az, hogy mi menjünk el középiskolai pályaorientációs napokra, másrészt pedig gyakori az is, hogy mi fogadunk diákcsoportokat az egyetemen, ahol testközelből is megismerhetik a hallgatói életet, az egyetemi környezetet, mert egészen más személyesen megtapasztalni egy egyetemi környezetet, mint csak mondjuk egy interneten, vagy egy videóban információkat, vagy prospektusban információkat olvasni róla. Be lehet ülni egy előadóterembe, meg lehet nézni egy laboratóriumot, ki lehet próbálni bizonyos eszközöket, laboratórium eszközöket, lehet beszélgetni az oktatókkal, ismerkedni a hallgatókkal. Tehát ezekből sokkal jobban kialakulhat az a kép, hogy milyen lehet nálunk a Nyíregyházi Egyetemen egyetemistának lenni. Különböző élmény alapú foglalkozásokkal várjuk az ideérkező diákokat, illetve diákcsoportokat, rendhagyó biológia órát, kémia órát, fizika órát, nyelvi órákat tartunk a ideérkező középiskolai diákoknak.
1: Gondolom egészen más, hogyan másképp kellett készülni a tantestület fogadására, mint mondjuk egy diákcsoport fogadására.
2: Igazán nem. Igazán nem. Az előadásban egy picit más dolgokra tértem ki, viszont bemutatni az egyetemet próbáltam ugyanazt átadni, amit a középiskolás diákoknak, hiszen utána ezt ők fogják továbbvinni az intézményeikbe. És tulajdonképpen a cél az az volt, hogy esetlegesen a későbbiekben egy szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki, és az a szakmai kapcsolat oda így merüljön, hogy ők is elhozzák a diákjaikat hozzánk egy egyetemi látogatás keretén belül.
1: Ugye most itt a szeptember, a beiskolázási munkacsoport ilyenkor milyen tevékenységet végez, mi a munka?
2: Most indul a beiskolázási kampányunk, hiszen a középiskolák ilyenkor szervezik a pályaorientációs pályaválasztási napjaikat, amire ők hívnak meg bennünket. Itt mi tartunk közvetlenül a diákoknak az egyetem képzéseiről, lehetőségeiről előadásokat, de az is előfordul, hogy ezeket a pályaorientációs napokra nem csak a beiskolázási munkacsoport tagjai központi előadóként érkeznek, hanem viszünk kollégákat is magunkkal, és kitelepülve biológia, kémia, fizika órákat tartunk. Rövidített egy 20 perces bemutató órákat tartunk a diákoknak, akik a Nyíregyházi Egyetem képzése iránt érdeklődnek.
1: Különleges vendégeket fogadott a Nyíregyházi Egyetem. A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium mintegy 50 fős tantestülete érkezett a kampuszra. A vendégek bejárták a kampusz parkját és több épületét, megtekintették a Lego stúdiót, a központi könyvtárat, valamint előadótermeket, a repülés szimulátort és több laborhelységet is. A Nyíregyházi Egyetem beiskolázási programjaiban jellemzően középiskolás csoportok érkeznek az intézménybe, akik számára az egyetem szakmai programokat, növénytani, kémiai vagy fizikai gyakorlatokat is kínál. Ezúttal azok a pedagógusok kerültek közelebb az egyetemhez, akik mindennapi munkájukban a pályaválasztás előtt álló diákokat is segítik, többek között a továbbtanulási döntéseikben. Dr. Úri Zsuzsannát, a Műszaki és Agrártudományi Intézet oktatóját, a beiskolázási munkacsoport vezetőjét hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 2. és 3. verseiből hallgassuk meg. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Az ember segítségre szorul. Nem szeretjük általában ezt a helyzetet, de olykor benne vagyunk. Sok mindent megoldhatunk egyedül, de számos dologban segítségre szorulunk. Van, hogy nagy segítségre van szükségünk. Ilyenkor kérni kell. Nehéz dolog ez sokak számára. Büszkeség, gőg távol tarthatnak attól, hogy valakitől segítséget kérjünk. A hívő ember életében azonban nincs helye sem büszkeségnek, sem gőgnek. Az alázatnak viszont mindig van helye. Az élet minden területén van helye az alázatnak. Van bennünk. Elegendő mennyiség van bennünk belőle. Jézus mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A százados tehát nagyon kedvelte beteg szolgáját, hallott Jézusról és embereket küldött Jézushoz, akiben a segítség forrását vélte felfedezni. Mozgósított másokat is. Ez a következő lényeges mozzanata a gyógyulásnak. Nem csak a szándékig jutott el, hogy milyen jó lenne, ha valaki meggyógyítaná haldokló szolgáját, hanem megtalálta a legalkalmasabb személyt Jézusban. Másokat pedig Jézusért küldött. Előbb a zsidók véneit küldte, akik jó véleménnyel voltak róla. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Mondják róla, ők méltónak találták a századost arra, hogy Jézus segítsen szolgáján. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza Kertvárosi Gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Október 1-én új pályázatot írnak ki a tankerületek azokra az iskolaigazgatói pozíciókra, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerdán a Facebook oldalán írt arról, hogy a nyáron 467 iskolaigazgatói pályázat járt le. A helyeket a tankerületek újra pályáztatták, és 351 pályázó 5 évre kapott megbízást. Azokra a vezetői pozíciókra, ahol ideiglenes megoldásként legfeljebb egyéves megbízásról vagy a szervezeti és működési szabályzat szerinti működésről döntöttem, a tanév biztonságos elindulása után október 1-én új pályázatot írunk ki, jelentette be a miniszter. Hozzátette, a pályázatokat az adott tankerületek fogják meghirdetni. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán a közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a Dublinban tartott találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés. Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte. Ennek kapcsán mi is egyértelművé tettük álláspontunkat, miszerint egyre nagyobb aggodalommal figyeljük az európai területen végrehajtott orosz hibrid műveletek növekvő számát és intenzitását. Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, tette hozzá. Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság szerdán Budapesten. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről. A bizottsági vizsgálat középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgató helyettesének. K. Endrét jogerősen azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában, többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására. A bizottságnak fel kell tárnia, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek és miért nem indult eljárás, amely megakadályozhatta volna az igazgató tevékenységét, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. Vizsgálni kell továbbá, hogyan juthatott el a volt igazgató helyettes kegyelmi ügye az igazságügyi minisztériumtól a Sándor palotáig, és hogyan születhetett meg végül a számára kedvező döntés. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek közötti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hozzátették, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a Dél-Alföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyekben is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Arról is írtak, a tartós hőség mellett tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata, az augusztusi országos csapadék átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15,6 mm volt, amely 74%-kal elmaradt az 1991 és 2020 közötti időszak 59,5 mm-es átlagától. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén a legszárazabb augusztus 1901 óta. Még a 40 mm-t is csak kisebb körzetekben érte el a havi csapadék. Megjelent a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi pályázati fordulójának kiírása. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Az időjárásról.
1: A változóan napos felhős időben lesz részünk, néhol alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, megélénkül az északi szél, napközben 26 és 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, aki gyakorló iskolai tanító és református hittanoktató is. Az iskolakezdésről beszélgetünk vele, szó lesz majd az elsősökről.
2: Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este, ne tartsuk meg.
1: És arról is kérdezem, hogy hogyan kezdődik el a hittanoktatás egy gyermek életében?
2: Sok elsős gyermek úgy ül az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavak a számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik.
1: Mai vendégünk tehát Bartáné Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Becsöngettek az iskolába, elkezdődött a tanév. De hogyan éli meg ezeket a napokat egy első osztályos kisdiák? Hogyan segítheti őt jól a családja, a szülei, de a nagyszülők és a többi rokon is abban, hogy gördülékenyen kezdődhessenek az iskolás évek? A nagyobbak hogyan zökkenhetnek vissza a sulis hétköznapokba? Bartáné Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, gyakorló iskolai tanítóval és református hittanoktatóval beszélgetünk mindezekről.
2: Ön hogy látja, hogy mekkora változás az adott gyerkőcnek, aki elkezdi az iskolát, meg azt körülvevő családnak, amikor elkezdődik az iskola?
3: A nyári szabadabb élet után egy kötöttebb, szabályozottabb napok következnek az iskola kezdéssel, és ez nem csak a gyermekeknek, hanem a szülők számára is nagy változás. Nem csak az első osztályosoknak, hanem minden évfolyamra belépő diáknak változás ez, és kell biztosítani egy kis átmenetet, és az átmeneteknek a kulcsa szerintem a fokozatosságban, a kiszámíthatóságban és az érzelmi biztonság megteremtésében rejlik. És ilyenkor bizony a következő hetekben érdemes a fókuszpontba helyezni a családoknak az új ritmus kialakítását.
2: És hogy lehet ezt megtenni? Tehát akár mondjuk, az, csak kiragadok egyet abból, amit mondott, érzelmi biztonság, ezt hogy lehet megadni egy gyermeknek ebben a helyzetben?
3: Az érzelmi biztonságra ugye különbözőképpen reagálnak a gyermekek, hiszen vannak olyan típusú gyermekek, akik úgymond két lábon járó energiabombák és túl lelkesek, és így kezdik el az iskolai időszakot és évet. Ilyenkor hajlamosak vagyunk megkönnyebbülni, hogy de jó, minden simán megy. A hatalmas lánggal égő lelkesedés csodálatos, de én pedagógusként azt látom, hogy ez a rajtszindróma úgymond gyorsan átfordulhat fáradtságba, és akkor jönnek a monotónabb hétköznapok. Én úgy gondolom, hogy ne hűtsük le a gyermekeket, akik aktívan és lelkesen kezdik az iskolát, de finoman adagoljuk a realitást, úgymond, hogy nagyon örülünk, hogy ennyire tetszik. Lesznek majd olyan napok is, amikor korán kell kelni és elfáradt, de azért az energia, a kíváncsiság az mindenen át fogja segíteni. Vagy vannak olyan gyermekek, akik bátortalanok, szorongó típusúak, és bizony számukra ez a világ nagyon ijesztő, nagyon hangos és idegen. Na most pont nem tanácsokra van szüksége az ilyen gyermekeknek, hanem hogy biztonságot teremtsünk számukra, és ebben a rutin a legjobb barátunk. Tehát ha a gyermek pontosan tudja, hogy mi miután következik, megnyugszik. Amikor már az első napokban előáll egy órarend, akkor szülőként beszélgessünk a gyermekről, hogy melyik órán, milyen tevékenységek jöhetnek elő. Mondjuk el, hogy az ebéd utáni idősávban már inkább játék, pihenés, közös uzsonnázás vár a gyermekekre, és hogyha látják a kicsik azt, hogy mi után következik, akkor megnyugszanak, és ez a biztonságérzet megalapozódik. Vagy megnyugtató lehet a gyermekek részére, hogyha visznek magukkal otthonról egy kis darab otthont, úgymond egy apró kis plüss a táska mélyén, vagy akár egy egyforma kis közös szeretet karkötő anyával, apákra, ilyen kis apróságok csodákra képesek. És ha mindezekre ránéznek, akkor érzik, hogy nincs egyedül az iskolában. És mindenféleképpen apró lépésekben, mikrolépésekben alakítsuk ki ezt a biztonságérzetet, keressünk kapaszkodókat. Elég, ha egyetlen dolgot találunk a gyermeknek, ami biztonságot ad, mondjuk egy kedves arcú pattás személyében, a kedvet kis mesehős és kulacsát, vagy egyszerűen azt a tudatot, azt a fontos tudatot, hogy a tanítónénihez bármikor oda mehet. Én úgy gondolom, hogy a tanítónéni az a szülőnek a meghosszabbított keze, szeme és füle, és bármikor biztonságban érezheti a gyermek a tanítónéni közelében magát.
2: Egyébként egy elsős osztályt kezdő tanítónak, pedagógusnak azért hasonlóan, vagy inkább úgy mondom, hogy nehezebb egy elsős osztályt elkezdeni, mint amikor már tovább viszi a gyerekeket? Tehát bennük is ott van ez a valamilyen fajta izgalom, mint ami az első gyerekekben is ott van?
3: Igen, teljes mértékben. izgalommal várjuk a gyermekeket, kíváncsisággal várjuk, és már hetek óta azon gondolkodgatunk, hogy milyen kis kedvességgel várjuk, hogyan tegyük majd örömtelibbé, élménytelibbé az ő átmeneti időszakukat is, hiszen az óvoda-iskola közötti átmenet az nagyon éles átmenet egy 6-7 éves gyermek számára, és bizony nagy a felelőssége a pedagógusnak, és az első osztályos tanítónénik gondoskodó, odafigyelő szeretetére mindenféleképpen szükség van. És ez a szeretet kapcsolat, ami már az első napoktól kezdve kialakulhat, igen, ez nagy mértékben függ a tanítónénitől.
2: És akkor itt az első pillanatokra, még az első napokra, pillanatokra nézve, még a szülőkre ugorjunk vissza a család tekintetében. Mi van akkor, ha a szülő aggódik ezen az egész átmeneten, vagy talán jobban aggódik a szülő, mint a gyermek? Találkozott-e ilyennel, és ezzel van-e dolga a pedagógusnak, vagy ez inkább a szülő saját feladata ezt kezelni?
3: Ez teljesen természetes érzés. Mondhatom azt szülőként is, hogy hajlamosak vagyunk előre megírni a fejünkben a drámát, úgymond, hogy mi lesz, ha nem találja meg a tantermet, mi van, ha csúfolni fogják, mi van, ha egyedül kell ennie, és ezzel semmi baj nincsen. Ez a szeretet jele, de a gond akkor kezdődik szerintem, ha ezt át is ragasztják, vagy átragasztjuk szülőként a gyermeke. Azt látom pedagógusként és anyaként is, hogy a gyerekek olyanok, mint a legérzékenyebb antennák. Ha a szülő görcsbe rándult, gyomorral áll az iskola kapujában, és a könnyeit nyeldesre búcsúszkodik, a gyerekben azonnal bekapcsol a vészjelző. Ha anya, apa ennyire fél, akkor ez egy veszélyes hely. Tehát a szülői aggodalmat célszerű felnőtt terekben megélni. Házastársal, a barátnővel, vagy egy kávé mellett kibeszélve, tehát a gyerek előtt a szülő legyen egy biztonságos kikötő. Sugározzuk azt, hogy bízom benned, bízom a tanítódban, jó helyen vagy, délután jövök érted. Egy határozott meleg búcsú, egy puszi, egy nagy ölelés a legnagyobb ajándék ilyenkor. És ezt a szülőknek el is mondjuk a szülőértekezleten, vagy a találkozások alkalmával, hogy inkább megkönnyíti a gyermekének a mindennapját, hogyha egy gyors elválással megkönnyíti az ő életét, hiszen az iskolaválasztás során már egy bizalmat szavazott a beiratkozás által az iskola és az a tanítónénik felé, tehát nincs miért aggódni. Igen, van feladata és felelőssége ebben is a pedagógusnak, hogy a szülőket megnyugtassa felől.
2: Ugorjunk egy picit tovább, eltelik néhány nap, hét, és mi történik akkor, ha megérkezik az első olyan kudarc, amire nem számít egy gyerkőc? Saját gyerekkori emlékem alsó skoromból egy bizonyos boszorkányi nyomda, amit valami felelőtlen viselkedésemért kaptam, ha jól emlékszem, otthon maradt valami, amit el kellett volna vinni, és ennyi év távlatából is emlékszem rá. Hogyan lehet ezt jól kezelni pedagógusként, szülőként?
3: Igen, az iskolai hétköznapok nagyon sok élményt és örömet tartogatnak, ám az első kudarcokkal is szembe kerülhetünk. Hivatalosan az első osztályban szöveges értékelés van, csak hogy a gyermekeknek és a szülőknek is szükségük van kézzelfogható jelzésekre, ezért a gyakorlatban minden iskola és pedagógus kialakítja a saját szimbólumrendszerét. Ezek nem büntetések, hanem útjelző táblák inkább. A fekete pont vagy a boszorkány nyomda nem azt jelenti, hogy a gyerek rossz, hanem azt, hogy itt még dolgunk van. És amikor meglátjuk szülőként az első fekete pontot, vagy szomorú jelet a füzetben, hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy a gyerekünket minősítették. Holott ez egy pillanatnyi visszajelzés egy folyamatról, egy tevékenységről, vagy egy tettről. És amikor megérkezik az első szomorú arc, vagy fekete pont, a szülő szíve picit összerándul, de fordítsuk át ezt a dolgot arra, hogy ez a pillanat egy óriási nevelési lehetőség is. Így dől el, hogy a gyerek rettegni fogja a hibázástól, vagy megtanulja kezelni ezt. Tehát alapvetően szülőként ne dramatizáljuk túl, mert ha a szülő kiborul számon kér, vagy kétségbe esik, a gyerek egy világ végét fog megélni. Maradjunk nyugodtak, hiszen egy fekete ponttól még senki sem maradt le az

0: társadalomban szerintem a fekete pontnak nincs helye, mert amikor egy kisgyerek még csak ismerkedik a betűkkel, a számokkal, és hibázik, például fordítva ír le egy számot, vagy elront egy színezést, az nem bűn és nem lustaság. Ez a tanulási folyamat természetes része. Ha a tanulási hiányosságot vagy a tévedést fekete ponttal büntetjük, azzal elveszik a gyermek bátorságát a próbálkozástól, és sajnos szorongást szül benne. A hibát a füzetben ugye nem büntetni kellene, hanem közösen türelemmel kijavítani. Ahol viszont jellemzőbb a létjogosultsága esetleg a szomorúaknak vagy fekete pontnak, az a magatartás és közösségi szabályok köre. Hiszen a gyermekeknek az iskolában meg kell tanulni a társas együttélés szabályait, hogy nem bántjuk egymást, vagy megvárjuk, amíg a társunk beszél, vagy vigyázzunk a közös játékokra. És ha ezeket a tudatosan felállított határokat a gyerek megszegi, ott a fekete pont egy tiszta jelzőrendszer. Nem a gyermek személyiségét minősíti, hanem egy egyértelmű vizuális stop tábla. Figyelj, most átléptél egy határt, ennek következménye van. És természetesen a legoptimálisabb módszernek, a jó irányba terelésnek én a beszélgetést, a megbeszélés, a példamutatást és a szeretet kapcsolat kialakítását tartom. És amikor a kudarcokról beszélünk, azért nem feledkezhetünk meg a mérleg másik és sokkal fontosabb és fejlesztőbb és előrevívőbb oldaláról sem, a piros pontokról, mosolygós nyomdákról és a dicséretekről. Én pedagógusként pontosan látom, hogy a gyerekek szomjazzák a sikert, a pozitív megerősítés pedig olyan a kis elsős lelkének, mint a növénynek a napfény. Ettől fog virágozni, növekedni és megmaradni a motivációja. Tehát, hogyha hazahoz egy piros pontot vagy csillagot, akkor ezt úgymond ünnepeljük meg, dicsérjük meg a gyermeket, de a fekete pont mellett se, vagy boszorkányomda mellett se menjünk el szó nélkül. Az erőfeszítést dicsérjük, az erőfeszítést, és ne az okosságot. Ezzel megtanítjuk a gyereknek, hogy a piros pont nem a szerencseműve, hanem az ő kitartásának és a munkájának az eredménye.
1: A saját tapasztalata szerint, vagy a saját gyakorlata szerint, illetve amikor tanítja ugye a hallgatókat, akkor itt a szabályrendszer kapcsán milyen javaslatokat fogalmaz egyébként meg? Tehát ez a, konkrétan most ez a boszorkány motívum például, ez egy létező dolog 2026 református közoktatásában, vagy ez már csak az én emlékeimben van, vagy inkább ez a szomorú fej, fekete pont, piros pont, mosolygó fej, vagy mi az ön által prefelelt jelrendszer?
0: A tapasztalatom szerint, és az engem körülvevő gyakorlat szerint létezik fekete pont, de nem nagy mértékben. Inkább a pozitív megerősítés, a piros pont, úgymond, amit nagyon kedvelnek még a mai napig a gyermekek, és motiváló lehet, illetve elég már a mai gyermekeknek az, ha nem kap piros pontot. Tehát a piros pont hiánya már úgymond egy kis figyelem, egy kis jelzés a gyermek részére, hogy hát kapott a szomszéd pattársam piros pontot, én nem kaptam, de mindenképpen a pozitív megerősítés létezik a környezetemben, illetve hát a szomorú arc, amelynek szimbólumrendszere, hogy három-három rétegű, ahogy osztálytermekben is látom, van a mosolygós arc, közbülső az, amikor még nem szomorú, de már annyira nem örül, és hát az utolsó fázis a szomorú arc, és amikor a gyermekek értékelést kapnak, akkor azért a tanítónénik nem olyan kőszívűek, és nem annyira szigorúak, hogy fekete pontot osztogassanak. Tehát egy kicsit már letűnőben van a fekete pontrendszer.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Bartáni Járó Anitával, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatójával, tanítóval, hittanoktatóval. Maradjanak velünk!
3: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, 9:30-kor a hírekkel Huszár Katát hallják. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság a honlapján. A közlemény szerint a dinamikus árszabályozás

0: szabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energia ára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifa elsősorban azok számára jelenthet kedvező megoldást, akiknek a fogyasztása meghaladja ezt a mennyiséget, és vannak olyan jellemzően nagyobb energiaigényű berendezéseik, például elektromos járművek töltője, klímaberendezések, amelyek használata rugalmasan időzíthető. Ha ezek működtetését az alacsonyabb piaci áru időszakokra ütemezik, például napközbeni időszakra, azzal kedvezőbb egységárat érhetnek el, írta a szolgáltató. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben. A kormány célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank ismét valódi fejlesztési bankként működjön, ne pusztán finanszírozást biztosítson, hanem a fejlődni képes magyar vállalkozások partnere legyen, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy közösségi oldalas bejegyzésében. A magyar kormány 1,8 milliárd euró, vagyis 645 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználásának feltételeit teremtette meg a Magyar Fejlesztési Banknál. Az első nagy terület a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztését jelölte meg Kapitány István. Többek között számukra új hitel lehetőségeket és garanciaeszközöket tesznek majd elérhetővé. A tőkepiac a második terület, amelyen jelentős lemaradást kell ledolgozni, ezért újra gondolják a hazai kockázati tőkebefektetések rendszerét. A cél az, hogy tőkéhez jussanak az induló és korai fázisú vállalkozások, a gyors növekedés előtt álló cégek, illetve azok a magyar vállalkozások, amelyek már a nemzetközi piacokon is terjeszkednének. Mint mondta, a harmadik nagy program a lakhatás, erre nagyságrendileg 200 milliárd forintos keretet különítenek el. Hozzátette, több megfizethető bérlakásra és több kollégiumi férőhelyre van szükség Magyarországon. A program elsősorban az alacsonyabb jövedelmű családok és a diákok számára jelent majd szemmel látható segítséget.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést mai vendégünkkel a tanévkezdés apropóján. Beszélgetőtársam ezúttal Bartáni Járó Anita, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatója, tanító, református hittanoktató.
2: Egy lépést menjünk tovább, még mindig az elsősöknél maradva, de kifejezetten hittanórára nézve szeretnék kérdezni valamit, hogy hogyan látja a hittanórára felkészítést, úgymond, tehát itt most két helyzetet villantok föl, olyan gyereket és családot képzeljünk el, akiknek nem volt semmilyen kapcsolata a gyülekezettel, egyházzal, vagy választottak egy felekezetet valamilyen kötődés miatt, mennek református hittanra, ez a gyermek hogyan csöppen ebbe bele, és akár a másik véglet is lehet, aki meg jár évek óta mondjuk gyerekisten tiszteletre, és akkor azt mondja, hogy de hát én már megyek vasárnap, és most minek menjek még a suliba is, államiba hetente egyszer, egyháziba meg ráadásul hetente kétszer is még hittanórára egy héten. Hogyan lehet jól készíteni a gyerekeket ezekben a helyzetekben?
3: Sok elsős gyermek úgy ül az első hittanórára, hogy a templom, az Isten vagy a Biblia teljesen idegen szavakat számára. A hittanóra pedig egy csodálatos lehetőség, mert ott nem a klasszikus teljesítmény alapú iskolai lét uralkodik. Hogy hogyan készítsük fel őket otthon? A legkifizetődőbb az őszinte és természetes szavak. Nem kell teológiai kis előadást tartani. Talán úgy mutathatjuk be a kisgyermekeknek, hogy a történetek és a szeretet szigete a hittanóra, ahol olyan történeteket fogtok hallani, amely arról szólnak, hogy van valaki a világon, aki téged mérhetetlenül szeret, aki vigyázzad akkor is, amikor én nem vagyok veled. Ott lehet majd játszani, énekelni, rajzolni, és a legfontosabb beszélgetni és kérdezni. Vegyük le a gyermekekről a teljesítménykényszert. Nyugtassuk meg, hogy itt nem kell tökéletesen írni vagy olvasni, ez a léleknek szól. Itt a legfontosabb az, hogy jól érezze magát és figyeljen a szívével. Hitoktatói szemmel az első órákon a legfontosabb az érzelmi biztonság megteremtése. Nem a lexikális tudás átadása a cél a hittanórákon, hanem az, hogy a gyermek megtapasztalja, hogy a hittanóra az a hely, ahol elfogadják, ahol biztonságban van, és ahol jó lenni. Ha már van a gyermeknek gyülekezeti élménye, akkor a gyermek Isten tiszteletekről hallott már az előzőekben felvetett szavakról. Inkább az történhet meg, hogy a gyermek úgymond felveti, hogy ha jár gyermek Isten tiszteletre, akkor miért kell ugye hittanórára járni, holott az egyik ugye nem zárja ki a másikat, illetve más jellegű. A gyermekisten tisztelet inkább ilyen családi ünnep, a közösségi ünnep, a család és a közösség ünnepe. A hittanórákon pedig ugye osztálytársakkal, barátokkal lehet együtt, akik már úgymond bejáratottabbak a hittan területén, ők már mondhatni rájuk, hogy szakértők, és vonjuk be őket. Emeljük ki a meglévő tudását. Tehát amikor gyermekisten tiszteletről érkeznek hozzánk már gyermekek, akkor ő lehet a tanítónéninek, hittanoktatónak a jobb keze. Segíthet a többieknek. Hitoktatóknak nagy a felelősségünk abban, hogy nem unatkozhat az a gyermek sem, aki már úgymond templomba járó gyermek. Vonjuk be őket az óra menetébe, mutatják a mozdulatokkal kísért énekeket, bekapcsolódhatnak a történetmesélésekbe, és a hittanórai nem lesz nyűg számára, sőt egy olyan terep, ahol megcsillogtathatják a tudásukat. Így a hittanórai nevelés egy olyan lehetőség, ami akár van előképzettsége a gyereknek, akár nincs, abszolút gazdagítja az iskolai mindennapokat.
2: Még az elsősök, az egy utolsó kérdés, a tágabb családra mennyire kell támaszkodni, vagy mennyire lehet támaszkodni, vagy mennyire kell a tágabb családnak közreműködni egy gyermek életében, amikor elkezdi az iskolát. Ilyenek jutnak eszembe, hogy mondjuk a család időbeosztására mennyire kell tekintettel lenni a többieknek, tehát a nem szervezek estére már nem tudom, szülinapi programot szerda este 9-re már másnap iskola van, vagy ezt hogy lehet jól kommunikálni. illetve hát a történetek az elmúlt évtizedekből, amiket akár család vagy játszótéri élményem is van, ahogy lépek oda a kisfiamhoz, és akkor mondja neki valaki, hogy mi vár rá majd az iskolában ismeretlenül is. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet ön szerint kezelni?
3: A nagyszülők és a nagyobb család mindenféleképpen védelmi hálója a gyermeknek, védelmi hálója kell, hogy legyen a gyermeknek. Az első hetekben a családnak egy emberként kell beállni a kis elsős mögé, és nem ellendrukkerekre van szükség természetesen, hanem szurkolóknak. És szülőként, mivel én a kommunikáció erejében bízom, kedvesen megkérhetjük a nagyszülőket, rokonokat, hogy most ebben az időszakban a kevesebb több. Szeptemberben lehetőleg ne szervezzünk délutáni családlátogatásokat, vagy a nagyszülinapozásokat hétköznap este ne tartsuk meg. Inkább a hétvégékre korlátozódjanak a nagycsaládi összejövetelek. A gyermekek elfáradnak, kisebbek, nagyobbak is egyaránt, és igazából a gyermeknek 4 óra után egy inger szegényebb környezetre van szüksége, csendre, szabadjátékra, a korai pihenésre. A nagyszülők azzal segítenek, a legtöbbet segíthetnek, ha hétvégén főznek egy finom ebédet, vagy elviszik a gyermeket egy parkba, egy csendes sétára. És bizony óhatatlan és szinte kivéthetetlen az, hogy valamely családtag különböző szörnyű iskolai sztorikat kezd el mesélni a gyermeknek, az Audina vége a jó világnak, most már katonás rend lesz, meg szegény gyerek mi vár rád. Hát felnőtt részéről, a szülő részéről mindenképpen azonnal lépjünk fel kedvesen és megnyugtatólag, mert ami egy felnőtt számára még jó kis poén lehet, a 6-7 éves gyermek számára nem, inkább szorongást válthat ki. Tehát ott azonnal álljunk oda a gyermekünk mellé, hogy igen, ez lehet, hogy régebben így volt, de azóta sokat változott az iskola. Mi nagyon bízunk az iskolában, tanítónéniben, és rengeteg szuper program vár majd a gyermekre. Szóval a riogatást zárjuk le, amennyire csak lehet.
2: És akkor a beszélgetés végére még beszéljünk a nagyobb gyerekekről is, akik nem most kezdik az iskolát, de nyilván nekik is váltás a nyári szünet után. Az, hogy újra elkezdődik a tanítás, mit tanácsol a tanítkezés elején ezeknek a családoknak, ahol már nagyobb gyerekek vannak?
3: Mostanra már minden család nyakig ül a megváltozott valóságban, és pontosan tudjuk, hogy a visszarázódás a nagyobbaknál nem megy egy cseppintésre. A kamaszok és a kiskamaszok belső órája is nyáron teljesen eltolódott, az agyuk pedig átállt a szabadságüzemmódra. Ezt a folyamatot nem lehet és nem is kell egy nap alatt letudni. A nagyobb gyerekeknél a legnagyobb sokkot a bioritmus hirtelen megváltozása okozza. De nem lehet egyik este még éjfélig pörgetni a telefont, a következő reggel pedig frissen felébredni. Biztos vagyok abban, hogy vannak családok, ahol már nagyjából a suli előtt 1-2 héttel már finoman, naponta 15-20 perccel előrébb hozták a lefekvési és felkelési időt, és ugyanezt kell folytatni még a szeptemberi hetekben is, hogy stabilizálódjon és beálljon a pihenés és aktivitási idő. És ugyanez vonatkozik, és igaz, a képernyőidőre is. Fokozatosan csökkentsük, amennyire csak lehet, a képernyőidőt az iskola időszakban, és a telefont éjszakára már a hálószobában ne is engedjük be. A nagyobb gyermekeknél leginkább helyezzük át a fókuszt arra, hogy számukra az iskola kezdés nem csak a tanulásról szól, hanem a szociális térbe való visszatérésről is. A kamaszoknál lehetőleg ne a kötelességekkel vagy a jegyekkel a tanulással kampányoljunk, mert attól minden kamasznak elmegy a kedve, hanem irányítsuk a figyelmüket a szociális kapcsolatokra. Kivel ülsz majd? Mit fogtok először mesélni egymásnak a szünetben, de jó lesz újra majd a barátokkal vagy csapattal lenni. Mivel az iskola a tudás mellett a társas élettere is, ragadjuk meg ezt a motivációs vonalat inkább a mentális átállás támogatására. Jó lehet ez egyszerre öröm és hatalmas stresszforrás is, hiszen a nyár folyamán a gyerekek rengeteget változtak, értek, és aki júniusban még kislány vagy kisfiú volt, a szeptemberben ugye kész kamaszként tér vissza. Újra kell rendezniük a hierarchiát, a barátságokat, ami rengeteg belső feszültséggel jár. Az iskolából hazaérkezés után érdemes egy kis időt hagyni a gyermekeknek a regenerálódásra. Ne rögtön a kikérdezés, vagy a számonkérés, vagy a listázás kerüljön egy beszélgetés középpontjába, hanem adjunk egy kis időt, fél órát, egy órát, amikor csendben lehet, vagy van, akinek az lesz a jó módszer, bezárkózik egy kicsit, elvonul a szobájába, van, aki pedig a sportban fogja levezetni a feszültséget. Én tanítóként és pedagógusként azt látom, hogy a szülők hajlamosak már szeptember 1-én rálépni a gázpedálra, de ebben a helyzetben is igaz lehet az, hogy a kevesebb most is több. Tehát a szülői stratégia ebben az időszakban, nagyobbaknál is, hogy az első 2 hét a hangolódásé legyen. Nem most akarjuk még megváltani a világot. Lehetőleg nem most iratkozzunk még be a 3. nyelvtanfolyamra, vagy a 4. edzésre, hanem az első 14 nap menjen el arra, hogy felvesszük a ritmust, a reggeli rutint, a táskába pakolást, az esti készülődést. És egyébként pedig megemlíteném, hogy a közös tervezésnek óriási ereje van. Tehát a közös tervezéssel azt üzenem, hogy számít a véleményed, van beleszólásod az életedbe, és a nagyobbaknál ugye már nem működik a parancsszó. Tehát üljünk le velük a hétvégén, beszéljük meg, hogy nézzük meg az órarendedet, mikor vannak a nehéz napjaid, hogyan tudjuk beosztani a délutánokat, hogy neked is maradjon szabadidőd. Ha partnerként kezeljük őket, sokkal motiváltabbak lesznek és maradnak. Próbáljunk pozitív fókuszra törekedni, tehát a jó dolgokra gondolni, ne a riogatás legyen részünkről is, mondjuk a 8. osztályban, ugye készülnek majd a felvételire, iskolaváltásra, ne a kötelezettségekkel ijesztessük őket, hanem hogy de jó, hogy együtt lehet a barátokkal, a közös poénokra fókuszáljunk, az osztálykirándulásra, vagy a kedvenc tantárgyakra. Mindenféleképpen próbáljunk sok beszélgetéssel kapcsolatot tartani és teremteni, mond a saját gyermekünkkel. Bármilyen életkorú a gyermek, a diák számára a szülő mentő bizonyos helyzetekben. Bátorítsuk a gyermeket, és hogyha úgy alakul, hogy a tantárgyi osztályzatai nem a legfényesebbek, akkor is találjunk meg a gyermek számára egy oázist, egy olyan helyet, egy olyan elfoglaltságot vagy tevékenységet, ahol a gyermek kompetensnek érzi magát. Most legyen ez sport, rajz, színjátszás, vagy programozás, vagy kutyasétáltatás. Tehát, hogy legyen az életében egy olyan hely, ami ahol sikeresnek érzi magát. És az a magabiztosság, amelyet az ő érdeklődésének megfelelő területen átél, az szépen lassan átcsorog majd a tanulásba is. Azt érezzék a gyermekek, hogy a szülő mellett biztonságban van, és akkor is szeretik és hisznek benne, ha éppen romokban van a tanulmányi átlaga, vagy nem úgy sikerül egy-egy dolgozat vagy felelet. A legfontosabb, amit szülőként megérthetünk, hogy az iskola nem egy versenyfutás, hanem legyen ez egy közös utazás. A gyerekeknek az első hetekben nem tökéletes teljesítményre van szüksége, hanem ránk őket körülvevő felnőttekre, akik szeretettel fordulunk feléjük. Pedagógusként és hitoktatóként azt is látom, hogy a gyermeket nagyon vágyják ezt a biztonságot, ezt az odafigyelést, és merjük elhinni, hogy nem vagyunk egyedül ebben a feladatban. Amikor reggel elengedjük a kezüket az iskola kapujában, vagy átadjuk egyik tanítási óráról a másikra őket, tudjuk és bízunk abban, hogy van valaki, aki vigyáz rájuk folyamatosan, és aki a hétköznapok sűrűjében is szeretettel kíséri őket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bartáné járó Anitát, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának mesteroktatóját, iskolai tanítót, református hittanoktatót hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától. 10 órától. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség. A közlemény szerint a pályázati feltételekről szerdai ülésén döntött a kormány, az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel felmerülő költségekhez pályázhatnak az önkormányzatok. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatokat. A pályázatok benyújtási feltétele, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. Ha a vizsgálatok nem támasztják alá, hogy a szennyezés egészségügyi kockázatait sikerült megszüntetni, akkor a pályázatban nyert teljes összeget vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Emellett a településeknek önerőt is kell vállalniuk a pályázatukhoz. A pályázatokat a megnyitástól kezdve folyamatosan lehet benyújtani a keret kimerüléséig, a támogatási kérelmeket pedig a beérkezés sorrendjében bírálják majd el. A magyar kormány csak akkor tudja elfogadni az Európai Unió új 7 éves költségvetését, ha az megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. Erről tájékoztatta a miniszterelnök az Európai Tanács elnökét szerdán Budapesten. Magyar Péter a találkozót követő Facebook bejegyzésében arról is beszámolt, elmondta António Costa elnöknek, hogy mielőbbi megoldást várnak el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztése ügyében. Tájékoztatása szerint a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy különösen az afrikai Ceuta spanyol enklávéban a nyáron történtek fényében Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat. Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait, és elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésünket európai szinten is elismerjék, fogalmazott Magyar Péter. A miniszterelnök kitért arra, a találkozón megismételte, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási eljárást. Maijjá válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető majd el. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. A szakember megerősítette, az adatok közlésével kiemelten nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy a kórházi fertőzéseket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult iskolai sportpályafelújítási program 2026 keretében 45 iskola kapott összesen mintegy 900 millió forint támogatást, a fejlesztésekre pedig saját forrással együtt több mint 2 milliárd forint jutott. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ azt közölte, hogy a programban országszerte korszerűsítették az iskolák elhasználódott, több helyen rossz állapotú vagy balesetveszélyes sportpályáit. A régi aszfaltfelületeket rugalmas, biztonságos burkolatok váltották fel, rendezték a vízelvezetést, elkészítették a pályafestéseket, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárlabdapalánkokat, labdafogó hálókat és más sporteszközöket is telepítettek. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal oktatási programja hiánypótló témában fejlesztett beszélgetés indító kártyajátékot az iskolás korosztály számára. A Morzsa Pakli segítségével a diákok strukturált, mégis játékos módon szerezhetnek új ismereteket az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerminőség és az élelmiszerpazarlás témaköreiben. A pedagógusok a kártyacsomagból ingyenesen igényelhetnek a program weboldalán. A játék célja, hogy keretet adjon az élelmiszerbiztonsággal és az élelmiszerpazarlással kapcsolatos együttgondolkodáshoz. A beszélgetés indító kérdések a mindennapokban megjelenő helyzetekre és szokásokra építenek, és arra ösztönzik a résztvevőket, hogy saját tapasztalataik mentén mondják el, hogyan bánnak az élelmiszerekkel, vagy éppen milyen étkezési szokások jellemzők náluk.
0: Az időjárásról.
1: Ma összefüggő, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Zsigmond Andrea, miskolci kompetencia fejlesztő trénerrel beszélgetünk, akit szeretettel, tisztelettel köszöntök.
2: Köszönöm szépen a felkérést, és köszöntök minden hallgatót.
1: És ahogy már az imintiekben említettük, kompetenciafejlesztő trénerként szólítalak meg a következőekben, és beszélgetésünket talán indítsuk onnan, hogy a személyiség típusokról szóljunk. Milyen személyiség típusokat különböztethetünk meg?
2: A személyiség típusok szín szerint különböztetünk meg, és ezeket a színeket azért választották, a piros, a sárga, a zöld és a kék szint, mert sokkal könnyebb ugye a személyiségrendszert így megismerni és elsajátítani, de nagyon nehéz alkalmazni. Ebben tudunk mi segíteni. Ezt a személyiségtipológiai rendszert a 90-es évek elején hozták be Magyarországra, Amerikából fordították le, tehát Amerikából hozták le, lefordították magyar nyelvre, és az akkori cégemnek volt az első ilyen kérése, hogy bevontuk, ugye 1400 fő cégnél vezettük ezt be, és megismertették velünk a személyiségrendszert, ez a DISC rendszer, és onnantól kezdve elkezdtük használni, megtanították velünk a rendszer használatát, és 1400 főnél 3 éven belül bevezettük ezt a személyiségtipológiai rendszert, és alkalmaztuk is mind a kollégák tekintetében, mind pedig ugye a partneri viszony tekintetében. Így 27 éve használom ezt a rendszert. Ennek a rendszernek ugye megvan a szépsége. Kérdőíven keresztül nézhetjük meg magunkat, hogy milyen személyiségjegybe tartozunk, és kijön az elsőleges, másodlagos és harmadlagos, negyedleges szín, de az első hárommal szoktunk foglalkozni, ami ugye bennünk van, meghatározza az erősségeinket és a fejlesztendő területeinket.
1: Kompetenciafejlesztő trénerként ugye mindez a személyiség típusokkal hogy kapcsolódik össze, és itt vissza is adom neked a szót.
2: Igen, ez a 4 szín, ahogy az előbb is mondtam, ez a piros szín az a dominánt jelképezi, a sárga szín az ismerkedő vagy befolyásoló szín, a zöld azt stabilnak vagy szociális színnek hívjuk, színnek és fogalomnak hívjuk, és a kék szín az az elemző vagy a kompetens, és a magyarba lefordítva ugye a DISC rendszer, ez a domináns ismerkedő, szilárd vagy szociális és a kompetensből, így tudjuk megállapítani, hogy melyik színhez milyen tulajdonságpárok kerülnek. Sokszor a domináns és a domináns ugye a piros szín és a kék a kompetens színnél, ők nagyon tényszerűen közölnek információkat, és a másik képviselője ugye a sárga és a zöld, tehát az ismerkedő és a szilárd típus pedig ugye az emberi oldalt képviseli, és így a kommunikáció is már így eltérő, ahogy mi kommunikálunk egymással, ez a két szín. És van még egy csoportosítása, hogy a sárgák és a pirosak, ők ugye az emberi oldalt képviselik jobban, jobban mondva azt az oldalt, amikor nyitottak vagyunk másokra, ugye ezt hívjuk extrovertált oldalnak, és a kékek és a zöldek, ők pedig egy kicsit introvertált oldal, ugye a zárkózottabb oldal, több idő kell nekik, hogy megnyilatkozzanak. Ebből a kérdőssorból, amit használunk, abból megtudjuk, hogy melyik színbe tartozunk elsődlegesen, és melyikbe ugye másodlagosan, harmadlagosan, negyedlegesen, de sokszor az első, másodlagos és a harmadlagos jegy az egymás melletti, vagy lehet egymással szemben lévő. Ha egymás melletti, akkor sokszor önazonosság jön elő. Ha egymással szemben lévők, tehát az egymással szemben lévőt értem én, hogy sárga és a kék, akkor azt tudom mondani, hogy sokszor felvesszük azt a személyiségjegyet, tehát vagy megköveteli a tanulási módunk, vagy a környezetünk, vagy a munkahelyünk, azért veszük fel, vagy a férjünk, feleségünk, vagy mondjuk a család megköveteli, de azt tudom mondani, hogy minél színesebb egy család, vagy minél szívesebb ugye egy kollégétás, annál jobban tudunk egymásra figyelni, és annál több mindent tudunk megtanulni egymásról.
1: egymásról és akár önmagunkról is, ugye az elmúlt időszakban az önismeret is egyre nagyobb hangsúlyt kap, és hogyha életkor függvényében haladunk és a legkisebbekre gondolunk, akkor szülőként hogyan vehetjük észre, illetve ugye a tevékenységből, a gyermeknek a reakcióiból is talán be tudjuk mi is sorolni valamelyik személyiség típusba, de mindez hogy alakul, a külső hatások, a szülői minta milyen hatással van a gyermekek életében, a személyiségüknek az alakulásában.
2: Igen, ez nagyon érdekes témakör, mert hogy ugye a gyerekemen is végig tudtam kísérni a teljes személyiség tipológiai rendszert, és 4 évesen már láttam, hogy milyen személyiségű, hogy ő is tele volt energiával, beszédes, kommunikatív, ugye szeretett ismerkedni, az inkább a sárgákra jellemző, ugye az ismerkedő típusra, és benne volt egy harmónia, egy stabilitás, egy nyugodt légkör megteremtés, az pedig a zöldnek a jegyei. Tehát 4 éves kortól már meg tudjuk figyelni a gyereknek a személyiségjegyét, de a legújabb statisztika szerint 7 éves korig kialakul a személyiségjegy, és a legújabb kutatás még azt is bizonyítja, hogy nem a szülőktől hozzuk a géneket legjobban személyiségjegyben, hanem a nagyszülőktől elsődlegesen. Tehát visszük magunkkal ezeket a jegyeket, úgyhogy ha megnézzük azt, hogy én diákokkal is, meg 9 éves generációval, vagy 9 éves kortól, és 99 éves korig végzem ezt a tevékenységet, akkor nagyon, nagyon jó látni azt, hogy a gyerekeknél is már 9 évesen kis személyiségjegyekkel rendelkeznek, és be tudjuk kategorizálni, de ez a kategorizálás talán egy kicsit ebből a szempontból csúnya szó, de fel tudom ismerni, hogy a gyerekemnek mi az, ami fontos.
1: És folytassuk onnan, hogy a 4 típusnak a legjellemzőbb tulajdonságait, hogyha megemlítenéd, és ugye nem csak kategorizálva, hiszen nyilván mindenkiben megtalálható, talán minden csak különböző mértékben?
2: Így van, tehát minden szín és tevékenység is bennünk van, csak valamiket erőt teljesebben használjuk. Így a dominánt úgy látjuk, hogy egy kicsit versengő, önmagával is versenyzik, és másokkal is. Nagyon céltudatos, nagyon határozott, maga biztos tudja, hogy mit akar elérni. Viszont sokszor ilyen hirtelen, jókedvű, vagy kevésbé jókedvű, és átmehet ilyen túlságosan keménybe, vagy hangosságba. A sárgákra, akik ugye azt mondtuk, hogy ismerkedő típusok, ők lelkesek, lendületesek, pozitívak, tele vannak energiával, nagyon szeretnek a központba lenni, és tréfálkodnak, sokszor az adategezési viszonyt is szeretik, viszont nekik arra kell figyelni, hogy sokszor az idő azt nem érzékelik, túl sokat beszélnek, kevésbé tudnak odafigyelni ugye az időre, és következik ugye a szociális vagy a stabilak, ugye ők a zöldek, ők nagyon empatikusak, ugye át tudják érezni másik helyzetében magukat, nagyon szociálisan érzékenyek, szeretnek segítséget adni és segítséget nyújtani másoknak, együttműködőek, amire nekik fontos figyelni, hogy sokszor nem tudnak nemet mondani, hogy túlvállalják magukat, és nem mondják azt, hogy már nem bírom, vagy nem tudom megcsinálni. Ők rájuk mindig lehet számítani, pont ezért stabilak, mert bármit el tudnak végezni, és nagyon türelmesek. A következő rész, ugye azt mondtuk, hogy a kék vagy kompetensek elemzőknek hívjunk, ők neki precízek, nagyon, nagyon sok információt kell adni, és el is várják. A minőség az náluk nagyon fontos. A saját, hát csúnya szóval így szoktuk mondani még, hogy perfekcionisták, a tökéletességre való törekvésük nagyon magas, tehát sokszor ők nem 100%-ban élnek meg mindent, hanem 120%-osan akarnak elérni, és ez érdekes, hogy sokszor az önbizalomra hat ez a fajta minőségi követelményük. Nagyon le tudja magát ellenőrizni, és másokat is, és sokszor belekérdez több mindenben, mert át akarja látni, ezért a többiek úgy látják, hogy szőrszál hasogató, de valójában neki az információra van szükségük. És ami itt a lényeges elem, hogy ha ezt megtudtuk és megláttuk magunkba, és meglátjuk a gyerekbe, hogy ő milyen, akkor hagyjuk, hogy legyen precíz, akárha ilyen, és úgy látjuk meg, hogy rendszerbe teszi a játékait, akár szín szerint, akár nagyság szerint, tehát nagyon rendet egyaránt maga körül, vagy például egy ismerkedő típusú gyereket, hogy rendetlenséget hagy a szobájába, de ha anya azt mondja, vagy én is azt mondtam a gyereknek, hogy vedd elő, légy szíves a zsiráfodat, akkor rögtön tudja, hogy a 130 darab állatka közül hol van gyorsan a zsiráf, és tehát, hogy a legalján van, de úgy is észrevehetjük szülőként a gyermeket, hogy nagyon sok információt közöl, van célja, azt el akarja érni, tudja, hogy mit akar majd tanulni, fegyelmezett, figyel az öltözködésére, a ruházkodására, ezek úgy lesznek a domináns gyerekek, és ott van nekünk ugye a szociális szféra, ahol anya, mit segíthetek? Ugye oda jön, és akkor főzzünk együtt, vagy segítsek neked felseperni. Tehát ez a segítőkészség, a türelmesség, az ugye a szociális rész. És ez ugye keveredik a gyermekekbe, de ott is fogjuk látni már 9 évesen, vagy 7 évesen, hogy mi az, ami jobban érdekli, ő hogy tevékenykedik, mi az, ami mozgatja, mik az érdeklődési körei. Ebben tudunk neki segíteni, és ez sokszor meghatározza azt is, hogy milyen iskolát válasszunk neki. Mert követhetünk el hibákat szülőként. Ugye, ha van egy kreatív gyerek, én nekem is nagyon kreatív a gyerekem, gyönyörűen fest és rajzol, akkor az én fejemben már nem egy jogi egyetem, vagy egy könyvelői pálya van, hanem egy művészeti iskola, ahol ugye ki tudja élni a kreativitását. Tehát erre szülőként nagyon kell figyelni, hogy ne küldjük olyan iskolarendszerbe, ami nem a személyiségéhez és a képességeihez mérten. Mert azt fogjuk tapasztalni, hogy ott hagyja az egyetemet 2 év után, és rengeteg ilyet látok, hogy ott hagyta a gyerekem az egyetemet, de miért hagyta ott? És nem vizsgáltuk meg, hogy miért hagyta ott, mert valójában az egyetem az nem jó neki, nem az ő fejlődését követi.
1: Itt az iskola választásnál, ugye általános iskola, középiskola és egyetem, ahogy már te is említetted, hogy különböző korosztályokban ezeket a szempontokat figyelembe véve, hogy lehet okosan dönteni, vagy támogatni a gyermeket a döntésében, hogyha már ugye nagyobb.
2: Igen. Ez mindig egy nagy dilemma a szülőnek, hogy hova küldjem a gyerekemet, mert hogy ő még kevésbé fogja elmondani nekünk, hogy hova szeretnem, de lehet, hogy elmondja, csak hogy a személyiségével önazonos legyen. Már 8. ugye választunk egy középiskolát, vagy sokszor 4. vagy 6. osztályba, és azt kell megnézni, hogy mit tud nekünk adni egy iskolarendszer. Ugye, ha tud fakultációba, vagy ágazatba adni kreativitás, olyan a gyerek, akkor oda küldjük, hogyha akár biológia vagy matekban nagyon jó, akkor oda küldjük, tehát már ott a kompetenciát megnézve és a személyiséget már figyelembe tudjuk venni. De a legnagyobb kihívás ugye mindig az, hogy milyen egyetemre küldjük, vagy főiskolára, vagy szakképzésbe küldjük a gyereket, hogy mihez van affinitása. Ott szerintem nagyon sokat számít a személyiségrendszer. Voltak ilyen diákjaim, hogy szülők megkértek, beszélgessek velük, nézzük meg a személyiségtipológiát, nézzük meg a kommunikáció szintjét, nézzük meg a konfliktus kezelési módját, és egy picit beszélgessek már vele, hogy karriertanácsadást adjak, hogy hova érdemes neki menni. Tehát ebbe tudunk azért trénerként, coachként vagy tanácsadóként segíteni a szülőknek.
1: És itt elhangzott az a kulcs szó, hogy konfliktuskezelés, és hogyha ebben a témában gondolkodunk, ugye, hát egészen kicsi kortól, hiszen talán már az óvodában is van, hogy ugyanahoz a játékhoz nyúlnak a gyermekek, vagy ugye itt az iskolai éveknél, hogyha maradunk még, akkor ott is akadhatnak ugye olyan dolgok, amiben nem egyeznek a vélemények. A gyermekeknél a konfliktuskezelésnek milyen módszerei, lehetőségei vannak, akár egy közösségben, vagy akár otthon a szülő is a gyermekéhez hogy forduljon, hogyha szeretne eredményt elérni békében.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy egyre több a konfliktus gyerekeknél is és a családban, és azért, ha megnézzük a konfliktusukat, akkor az egyik kapcsolati konfliktus kerül előtérbe, hogy nem tudom elfogadni a másokat, vagy előítélettel rendelkezem. Tehát nem tetszik a másik, vagy a kinézete, vagy az öltözködése, nem akarom megtalálni vele a személyes kontaktust. Ez a legnagyobb probléma a konfliktusokból, és ezért sokszor iskolarendszerbe is kérnek, hogy menjek be, és ezt egy kicsit tegyük helyre, hogy miből adódik. vagy abból, hogy az öltözködésből, hogy valaki ugye túlságosan drága öltözik el, ruházkodást vesz fel, a másikat pedig megszégyeníti, hogy milyen cipője van, vagy nadrágja. Ez is a kapcsolatok konfliktusa és az előítéletből származik. A megoldásra mindig ugye ez a önismeret és tisztelet, a saját magam tisztelete és másokkal való bánásmód és a tisztelet, és a konfliktus kezelés, hogy itt visszatérjek, hogy milyen módok vannak, hát a probléma megoldás az egyik módja, hogy nézzük meg azokat, hogy miért nincs cipője, olyan divatos cipője az egyik diáknak, vagy miért van olyan cipője a másik diáknak, ami magasabb kategóriát képvisel, és oldjuk meg, hogy nem ez számít. A személy számít, a gyerek számít, ezek az értékek számítanak, és sokszor egy ilyen konfliktuskezelési módban erről nagyon komolyan beszélgetünk. Ugye, hogy nézzük meg a probléma okát, és oldjuk meg. És ugye megoldásként ott van a probléma megoldás, amit említettem, a kompromisszum, amikor én is engedek, és ő is enged, hogyha van egy erőteljesebb konfliktus, van az elkerülés, hogy nem megyek bele a konfliktusba, egyre többet látom a diákoknál, hogy nem mennek bele a konfliktusba, nem állnak ki magukért, ezáltal bejön egy viselkedési norma, hogy passzívvá válnak, és a másik pedig agresszívvá válik, és van az alkalmazkodás, hogy egy helyzethez tudok alkalmazkodni, és ugye a versengés, amikor versengek egy másik személlyel. És ez a családban is, és a diáktársak között is ugyanúgy megállja a helyét. Tehát, hogyha tudatosan akarok kezelni egy

0: szerepjáték, és elkezdünk róla beszélni, hogy hogyan oldjuk meg, milyen módon. Mert hogy tudnom kell, hogy mi a következménye. Ugye például egy versengésnek is lehet rossz következménye, hogyha valaki ugye erőszakosabb és agresszívabb, és én felveszem vele a kesztyűt, akkor lehet, hogy felnőtteknél mindig jogi következménye van, nagyon nagy százalékban, a gyerekeknél pedig lehet, hogy összeverekednek. Jó, tehát, hogy a versengésnek a kimenetelét, vagy a módját, hogy versengethetek én, kiállhatok magamért, de akkor már itt már bejön még egy módszer, ugye az udvarias önérvényesítés. Tehát ez az asszertivitás. Tehát visszatérve, hogy hogyan tudom ezt begyakoroltatni otthon is egy gyereknél, családban, szituációkkal, helyzetekkel. Vagy elmondatom a gyerekkel, én minden nap megkérdezem, hogy mi volt az iskolában, milyen helyzet volt, mondd légy szívesen, lemodellezzük ezt a helyzetet, hogy valósítottad meg, hogy oldanád meg ezt a helyzetet, tehát elkezdem begyakoroltatni vele. 4 éves korától tanítom az én gyerekemnek a személyiség tipológiai rendszert, és az asszertív kommunikációt, és 9 éves korában már ő meg tudja határozni, hogy ki milyen személyiség, és tudja használni az asszertivitást. Tehát, hogy a gyerekek fejlődésében, ha tanítunk valamit, ezt gyönyörűen tudja alkalmazni, használni. Most 15 éves, és mint egy moderátor, ha konfliktus van a barátai között, akkor be tud állni, és meghallgatja az egyik félt, a másik félt, és szépen tud nekik tanácsot adni. Tehát ezt meg tudjuk tanítani szülőként is egy gyereknek.
1: Milyen arányban beszélhetünk tanításról, illetve szülői mintáról? Hiszen az is nagyon fontos, és azért talán otthon legtöbben nem direktben tanítják ezt a gyermekeiknek, hanem ő lát egy példát, egy mintát.
0: Igen, nagyon jó ez a kérdés, mert sajnos rossz mintákat látnak sokszor a gyerekek, és ezt a mintát követi. Úgyhogy próbáljuk meg átgondolni a nevelési módunkat és a viselkedés módunkat, akár anyaként, apaként, mert ugyanezt fogja másolni a gyerek tükröt tartva, és nem ő lesz a felelőse, hogyha egy konfliktus helyzetben ugyanúgy oldja meg, mint ahogy mi oldjuk meg rosszul, hanem azért mi vagyunk a felelősök. Tehát ne hárítsuk rá a felelősségi kört a gyerekre, hanem gondoljuk át mindig mi magunk, hogy hogy adunk mintát, mert ezt fogja megtanulni a gyerek. És valójában ezt a mintát követi mindig az egész életében. Ezt nagyon nehéz, ezt a mintát tanítani, vagy átformálni. Tehát nekünk trénereknek is nehéz a mintakövetés, egy rossz minta beidegződés egy gyereknél, egy reakció vagy egy viselkedési minta átvétele, mert ezt nagyon nehéz csiszolni, vagy kordába tartani. Tehát gondolok én arra, hogy ha van egy konfliktusom a saját gyerekemmel, akkor ne üvöltsem le, ugye, rögtön, hanem ugye azért kérdezzem meg, hogy mi bánt téged, miért jutottál erre az álláspontra, miért viselkedsz így. Tehát tudjam meg az okát, és utána kezdjek el vele foglalkozni, mikor már megtudtam az okát, hogy ő milyen érzelmi állapotban, mi késztette rá, és akkor szépen megtaníthatom neki, hogy mi a konfliktusnak az oka, és milyen módszereket alkalmazzon. De ezeket nekem is be kell tartanom szülőként, hogy tudjak jó mintát adni a gyerekemnek.
1: És erről is szólunk picit részletesebben a folytatásban. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel. Itt az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában. Maradjanak velünk a folytatásban is.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió Családi Magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazin műsorunk. Zsigmond Andreával, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel beszélgetünk, és az imintiekben a konfliktus kezeléssel kapcsolatban osztottál meg velünk gondolatokat, és ugye a szülői mintáról is beszélgettünk. Most ha folytathatjuk onnan, hogy ugye a szülőknél is, illetve a gyermeknél is, vagy gyermekeknél is, akár még egy testvérpárnak is eltérő személyisége lehet, mennyire van ez hatással, akár a megoldási módszerre is.
2: Igen, érdekes a családban megfigyelni, ugye egy akár egy 4-tagú vagy 5-tagú családban, hogy kinek milyen a személyisége, általában különbözőek ezek a személyiségek, és ez nagyfokú konfliktus forrása is, mert ugye a személyiségből adódó konfliktus az elsődleges forrás, ha csak nem megtanuljuk ezt alkalmazni. Tehát amikor behozunk egy képzési rendszerbe, akár egy gyerek hazavisz egy kérdőívet, akkor mi szoktuk mondani, hogy nyugodtan kitöltheti a testvér vagy a szülők, és beszéljék meg, hogy kinek mi jött ki a személyiségben, mik az erősségek és mik a fejlesztendő területek. Ugyanis azt is meg szoktuk tanítani, hogy milyen módszereket tudunk erre alkalmazni. Ezek megoldási kulcsok, mi úgy hívjuk, hogy megoldási kulcsok a személyiségre vonatkozólag. Tehát, hogy bánjunk egymással. Mert elsőlegesen ugye meg kell ismernünk magunkat, hogy milyen a személyiségjegyünk, utána pedig bánni, a bánásmódot kell megtanulnunk, de erre van egy nagyon szép mondat, hogy bánj úgy mással, ahogy szeretné, hogy ő vele bánjanak. Tehát minden személyiségjegy azt szeretné, hogy úgy bánjanak vele, amilyen az ő személyisége, ami az ő erőssége vagy a fejlesztendő területe. Mikor megkapjuk ezt a bánásmódot, tehát hogy a dominánsokkal dominánsan kell bánni, az ismerkedőkkel velük lelkesen, lendületesen, energikusan, tehát ugyanúgy kell velük bánni, és a szociálisan érzékenyen, stabilan, megint csak halkan, türelmesen és együttműködően kell bánni, és az elemzőkkel, vagy ugye kompetensekkel pedig nagyon magas minőséget kell képviselni, tehát fel kell készülnünk, szakmailag ott kell lenni, kifejezésmódokat használni, és egy olyan erős ellenőrzési rendszert kell nekünk kialakítani, ami ugye a magas követelményeket állítsunk fel, tehát hogy a gyereknek azt a precizitását vagy pontosságát vissza kell adni. Tehát alkalmazkodnom kell a személyiségjegyhez. Igazából ez a kulcs, de csak akkor tudok alkalmazkodni, amikor tudom, hogy ki milyen személyiségű. Ezt ugye vagy már megtanulom könyvekből, amúgy nagyon jó szakmai könyvek is vannak, amit sokszor szoktam én is javasolni, hogy akinek nincs kérdőjével, vagy nincs háttéranyaga, az nyugodtan olvashat szakmai könyveket a személyiségrendszerről, személyiségtipológiával, de ha megfigyeljük, hogy melyik színbe tartozik a gyerekünk, vagy a szülők, akkor szépen tudok hozzá alkalmazkodni. És nem lesznek konfliktusok. Megértem, hogy bánnak velem. A tréningemen volt egy úriember, aki megnézte, hogy milyen a személyiségjegye, ő kompetens volt kék, és szünetben oda jött hozzám, hogy nem jön ki a gyerekével, 18 éves nagylánya, és nagyon sok a konfliktusa, és azt javasoltam neki, hogy vigye haza ezt a kérdőívet, és töltesse ki a lányával, és a feleségével. És kiderült, hogy ugye sárga színű, ismerkedő a lánya. És sejtettem én, hogy ez lesz a gond, mert ugye az átlósan lévő színek, tehát a kék és a sárga színek, vagy a kompetensek így lefordítva és az ismerkedők, ezek sokszor ellentétbe állnak, mert ugye az egyik az lelkes, lendületes energiával teli, a másik pedig ugye nagyon precíz és minőséget követel. És itt konfliktus volt náluk is. Elkezdtek beszélgetni, és mondta másnap tréningen, hogy hajnal 2-kor feküdtem le, mert addig beszélgettünk, hogy most értettem meg, hogy milyen a lányom 18 évesen, és mondtam neki, hogy még nem késő megérteni, tehát hogy most tudnak csiszolódni egymáshoz, mert elfogadta azt, hogy a lánya mit szeretne, hogy ő kreatívabb, és hogy milyen iskolába szeretne menni, ellentétben, ami az ő elképzelése, hogy elküldte volna egy másik szakterületre, és mondta, hogy nagyon sokat használt neki, és ugyanúgy megértette a feleségét, mert hogy ezt a rendszert használták, és át tudták beszélni. Tehát itt ugye a konfliktusok, ahol az ellentétes színekben lehetnek konfliktusok, ha nem értjük meg, hogy ki milyen, tehát ugye a kompetensnél és az ismerkedőnél, vagy a dominánsnál és a szilárdnál, vagy a stabilnál, ugye lehet ellentét pár, mert például ugye a stabil az mit szeret, halkabban beszél, ugye megfontolja a gondolatait, együttműködő. De a domináns nagyon határozott, magabiztos, hangosan beszél, és fogja zavarni egymást. Ugye? A két fél. Na, ehhez kell nekem csiszolódnom. A bánásmód ugye azt jelenti, hogy ha én felismerem, hogy sárgaként, hogy egy kékkel beszélek, akkor legyek kimért, határozott, sok legyen az információ tartalmam, a számok, a tények, az adatok. Ha én zöld vagyok és szociális típus, akkor határozottabban, magabiztosabban, hangosabban beszéljek egy pirossal, mert sokszor ő le fog engem nyomni. De a pirosnak, a dominánsnak mit kell csinálnom? Halkabban kell beszélnem egy szociális típussal és stabil típussal, ugye? És megkérdezni, hogy hogy van, hogy mennyi idő szükséges a munka elvégzésére. Bekerült vonni. Tehát ezek finomságok csak, de nagyon sokat kell begyakorolni, tanulni, odafigyelni egymással, és talán ez a legkevesebb időnk, hogy odafigyeljünk a másikra, mert valójában ez tud működni. Úgyhogy a mi családunk is így működik, hogy ugye a férjemmel is sokat beszéltünk erről, meg is ismertettem ugye a személyiségrendszert, a gyermekem is tudja, és mi alkalmazzuk otthon, és nagyon jó azt látni, hogy nem csak otthon alkalmazzuk, hanem mind a hármunk alkalmazunk a partnereinkkel, az osztálytársainkkal, a munkatársainkkal, tehát tudjuk ezt a rendszert használni a mindennapokba. És mit könnyít meg vele? Hát a kommunikációnkat, és kevesebb a konfliktusunk.
3: Igen, ezt szerettem volna még mondani, hogy egy korábbi beszélgetésünkben, ahogy te is említetted, illetve a szakemberek is ugye nagyon sokszor hangsúlyozzák a hatékony kommunikációnak a fontosságát, ugye legyen verbális vagy nonverbális kommunikációról is szó, és említetted korábban, hogy osztályközösségeknek is segítesz. Ennek az eredményeiről, vagy akár a kezdeti lépésekről, hogy mikor fordultak hozzád, milyen esetekben és miben tudsz nekik segíteni. Tenni, ezt hogy foglalnád össze?
2: Igen, mivel ismerik a tevékenységemet, ezért sokszor kérnek fel, hogy akár iskola rendszerben, vagy tábor szervezésében vegyek részt, és ugyanúgy be tudjuk építeni a kompetenciafejlesztés. Nekem nagyon fontos az, hogy ez egy rendszerben működjön, és egymásra épüljön. Úgyhogy mindig így elkezdjük az önismerettel, beszélünk a kommunikációról. Ugye ez az asszertivitásról, az udvariasan érvényesítésről, de ez a tiszteletről is szól, hogy önmagamat elfogadjam, tiszteljem magam, és tiszteljek másokat. A konfliktuskezelési módokról, és arról, hogy együttműködjünk, hogy csapatban gondolkodjunk. Nagyon érdekes az megnézni generációkban, hogy már a fiatalok se tudnak csapatban gondolkodni. Tehát vissza kell ezt hozni, az együttműködés, a szinergiák kiaknázását, mert valójában én erre törekszem, hogy mindig aknázzuk ki a szinergiákat. A szinergia az azt jelenti, matematikát megdöntjük, hogy az 1 meg 1 meg 1 az nem 3 lesz, hanem 5 sokszor, amikor a teljesítményünk összessége, tehát az átlag teljesítményünk felett az egyéneknek a hozzáadott véleményértéke azáltal, hogy kommunikálunk, az lesz nagyobb. Tehát egy közösségnek akkor lesz szinergiai hatása, hogyha kikérünk minden véleményt, ezt összegezzük, és beszélünk róla, és ezáltal lesz, ezért alakul ki a szinergia, többek leszünk, mint hogyha egy átlag eredményt néznénk meg. Ez nagyon, nagyon hiányzik az oktatási rendszerből is, de valójában, ha ezt tovább visszük a munkavilágába, és ezt megtanítjuk a gyerekeknek, akkor így fognak gondolkodni, és ezért nagyon fontos, hogy kérjük ki mindig a véleményünket egy adott témáról. Tehát a családban is nyugodtan megkérdezhetem a gyereknek a véleményét, mert nagyon jó látásmóddal rendelkeznek, és minél több látásmódot látunk, annál jobban tudjuk a döntési folyamatainkat effektíve meghozni. És ez még nagyon gyerekcipőbe jár. Családon belül és vállalati szinten is, de valójában oktatási rendszerben nézve is. Úgyhogy ezeket érdemes kihasználni, vagy inkább kiaknázni.
3: Még ehhez a kérdéshez kapcsolódva, hogy egy közösségben, ugye, hát osztályközösségben néhány tíz főről beszélünk, a munkavilágában több száz fős cégekkel is kapcsolatban voltál, hogy itt is, hogy az egyén is, de mindez a közös érdek is, vagy hogy mindenre fejlesztő hatással legyen, milyen kompetencia készletet tudsz használni, hogy az picit mindenkire vonatkoztatható legyen, vagy az egyén is úgy érezze, hogy ez neki szól.
2: Nagyon fontos az egyén, tehát itt megint, hogy ugye az önismerete rendben legyen, és ezt tiszteletbe tartjuk, és ki is aknázunk. Tehát ezért kérdezzük meg mindig az egyént. A csoport szinten, ugye egy kis közösség, egy 10 fős csapatnál, például focistáknak tartottam, 9 éveseknek, focistáknak csapatépítés, önismeretet, konfliktuskezelést, mert hogy ott az irányítás, vezetés és döntéshozatal, a csapatban gondolkodás nagyon-nagyon fontos. És ott is kiaknáztuk a szinergiát, hogy az egyéni véleményeket összesítettük, és attól lesz jó egy csapat. Tehát egy közösségben ez nagyon fontos, hogy az egyének véleményét mindig kérdezzük meg. De ugye mi az, amit most el tudtunk érni? Én el tudom érni tréning módszerekkel, egy workshoppal, ugye egy műhely munkával, egy tréninggel, vagy egy értekezlettel munkahely világában, de hogyan éljük el mondjuk egy iskola rendszerbe? Vagy külön órákkal, vagy projektmunkákkal. Ugye adok a gyerekeknek 3-5 fő, 10 főnek projektmunkát, ott már kell együttműködniük, ott már ki kell kérni egymás véleményét. Ne csak egy ember, egy gyerek döntse el, hogy mi lesz az a projektmunka, hanem kérjem ki a véleményeket. Egy családban is a döntés, hogy veszünk-e autót, és milyen autót veszünk, milyen funkciókkal látjuk el, vagy milyen házat veszek, az mindig egy döntési mechanizmus, mindenki véleménye fontos. Úgyhogy igazából így kell ezt lemodellezni, hogy kérjük meg a véleményeket, mert más szemléletmódot hoz. És akkor itt visszautalva a személyiség tipológiára, minden személyiségjegy más szemlélettel, móddal rendelkezik. És minél több szemléletmódot tudunk beazonosítani, annál jobban könnyítjük meg a döntési mechanizmusunkat, a döntésünket. A kompetenciákról így visszatérve, ugye készségek, képességek és ismereteknek a halmazán, de valójában az, ami ugye velünk születik és megtapasztalunk, arról szól. És az első 10 kompetenciába tartozik most a kreativitás. És a kreativitást azt elkezdtük ugye fejleszteni, mint a diákoknál, mint a felnőtteknél, és nagyon jó azt látni, hogy mire alapozzuk a kreativitást, és hogy leszünk nagyon kreatívak, például egy projektmunkában, amit ugye az előbb is mondtam, hogy projektmunkában dolgoznak a gyerekek, úgyhogy ha mások véleményét is kikérik. Tehát minél több véleményt látunk, minél több szemléletmódot, a hozzáadott érték a kreativitásunk eredményesébbé teszi a végeredményt például a projektmunkában. Tehát a kreativitás, ugye ha azt nézzük is visszatérve a 4 színre, vagy a személyiségre, de akkor az ismerkedőnek van a legnagyobb kreativitása, de a kreativitás nem biztos, hogy ő végig tudja vinni, akkor ott jön a kék színű, aki ugye a kompetens és elemzőjű, ő pedig hozzáteszi, hogy végigviszi és leellenőrzi azt a folyamatot, amit ugye kitalált például egy ismerkedő. És jön a zöld, aki a szociális tevékenységet képviseli, ő pedig hozzájárul azzal, hogy elkezdi elindítani és megvalósítani, és jön egy piros, aki domináns, és ő pedig egy kicsit vezeti, irányítja az egészet. Tehát így tud a 4 személyiség tipológiai rendszer szépen együtt dolgozni. És ez valójában működik a családnál is, és működik a diákoknál is, és működik a felnőtteknél is. Csak ezt a rendszert meg kell tanítani, és jóra használni.
3: Itt az együttműködés után szóljunk ismét az egyénről, különböző személyiség típusokról beszélve, úgy említetted, hogy mind a 4 típusnak vannak olyan fejlesztendő területek, amelyek kiemelhetők is, ugye ez akár szakértő szemmel, vagy külső szemmel is látható, hogyha ezzel az egyén is szembesül, és szeretné fejleszteni ezeket a területeket, akkor milyen gondolatokkal tudjátok támogatni őket?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert sokszor ez viszi az egyént előre, de a legjobb megoldás amúgy, hogyha ugye a konfliktus helyzeteket nézve a vele szembe lévő személlyel párosítjuk, tehát azért van konfliktusa, mert a fejlesztendő területek különbözőek, és egymásról tudnak tapasztalatokat gyűjteni, tehát itt visszatérve ugye a személyiségre a domináns, a legtöbbet a zöldöt tud tanulni. Ugye, hogy legyen együttműködő, hogy legyen türelmes, hogy legyen egy kicsit halkabb a szociális típus, az pedig a dominástól tud a legtöbbet tanulni, mert hogy legyen célorientált, legyen egy picit versengő, kiálljon saját magáért, és legyen határozott. Tehát valójában a fejlesztési területeket az ellentétes színeknél tudjuk megtapasztalni, és sokszor erre adunk módszertant, hogy nagyon szépen tudunk egymástól tanulni a színek. És hogyha én akarok tanulni zöldként, ugye szociális tevékenység, vagy szociális stabil személyiségtípus a sárgáktól, ugye az ismerkedőkről, akkor én megtanulhatom a nevetést, a figyelmet, a pozitivitást, a lendületességet. Tehát ezért nagyon jó egy együttműködésbe, egy harmóniába dolgozni, vagy családba lenni, mert egymástól nagyon sokat tudunk tanulni. Tehát mit kell csinálnom? Oda kell figyelnem a fejlesztendő területemre, és a másik személyiségtípustól tudok a legtöbbet tanulni. Módszertanban én trénerként tudok ebbe segíteni, képzésekkel, tréningekkel, kompetenciafejlesztésekkel, vagy coachinggal, ugye egyéni fejlesztésekkel, de a családban megint mit csinálok? Egy szülőként odafigyelek. Odafigyelek a gyerekemre, hogy ő milyen színű, miket tudok benne fejleszteni, és akár a testvérétől is tud tanulni, mert hogyha az egyik türelmes, a másik türelmetlen, akkor effektíve csak össze kell tennem őket, elmagyarázni nekik, hogy tudja a türelmet megtanulni. Tehát odafigyeléssel tudok megint csak ugye a családban is gondolkodni. Tehát ez nagyon érdekes témakör, ugye a bánásmód, de itt is miről szól? Tehát önismeret, ismerjem magam, ismerjem a családomat, és figyeljem a családtagomat, és tanuljak tőle, hogy ő miben jó, és ezt másolja. Tehát a jó dolgokat. És előbb-utóbb azt fogom észrevenni, hogy hoppá, átmentem én már, lehet, hogy egy másik színbe. Ezt sokszor úgy hívjuk, hogy felvett szín, felvett személyiségi jegy. Ez azért van, mert elkezdtem magamon dolgozni, vagy azért van, mert olyan akarok válni. Mert sokszor hallom azt, hogy én nem akarok ilyen személyiségjegyű lenni gyerekeknél, vagy felnőtteknél egyaránt. De miért nem? És azért, mert nem tudja az értékeit. Hogy mi az értéke, hogy ő türelmes, hogy segítőkész. Tehát, hogy már nem biztos, hogy ez az elvárás felé. Ez nagyon érdekes még, hogy mi az elvárás, és milyen ugye a gyereknek a személyisége, vagy a szülő személyisége. Tehát figyelnünk kell arra, hogy ne üljük ki azt, ami jó, hanem emeljük ki, ami fontos és ami jó. És erősítsük meg a jóba a másikat. És nagyon érdekes tapasztalat az elmúlt 15 évben, hogy a felnőtteknél az önismeret az hova megy. És nekünk ez küldetésünk trénereknek, hogy erősítsük, ami jó. És ez a családban is legyen erős. Tehát meg kell erősíteni bennünk a jót, mert a jó az mindig bennünk van, csak nem erősítjük meg magunkat. És hogyha kell, akkor napjában a tükörben nézve mondjuk el, hogy jól nézek ki, magabiztos vagyok, határozott vagyok, tehát saját magamat is meg tudom erősíteni, és kapjak és adjak visszajelzést a gyerekemnek, dicsérjem meg sokat.
3: Most egy kicsit ellen példakép teszem fel ezt a kérdést, hogy negatív hatások különböző mértékben befolyásolják, gondolom, azokat a tulajdonságokat, amelyek egy emberi tulajdonságként, mint erősségként említhetőek.
2: Igen. Igen, és ez a viselkedésmódok. Ugye a viselkedésmódban három félét különböztetünk meg, az agresszivitás, a passzivitás és az asszertivitás, az udvariasan érvényesítés. Amikor agresszíven bánunk, akár egy gyerekkel, vagy egy felnőttel is, az önbecsülése ugye a béka feneke alján lesz, tehát nagyon lent lesz. Ezt már nagyon nehéz helyén kezelni. És ott az erősségek is megvannak, csak csorbítjuk az erősséget. Ha pedig az asszertivitás választjuk, ugye az udvariasan érvényesítést, és adok visszajelzést, akár pozitívat, vagy fejlesztendő területet, akkor ott az önbecsülés megmarad, az erősség megmarad, akkor tudok foglalkozni ugye a fejlesztendővel. Tehát itt azért a megoldás az mindig az, hogy ne emeljen fel a hangom, ne üvölcsek, ne legyek agresszívan, ne akarjam lenyomni a másikat, hanem kérjek, közöljek, egyenrangú bánásmóddal bánjak, tehát ezek nagyon fontosak, mert így tudom megtartani az erősséget, és így tudom a fejlesztendőket csiszolni. Én azt szoktam mondani, hogy mindig a fejlesztendőket csiszolunk, vagy ráfókuszálunk. Tehát ebben nagyon nagy szerepe van a szülőnek, hogy megint csak visszatérve a mintára, és a viselkedés mintára, hogy mit adok én a gyereknek.
3: Azt hiszem, hogy ebben a témában még hosszasan tudnánk beszélgetni, de műsoridőnk végéhez közeledünk, így az elhangzottakat picit talán megerősítve, kiemelve a legfontosabbakat, mi lenne az a záró gondolat, amellyel a mostani beszélgetésünket zárnád, Andrea?
2: Hát sok mindenről beszélgetünk, de a legfontosabb, ugye, amihez mindig visszatérünk, az az önismeret. Tudjuk a saját erősségeinket, és szülőként ezt erősítsük még jobban meg a gyerekbe. A fejlesztendő területeket pedig csiszoljuk, formáljuk. Nagyon fontos a figyelem, hogy figyeljünk a gyerekre, figyeljünk egymásra, és tudunk együttműködni, mert ki tudjuk aknázni mindenkinek az erősségét, és ezt nézzük meg a családba, hogy kihozni ezt a szinergiát, ezt az olyan erőt, hogy a véleményekkel, a szemléletmóddal hozzuk ki. Tehát ez a szinergia, az együttműködés, és így tudjunk nagyon hatékonyan működni, és fókuszáljunk, ha már konfliktus van egy családban, akkor meg probléma megoldással fókuszáljunk, tehát nézzük meg az okát, mindennek az okát, hogy honnan ered.
3: Köszönöm, hogy beszélgethettünk az elmúlt órában.
2: Én köszönöm a meghívást.
3: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió Családban Maradt című magazin műsorában Zsigmond Andrea miskolci szervezet és kompetencia fejlesztő trénerrel beszélgettünk. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Én Kis Niveres Viktória voltam. Viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Október 1-én új pályázatot írnak ki a tankerületek azokra az iskolaigazgatói pozíciókra, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerdán a Facebook oldalán írt arról, hogy a nyáron 467 iskolaigazgatói pályázat járt le. A helyeket a tankerületek újra pályáztatták, és 351 pályázó 5 évre kapott megbízást. Azokra a vezetői pozíciókra, ahol ideiglenes megoldásként legfeljebb egy éves megbízásról, vagy a szervezeti és működési szabályzat szerinti működésről döntöttem, a tanév biztonságos elindulása után október 1-én új pályázatot írunk ki, jelentette be a miniszter. Hozzátette, a pályázatokat az adott tankerületek fogják meghirdetni. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Erről Orbán Anita külügyminiszter írt az uniós külügyminiszterek fél évente megrendezett informális találkozója kapcsán a közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a Dublinban tartott találkozón kötetlenebb keretek között egyeztetnek Európa külpolitikai kihívásairól. Az idei találkozó beszélgetéseit meghatározta a keddi német bejelentés. Oroszország volt a felelős a múlt havi lipcsei repülőtér elleni dróntámadásért, közölte. Ennek kapcsán mi is egyértelművé tettük álláspontunkat, miszerint egyre nagyobb aggodalommal figyeljük az európai területen végrehajtott orosz hibrid műveletek növekvő számát és intenzitását. Teljes szolidaritásunkról biztosítjuk Németországot, és készek vagyunk együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, tette hozzá. Orbán Anita szerint ezekkel a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és közös felkészültségének erősítése fontosabb, mint valaha. Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság szerdán Budapesten. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről. A bizottsági vizsgálat középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgató helyettesének. K. Endrét jogerősen azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában. Többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására. A bizottságnak fel kell tárnia, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek és miért nem indult eljárás, amely megakadályozhatta volna az igazgató tevékenységét, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. Vizsgálni kell továbbá, hogyan juthatott el a volt igazgató helyettes kegyelmi ügye az igazságügyi minisztériumtól a Sándor palotáig, és hogyan születhetett meg végül a számára kedvező döntés. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek közötti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hozzátették, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a Dél-Alföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyekben is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Arról is írtak, a tartós hőség mellett tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata, az augusztusi országos csapadék átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15,6 mm volt, amely 74%-kal elmaradt az 1991 és 2020 közötti időszak 59,5 mm-es átlagától. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén a legszárazabb augusztus 1901 óta, még a 40 mm-t is csak kisebb körzetekben érte el a havi csapadék. Megjelent a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi pályázati fordulójának kiírása. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A cél elérése érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat mobilizál. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Az időjárásról.
1: A változóan napos felhős időben lesz részünk, néhol alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, megélénkül az északi szél, napközben 26 és 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debreceni Református Egyetemi Templomban holnap záruló kiállításról, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetőjéről, de előtte a Tiszántúli Református Egyházkerület Offertúr programjáról, amely tavaly fogalmazódott meg. A név egy egyedülálló kerékpáros zarándoklatot takar. Bár a Felső-Tiszavidék biciklis fejlesztéseire és az örökségtúrák helyszíneire építették a programot, a hangsúly nem a kiránduláson, hanem a lelki utazáson. Van. Komoly előkészítő munka és a projekt kidolgozásában résztvevők számára tartott első teszt után idén nyáron szervezték meg az első igazi offertúrt. A Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet tagjai vettek részt a vezetett zarándoklaton. Ennek apropóján kérdezte a tapasztalatokról Olá Ilona Rácz Róbert kisvarsányi lelkipásztort, a program felelősét.
2: Az előző évben a Tiszántúli Református Egyház kerületben bevezettek egy új fogalmat, ami egy új programot takar. Kezdjük talán onnan, hogy mit is jelent az offertúr, mi hívta életre, és mit próbáltak a nevében is kifejezni.
3: Hát az offertúr, ez egy tulajdonképpen lelki gyakorlatos alkalom kerületi szinten, és kerékpáros zarándoklatot takar, ami tulajdonképpen egy nagyobb gyűjtőfogalom alá van beillesztve, ez pedig az úgynevezett Spiritus Velocipéd, ugye itt a Spiritus Loci, ami megjelenik, mint kifejezés, hogy vannak nagyon érdekes, izgalmas, elcsendesedésnek teret adó templomaink, amik magában hordozzák a lelkiséget. Egyébként püspök úrunknak volt ez egy nagyon szellemes kifejezése. Ezt igyekeztünk fölhasználni, és összekötöttük a kerékpározással. Így született meg a Spiritus Velocipéd, és ennek a szárnyai alatt kezdődött meg az offertúr. Ez egy szervezett formában történő zarándoklat, kerékpáros zarándoklat a Felső-Tisza vidékén. A helyszín választása is tulajdonképpen adta magát, hiszen itt Beregben, Szabolcsban, Szatmárban az elmúlt években nagyon-nagyon sok kerékpáros fejlesztés volt, kerékpáros barát fejlesztés volt, az örökségtáborhoz illesztve, a vándortáborhoz illesztve, és hogyha már ezek a beruházások, fejlesztések megtörténtek, akkor illő, hogy mi is valamennyire kiaknázzuk ennek a lehetőségét. Így született meg az offertúr. Az elnevezés ugye az offertor kifejezésből eredeztethető, ami nem más, mint felajánlkozást jelent. Tehát az az illető, az a személy, aki felajánlja magát Istennek, vagy ajándékot, felajánlást biztosít a mindenhatónak, és egy kerékpáros zarándoklaton hát mi más kellene tenni, mint hogy önmagunkat odaajánlani, felajánlani időnket, energiánkat, figyelmünket a mindenhatónak, meg a teremtőnek.
2: Egy kicsit ebben talán én érzem az off, mint kikapcsolódás, mint kikapcsolásnak az üzenetét is, hiszen ez lenne ennek az egész dolognak a lényege, hogyha valaki erre az útra leszánja magát, akkor a mindennapjaiból, a mindennapi gondjaiból, a mindennapi síkjáról kapcsoljon át egy másik, egy csendesebb, vagy egy magasabb síkra, ugyanis talán a legfontosabb különbség e között is minden másfajta kerékpáros kirándulás, akár örökségtúra között, az, hogy nem a teljesítményre, a fizikai aktivitásra koncentrálnak, hanem a lelki munkára, ha jól értem.
3: Így van, nagyon jól érzékel az off kis szócskának is a hangsúlyozását. Valóban erről is szó van, hogy legyen ez egy kikapcsolás, kikapcsolódás. Manapság szlengesen szokták is mondani, hogy kioffolunk, hogy egy kicsit úgy kikapcsolunk, mindent kizárunk az életünkből. Valóban erre is hajaz ez a kifejezés, hiszen a kerékpáros zarándoklat valóban nem egy teljesítménytúra akar lenni, nem is egy túrázás akar lenni feltétlenül, hogy most megmutassuk mindenáron természeti kincseinket, vagy éppen épített örökségeinket. Ez sem kizárt, de elsősorban arról van szó, hogy hátunk mögött hagyjuk egy kicsit a zajos világot, kikapcsoljuk a telefonjainkat, és úgy megérezzük, hogy a teremtettségnek részesei vagyunk, és a jelenlét. Manapság nagyon fontos kifejezés ez itt a vallási berkekben, hogy a jelenléttel megéljük ezt az elcsendesedést és ezt a belső utaknak a megjárását.
2: Ami közös ebben, és mondjuk az örökség túrában, hogy itt is, hogy úgy mondjam, készen kapják a csomagot azok, akik erre jelentkeznek. Tehát az egyházkerület, illetve az a csapat, aki ezen dolgozott, nagyon tudatosan építette fel ezt, hogy meg tudja ezt tenni, aki elmegy odáig, hogy meg tudja tenni azt, hogy átkapcsolja a lelkét, hogy kapja meg azt az útvonalat, azt a lelki segítséget, azt a vezetést a szó minden értelmében, ami aztán ahhoz segíti hozzá, hogy ez az egész zarándoklat, kerékpáros zarándoklat elérje a célját.
3: Így van, valóban olyan emberek dolgoztak ebben, szívüket, lelküket beletéve, akik ezt szerették volna elérni, hogy mindent egy csomagként oda tudjunk adni a résztvevőknek. Technikai háttértől elkezdve a lelki gyakorlatoknak a megismertetése, megízleltetése, ezek mind-mind nagyon fontosak. Valóban sok ember, sok helyről, sok szakterületről érkezve igyekezett ezt az offertúrt kiépíteni, és hát bízunk benne, hogy most már lassan-lassan tényleg oda jutottunk, hogy ez egy működő, átadható csomag, ami sok-sok embernek áldásként lehet jelen az életében.
2: Beszéltünk róla korábban, hogy készítik ezt a programot, hogy dolgoznak rajta, hosszas munkálatok előzték meg, hogy tényleg aztán ez úgy működhessen, úgy lehessen ezt már az érdeklődők elé tálalni, hogy ez egy működő történet, de ami miatt most beszélgetünk róla, hogy tulajdonképpen megvolt ennek az első tesztútja, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni.
3: Így van, volt már korábban egy évvel ezelőtt egy teszt túránk, vagy egy teszt zarándoklatunk. Oda kimondottan azok voltak hivatalosak, akik részt vettek bármilyen úton, módon ennek a megálmodásában, megszervezésében, kialakításában, és aztán pedig meghirdetődött a sok-sok turnus, de hát még gyerekcipőben vagyunk, de az egyik turnusra, a június elejé turnusra az egyetemi gyülekezet szervezett formában bejelentkezett, a Debreceni Egyetemi Gyülekezetről beszélünk, szervezett formában bejelentkezett, és velük így megtörtént az első szervezett offertúr. Úgyhogy elindultunk az úton, ez azt jelenti.
2: Egy kicsit erről mesélne nekünk, hogy ott mit jártak végig, és mi volt az első tapasztalat, milyen visszajelzéseket kaptak esetleg a fiataloktól, akik ezen részt vettek?
3: Június elején tehát egy háromnapos offertúron vettek részt a egyetemi gyülekezet tagjai, 9 egyetemista, 2 egyetemi lelkész, egy túravezető, aki mindig biztosítva lesz a jövőben is, ő a technikáért felelős, az útvonalaknak a biztosításáért felelős, a kerékpárok műszaki állapotáért felelős, valamint egy lelki vezető, aki pedig ezt a bizonyos zarándoklatos elcsendesedést igyekszik vezetni, és tartalmat ad a struktúrát napoknak. Tivadari szállással voltunk, és innen csillagpontszerűen indultak a zarándoklatok. Az első napon, az első teljes napon egy beregi kört, a második teljes napon pedig egy szatmári kört tett meg a zarándok csapat. Mint említettem, eléggé szigorú, talán még így is merem mondani, hogy szoros, struktúrált napok vannak a zarándoklaton. Természetesen az ott meghirdetett programok nem mindegyike kötelező, de azért szívesen veszük, hogyha minden programon részt vesznek a zarándokok. Egy reggeli imádsággal kezdődik, ez általában a Tiszaparton napköszöntő imádság, inkább nevezném hajnalinak az időpontot. Aztán a Tivadari templomban egy reggeli igei elmélkedéssel kezdünk. Itt a csapatot igyekszünk bevezetni az úgynevezett szemlélődő imádságba, megismertetni ezt a lelki gyakorlatos részt, és ezzel az igei töltődéssel vagyunk tulajdonképpen jelen az egész napon. Ez egy ilyen vezérige, mottóige, amit magunkkal viszünk az úti csomagban, magunkkal viszünk a szívünkben, gondolatainkban, erről elmélkedünk, és ez aztán végig kíséri a csapatot egész nap. Aztán megkezdődik a reggeli után úti csomagokat elkészítve, bár ezt készen kapjuk jelen esetben, ezeket magunkhoz véve elindulunk, és nagyon fontos a csend szakasz, amikor úgynevezett szilenciumot tartva nem szólunk egymáshoz, mobiltelefonok kikapcsolva, és igyekszünk a belső útjainkat megjárni. Érintjük természetesen a csodaszép középkori templomokat, református templomokat, és ezekben is, hogyha lehetőségünk van, akkor áhítatokat tartunk, tovább fokozva a csendet és az elmélyedést. Kora délután szoktunk visszatérni, vagy érünk vissza a szálláshelyünkre, akkor van egy kis elcsendesedés, szabadidőprogram, ha valaki szeretne fürdőzni, vagy csak egyszerűen pihenni, magában lenni, akkor erre lehetőség van. Este egy úrvacsorás istentisztelettel folytatjuk. Ez egy alternatív úrvacsora, tehát itt nem klérus van, amelyik megmondja a dolgokat, egymásnak osztjuk a szentjegyeket, úgyhogy nagyon testvéri a közösség. Vacsora után lehetőség van, ez egy fakultatív program, egy filmklubra, ami általában valami road movie, tehát olyan filmeket igyekszünk bemutatni, megmutatni, ahol szintén az utazásnak fontos szerepe van, és az utazás során a szereplők, főszereplők valami átalakuláson mennek végbe. És végül napzárásképpen egy kompletóriumot tartunk, kilépünk a napból, az elcsendesedés felé megyünk, és valamennyire fölkészítjük magunkat az éjszakai pihenésre, meg a következő napnak a sok-sok izgalmára. Visszajelzések, hát nem nagyon jellemző a visszajelzés, de azért kaptunk kettő igen tartalmas visszajelzést az egyetemistáktól, és ők is elmondják, amit mi is érzünk, hogy ez valóban az első, van még mit javítani, finom hangolásokra szüksége van ennek a programnak, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, főleg a lelki gyakorlatos részével nagyon elégedett volt, úgy érzik, hogy sikeredett az elcsendesedés. Még egyszer mondom, technikai dolgokban kell még finomat hangolni ezen az egész lelki gyakorlaton, az offertúron.
2: Nyilván, hogyha valami elindul, a kezdetekkor vannak még kisebb döccenők, és pont a gyakorlat tudja csak meghozni azokat a csiszolásokat, azokat az összesimulásokat, amitől ez majd folyékonyan tud menni. Hogyha valaki viszont ebbe hónapokat tett bele, hogy ez összeálljon, akkor az is érdekes lehet, hogy tehát ön, hogy látja, azt sikerült átadni, azt sikerült elérni, oda sikerült elvezetni ezt az első csapatot, ahogy azt remélték.
3: Hát igen, én úgy indultam el, hogy bennem egy hatalmas nagy kérdőjel erdő volt. Nagyon sok minden kérdésként vetődött fel, nem voltak meg ugye a válaszaim nagyon-nagyon egyszerű hétköznapi dolgokra sem, és a megosztáskor pont ezt mondtam el a résztvevőknek is, hogy Tur Istvándi mellett található egy hatalmas nagy legelő, a rókás. Itt-ott található benne ősrégi tölgyfák, de ez ilyen nagyon ritka, ilyen hagyásfaszerűen vannak. Nem tudom, hogy sikerül-e leírnom ezt a tájat. Tehát egy hatalmas nagy legelő sok, de egymástól nagyon messze lévő tölgyfákkal. És hál' Istennek most már ott tartok. Úgy jöttem haza, hogy ezzel a rókással, tehát a nagy dzsungelből, kérdőjel dzsungelből és erdőből ez maradt. Egy-két kérdés maradt megválaszolatlan. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó tapasztalataim voltak az első offertúra kapcsolatosan. Nagyon örülök a fogadtatásoknak, amit a fiatalok megértettek belőle, amit el tudtak magukkal vinni. Ez is kérdés volt számomra, hogy mennyire lehet átadni ezt az elcsendesedést, ezt a befelé fordulást a mai fiataloknak, a mai izgága korban. De hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon jó tapasztalatokkal tértem hozzá, és én magam is töltöttem, ami talán nem utolsó szempont.
2: Sőt, nagyon fontos, hiszen attól válik hitelessé ez az egész, ha mindenkire hat, az összes résztvevőre, vezetőre és vezetetre egyaránt. Vannak-e már kitűzött új időpontok ennek a, mondhatjuk, sikernek nyomán, már megvannak-e a következő offertúr lehetőségek?
3: Az offertúr lehetőségek megvannak, a honlapon ezt, a kerület honlapján ezt nyomon is lehet követni. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy most még elsősorban és első körökben nem fog működni ez, hogy egyénileg jelentkeznek rá. Úgyhogy nekünk ezt továbbra is ilyen szervezett formában kiközvetítve kell a turnusokat valószínűsíten feltölteni, keresve azokat a gyülekezeteket, azokat a vallásos közösségeket, egyetemi gyülekezeteket, akár itt a Tiszántúl, akár az ország más területén, akik szívesen megpróbálnák, kipróbálnák magukat ebben a kerékpároszarándoklatba.

0: kedves hallgatóink, a folytatásban Bálint Ágnessel hallhatnak egy beszélgetést, aki a Debrecen Református Hittudományegyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetője. A szakember a digitalizációban látja a jövőt és az egész nap bármikor elérhető készletben. A 150 ezer állománnyal rendelkező szakkönyvtárban több mint 10 dolgoznak azért, hogy az egyetem oktatói és hallgatóit kiszolgálják, segítsék az oktatás-kutatás területén. A Hittudományi Egyetem szakkönyvtárának vezetőjével Bálint Ágnessel beszélgetek, és mielőtt arra rátérnénk, hogy milyen célokkal áll neki a jövőnek a szakkönyvtár életét nézve, egy kicsit beszéljünk magáról a szakkönyvtárról, mert talán erről beszélünk keveset, hogy egy ilyenje is van az egyetemnek, amely kifejezetten azt a célt szolgálná, hogy a szakanyagokkal szolgálja ki a hallgatókat, jól gondolom én, és egyáltalán mi a története ennek a szakkönyvtárnak?
1: Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. Debreceni Református Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa. Valamikor szemináriumi könyvtárak szolgálták egy-egy oktató professzornak a kutatását is elő,

0: 1996-ban, ha jól tudom, én is most ismerkedem a könyvtárnak a közelebbi történetével. Alapította meg az akkori rektor a központi szakkönyvtárat. Akkor a szemináriumi könyvtárak anyagából került össze egy olyan válogatás, amely alapját képezte ennek a szolgáltatásnak. Bizonyos értelemben a szemináriumi könyvtárak ma is önállóan léteznek, de egy rendszerben vannak ezzel a központi könyvtárral. Egy fontos elem volt az, amikor a tanítóképző és a Hittudományi Egyetem egyesült. Ekkor az egyetem a saját szakkönyvtárát és a tanítóképző Marjati György nevét viselő szakkönyvtárát összevonta az intézmény egyesítésének során, és így jött létre az a könyvtár, amely ma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Marjati György könyvtára nevet viseli. Ez egy kettős profillal rendelkező szakkönyvtár, megőrizte a tudományi képzéseknek a profilját és a tanítóképző intézménytől örökölt profilt is, párhuzamosan mind a két szakterületet gyűjti, rendszerezi és mind a kettőben szolgáltat.
1: Csak a hallgató kedvéért tegyünk tényleges és érthető különbséget a nagykönyvtári állomány és a szakkönyvtári állomány között, hogy mennyiben speciálisabb ez a szakkönyvtár, hogy mindenki érthesse, hogy valóban ez egy teljesen más profil és más célt is szolgál.
0: Nyilvánvalóan vannak átfedések, hiszen a nagykönyvtár valamikor a hittudományi képzéseknek az anyakönyvtára volt, sokáig ezt támogatta. Intézménytörténeti okai vannak annak, hogy ma már a levéltárral és a múzeummal együtt egy közgyűjteményt alkot, és közvetlenül az egyházkerület fenntartásában működik. A történeti állományban van átfedés, valamennyi átfedés van az általános ismereti tárgykörök tekintetében is, viszont az a fajta szakkönyvtári jelleg, ami kifejezetten a teológiai képzést, kutatást támogatja, illetve a tanítóképzéssel kapcsolatos módszertani, pedagógiai, pszichológiai anyagot illeti, az teljes körűen sokkal inkább ebben a szakkönyvtárban érhető el, hiszen a kiváló oktatóink napi munkájának az eredménye az, hogy lépést tartunk mi is ezeken a szakterületeken az új könyvek, folyóiratok megjelenésével.
1: Az oktatók és a hallgatók egyébként milyen időközben vehetik igénybe a könyvtárnak a szolgáltatásait? Kis túlzásra 024-es nyitvatartással működik, és bármikor be lehet térni, vagy megvan az a megszabott rend, ami közben jöhetnek a hallgatók?
0: Ez a 024 órás nyitvatartás, ez egy nagyon jó trend, és vannak már olyan teológiai könyvtárak az országban, akiknek ez sikerült meglépni. Hát hosszú távon nagyon jó lenne ebbe az irányba elmenni. Nyilván ez mindig függ az adottságoktól, hol helyezkedik el, hogyan közelíthető meg a könyvtár. Ez most nálunk még nincs így, tehát megszabott nyitvatartási órákkal számolhatnak a hallgatók, viszont igyekszünk olyan időpontokban nyitva lenni, amikor ők órák után kényelmesen meg tudják közelíteni, van idejük beülni. Igazodunk a vizsgaidőszakokhoz, tehát a terhelésnek megfelelően alakítjuk a nyitvatartást is. Viszont a 024 órás nyitvatartásnak van egy olyan módja, hogy ha elektronikus dokumentumokat szolgáltatunk, akkor annak nincsen ilyen fizikai korlátja, hogy az épületnek is nyitva kell lenni. A jövő az valóban az, hogy minél több dokumentumot 024 órában tudjunk szolgáltatni. Az egyetem ennek érdekében fizet elő hazai és külföldi adatbázisokra, sőt ezek nem csak a könyvtár területén kívül, azaz az egyetem területéről, hanem akár otthonról is elérhetőek. Tehát a legnagyobb kényelmet és rugalmasságot igyekszünk ezzel biztosítani az olvasóknak, hogy bármikor az érdeklődésük, kíváncsiságuk, netán egy nyomasztó határidő sürgeti őket, akkor hozzájussanak a szükséges olvasnivalóhoz.
1: Itt most egy-két célt már megfogalmaztunk, ez benne is volt a vezetői tervei között a jövőre nézve.
0: Hibrid állományfejlesztés, vagyis a papír alapú és emellett a digitális állományfejlesztése az benne volt a koncepcióban. Nyilván nagyon érdekes helyzet van a könyvtári világban, és egyáltalán a kiadói világban. Azt gondolnánk, hogy a digitális gyűjtemények azok, mivel nem kerülnek nyomtatásra, nem igényel papírt, nem kell szállítani őket, ezért ezek olcsóbbak lesznek. Sajnos a valóság nem ez, hanem ezek a digitális gyűjtemények éppen azért, mert irdatlan mennyiség jellegű folyóiratot, információt képesek összegyűjteni és egyszerre szolgáltatni, nagyon költségigényesek. Tehát mindig nagyon megfontoltan kell válogatni a kínálatból, hogy valóban a releváns és jól hasznosuló adatbázisokra fizetjük.

0: Vessünk elő. De mindenképpen ez a trend, hiszen fizikailag nincs lehetőség arra, hogy papíron olyan mennyiségű dokumentumot gyűjtsünk, rendszerezzünk, egyáltalán elraktározzunk, amennyire egy mai kutatónak támaszkodnia kell. Tehát megkerülhetetlen ez a váltás, hogy egyre inkább a távolról elérhető és szolgáltatható digitális állományok felé haladjunk.
1: Hány kollégával vág neki a jövőbeni munkának?
0: Hála Istennek nem vagyunk kevesen. Több mint 10 kollégával dolgozhatunk, azért fogalmazok így, mert vannak részmunkaidőben dolgozók, van távmunkában dolgozó kollégánk is. Ez egy nagyon jó arány. Nagyon sok fele tudunk figyelni, és mélységében tudjuk végezni azokat a feladatokat, amelyek ránk hárulnak, tehát nincs az a nyomás, hogy a szolgáltatás sürgető határidejére tekintettel töredékes munkát végezzünk.
1: Mekkora a könyvtárnak az állománya?
0: Hát 100 000-et meghaladó állományról beszélünk. Ez egy jó közepes könyvtárnak számít. Sajnos azért nem tudok egészen pontos számot adni, mert a tanszékeknek az állománya még most kerül feldolgozásra, és most fog az adatbázisba bekerülni, tehát az, amit én 100 000 fölé teszek, az a már leltárba vett dokumentumoknak a száma. Ez még azért jelentősen változhat, hogyha a közeljövőben a tanszéki könyvtárak állományát föl tudjuk dolgozni.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debreceni Református Egyetemi Templomban holnapig látható az Arcodat keresem című kiállításról szólunk, amely még augusztus közepén nyílt meg. Az épület, ami kulturális központként már többször képzőművészeti tárlatnak teret adott, ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságába vezeti be a látogatókat. Fényképein Krisztus arcokat örökített meg. A programnak plusz értéket ad, hogy egyfajta imasétaként is végigjárható alkalmat adva az elcsendesülésre, lelki ráhangolódásra. A szeptember 4-éig ingyenesen megtekinthető fotókiállításról Olá Ilona Tóth Matolcsi Lászlót, a Debrecen Református Egyetemi Templom kulturális igazgatóját kérdezte.
1: Olasz Ferenc fotográfus képeiből válogattunk össze egy tárlatra valót. Ami a különlegességét adja ennek a kiállításnak egyébként, az az, hogy imasétaként is végigjárható a kiállítás, tehát a képek elhelyezése, a térbeli elhelyezése az egész tárlatnak, illetve kihelyezett imádság szövegekkel is segítjük azt, hogy ez egyfajta elmélyülésre is lehetőséget adjon ez a tárlat és ennek a megtekintése.
2: Kicsit előre szaladtunk, úgy érzem, hiszen ezzel már elmondta, hogy valamennyire szakrális a téma.
1: Ugye Olasz Ferencről azt érdemes tudni, bár valószínűleg sokan ismerik az ő nevét, főleg akik a fotográfia iránt érdeklődnek, de akik nem, azok talán kevésbé találkozhattak vele. Az ő életműve az eléggé a szakralitás felé mutat, a fotográfusi életműve. Ugye ő nagyon régóta fényképez, és tulajdonképpen elég hamar az érdeklődésének a középpontjába a szakrális témák kerültek. És ez a kiállítás is elsősorban olyan képeiből válogat, nem kizárólag, de túlnyomó részt olyan képeiből válogat, amelyek kimondottan szakrális témájúak. Egészen konkrétan itt Krisztus arcok lesznek majd a kiállítás fő fókuszában, ugyanis az ő fotográfusi munkásságának az egyik szakrális témáinak az egyik fő lábát ez adja, ez a téma. Elég hamar elkezdett ő fotózni Krisztus arcokat, és ezek a legváltozatosabb helyen előforduló Krisztus arcok, és talán ez, ami szintén a különlegességét adja majd a tárlatnak, hogy itt a templomi freskókon előforduló Krisztus ábrázolásoktól az útmenti korpuszokon található Krisztus ábrázolásokig nagyon sokféle Krisztus arccal találkozhat a néző.
2: Tulajdonképpen ez több rétegű művészet, hiszen már meglévő műalkotásokról készül egy műalkotás értékű fotó, egy olyan fénykép, ami így aztán érzelmek többletét tudja hozzáadni az eredeti műhöz, ez mindig izgalmas.
1: Igen, és ugye ő pont azt fogalmazza meg fő fotográfusi küldetésének, hogy ő a világból egyre inkább eltűnő szakralitást szeretné valahogy egy picit megőrizni, megörökíteni.
2: Megmutatni, nem? És ráirányítani a figyelmünket, hogy egyébként
1: igen,
2: ott van.
1: Így van, és pont ez, ugye gondolhatná azt az ember, hogy mi a különleges abban, hogy lefotózok egy útmenti Krisztus korpuszt, és egyébként meg, ha megnézi az ember ezeket a képeket, akkor tényleg döbbenetes ereje van. Főleg, amikor azt látja az ember, hogy mondjuk egy olyan korpusz, ami látszik, hogy mondjuk egy évszázad ott van akár, és nem nagyon tartják már karban, mert mondjuk nincs a faluban már, aki foglalkozna ezzel, és hiányzik a kezelába, megtépázta az idő, de még mindig ott van benne az a szakrális erő és töltet. Ezek nagyon drámai hatást tudnak kelteni, ezek a képek.
2: A tematika így egyértelmű. Hány képet láthat a közönség?
1: Itt most 40 képből álló válogatás szerepel a tárlaton. Ez egyébként egy bővebb anyagból lett leválogatva. Neki volt tavaly a műcsarnokban egy kiállítása, amiben szintén ezek a szakrális témájú képei voltak alapvetően láthatóak. Az egy bővebb válogatás, mi de ebből
2: most
1: egy szűkebbet.
2: Most a térhez igazították.
1: Így van, tehát ugye a mi terünkben azért ennyi képet nem tudnánk kényelmesen elhelyezni, de mondjuk ez a 40 kép ez olyan, ami kényelmesen végigjárható, elhelyezhető.
2: És ha már ugye az elhelyezésről beszéltünk, akkor ugorjunk vissza mindjárt az elejére, amit említett, hogy nem csak arról van szó, hogy kitesznek pár fotót. Az egyetemi templom egyébként erre tökéletesen alkalmas terébe, hiszen már volt több kiállítás is, ami bizonyította, hogy erre is alkalmas ez a különleges tér, hanem úgy helyezik el, hogy a megértést, a befogadást is, a templommal járó elmélyülést is hozzá tudja tenni maga az esemény.
1: Igen, ugye beszéltünk már arról itt is többször, hogy variálható a templomtere az egyetemi templomnak, mert nem fixek a padsorok. Ez valóban egy nagyon jó lehetőséget kínál most is arra, hogy úgy tegyük be ezt a kiállítást, ami pici többletet ad. Tehát nem csak annyi, hogy az ember végig megy a falak mentén, az sem lenne egyébként természetesen kevés, mert a képek önmagukban adják az élményt, de nem csak végig megy az ember a falak mellett, hanem egy olyan térbe lép be majd, és járja végig ezt a kiállítást, ami önmagában is ad egy többletet.
2: És így maga a nézelődés, a szemlélődés és a hozzá kapcsolódó gondolatok, érzések valóban egyfajta fohászként tudnak megfogalmazódni.
1: A kiállítás 3 hétig lesz bent a templomban, tehát szeptember 4-ig tudják megtekinteni az érdeklődők. Ingyenesen látogatható a kiállítás egyébként, és 9 és 12, tehát 13 és 16 óra között van nyitva a templom, tehát ebben az időszakban tudnak jönni. És azt is szeretném még elmondani, ha szabad, hogy ezzel a rendezvényel mi kapcsolódunk a Református Egyháznak is az Imádság Éve programsorozatához. Ugye a rádió hallgatói szerintem ezt tudják, hogy Református Egyházban idén az Imádság Éve van, ugye minden év egy tematikus év, és mi ezzel a programmal szeretnénk tulajdonképpen kapcsolódni ehhez a tematikus évhez.
2: Ez a kettő előnye a kiállításnak így egybe kapcsolódik. Egyrészt, hogy egy szakrális térről beszélünk, amiben azért nagyon nem mindegy, mit mutatnak meg, de az egyetemi templom esetében már több jó példa igazolja, hogy vannak olyan kulturális tartalmak, vannak olyan élmények, események, amiknek méltó helye és megfelelő helye tud lenni ez a tér. A másik pedig az az előny, hogy a nagy erdőn vannak. Tehát egy olyan frekventált területen, ami egyébként tényleg útba kéne, hogy essen egyrészt minden debreceninek, másrészt minden ide látogatónak.
1: Így van, és aki mondjuk megy a nagy erdő felé, az mindenképpen annak útba is esik tulajdonképpen az egyetemi templom, mert hogy ott mennek el előtte, és hát kevesen tudják, tehát ugye még mindig küzdünk ezzel, bár már egyre kevésbé, de még mindig küzdünk ezzel, hogy sokan nem tudják, hogy az egyetemi templom az látogatható, és hogy programok is, kulturális programok is vannak. És ezek a rendezvények szerintem nagyon jó alkalmat is adnak arra, hogy a szélesebb közönség is tudja és szokja azt, hogy be lehet jönni az egyetemi templomba, és hogy akár programokat is találhatnak itt nálunk.
2: Az egyetemi templomnál mindig el szoktuk mondani, hogy az a sajátosság, hogy bár templomként funkcionál, tehát gyülekezeti alkalmak is vannak, de hogy egy kulturális rendezvényhelyszín is, konferencia helyszín is egyébként, de az most ilyenkor nyáron talán kevésbé fontos. Mennyire sikerült megtölteni élettel mondjuk az elmúlt időszakban az egyetemi templomot? Mondja, hogy küzdöttek azzal, hogy pozícionálják a templomnak a helyét, a szerepét, de ma már azért elég sokan tudnak erről. Remélhetőleg innél többen keresik is, és kihasználják azokat az adottságokat, lehetőségeket, amiket az épület nyújtani tud. Hogyha most a 2026-os eddig eltelt hónapokra nézünk, akkor azt lehet mondani, hogy most már beérkeztek oda, ahova szerettek volna?
1: Én azt tudom mondani, hogy igen, tehát egyre többen tudnak rólunk, egyre több szerintem színvonalas programnak adunk helyet, és van már kifejezetten olyan közönség a városban, aki szerintem tud róla, és kérdezi is adott esetben, ha arra jár és belén, tehát erre van példa, hogy bejönnek, és akkor kérdezik tőlem, hogy lesz valami kiállítás mostanában, és akkor mondom, hogy igen, kiállítás, koncert, bármi egyéb programunk van. Tehát szerintem igen, hát most például az idejében a március-áprilisi koncertszezonunk az egészen sűrű volt, tehát 2 naponta voltak koncertek az egyetemi templomban.
2: Hol tartunk most látogatottságban, hogyha az idei évre ránézünk?
1: Most ilyen 6500 körül jár az idei látogatottságunk, ami a terveinkhez képest egy nagyon jó szám, még picit több is, mint amit gondoltunk.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak a Debreceni Református Egyetemi Templomban holnap záruló kiállításról, a Debreceni Református Hittudomány Egyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetőiről, és a Tiszántúli Református Egyházkerület Offertúr programjáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Búzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: You see, I don't care if they remember me, only Jesus.
1: Minden napi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: A Déli Krónikát Huszár Katától hallják, köszöntöm Önöket! Október 1-én új pályázatot írnak ki a tankerületek azokra az iskolaigazgatói pozíciókra, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerdán a Facebook oldalán írt arról, hogy a nyáron 467 iskolaigazgatói pályázat járt le. A helyeket a tankerületek újra pályáztatták, és 351 pályázó 5 évre kapott megbízást. Azokra a vezetői pozíciókra, ahol ideiglenes megoldásként legfeljebb egy éves megbízásról vagy a szervezeti és működési szabályzat szerinti működésről döntöttem, a tanév biztonságos elindulása után október 1-én új pályázatot írunk ki, jelentette be a miniszter. Hozzátette, a pályázatokat az adott tankerületek fogják meghirdetni. Válságos helyzetbe kerülhetnek a hazai almatermesztők. A rendkívül rossz időjárás következményeként az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése várható Magyarországon, mindössze 130-140 ezer tonna. Az egyre kedvezőtlenebb klimatikus viszonyokon túl a gondokat tetézi az árréstopp és az ágazatban uralkodó szervezetlenség. Az étkezési gyümölcsnél az import és a raktárakban maradt termés, az ipari almánál a feldolgozó kapacitások folyamatos csökkenés is problémát okoz. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke tájékoztatott.
2: Tavalyi évben 170 ezer tonna almát születeltünk, amire akkor azt mondtuk, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése. Az idei almatermés ezt is alul fogja múlni. 130-140 ezer tonna magasságában várjuk az idei almatermést. Ebből 50-60 ezer tonna lehet az étkezési alma, és a fennmaradó 60-80 ezer tonna az ipari alma. Ez az ipari alma mennyiség a körülbelül 350 ezer tonnás feldolgozó ipari kapacitás mindössze 20-25%-ára lesz elegendő. Ez azért aggasztó, mert feldolgozóipari alapanyagot import forrásból nagyobb távolságokról behozni nem gazdaságos, vagyis a feldolgozóiparunk egy nagyon rossz kapacitás kihasználás mellett fog működni, és évek óta így működik, ami egyenes út a feldolgozó kapacitások leépüléséhez. Az étkezési alma piacunk a belföldi fogyasztást értve alatt 100-110 ezer tonnára becsülhető, és még jelen pillanatban is van a tavalyi készletekből magyar betakarítás hazai étkezési alma a tárolókban azért, mert az áruházláncok sokkal inkább a lengyel importot részesítik előnyben, és a magyar alma folyamatosan kiszorul.
1: Ma ilyen nyilvánossá válik a kórházi fertőzések és járványok intézménye adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető majd el. Oroszi Beatrix, országos tisztifőorvos elmondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás. Reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. A szakember megerősítette, az adatok közlésével kiemelten nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy a kórházi fertőzéseket lehetőség szerint elkerüljék. Figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság a honlapján. A közlemény szerint a dinamikus árszabásban az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energia ára a villamos energiapiaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifa elsősorban azok számára jelenthet kedvező megoldást, akiknek a fogyasztása meghaladja ezt a mennyiséget, és vannak olyan jellemzően nagyobb energiaigényű berendezéseik, például elektromos járművek töltője, klímaberendezések, amelyek használata rugalmasan időzíthető. Ha ezek működtetését az alacsonyabb piaci áru időszakokra ütemezik, például napközbeni időszak, azzal kedvezőbb egységárat érhetnek el, írta a szolgáltató. A kormány célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank ismét valódi fejlesztési bankként működjön, ne pusztán finanszírozást biztosítson, hanem a fejlődni képes magyar vállalkozások partnere legyen, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy közösségi oldalas bejegyzésében. A magyar kormány 1,8 milliárd euró, vagyis 645 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználásának feltételeit teremtette meg a Magyar Fejlesztési Banknál. Az első nagy területnek a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztését jelölte meg Kapitány István. Többek között számukra új hitel lehetőségeket és garanciaeszközöket tesznek majd elérhetővé. A tőkepiac a második terület, amelyen jelentős lemaradást kell ledolgozni, ezért újra gondolják a hazai kockázati tőkebefektetések rendszerét. A cél az, hogy tőkéhez jussanak az induló és korai fázisú vállalkozások, a gyors növekedés előtt álló cégek, illetve azok a magyar vállalkozások, amelyek már a nemzetközi piacokon is terjeszkednének. Mint mondta, a harmadik nagy program a lakhatás, erre nagyságrendileg 200 milliárd forintos keretet különítenek el. Hozzátette, több megfizethető bérlakásra és több kollégiumi férőhelyre van szükség Magyarországon. A program elsősorban az alacsonyabb jövedelmű családok és a diákok számára jelent majd szemmel látható segítséget. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csaknem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcske.
2: Édesapja.
1: Szentpéter
2: esetője.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakali.
0: Foszti fiú esetet.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Szajha, mondta magában, s megrettent, olyan természetes volt számára ez a szó. A vénasszony is az volt, a lány is az. Franciska látta egy vendéglőben, egy tálból mártogatott valami férfival. 20 éves nagylány létére még össze kellett verni, s az volt a válasza, hogy megszökött az apja hajlékából. Egy sort sem írt azóta, egyetlen engesztelő sort sem, egy kurta kérést sem, hogy apám, vétkeztem az úr ellen, és te ellened, bocsáss meg. Semmi, semmi. Mintha ezzel üzenne, hogy egyedül is megvan, és nincs szüksége rá. Talán már templomba se jár, csak mázol, egyre mázol egész nap. Ez volt az egyetlen, amihez türelme volt, amit szeretett. Corinna. Honnan szedhette ezt a nevet az a boldogtalan Edith? Ha megjött, azóta itt van, s ha itt van, azóta kinnül a fügekertben. Elcsodálkozott az érzés hevességén. Hát ennyire gyűlöli jó Mihályt. Ahogy elképzelte, hogy Annuska most kinn van a Honvéd utcában, hogy oda ment legelőször, beszél, rázza a haját, kimos egy poharat, szaladgál. Megkeseredett szájában a bor. Mikor kitörte a combját, és hónapokig gipszben kellett feküdnie, Jankának minden érintése fájt. Árpádka jó volt hozzá, ő a legjobb teremtés a világon, de akkoriban valahogy majdnem mindig tanulni valója volt szegénynek, sohasem ért rá bejönni hozzá, csak néhány percre. Annuska az mindig jött, nappal éjjel. Megrecsent a padló, alig hangosabban, mint mikor egér fut át a kancellárián, s már ott is volt, mezitláb hálóinkben. Sose hozott magával gyertyát, míg átjött a sötét udvaron, mert nem félt semmitől kicsikorában. De ruhát se vett magára, úgy járt legszívesebben, fél pőrén, hogy az ágyból is meg kellett vernie. Milyen nehezen tudta megütni a gipszes lába miatt. De azért csak eljött minden éjjel, mezítláb, ugyanolyan hálóingesen, óvatosan megnyitotta az ajtót, besurrant, ráhajolt a párnára, és megkérdezte. Nem félsz, édesapám? Szajha! Egyszer maga se tudja miért, azt felelte neki, hogy nem fél, mert az úr vigyáz rá. Akkor jó, felelte azonnal, akkor én már nem is jövök többet. Eltáncolt pucér talpán. A püspök májbajos. Nagyon jó volna püspök lenni. Genfet is jó volna viszont látni megint. Lehet, hogy azért mégsem olyan egészséges, mint gondolja. A füle néha zúg, és megszédül mostanában. De az úr vigyáz rá. Isten bocsássa meg, most valahogy nehezebb kimondania. Annuska elindult a kárhozatba vivő úton. Franciska a gonosz nyelvével azért tiszta szívű, üdvözül. Szegény Edith is üdvözül, mit tudja ő, mit cselekedett. Árpád, a jó, Janka, az együgyű, a gyermek Zsuzsanna, mind-mind, és szívből reméli, hogy ő is. Kun Lászlót meg a kárhozat várja, és az várja Annuskát is, nincs irgalom. 9 év óta nem dübörögtek nóták nagypénteken, nem sikoltoztak, nem kenték össze festékkel a bútorokat, nem olvastak erkölcstelen könyveket, nem káromkodtak fertelmesen a házban. Kun László Isten gonosza, de más formán gonosz. Mindegy. Mindkettőt a kárhozat fogja megégetni. Az úr haragja örök. Edithet eltemetik délután. Nem kell látogatni menni, és nem kell az anyósának pénzt küldeni ezentúl. Ha a gyűrűit eladná, vehetne talán egy téli cipőt. A gyűrűk őt illetik. 10 óra van, mindjárt dél. 3 órakor meglátja Annuskát. Franciska azt mondta, nem szabad hozzászólniuk. De ehhez ő jobban ért. A bűnökhöz jobban ért, mint Franciska. Mert jaj annak, aki által a botránkozás történik. De az Úr a megtérő bűnösnek megbocsát. Ha megbánja a bűneit, ha megkérleli, megbocsát neki, Isten törvénye és parancsa szerint. Persze vissza azért nem jöhet, s itt nem alhatik, még egy éjszakát se tölthet itt. Nincs is hely. Legfeljebb, ha Kati vaságyát beállítanák az övé mellé a kancelláriába. Különben a veje sem engedné, ebben az egy kérdésben egy véleményem vannak. Megbocsát, de menjen innen a lány. Vajon mit védhetett Annuska Kun Lászlónak, hogy az annyira gyűlöli? Nyolc. Gergely nem volt otthon. Kun László tudta, hogy ilyenkor a halom túlsó felén van dolga, oda érkeznek faluról a szekerek. Gergelyt csak a dél veti majd haza, mire elkészül a lerakodással. Ha valami véletlen mégis itthon fogta volna, mindjárt visszafordulna. Ma reggel nem tudná elviselni, hogy Gergely átkönyököljön a közös kerítésen, s hátrább bökve gálicpettyes karimátlan kalapját a megboldogultról érdeklődjék. Csend és magány. Ezt rendelte Németh Gyurka az imént. Ugyan tudta ő ezt orvos nélkül is. Nem mintha Gergely sokat terhelné az embert, de azért mégis illik szót váltani vele, ha már ő gondozza a gyümölcsösüket. Ezt is Anzsu hozta rájuk, ezt a Gergelyt. Ha Anzsut nem kell kidobni a parókiáról, nem szorulnak arra, hogy a szomszéd gondoljon a szőlőjükkel. Így mégis van valami termés. Gergely ért a szőlőhöz, a fákkal is ügyesen elbabrál, valami gyümölcs még marad is a csőszködése után. Körülnézett. A szilvafán még rajta volt a muskotáj utódja, a téli alma most kezdett pirulni. Körte nem volt az idén, barack sem, a szőlő meg satnya savanyú. Kevés volt a napsugár. Vajon észreveszi-e valaki, hogy a kulcsos tábláról leakasztotta a gyümölcsös kulcsát? Belökte az ajtót. Vékony cipője elmerült a híg homokban. Régen téglasor vezetett fel a kapuig. De a háború alatt széthorták a téglákat, és most a lágy barázdán kellett fellépegetnie. Bereteszelte a verőcét, felment a domb tetejére, ahol a tenyérnyi szín állt, a 4 faoszlopon nyugvó zsindely fedél. Alatt a csepp nyitott tűzhely. Azt nem tudták széthordani, mert Anzsu összecementezte a tégláit. A háború előtt ide jártak szalonnát pirítani, s a fedél alá húzódtak be, ha elkapta őket az ivatar. Kun László felbontotta az orvosságot, húzott egy kis vizet, megmerítette a fapoharat, amelyet valaha Anzsu faragott, s ott lógott egy vékony láncon a kávához erősítve. A vödröt 10 évvel ezelőtt elvitték a katonák. Ez a mostani új vödör. A pohár nem kellett senkinek. Mikor először látta a papékat, Janka ivott belőle. S hogy letette, gondosan megtörölte egy piros csíkos törlővel. Lenyelte az orvosságot, nem volt semmi íze. Leült, lehúzta a cipőjét, kirázta belőle a homokot. A Kunhalom legmagasabb pontján volt. A domb alatt az országúton még látszott a Németh Gyurka kocsija. Most tűnt el a kanyarodónál. Tegnap vacsora közben határozta el, hogy elmegy az orvoshoz. Olyan szívdobogás fogta el, hogy nem tudott lélegzeni egy ideig. Míg Janka Zsuzsannát fektette, át is szólt neki telefonon, s ma reggel 8 tájt el is ment hozzá. Vagy egy óráig vizsgálta, s szinte nevetségesen jól esett neki, hogy a vérnyomását méri, röntgenezi, a kezére, lábára valamit ráerősít, s míg a szívverése vonta vonal lebegését figyeli, ő moccanás nélkül fekhetik, nem kérdez senki semmit, s elbámulhat letűrt zoknián, és azon milyen fehér a bőre az okni alatt. Ide kimerültség, mondta az orvos, a nem alvás, a fokozott ingerlékenység, a szapora szívverés, mind-mind ideges okokra vezethetők vissza. Valamit magyarázott még, hogy a sok munka, a család szomorú körülményei, a kedves halott miatti fájdalom indokoltá teszi, ha nyugtalanabb a szokottnál. Kun László szeretett volna a szeme közé nevetni. Mindegy, fő, hogy felírta a Szevenált. Még soha életében nem vett be idegcsillapítót. Remélhetőleg annál hevesebben reagál majd a szervezete. Kell, hogy ne verjen a szíve ilyen hevesen. Kell, hogy nyugodt tudjon maradni, hogy mozdulatlan arccal végigbírja a temetés óráit. Naponta háromszor egy szemet, mondta Németh Gyurka, aki méghozzá olyan kedves is volt, hogy a kórházba menet felhozta ide a kunhalomra. Gergellyel kell megbeszélnie valamit. Ezt hazudta neki. Talán kevés lesz naponta háromszor egy szem. Lenyelt még egy pirulát. Innen fentről messzire el lehetett látni. A láthatár szegélyén két párhuzamos félkör villogott, a Tisza meg a part menti jegenyék. Itt szélcsend volt, de a parton amott szél fújhatott,

dörgött, s bár nem tudta innen szabad szemmel kivenni a parókiát, tudta, hogy náluk is ég már a tűz. Janka kint matat a konyhában. Közvetlenül alatta a fügekert volt, de onnan elfordította a szemét. Lassúdott a szívdobogása. Megtámasztotta a derekát az egyik faoszlopon. Tulajdonképpen hónapok óta nem egészséges már. Egyre rosszabbul alszik, egyre nehezebben ébred. Az utolsó hetekben már a szónoklás is idegesítette. Volt egy pillanat, amikor azt hitte, nem tudja végigmondani a szentbeszédet. Már réges-régen el kellett volna mennie az orvoshoz. Persze annak is megvan az oka, hogy olyan nehezen szánta rá magát. Ha a mandulája fájt volna, vagy elgenyed egy ujja, nem kellett volna attól tartania, hogy olyasmiket kérdez majd az orvos, amire nehéz a válasz. Szerencsére végül se kérdezett semmit. Megelégedett azzal, hogy tavasz óta kisebb-nagyobb rendellenességeket tapasztalt a szív működésében. Mit szólt volna, ha megmondja neki, hogy a múlt éjszaka majdnem megölte Jankát? Nem tudott ülve maradni, elindult a barázdák között, s megint megmerült a cipője. Egyszer még tavaly télen kapott egy fenyegető levelet. Aláírás persze nem volt rajta, s az ismeretlen levélíró azzal fenyegette, hogy mielőtt felakasztanák, majd kitépi a szívét. Indokolta is, hogy az ilyen istenáruló, hazagyalázó gazemberre csak ez a vég várhat. Akkor még csak dühös se lett miatta. Eltette szépen a többi névtelen levél közé, amelyeket az évek során kapott. De ma éjszaka, mikor Janka elaludt mellette, különös elevenséggel jutottak eszébe ezek a sorok, s elképzelte, ugyan mi lenne, ha behozná a konyhakést, kivágná a Janka szívét, aztán még ki is vinné a szobából, és odaakasztaná a hársfára a kancellária ablaka elé. Rettenetes volt, mert csírva fakadt a gondolattól, s olyan hevesen és visszanyelhetetlenül zokogott, hogy kimenni sem mert, hát ha felkölti Zsuzsannát. Az ördög hordaná már el az árvát a házból. Nem elég, hogy az öreg miatt nem tarthatja maga mellett a káplánját, még az is elfoglal a lakásukból egy szobát. Réges-régen ideje lenne már kitelepíteni Zsuzsannát a hálószobából. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, s ha mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. Pál megírta elég világosan. Mennyi névtelen levelet kap? Hát csak írdogáljanak. Isten ne vegye bűnül, néha azt érzi, hogy a levelek egy részét, azokat, amelyek szövegéhez újságpapírból vágják ki a betűket, s egy ívpapírra ragasztják, és olyan okos és figyelemre méltó dolgokat tartalmaznak a rettenetes átkok mellett, maga az após írja. Szerencsétlen hülye. Bonifáz Gimel, akit minden nap tízszer elemleget, elsőnek írta alá a békeivet Lucernben. Tegnap olvasta a Békei Szabadságban. Ha nem olyan zavart a feje, haza is hozza a lapot a tanácsból az öregnek. Hadd szerezzem már neki egy pár vidám órát. Majd lesz zokogás és lesz ivás. Bonifácius apostáta. Pál olyan félreérthetetlenül megírta. Minek ide magyarázat? Mit akar? Elpusztuljon az egyház, Krisztus egyháza? Egyáltalán mi bajuk van vele az embereknek? Egy szót nem mondott, nem írt le, aminek az igazságáról meg nem volt győződve. Isten hatalma végtelen. Most úgy tetszett neki, hogy a kommunisták vezetésére bízza az országot. Ám a templomok nyitva vannak. Keresztelnek és úrvacsorát osztanak az egyházi férfiak. S a kommunisták is a békét akarják mindenképpen. Aki nem a békét akarja, az nyilván a háborút kívánja vissza. Soha többé nem akar háborút. Soha, soha többé.
Tegnap estére már olyan volt a teste, mint a tű.

0: Janka végre nem sírt, nem is panaszkodott, hogy holt fáradt, nem volt se nagymosás, se vasalás, se nagy takarítás, a könnyek is elapadtak, és a ház nagy nehezen napi rendre tért a haláleset felett. Úgy ölelte Jankát, mint a menekülő, aki végre hazatalál. A szoba feketeségében nem látszott az arca, csak vállának szép gömbölyűsége érződött, száraz, langyos bőre. A vállában, a karja vonalában volt valami szívszakasztóan ismerős. Mi égett benne tegnap éjjel? A vízözön se tudná kioltani. Janka egy pillanatot sem várt, azt a pillanatot sem, míg elcsendesedik a lihegése, hanem kibújt a karjából, s azt kérdezte. Nem szorít a fekete cipő, mert akkor kisánfáztatom a temetésig. Nem válaszolt neki, pedig akart. A torkában volt valami iszonyú szó, valami káromkodás, amit valaha Anzsutól hallott, de nem tudott megszólalni. Janka azt hitte álmos, bebújt a paplan alá, és egy pillanat múlva már aludt. Egy kicsit mozgolódott, forgolódott még álmában, aztán elcsendesedett. A konyha kés a konyhaasztal fiókjában volt, messze a hálótól. Ha az éjjeli szekrény fiókjában van, megöli Jankát. Evett egy pár szem szilvát. Reggel csak a teáját itta meg, korán, hogy ne kelljen szót váltani azzal a vénasszonnyal, aki már tegnap a vacsoránál is undorította. Az a tegnapi vacsora, az apósa az asztalfőn, egyáltalán hogy lehet az, hogy ebben a házban még mindig az apósa ül az asztalfőn? Janka az asztal végén, ő az apósa balján, mint valami vendég. Tegnap a vénasszonynak mellé terítettek, s velük szemben ült Zsuzsanna, meg az árva. Ugyan ki tudott volna lenyelni egy falatot? Ez is az idegesség lehet, ez a különös görcs, amelyet nem is annyira a gyomrában, inkább a torkában érez, s olykor hirtelen nem tudja lenyelni a falatot, ami a szájában van. Mikor tegnap délután a püspök itallal kínálta, volt egy olyan pillanat, hogy azt érezte, visszaköpi a konyakot az asztalra, mert nem megy le a torkán. Mikor visszajött a Költő utcából a szállodájába, epét hányt, mint egy terhes asszony. Milyen nyugtalan volt tegnap a püspök, milyen bizalmatlan. Miért nem vállalod azonnal? Kérdezte ingerülten. S látszott rajta, hogy gondol valamire, amit nem akar kimondani. A püspöki titkár meg is súgta utóbb, hogy azt hiszi, talán politikai okokból húzódozik. Ostobaság, hogy még ők sem beszélhetnek szabadon, kertelés nélkül. Ő meg van arról győződve, hogy a püspök a legjobb hite szerint cselekszik, s reméli, hogy a püspök hasonlóképpen. Persze ez a pesti parókia, amelyről szó esett ezen a beszélgetésen, nem kis politikai feladattal járna. Autó is tartozik hozzá, külföldi utak. Jó volna úgy tudni franciául, mint az apósa, olyan természetesen, ékesen, ahogy az öreg a németet, az angolt is beszéli. Harmadéve, mikor Pesten járt, véletlenül elhaladt ezelőtt a parókia előtt is. Micsoda fák, micsoda ház, micsoda betonos utak. Ha háború lenne, elpusztulna ez is. Ne legyen háború. Nőjön fel Zsuzsanna békében. Nagyon szeretne Pestre menni. A pesti parókia csak az első lépés az úton. Az utolsó a Duna melléki püspökség. Mit vinnyogott Janka, hogy ő fél a nagyvárostól, hogy ő inkább maradna? Butaság. Ha elmennének innen, az öreget és Árpádot is itt hagyhatnák. Én kipótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett az én seregem. Ezt mondja az Úr. Sokat is kell, hogy pótoljon. De az Isten irgalmas. Mit csináljon? Ő ma elmenne innen, csak hogy amíg nem beszélt Annuskával, nem tud végleges választ adni a püspöknek. A szállodában megtalálhatta volna ma reggel, de az öreg portás ismeri őt, s talán Annuskát is látta valahol. Nem beszélhet Annuskával úgy, hogy egy idegen is tudjon róla. A temetés után, ha addig nem sikerül találkozniuk, majd lehívja a káplániába. Ott nyugodtan beszélgethetnek. Majd kitalál valamit. Azt mondja az apósának, hogy meg akarja fedni, vagy számon kéri tőle az elmúlt esztendőket. Az öreg úgy sem mer ellenkezni vele. Nem, a káplánián mégsem beszélhetnek egymással. Lehetetlen. Mit csináljon? Ha megérkezett, most Anzsunál van a Honvéd utcán. Őt ismeri az egész város, nem mehet ki a fügekertbe. De mi lesz, ha nem jött el a táviratára? És mi lesz, ha egyáltalán nem is találkoznak? Ha nem tud beszélni vele, nemet kell mondania a püspöknek. Ha nem tudja rábeszélni Annuskát, hogy költözzék más városba, nem telepedhetik át Pestre semmiképpen. Pest nagy, de mégsem annyira, hogy a találkozás elkerülhető legyen. Az úr Annuskát a kárhozatra választotta ki, őt meg az üdvösségre. Hiszi, megéri valaha, ha erőt vesz gonosz indulatain. Jó, hogy egyikük elkárhozik, a másikuk meg üdvözül. Az üdvösséget se lehetne elviselni Annuskával együtt. Az express levelet a távirat után egy nappal adta fel neki. Azt azóta meg kellett kapnia. Az ajtaján két név volt, a sajátja meg egy férfié. Meg kellett volna kérdeznie a házmestertől, hogy ki ez a férfi. És ha nem a férje? Bárcsak a férje volna. Bárcsak ne volna a férje. Neki is éreznie kell, hogy beszélniük kell egymással, mielőtt a család előtt találkoznak. Ilyesmit nem lehet megkérdezni egy házmestertől. Névtelen levelek? Hát nem érti ez a buta nép, hogy a kommunisták nem akarnak háborút? Apa, aki végigolvasta Lenin meg Sztálin összes műveit, azt szokta ordítani, hogy ez csak trükk, hogy hozzátartozik a taktikához. Mindenkinek azt kell mondani, amit az a legjobban szeretne. A külföld meg messzi van, hogy láthatna a dolgok mögé? S ugyan ki az az eszement, aki a háborút választaná, mikor békében is élhet? Apa azt mondja, ez mind csak maszlag. Ha eljön az ideje, ha azt kívánják az érdekeik, majd pontosan az ellenkezőjét fogják magyarázni. S azt is bebizonyítják valamilyen Lenin idézettel. Ez a dialektika, mondja apa. Apa bolond és gonosz. Nem csalók ezek. Igazán békét akarnak, nekik is fáj a halál. Nem, nem, nem kell háború. Ha eszébe jut az az éjszaka, az ostrom utolsó éjszakája, vagy a reggel, amikor az árva keresztet rajzolt a kapura, apa meg, mint valami részeges színész, suhogó sejemben és úrvacsora kancsóval várta az oroszokat, Kati a földhöz verdeste magát rettegésében, és Janka, aki akkor már a menyasszonya volt, hamuval kente be az arcát, és a Kati fekete kendőjével kötötte le a haját, hogy öregnek látszódjék. Megint émelyegni kezd a szégyentől. Hogy féltek, hosszú tűrő Isten? Hogy fütyült az az álnok, cinikus kamasz? Hogy fosztogatott, hogy elemére talált végre. Ezt akarják vissza, a rémület éjszakáit. Hogy félt ő is, csak lézengett a szobákban. Piros volt az ég. Anzsu a gyalázatos napokkal azelőtt kinrekedt a fügekertben. Ha vissza tud jönni aznap estére, mikor elment, s nem csak az oroszokkal együtt ballak haza az istentelen, talán másképpen történik minden. De Anzsu kisétált a házból a legnagyobb ágyúzásban. Mintha csak a piacon volna dolga, úgy indult el az utcán, mert Annuska a képeit siratta. Kint voltak Anzsunál a fügekertben. Apa nem tűrte meg őket itthon. Elhozom, ne ríjjon, mondta Anzsu, mintha fontos lett volna az a pár nyavajás vázlat. Annuska eleinte énekelt örömében. Rossz volt hallgatni az énekszót meg az ágyú dörgést. De mikor Anzsu nem jött haza estére, mikor napokig nem került elő, lelohadt a kedve. Csak ült az óvóhelyen a parókia pincéjében, és befogta a fülét, hogy ne hallja az ágyúszót. Akkor már a gépfegyverek is kelepeltek, s az árva Jankát ijesztgette a szomszédból hozott hírekkel. Janka holtsápat volt a fekete kendő alatt. Mit féltek, kicsinyhitűek, dörgött apa. Az úr megvédi választottjait. Majdnem megverte a két lányt, meg Katit. Úgy felháborította, hogy valaki fél. Félni mer az ő jelenlétében, s nem érzi az Isten közelségét és az úr kegyelmét a feje felett. Itt ezen a helyen egy megyfa állt valaha. Az Annuska megyfája. Ő ültette Anzsuval. Kifagyott harmadéve. Ma is látja, pedig már a tövét is kiásta Gergely. Annuska mindig alá állt, megölelte a törzsét. Piros sima kérgére hajtotta az arcát, szagolgatta. Azt mondta, jó szagú. Anzsu volt a bűnös, minek ment el a fügekertbe? Az árva is bűnös volt. Mit hordta a szót, azokat a rettenetes híreket? Kati is bűnös volt, ott sipákolt egész nap. Hozta a hamut, összevisszamázolta vele Jankát, hogy undorító volt még csak ránézni is. Annuska kiverte a kezéből a hamvastálat. Az utolsó éjszakán elhallgatott az ágyúzás, s a csend sokkal félelmesebb volt, mint azelőtt az állandó dörgés, ropogás, a fegyverek zaja. Az oroszoknak patkolatlanok a lovaik, azt mondta Anzsu. Annuska felment a padlásra, s a padláslyukon át leselkedett ki az utcára, de nem látott semmit, csak az ómalom égett az északi soron. Három napja nem voltak akkor már ágyban. Janka a pincében szunnyadt el a Kati vállán. Árpád meg az öreg a kancellárián dőltek le egymás mellé. Feküdjék le mindenki, dörgött apa. Az úr vigyáz, imádkozzatok. Ő akkor hátrament a kápláníjára, s azon tűnődött, felvegye-e a palástját, mint apa, aki abban feküdt le a díványra, de aztán elszégyelte magát, mégsem vette fel. Nem, soha többé háborút. Hány óra lehetett? Éjfél már elmúlt, félig leégett a gyertyája. Villany két hete nem volt már, az utolsó nagy bombázás óta. Ült az ágya szélén, kifűzte a cipőjét, hány ingert érzett, mint mindig, ha valami rendkívüli dolog történt vele. Aztán elaludt a gyertyája, elfújta a léghúzat. Annuska ott állt a nyitott ajtóban, és ráfordította a kulcsot a zárra, mikor belépett. Nem akar háborút. Nem akarja, hogy Zsuzsanna valaha féljen, hogy nélkülözzön, padlás ablakból lesse, jönnek-e hát idegen patkolatlan lovak a város utcáin. Értsétek meg, ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet. Ezt mondja a prédikátor. A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú elveszti magát. Nem hagyja Zsuzsannát, a házat, az országot, a templomokat. Béke kell a világnak, és ha az az ára, amit fizet érte, megfizeti. Isten belelát a szívekbe. Miért az anyósa halt meg, az a szerencsétlen őrült? Miért nem az apósa, a gonosz eszelős?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A Bogyós Gyümölcskertész. Szent Péter Esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A Gólyakalifa.
6: A Huszti fiú esete.
4: Pilátus testament.
7: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvedik. szenvednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan felborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán szinte zavartalan nyárias időben lesz részünk, éjszaka jelentősebben lehűl a levegő, akár 10 fok körüli értéket is mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutat. Adhatnak a hőmérők pénteken.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Nyeste Orsolya, az Erste és Madár István a portfólió vezető elemzője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, kezét csoklom. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadták a meghívást. A magyar gazdaság második negyedéves teljesítménye az előzetes 0,4 helyett 0,5%-kal alatta meg az előző negyedévit. Meg vagyunk most már mentve? Ez azt jelenti? Minden rendben? Nyeste Orsolya.
2: Kétféleképpen is lehet nézni, én úgy gondolom, tehát ha nem az egy adatot nézzük, hanem több negyed évre is visszatekintünk, akkor azért azt nézzük, hogy már azt látjuk, hogy már végre ez a korábbi időszakokra jellemző cikszakos teljesítmény, hogy az egyik negyed évben estünk egy kicsit, utána egy picit növekedtünk egy kicsit, ez talán véget ért. Tehát most már sok negyed év eltelt, és pozitív teljesítményt tudott mutatni negyedéves szinten a magyar gazdaság. Szerintem ez mindenképpen pozitív dolog. Talán levonhatjuk belőle azt a következtetést, hogy ebből a stagnáló, recessziós periódusból sikerült kikerülni, és egy növekedési pályára sikerült talán fellépnünk. De ugyanakkor azért azt is kell látni, hogy azért ezek a számok nem olyan óriási kirobbanó teljesítményt mutatnak, tehát ez a kilábalás, ez a meginduló növekedés, ez meglehetősen lassú folyamat. Ugye azt is látjuk, hogy bár ember ugye nyilván technikai hatások is voltak, de azért az első negyed évhez képest megint lassult valamelyest a teljesítmény. Éves szinten sem tudott gyorsulni a magyar gazdaság, tehát maradtunk 1,7%-on, tehát valószínűleg továbbra is a potenciális alatt teljesítünk. És hát a szerkezetéről is lehet majd beszélni, erről mindjárt is fogsz majd kérdezni, gondolom, tehát erről is sok mindent lehet mondani, hogy ott mi jó, mi nem jó, de akkor én azzal zárnám itt ezt a mondatot, hogy közben pedig elkezdtünk aggódni a harmadik negyedév és a negyedik negyedév kapcsán. Ugye itt a harmadik negyedévben volt egy nagyon-nagyon rossz időjárásunk, emiatt a mezőgazdaság miatt aggódunk a vámháborús problémák miatt, a mini energiaválság miatt, szóval egy kicsit most megint talán előtérbe kerültek a rövidebb távú növekedési kockázatok is.
1: Madár István.
3: Egyetértek Orsi helyzetértékelésével, valóban az a helyzet, hogy a magyar gazdaság némi élénkülés mutatott az utóbbi negyed években. Ez igaz a mostani második negyedéves adatra és a mi értékelésünk szerint. Alapvetően, hogyha az aszályos időjárás miatt a mezőgazdaságot kivonjuk ebből a gazdasági teljesítményből, azt gyakran szokták tenni a közgazdászok, hiszen a picit mezőgazdaság az egyrészt pici, de nem is ez a fontos benne, hanem az, hogy a cikkcakokat alapvetően olyan egyedi időjárásbeli sok hatások okozzák, ami független attól, hogy a magyar gazdaság egyébként ugye éppen milyen paszban, milyen konjunkturális helyzetben van. Hogyha ezt kiszűrjük, akkor ez a második negyed év, azt is mondanám, hogy kifejezetten jól sikerült. Nem volt ez egy olyan rossz adat, mert ez a mezőgazdasági lehúzó hatás még annál is nagyobb volt a részletes adatokból, úgy tűnik, mint amit eredetileg gondoltunk. Tehát a mezőgazdaságon kívüli nagy része a magyar gazdaságnak az nagyobb mértékben tudott tulajdonképpen növekedni, amiben a főszerepet elsősorban az játszott, hogy az ipar végre elindult. Ugye éveken keresztül azt néztük, hogy a gazdaságpolitika tolja a reálbéreket, és az növeli a belső keresletet, és a szolgáltató szektornak tud valamiféle növekedést adni, de ezen közben az ipar pedig egy látványos recesszióban van, és a termelő ágazatok nem tudnak hozzájárulni a növekedéshez. Most úgy tűnik, hogy ebben van fordulat, az ipar elkezdett növekedni, és végre ebben a negyedévben azt is láthattuk, hogy ezzel párhuzamosan az export is meg tudott lódulni, úgyhogy most már nem egy lábon áll ez a növekedés, hanem többen.
1: De az iparban mi tudott megindulni? Valamelyik autógyárat végre kinyitották, és elkezdett exportálni?
3: És igen, az egyik az, hogy több olyan járműgyártó kapacitás is képült az elmúlt években, amelyek most szépen elindultak. Meglévő gyáraknak a kapacitás bővítései, új gyárak is elindultak, és az látszik, hogy tulajdonképpen a hibrid és az elektromos autógyártás az elkezdett látványosan fölfutni Magyarországon, már mindegyikből többet gyártanak, mint benzines autóból Magyarországon, illetve van még egy nagyon hát ilyen ikonikus jelenség, az pedig az, hogy a mesterséges intelligenciához kötődő adatközpontok kiépítésében Magyarország is tudott egy kis termelési szeletet gyártani, vagy kiharapni, és ez a gyártás ez olyan drága és olyan nagyértékű termékek jelen pillanatban ezek, hogy ezek az úgynevezett ilyen szerver parkokhoz szükséges rekeknek a gyártását, az Magyarország Komáromban nagy tételben tudja csinálni, és ez is egy jelentős növekedést hozott az exportban. Alapvetően ez a kettő az a terület, ahol igazán látjuk az exportnak a látványos meglódulását.
1: De hogyha mi tudunk exportálni, akkor ez azt jelenti, hogy valahol van ennek felvevő piaca, tehát akkor azok is jobban teljesítenek, hogy tudnak ilyesmit vásárolni, vagy akarnak?
3: Itt ezt érdemes, igen, ez egy érdekes kérdés. Egyrészt egy kicsi élénkülést látunk mondjuk a német gazdaságban is, de azt gondolom, hogy itt inkább arról van szó, hogy amikor egy országnak az export teljesítményét nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ez alapvetően attól függ, hogy a külső piacainkon milyen konjunkturális viszonyok vannak, növekszik-e a belső kereslet, akarnak-e több autót vásárolni Magyarországról, stb. A másik viszont az, amikor azt mondjuk, hogy egy termelési láncba belépünk, és ott tulajdonképpen nem is feltétlenül az kell, hogy hirtelen mondjuk több német polgár akarjon BMW-t vásárolni, de ha már gyártunk Magyarországon is BMW-t, akkor nyilván az egy olyan új piacra való belépés, ami ilyen egyszeri lökésszerűen meg tudja emelni az export teljesítményt, és itt inkább erről van szó érzésem szerint jelen pillanatban, nem pedig annyira a külső kereslet strukturális élénküléséről.
1: Milyenek a kilátásaink? Tartós maradhat-e ez a biztató folyamat?
2: Ellenmondásos itt is egy picit a kép, tehát rövid távon most ugye, ahogy említettem, vannak növekedési kockázatok, de ettől függetlenül most azért úgy érezzük, hogy talán most van ez a pillanat, ahol a magyar gazdaság fel tud egy tartós növekedési pályára állni, és hát javultak a középtávú növekedési kilátások, én úgy érzem, sokkal jobbak, mint mondjuk egy évvel ezelőtt voltak. Ugye mit szoktunk nézni ennek kapcsán? Ugye alapvetően azt nézzük, hogy a gazdasági szereplőknek a bizalma az hogyan alakul, és hát itt ugye érdemes megkülönböztetni a fogyasztói és az üzleti bizalmi indexeket. Ugye a fogyasztók bizalma az nagyon jelentősen kilőtt tavasszal, illetve a nyár elején, most ugye az elmúlt hónapban egy kicsit romlott, gondolom nem függetlenül az energiaválságtól, illetve javult az üzleti szereplőknek is a bizalma, de ott azért óvatosságra ad okot, hogy az üzleti bizalmi indexek azok korán sem robbantak fel olyan mértékben, mint a fogyasztói bizalmi indexek. Tehát azért az üzleti szereplők picit óvatosabbak lett, vagy picit optimistábbak lettek, de azért ez az optimizmus nem kirobbanó. Viszont abban bízunk, hogy ez az óvatos optimizmus idővel talán elegendő lesz arra, hogy a mélyponton lévő beruházások azok be tudjanak indulni az elkövetkező negyed években, illetve középtávon, és ez azért nagyban segítene abban, hogy a magyar gazdaság egy növekedési pályára tudjon kerülni. Itt sem annyira egyszerű a kép, hiszen itt a beruházások okoztak egy kifejezetten negatív meglepetést a második negyed évben, de elképzelhető, hogy emögött egyszeri hatások állnak, tehát ugye a kormányzati beruházások valószínűleg ebben az időszakban nem igazán játszottak növekedést támogató szerepet, viszont tényleg abban bízunk, hogy ahogy az idő telik, a külső piaci körülmények javulnak, tehát a külső kereslet emelkedik, mert hát ez azért csak az lenne egy alapvető dolog, úgy gondolom, hogy egy exportorientált gazdaság termékei iránt egy stabilan javuló külső kereslet mutatkozzon, illetve jól alakuljon a külső környezet, és ha ez tud erősödni, akkor talán a beruházási hajlandóság is javul. Ugye a belső körülmények is azért változtak, talán az üzleti szereplők bíznak abban, hogy egy és számíthatóbb, jobban előrejelezhetőbb gazdasági környezet jön, és hát aztán reméljük így lesz, mert azért a külső kockázatok sajnos nagyon komolyak, akár az energiahelyzetet nézzük, akár a háborús helyzetet nézzük, akár ugye a vámháborút nézzük, amiről ugye a tavaly évben nagyon-nagyon sokat beszéltünk, aztán az idén az iráni háború kitörésével a vámháború sztori egy kicsit lecsengett, de hát azért mindig vannak újabb és újabb hírek, amik azt mutatják, hogy úgy tűnik, hogy ezek a vámháborús történetek, vámháborús fenyegetések akár tartósak is maradhatnak, sajnos ez nem jó hír egy exportorientált.
1: De nem szokták meg az üzleti környezetben, hogy Donald Trump reggel bejelent egy vámot, délután visszavon egy vámot. De nem lehet ezt valahogy megszokni, élni vele?
2: Igen, ez is alapvetően egy kiszámíthatatlan környezetet jelent, amire ugye az üzleti szereplőknek reagálnia kell, hogyha egy kicsit távolabb megyünk Magyarországtól, tehát nem feltétlen itt a magyar gazdaság szereplőjében gondolkodunk. Azt látjuk, hogyha az európai mutatókat nézzük, hogy igazából Európa, tehát ahhoz képest, hogy mennyit beszélünk róla, hogy nem tud alkalmazkodni, hogy versenyképességi problémák vannak. Azért, ha a növekedési adataikat nézzük, azt látjuk, hogy valamilyen szinten azért át tudta vészelni ezt a vámháborús fenyegetésekkel terhelt időszakot. Persze a kihívások azok ugye továbbra is ott vannak Európában, ugye leginkább a egyre komolyabb kínai verseny, amire valamilyen választ kell adni.
1: De kínai versenyben mi jó pozícióban lévő szereplőknek számítunk Magyarországon a CATL-lel, a Szegeden épülő BYD-val, vagy ez nem ilyen összefüggés, hogyha nekünk van kínai beruházásunk, akkor majd mi nyerni fogunk a versenyben Magyarország?
3: Azt gondolom, hogy ez nem ilyen összefüggés, tehát az látszik, hogy Kína az a világ gyára akar lenni továbbra is, ez a strukturális elképzelése. Ehhez nyilván erőforrásokat is megpróbál külföldről biztosítani magának, elsősorban a belföldi termeléshez, de hát próbál kint is piacot találni. Mi ugye elsősorban a közös piac miatt vagyunk ennyire csábítóak, hiszen ezzel be tud kerülni Kína az európai közös piacra. Más szabályok érvényesülhetnek rá így, mint hogyha Kínából exportálna a terméket a közös piacra. Én azt gondolom, hogy pont azok a területek, amelyeket most említett, ezek olyanok, hogy rendkívül nagy forrongás van ezeken a területeken. Tehát, hogy senki nem tudja megmondani, hogy mondjuk az elektromos autózásban milyen technológia és milyen cég lesz a nyertes. Kínának van körülbelül 100 autógyára. 100 autógyárból egy idejött, ez egyébként az egyik legnagyobb autógyár, de például a belföldi termelése az épp tavaly elég látványosan visszaesett. Tehát még igazából senki nem látja, hogy ez pontosan mi lesz, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy a magyar gazdaság sikerességét az nem az fogja meghatározni, hogy idejön-e néhány gyár, akár nyugatról, akár kelettől, és a viszonylag alacsony hozzáadott értékkel megpróbál valamit itt termelni, aminek aztán piaca lesz az Európai Unióban, hanem ehhez a saját magas hozzáadott értékű termelésünket kell valamilyen formában újra gondolni, és ebben kell előre lépnünk. Én azt gondolom, hogy persze nem baj, ha jó viszonyt ápolunk egy olyan nagy világgazdasági szereplővel, mint Kína, de a magyar gazdaságnak az összteljesítményt, a jövőbeni kifutását, és általában azt, hogy a magyarországi polgárok milyen jövedelmi viszonyok között élhetnek, azt nem az fogja meghatározni, hogy lesz-e néhány száz vagy néhány ezer főt foglalkoztató magyar-kínai tulajdonú vállalat Magyarországon vagy sem.
1: Az uniós pénzek visszacsatornázásának mekkora lesz a jelentősége? Ez a sajtóban elfoglal egy jelentős részt, de ez tényleg meg fogja lökni a mi gazdaságunkat?
2: Nagyon sok függ attól, hogy egyrészt ugye mennyi pénz érkezik, tehát és mikor, másrészt, hogy ezt milyen szerkezetben és mire tudjuk elkölteni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes optimistának lenni az uniós pénzeknek a pozitív gazdaságfejlesztési hatásait illetően, de tényleg nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy ezeket a pénzeket okosan költsük el, és hogy olyan projektekbe tudjuk becsatornázni, amik segítenek abban tényleg, hogy egy magyar gazdaság az István által említett növekedési pályára fel tudjon csatlakozni, tehát hogy magas hozzáadott értékű tevékenységek domináljanak inkább Magyarországon, hiszen közép és hosszú távon ezt tudja elhozni a jólétet. Én úgy gondolom, hogy az uniós pénzek abban tudnak segíteni, hogy olyan beruházásokat valósítsunk meg, amelyek ebben segítenek, ebben
1: támogatnak. Szállítás, például vasúti infrastruktúra, az mondjuk ilyennek mondható?
2: Közlekedés kapcsán az biztos, hogy vannak úgy gondolom fejlesztési és továbblépési lehetőségek. Ugye az energetika az nagyon nagy kihívás a mostani időszakban. Ugye az iráni háború kapcsán megint, ahogy ugye a fosszilis energiahordozóknak a hozzáférhetőségével kapcsolatos problémák és az árával kapcsolatos problémák is mint nagyon-nagyon a fókuszban vannak, tehát megint napi szinten nézzük, hogy hol van az olajár, hol vannak a tőzsdei gázárak. Itt ugye megint egy kicsit ez a zöld átállás történet előtérbe kerül, tehát ez megint növelheti a zöldítésnek a vonzerejét, ezek a kockázatok. Ugyanakkor tényleg azt kell látni, hogy ezek óriási beruházásokat és pénzeket igényelnek. Valószínűleg Magyarország is fog ilyenekre költeni az uniós pénzekből.
1: Az uniós pénzeket a lakosság fogja valahol látni? Hogy látják? Tehát, fogja, hogyha fogja, és örülni fogunk neki?
3: Igen, de nem feltétlenül úgy, hogy ettől most több lesz a munka, ahogy én látom az eddigi szerkezetét, mondjuk a ETF források elköltésen nem feltétlenül azonnal közvetlenül több munkahelyben vagy magasabb bérekben fog ez megjelenni, hanem például abban, hogy mondjuk a közlekedési infrastruktúra minősége javul, és jobb lesz, egyszerűbb lesz, könnyebb lesz, és tisztább környezetben fogunk tudni mondjuk közlekedni. Az például egy ilyen szempontból szintén életszínvonal növelő dolog, még akkor is, ha nem erre szoktunk elsősorban gondolni.
1: De munkám hozzáadott értéke ettől nem fog nőni.
3: Így van, hogyha az Európai Uniós támogatások közvetlen gazdasági hatását nézzük, akkor két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik egy olyan hatás, ami szimbolikus, ami azt mondja, hogy rendbe jöttek a viszonyaink az Európai Unióval. Ez nagyon fontos, mert az látszódott, hogy az egyre rendezettebbé és feszültebbé váló viszony miatt a külföldi működőtök, a nyugat-európai működőtök az nem nagyon kezdte el szeretni Magyarországot. Pedig Magyarországnak továbbra is szüksége van tőkére, lehet, hogy nem pont úgy, ahogy eddig használtuk, de ilyen tőkére szüksége van. Tehát ez, hogy ez a helyzet rendeződött, ez a magyar gazdaság, mint befektetési célpont helyzetét is javítja. A közvetlen hatása az, hogy bejön a Magyarországra ez a pénz, és ezt valamire elköltjük, azzal kapcsolatban már sok furcsa állítást hallottam én is akár a közösségi szájtokon, vagy akár félig meddig szakértői portálokon is, hogy ezt a pénzt ezt egyből visszaadjuk az Európai Uniónak, és hasonlókat

0: ez a költés, ez valóban visszakerül oda, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezért cserébe kapunk valamit, ez a valami, ez egy olyan termék, ami a magyar gazdaság helyzetét javítja. Ugye sokszor elmondtuk, hogy az elmúlt másfél évtizedben nagyon sokszor, sajnos a politika sajátja ez, de az elmúlt másfél évtizedben talán fokozottan igaz volt, hogy nagyon rövid távra koncentrált, és azok a típusú költések, amelyek a hosszú távú gazdasági működőképesség szempontjából fontosak, az oktatás, az egészségügy, a vezetékes infrastruktúra, és lehetne még sorolni, ezek háttérbe sorolódtak, és egy kicsit föléltük a jövőt. És most tulajdonképpen nagyon sok esetben ezeket a forrásokat, amiket most megkaptunk, ezekkel ezt a jövőt kell visszavenni, azt, hogy újra legyen működőképes vasutunk, az, hogy gyorsabban járnak a járművek, hogy lehessen gyorsítani a vasúti pályát, vagy éppen ne folyjon el annyi víz a csöveken keresztül, mint amennyi veszteség most éri a magyar vízhálózatot, és lehetne sorolni, és ezekre bizony az a közvetlenül a kérdésre válaszolva, az a következménye ennek, hogy a közvetlen direkt GDP növekedési hatás az nagyon kicsi lesz. Tehát néhány tized százalék, emlékeim szerint a Magyar Nemzeti Bank is ennyit mond összesen, és ez sem az idén, hanem inkább jövőre fog érzékelhetővé válni. De ennek nem ez az első számú célja, hogy a gazdaságot pörgessük be, öntsünk be egy csomó pénzt, és attól hirtelen nem tudom én, melyik gyárnak lenne Magyarországon többletkereslete, és azt el tudnák költeni, mert nem ilyen típusú projektekre tudjuk felhasználni ezeket a pénzeket.
1: Az, hogy az Európai Unió következő ciklusának milyen lesz a költségvetése, ami éppen formálódik, és egymás torkának vannak ugorva a szereplők, annak mekkora lesz a jelentősége számunkra? Mi nekünk mire kell figyelni, a felzárkóztatási, meg az agrárköltségvetés pénzeire?
2: Kicsit megfogtál ezzel a kérdéssel, én úgy érzem, tehát azért az nagyon látszik, hogy az Európai Unióban van egyfajta törekvés arra, hogy ezt a közös költségvetést, ebbe a közös költségvetésbe befolyó pénzeket sokkal, de sokkal hatékonyabban költsék el.
1: A befizetők azt mondják, hogy nem fizetünk most már többet, ennyit elég
2: van. Így van. Ugye amikor egy befizető ilyet érez, hogy én feleslegesen fizetek, egy fejlett gazdaság ilyet érez, hogy én feleslegesen fizetek, akkor emögött az van, hogy a történet, tehát maga a költés nem átlátható számára, úgy érzi, hogy felesleges projektekre megy el a pénz, és nem tudja, hogy mire megy el a pénz, tehát feleslegesen fizet. És ugye ennek a kritikának, ennek a megközelítésnek azért vannak alapjai, hiszen ugye egyre több kutatás lát napvilágot arról, hogy ezek a bizonyos kohéziós alapok, ezek ugye az Európai Unió költségvetésének egy nagyon jelentős hányadát teszik ki. Ezek a kohéziós alapok, amelyek lényegében azt a célt szolgálják, hogy az egyes régiók közötti óriási fejlettségi különbségek csökkenjenek, tehát a szegényebb régiók felzárkozzanak, ezek nem váltották be a hozzáfűzett reményeket. Tehát ezt a céljukat, hogy a szegényebb régiók eltűntek az Európai Unióból, ezt nem nagyon érték el. Tehát itt biztos, hogy a kohéziós alapoknál középtávon, hosszabb távon lesz egy nagyon erőteljes átgondolása ennek a történetnek, hogy akkor ezt mégis hogyan kellene elkölteni. Valószínűleg erősíteni fogják az ellenőrzési mechanizmusokat, és valószínűleg azt is sokkal jobban meg fogják nézni, hogy tényleg egy adott ország olyan projektekre költse el ezeket a pénzeket, amik a lemaradást valóban csökkentik. A közös agrárpolitika szerintem az egy külön adást lehet, hogy megérne egy szakértőtől, de tényleg erről is csak röviden azt lehet mondani, hogy itt is bizony nagyon-nagyon látszik, hogy ezek a pénzek nem egészen jól vannak elköltve, tehát nem biztos, hogy ez a föld alapú támogatási struktúra, ami azért fizet, hogy te felszánts és bevesd a földet valamilyen nem túl kifinomult növénnyel, ami túl sok munkát nem igényel, tehát búzával, árpával, napraforgóval, repcével, hogy ez hosszú távon is fenntartható lesz a klímaváltozás időszakában, és Magyarország bizony nagyon erőteljesen szembesült a problémával az idei nyáron. Ugye a magyar mezőgazdaságnak is nagyon erőteljesen át kell gondolnia, hogy a jövőben miket fog termeszteni, és azt nem gondolom, hogy a közös agrárpénz

0: projekteket ezt lehúzzák, de biztos, hogy lesznek olyan projektek, amelyek inkább azt fogják segíteni, hogy ezt az átállást, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást az egyes országokban tudják segíteni, és bizony ennek lehetnek pozitív GDP hatásai, én úgy gondolom, ez nem egy rövid távú történet, aminek a hatását pár negyed éven belül láthatjuk, de az, hogyha a magyar mezőgazdaságnak sikerülne egy sokkal magasabb hozzáadott értékű növénytermesztési struktúrára áttérnie, akkor lehet, hogy pár év múlva nem úgy kommentálnánk a GDP adatot, hogy hát igen, rossz volt az idő, és a mezőgazdaság emiatt éves szinten 12%-ot esett.
1: De akkor valami úgy kéne termelni, hogy tök mindegy kint milyen az idő, az nagyjából ugyanazt a hozamot hozza.
0: Igen, és akkor ugye akkor előtérbe kerül, hogy egyrészt, hogy nem biztos, hogy az összes kántőföldet be kellene vetni, búzával, meg kukoricával, meg olajos magvakkal, olajos növényekkel, hanem lehet, hogy a vizes élőhelyeket is kellene növelni, és egyáltalán az egész vízgazdálkodást is át kellene gondolni, hiszen ezekhez a magasabb hozzáadott értékű növénytermesztéshez víz kell, öntözés kell, és akkor megint eljutottunk oda, hogy igazából a kiinduló pont pedig az, hogy a magyar vízhálózat annyira rossz állapotban van, ezt egyébként pont a múlt heti költségvetési sajtótájékoztatón olvastam a Prezén, hogy az ivóvíznek nagyjából 20%-a elfolyik, tehát én ezt nem is tudtam, ez azért egy elég
1: ijesztő történet. Senki nem. Nyeste Orsolya, az Erszei és Madár István a portfólió vezető elemzője a Rádió Arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Az euró bevezetésének egy határozott ígéretét tette meg a kormány már a választási kampányban. Reálisnak tűnik most, hogy megnézzük a 26-os költségvetést, ahol a növekedés a fele, a hiány meg a duplája lett? Annak azért kritériumai vannak.
2: Hát nyilván ezeket a kritériumokat el kell érni, attól messze vagyunk. Hogyha megnézzük, hogy azok az országok, akik eddig csatlakoztak, 9-10 ilyen országban már, tehát nem kevés országnak sikerült már ezt az Európrojektet megugrania. Megnézzük, hogy ezek az országok a saját csatlakozásukhoz képest 6 évvel korábban hogy álltak, és megnézzük, hogy ahhoz képest Magyarország most hogy áll, akkor azt lehet mondani, hogy a magyar helyzet az nem kirívó. Nem számít a jobbak közé. Messze nem számít a jobbak közé, a költségvetés ilyen kifejezetten magas, de az inflációval például most viszonylag kevesebb gondunk van. Összességében azt lehet mondani, hogy a kicsit problémásabb olyan országok közé tartozunk, akik egyébként ettől függetlenül megugrották az euró bevezetést ennyi idő alatt. Tehát, hogyha csak az a kérdés, hogy meg lehet-e csinálni, akkor a válasz az, hogy meg lehet csinálni. A kérdés az, hogy erre a hazai politikai elit alkalmas-e. Tehát, hogy képes-e olyan gazdaságpolitikát csinálni, és képes-e ehhez igazítani a gazdaságpolitikát, hogy végül 2030-ra ezek a célok elérhetővé váljanak. Ezt meg lehet csinálni, ezt látjuk, de nyilván a költségvetési kiigazítás az mindig valamiféle áldozatot jelent, mindig valaki az a rosszul jár, ha az állam nem költ annyit, vagy több bevételre van szüksége. Úgyhogy erre mi is kíváncsiak leszünk. Októberben fogjuk ezt jobban látni, hogy milyen költségvetési hiányszámot mond be például a kormány jövő évre. Mi azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ez a 2030, ez a 3% alatti költségvetési hiány összejön, ahhoz jövőre egy nagyon jelentős költségvetési hiánycsökkentést kell csinálni. Két okból. Egyrészt azért, mert az idei évet nagyon sok egyszeri költségvetési hiányrontó tétel terhelte, ugye választás volt, ez ilyenkor mindig egyedi óriási kiköltekezések vannak. A másik, hogy jól látható módon nagyon sok pénz elfolyt korrupcióra, fegyelmezetlen gazdálkodásra, amik ilyen alacsonyan függő gyümölcsként elég gyorsan megnyerhetők. És a harmadik nagyon fontos ok, hogy azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon élünk, 29-30 megint egy választási időszak lesz. És nagyon valószínűnek tartjuk azt, hogy még ha esetleg normalizálódik is a költségvetési politika úgy, hogy nem száll el minden választás előtt a költségvetési fegyelem, akkor is azt kell, hogy mondjuk, hogy valószínűleg politikai gazdaságtani szempontból ennek a kiigazításnak a legnagyobb részét, az első, vagy akár az egészét az első két évben meg kell csinálni. Tehát 27-28-ban jelentős költségvetési kiigazítás kell ahhoz, hogy hiteles legyen a 2030-as teljesítési dátum, amivel ugye ilyen 2032-es euróvezeti csatlakozás adódna. Én ilyen óvatos optimizmussal tekintek egyelőre ez a dologhoz. Nem látszik még az, hogy a politika szándékait illetően elhajolt volna ettől a céltól, de a politika még nem is mérte föl rendesen, hogy ennek mi az ára. Úgyhogy majd, ha októberben ezt fölméri, és eldönti, hogy ezt bevállalja vagy sem, akkor leszünk mi is okosabbak azzal kapcsolatban, hogy mennyire életszerű, hogy Magyarország ezt megugorja.
1: Nyeste Orsolya óvatos optimizmust osztja az euró bevezetésének folyamatával?
0: Igen, úgy gondolom, hogy még mindig azon a ponton vagyunk, hogy ezt az óvatos optimizmust érdemes fenntartani. Ugye egy olyan feladatról van szó, amit nem lehetetlen fizikailag megcsinálni, tehát más országok is megcsinálták, hogyha a kiinduló helyzetet nézzük, akkor pedig tényleg annyival egészíteném ki, amit István mondott, hogy érdemes a költségvetés egyenlegét két részre szedni, az elsődleges egyenlegre és a kamat egyenlegre, és hát igazából az a feladat, hogy miután az elsődleges egyenleg az idejében jelentősen leromlott, és megközelítheti a GDP-nek a 4%-át az elsődleges deficit, ezt a 4%-os GDP arányos hiányt, ezt kellene valahogy nullába vinni, tehát az elsődleges egyenleget pár éven belül egyensúlyba kellene hozni. Most én azt mondom, hogy ha abból indulunk ki, hogy 2023-ról 2024-re az előző kormányzat egy 2%-os elsődleges deficitet nullába vitt, akkor azt mondom, hogy a 4%-os deficitet is nullába lehet vinni 2, de maximum 3 év alatt. Ugye igazából ez a nagy probléma, hogy Magyarországon a államháztartással kapcsolatban vannak mindenféle strukturális problémák, kihívások, ugye nincs rendesen végig gondolva, hogy mi az állami feladat, mire kell költeni, mire mennyit kell költeni. Adóbevételi oldalon is azért elég sok mindent meg lehet kérdőjelezni, hogy valóban jó szerkezetben szedi-e be az állam a bevételeit. Tehát van két olyan dolog, hogy egyrészt a hiányt le kellene faragni egy jóval fenntarthatóbb szintre, de ugyanakkor tényleg át kellene gondolni, hogy hogyan szedi belé a bevételeit a magyar állam, mire költ a magyar állam, és itt kellene egy olyan jó szerkezetet kialakítani, hogy a lefaragás után a hiány kvázi ne termelődjön újra magától, és ugye a magyar költségvetés ne legyen folyamatosan tárgya a választási ciklusoknak.
1: De vonzó annyira az euróbevezetés a lakosság számára, hogy az ne követelje ki az államtól a jóléti intézkedéseket?
0: Ugye a támogatottsága az euró bevezetésének a lakosság körében ez kifejezetten magas. Arról nem vagyok meggyőződve, hogy egy átlagember mennyire van tisztában azzal, hogy az euróbevezetés feltételei és az euróbevezetéshez vezető út és a költségvetési hiánynak az alakulása az milyen mértékben függ össze egymással, illetve a költségvetési hiánynak a várható csökkentése, amit ugye előszeretettel lehet megszorításnak nevezni, az az ő életére milyen hatással van. De ugye itt sem annyira egyszerű a kép, hogy akkor most határozottan ki lehet jelenteni, hogy az euró bevezetéshez megszorítások kellenek. Pont a költségvetés struktúrájából adódóan, hiszen például ugye azt tudjuk most már egyre inkább a fókuszba kerül, hogy a magyar költségvetésben a magyar állam rengeteget költ saját magára, saját működési kiadásaira és gazdasági célú kiadásaira. Ha itt tényleg mondjuk a pazarló gazdálkodást sikerül megfogni, vagy mondjuk az állam átgondolja, hogy neki tényleg a gazdasági életben kell markáns telepet betölteni, akkor ennek a hatásait egy átlagember az itteni hiánycsökkentés hatásait nem biztos, hogy megérzi. Tehát azt még azt sem lehetne kijelenteni szerintem, hogy az euró bevezetéshez feltétlen megszorítás kell. Igazából ez az elkövetkező éveknek szerintem az óriási nagy kérdése, hogy mihez fog hozzányúlni a kormányzat, és milyen szerkezetben tud végbe menni a kiigazítás, ez pedig már a politikától nem fog függetlenül alakulni.
1: Annak mi lehet a magyarázat, hogy ellenzékből az én emlékeim szerint egyetlen párt sem kampányolt azzal, hogy nagyobb államot akarok csinálni, és többet akarok saját magamra költeni, aztán a végén valahogy mindig így lett. Mi ennek a magyarázat? Az állam miért szeret mindent lehető legnagyobb területet uralni?
2: Hát ez egy komplex kérdés, ugye pontosan mire költ sokat az állam. Ugye a magyar kiadási szerkezetet figyelve az úgynevezett gazdasági kiadások szintje magas, illetve a kamatkiadás. A kamatkiadás az nem tudatos, azért magas, mert egyszerűen
1: így finanszíroznak
2: minket, ez pedig összefügg ugye a magyar gazdaságpolitika elmúlt évtizedben fölépített hiteltelenségével. Most ez ugye sokat javult az utóbbi hónapokban, de ezt tudjuk, hogy ez egy megelőlegezett bizalom egyelőre, ennek majd a bizonyítékát el fogja kérni a piac. A gazdasági kiadások az egy elég vegyes kiadási tétel, de azt látjuk, hogy ott néhány országhoz képest akár a dupláját, de minimum másfélszeresét költjük el erre. És ebben nagyon sok minden van, különböző típusú vállalkozásoknak nyújtott támogatások, adókedvezmények is akár, vagy olyan direkt transferek, amelyek mondjuk egy vállalkozás alapításhoz kötődnek, és ezek összefüggnek azzal, hogy egyszerűen a magyar gazdaságpolitika egy ilyen kifejezetten aktivista szemléletet követett, amelyben azt gondolta, hogy ő fogja úgy jól tudni elkölteni ezt a pénzt, hogy ennek hatására virágozni fog a magyar gazdaság, mert bejönnek új feldolgozóipari üzemek, az iparosítás az zajlani fog, és ennek eredménye az lesz, hogy a gazdaság gyorsan fog tudni növekedni. Ugye ez az utolsó néhány évben látványosan kudarcot is vallott, de előtte sem volt elég egyértelmű egyébként, hogy megéri ezeket az őrületes összegeket, akár üzemenként több 10 milliárd forintot kiszórni arra, hogy biztosan ide jöjjön egy vállalkozás.
1: Stratégiai partnerség százai.
2: Így van, stratégiai partnerségek, külföldi működőtőke bevonás különösen keletről, és egyébként ennek az összeredménye az, hogy az ipar, újraiparosítás egyében az ipar részesedése a magyar GDP-ben még csökkent is, tehát egyáltalán nem történt valójában igazi újraiparosítás, bár szerintünk nem is kellett volna, hogy történjen egyébként. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a cél se volt jó, az eszközök is rosszak voltak hozzá, és ez egyenesen vezetett oda, hogy a költségvetés helyzetében egy ilyen improduktív kiadás felhalmozódott, és ez aztán szívt el a kiadási lehetőségeket olyan területektől, ahol viszont nagyon kellett volna. Ugye, ha jól emlékszem, a TISZA program úgy azonosította ezt a problémát, például, hogy a GDP 3%-át kitevő forráshiány van évente az egészségügyben, amit például oda bele kellene tenni. Tehát nem egyszerűen csak magas a hiány, hanem bizonyos területek még alulfinanszírozottak is. Tehát egészen biztos, hogy más területekre indokolatlanul sokat költünk, ezeket kell megtalálni a új pénzügyminisztériumnak, és akkor lehet ebből nagy sikereket csinálni.
1: Az inflációban emlékszünk még az Európa bajnok saját inflációnkra, a 21% körülire. Most mintha jól alakulna. Mitől? Mi mozgatja az inflációt? Mi tartja ezen a szinten? Amikor bérkiáramlás van, az emberek boldogok, több pénzük van, költenek. Mitől alacsony az infláció?
0: Egyrészt ugye van egy viszonylag kedvező gazdasági átciklus globálisan. Ez ugye a magyar inflációra is hat, ugye a magyar élelmiszereknek, amit mi elfogyasztunk, egyrészt nagy a súlya a fogyasztói kosárban. Mivel mi annyira nem vagyunk fejlett gazdaság, a háztartások jövedelmüknek viszonylag nagy százalékát élelmiszerre költik, ezért az élelmiszer átciklusok elég erőteljesen befolyásolnak bennünket. És hát itt azt gondolna az ember, hogy mivel borzasztó a száj van és termésveszteség, az élelmiszer áraknak emelkedniük kellene, csak hogy egyre inkább azt mondják a szakértők, hogy ez nem biztos, hogy be fog következni, vagy legalábbis nem olyan nagyon-nagyon nagy mértékben, mert ugye a magyar élelmiszer árakat a globális árak határozzák meg, tekintettel arra, hogy az élelmiszereknek egy harmadát nagyjából importáljuk. Tehát nem tudjuk függetleníteni magunkat a globális élelmiszeráraktól, ott pedig ugye az elmúlt hónapokban inkább egy lefelé mutató ciklust láttunk. A másik történet pedig az hát mindenképpen a deviza árfolyam. Tehát
1: látom a diszkontba, hogy mennek le az árak, ahogy a forint erősödik.
0: Nem mennek le, tehát még akár le is mehetnének, de hát ugye az árak lefelé merevek, de az átárazási hajlandóságot a külkereskedelmi forgalomban versengő termékek esetén ez nagyon-nagyon lényegesen lecsökkentette. Ugye az ipari termékek esetében, amelyek ugye a külkerforgalomban versengtek, egy folyamatos dezinflációt láttunk, és hát defláció nincs, mert pont ugye mondom a legutolsó júliusi adatot, itt ez a MNB kategória, ez az ipari termékek, ez 0,5%-os emelkedés mutatott éves szinten, de ezt talán mondhatjuk úgy, hogy tényleg a forint ebben a termékcsoportban elhozta az árstabilitást. És ugye a harmadik dolog, hogy erősödött a forint, és aztán pedig ugye viszonylag stabil lett az árfolyam. Ez azért erőteljesen hatott, úgy gondolom, a várakozásokra is, akár a lakosságot nézzük, akár a vállalati szektort. Bizony, hogyha azt látta egy szolgáltató szektorban dolgozó magánvállalkozó, hogy az árfolyam erős, és éppen az élelmiszerboltokban sem tapasztal napi szinten egyre emelkedő bárakat, akkor ő is meggondolta azt, hogy árazzon át, tehát itt van egy áttételes hatás. Ugye azt is látni kell, hogy ezek a szektorok, tehát a szolgáltató szektorok soktól alkalmazzák a visszatekintő árazást. Ebből a szempontból kedvező volt, hogy azért már a múlt évi infláció sem volt annyira magas. Ez azért kedvező kilátásokat vetít előre a jövő évre nézve is. Úgyhogy tényleg egyetlen egy inflációs faktor maradt, ugye a béreknek az emelkedése. Ez egyébként szerintem középtávon a legnagyobb inflációs kockázat Magyarországon, tehát hogy esetleg kialakul egy olyan gazdasági környezet, amiben a bérek emelkedése meghaladja a termelékenység növekedését, ez hozhat inflációt középtávon, de az idei év az tényleg nem erről szólt, mert az erős forint, a csökkenő élelmiszerárak tényleg mindent vittek, illetve hát ne feledkezzünk el arról, hogy az iráni háborúnak az áremelő hatása, tehát ami a benzinben lecsapódhatott volna, az nem történt meg, mert ugye a kormányzat gyorsan bestoppolta a járműüzemanyag árakat kora tavasszal, és ugye amikor ez a árstopp, ez a védett ár megszűnt, akkor már az iráni helyzet megnyugodott annyira, hogy a tényleges piaci ár nem került a védett ár fölé. Ugye ez is nagyban meghatározta az első pár hónapnak a folyamatait.
1: Béremelési folyamatokat, ígéretek mindig vannak. Egész szektorok béremelését próbálja a kormány most egyelőre még ígéretekben megoldani. Meg lehet csinálni?
2: Hát ugye erre megint az a válasz, hogy az állami szektorban meg kell nézni, hogy pontosan mit akar a kormány. Most már lehet hallani olyan területeket, ahol van elégedetlenség, mert hogy számítottak nagyobb béremelésre, és egyelőre nincsen nyoma.
1: És tényleg keveset keresnek.
2: Így van, ugye, hát ez, de hát sajnos azt tudjuk szétosztani, amit megtermelünk, tehát az a jövedelem az, amit szét tudunk osztani. Ez a jövedelem lehet, hogy nem minden esetben van igazságosan elosztva, és egy csomó helyen ez szét tudott folyni szerte szét a megfelelő kezekbe, de azért összességében azt lehet mondani, hogy a magyar jövedelem szint az sajnos többé-kevésbé összhangban van azzal a fejlettségi szinttel, ahol jelenleg vagyunk. Tehát átsúlyozni lehet, átcsoportosítani lehet, lehet okosabban és hatékonyabban költeni, és akkor lehet béreket is egy kicsit gyorsabban emelni a fejlettségnél bizonyos területeken, de azért nagy csodák ebben azt gondolom, hogy nincsenek. Az elmúlt években ugye ilyen sokszor kétszámjegyű bérnövekedéseket láthattunk a magyar gazdaságban, úgyhogy ezt egyébként maga a termelékenység, gazdaság fejlődése az nem nagyon támasztotta alá. Ezt fűtötte aludol ugye a kormányzat jövedelempolitikája, a minimálbér, szakképzett bérminimumnak a megemelése, ami bérskálát torlasztotta fölfele, és ezzel egyre magasabb bérkiáramlást biztosított a gazdaságban, de jól látható volt, hogy az utóbbi két évben ezt azért a vállalatok egyre inkább a profitjuk csökkenésén keresztül tudták csak biztosítani. Mivel munkaerőhiányos környezet van még mindig Magyarországon strukturálisan, és azt gondolom az is lesz még évtizedekig, ezért hiába van a vállalat olyan helyzetben, hogy nem szívesen emel bért, vagy látja, hogy nem jön ki neki annyira a matek, akkor is bért fog emelni, hogy megtartsa a munkavállalót, és ez a béremelés ez megtörtént, de ezen közben az ő profitja folyamatosan csökkent. Persze most nem kell sajnálni feltétlenül, értem, hogy a vállalkozó az mindig a gazdag ember, de azért azt látni kell, hogy a magyar beruházási dinamika, ami egyre kiábrándítóbb, az lehet, hogy azért valamilyen módon összefügg azzal is, hogy egyébként az utóbbi években a bérkiáramlás az meg nagyon látványos volt, és a profit, amiből lehetne beruházni, az viszont folyamatosan csökken. Úgyhogy ezt kell megnézni, hogy a következő időszakban ezt hogy lehet rendbe rakni. Itt szerintem a statisztikák sincsenek teljesen rendben, tehát itt lehet, hogy az egész képet, mire rendesen összerakjuk, az is beletelik egy kis időbe, de minden esetre ez a egész magyar jövedelem politikát valamilyen módon biztos új alapokra kell helyezni, hát meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül.
1: 2025-ös költségvetést a kormány benyújtotta, ebben teljesen más számok vannak, mint az előző kormány erre az évre benyújtott költségvetésében, meg se rezdült tőle senki. Nem romlott a forint, nem volt botrány. Mitől ilyen toleránsak a piacok velünk eddig?
0: Ugye elhangzott itt a megelőlegezett bizalom kifejezés, abszolút ebben vagyunk továbbra is. Ugye a piac nagyon-nagyon értékeli, hogy rendbe hoztuk a kapcsolatainkat az Európai Unióval, és ez ugye a költségvetésre is hat, hiszen előbb-utóbb tényleg ezek az uniós források, amiről olyan sokat beszéltünk a beszélgetés előző részeiben, ezek meg fognak érkezni. Tehát ezeknek nem csak gazdaságfejlesztési szerepük van, hanem egyensúlyjavító szerepük is van a magyar költségvetésben, és ezt értékeli a piac. Másrészt pedig ott van a megelőlegezett bizalom, hogy mivel a gazdaságpolitika nagyon határozottan elkötelezte magát abba az irányba, hogy be fogja vezetni az eurót, a piac egyelőre bízik abban, hogy tényleg az euró bevezetéshez szükséges utat végig fogjuk járni, nem ugrunk ki ebből a vonatból, és a szükséges hiány lefaragó lépéseket meg fogjuk tudni valósítani. Egy valóban meglehetősen magas, mondhatjuk ijesztően magas szintről. A harmadik dolog pedig az is lehet, hogy a piac értékeli ezt a típusú transzparenciát, amit most a pénzügyminisztérium igyekszik mutatni, tehát hogy valóban elég sok erőfeszítést és munkát fektettek abba, hogy akkor feltárják a piacok és az elemzők és a közvélemény előtt, hogy akkor most ténylegesen is mi a helyzet, hogy állunk, hogyan alakulnak a bevételek az idén, hogyan alakulnak a kiadások, milyen extra kiadások jelentkeznek, és ez mekkora hiányt fog generálni. És ugye a következő lépés az tényleg az, hogy megígérte a pénzügyminisztérium a piac számára, hogy akkor ősszel nem csak a 27-es költségvetési törvény érkezik, hanem érkezik egy középtávú költségvetési pálya is, ami ugye összhangban lesz, várhatóan az euróbevezetési tervekkel, és ugye ezt a pályát fogja értékelni a piac, aminek ugye mindenképpen hoznia kell a kötelező minimumot, akár a 27-es, akár a 28-as hiányt nézzük, hogy ez a bizonyos megelőlegezett bizalom, ez fent tudjon maradni.
1: Tehát amíg ahhoz tartja magát a kormány, ahhoz a pályához, addig minden rendben van. Ha elkezd belőle kitrükközni, akkor nem lesz rendben, mert azt észre fogja venni a piac, ezt így kell elképzelni?
0: Igen, hát aztán a jövő zenéje lesz, hogy, mert ugye a papírra mindent rá lehet írni, hogy ehhez a papíron lefektetett tervekhez az elkövetkező években mennyire fog ragaszkodni a kormányzat, és hát valóban, hogyha viszonylag korai euróbevezetést célzunk, tényleg a 27-es és a 28-as költségvetés lesz a kulcs, tehát például nem biztos, hogy jól venné ki magát, hogyha a jövő évi költségvetési törvényben a deficit cél az a GDP 6%-át meghaladná.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Nyeste Orsolya, az Erste és Madár István a portfólió vezető elemzője volt a Rádió Arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előre vásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nicu Sardan, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat országszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán szinte zavartalan nyárias időben lesz részünk, éjszaka jelentősebben lehűl a levegő, akár 10 fok körüli értéket is mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztort.
2: Ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne. És a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka.
1: A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felső Zsolcai Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója.
3: Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jól eső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját.
1: A himnusz kéziratának különlegességei.
4: Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy, ugye hoz rá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta. Hozzá végeztendőt, ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, mindjárt azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
5: I am yours and you are mine.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztor, a nagyberegi református liceum igazgatójának munkáját. Az augusztus 20-a alkalmából átadott kitüntetés a külhoni magyarságért, a közösségért és a magyar kultúra megőrzésért végzett tevékenységet ismeri el. Tóth Lászlóval az életútjáról, a lelkipásztori szolgálatáról, valamint a nagyberegi liceumban végzett munkájáról a következő percekben Birta Zoltán beszél.
2: 2026-ban két kárpátaljai református lelkész is megkapta a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, ami a külhoni magyar közösségért végzett szolgálatról. Szóval engedje meg a Vesperesről, hogy itt éteren keresztül gratuláljunk a díjhoz, és kicsit ennek apropóján engedje meg, hogy beszélgessünk az életéről, munkájáról, szolgálatáról. Nagyon sok alkalommal találkozunk itt az éteren keresztül. Ez azért visszakapcsolás, mert azt jelenti, rengeteg területen végzi a tevékenységét, a szolgálatát itt Kárpátalján. Hogyan indult a lelkészi karrierje? És még volt a település, onnan származik.
3: Én Beregrákoson születtem, és igazából az első olyan dolog, ami a hivatás területén, amivel a hivatás területén találkoztam, az nem a lelkészi pálya volt, hanem az úr azt akarta, úgy látszik, mert nyilván ez az ő akarata lehetett, bár akkor még a kapcsolatom vele nem az volt, mint ami ma, hogy tanítói pályán induljon el a hivatásnak a keresése, és én a munkácsi tanítóképzőt fejeztem be, és aztán utána visszatértem abba az iskolába tanítani, ahonnan elindultam a tanítóképzőbe. Tehát először ez volt, és több éven keresztül dolgoztam, mint alsós tanító, előbb, mint napközis, szervezőpedagógus, és aztán egy osztályom is lett, és ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka. A családom is úgy volt vele, hogy hát akkor most már ez egy révbeérés, tehát élete végéig, nyugdíjas koráig alsós tanító lesz. És amikor én bejelentettem azt, hogy hát ez nem így lesz, és én el fogok jönni az iskolából, és szeretnék tovább tanulni még, ráadásul nem itthon, hanem ugye Magyarországon, és ugye későbbiekben ez Debrecen városában történt, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám. Volt ilyen is, hogy azt mondták, hogy hát nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, ilyenek, de valahol ez a bogár úgymond el volt ültetve a fülemben, és ez úgy folyamatosan ott volt utána, hogy hát ha Isten azt akarja, hogy más területen tudjam őt szolgálni, tudjam az embereket szolgálni, akkor ezt meg kell lépni, ezt a lépést, és akkor így én innen kerültem el Debrecenbe a Református Hittudományi Egyetemre.
2: Van az ember életében, hogy hiányérzet van? Megvan a diploma, megvan a munkahely, ott viszont látjuk a ranglétrát, előrébb vagyunk, elfogad a közösség, de mégis van egy olyan életérzés az emberben alaphangként, amely azt sugallja, hogy ha jön egy ilyen külső mondat, hogy csináld azt, amit igazán boldoglát, ezt akkor el kell gondolkozni, hogy tényleg valami hiányzik ebből?
3: Biztos, főleg azért, mert ugye az Istennel való kapcsolatunknak az elején, amikor ott megváltozik az embernek az élete, akkor azzal egyfajta életútváltozás is megtörténhet. Nyilván, hogy ez nem mindenkinél van az, hogy az Isten lelkészi szolgálatra hívja el, de amikor az embert az Isten szent lelke újjászül, akkor biztos, hogy lesz egy olyan szolgálat az életében, ami egy lelki területet is érint. Tehát ez nem feltétlenül lelkészi pálya, ez lehet, hogy valakinél tanárként ugyanez lezajlik, és az Isten azt mondja neki, hogy akkor te legyél egy hitoktató a gyülekezetben, vagy egy zenész, és akkor te legyél egy énekkarnok, egy gyülekezetnek a kántora. Tehát ezek a dolgok meg kell, hogy jelenjenek egy hívő embernek az életében, Isten, és kit mire hívott el az Úristen abban a közösségben, amiben ő van, vagy akár egy tágabb közösségben, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis valahol meg fog jelenni. Akár egy hiányérzetben, hogy én még szeretnék valamit tenni, még szeretnék valamit csinálni, az, amit most csinálok, az is nagyon jó, abban is jól érzem magam, nem véletlenül választottam ezt, de valami még hiányzik.
2: Lelkészként azért nagyon sok kérdés van, itthol vagy máshogy, bár hogy az ember teológián fejez, akkor azért rengeteg csábító hívás van. Miért pont Kárpátalja a visszatérés? Ez egy fontos fordulópont szerintem egy fiatal lelkészéletében.
3: Amikor mi teológiára mentünk, akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy haza fogunk-e jönni. Tehát ez mindenkiben ott volt, illetve egy olyan támogatási rendszernek is a részeseivé lettünk, amelyikben volt egy ilyen kötelezettség, hogy ez az ösztöndi segítség volt, de amikor befejezzük a tanulmányainkat, ez nem csak teológiára vonatkozott, más egyébre is, aki Magyarországon tanult, az aláírt egy szerződést, hogy haza kell jönni, de nem ezért jöttünk haza, hanem mert volt egy hívás, és volt egy felülről való vezetés is, tehát minket néhai Gulácsi Lajos püspök úr szemelt ki magának, mint beosztott lelkészeket, és akkor feleségemmel együtt Munkácsra kerültünk először, és ott töltöttük el a beosztott lelkészi, vagyis én, mert ő már akkor a felszentelt lelkész volt, én ott töltöttem a beosztott lelkészi szolgálatomat, de nagyon nagyban befolyásolt bennünket az, hogy minket várnak itthon, és konkrétan volt egy hely, ahová hazajöttünk. Nyilván Lajos bácsi, mint lelkészem, mert Bereg Rákoson ő volt a lelkipásztor, mert Munkácson is ő volt akkor a lelkipásztor, volt egy ilyen közelebbi kapcsolatunk is.
2: Talán a nagyberegi református líciumnak az megjelenése az Lesperes ületében az egy nagyon izgalmas szakasz lehet, mert ilyen nagyon sokáig más volt a vezetőség, aztán Esperes úr lelkészként ezt a feladat átvett, és egy teljesen más szint is kapott az intézmény. Hogyan jelent meg a nagyberegi református líceum és Tóth László lelkész?
3: Ugye 2006-ot írunk, amikor ez megtörténik. Az egyházunkban volt egy sajnálatos esemény, ami miatt lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, szolgálattövők hagyták el az egyházat, és egy ilyen kritikus augusztusi hónapra tudok visszaemlékezni, amikor ott állt a liceum úgy, hogy nem volt igazgatója, és tanári karból is sokan hiányoztak, és akkor az egyházkerületünk főjegyzője, ki most az egyházkerületünk püspöke, Zán Fábián Sándor püspök úr igyekezett mindent megtenni azért, hogy a liceum szeptembertől el tudjon indulni, hiszen diákok voltak, akik felvételiztek, vagy akik éppen befejezni készültek a liceumot abban a tanévben, tehát nagyon-nagyon nagy érvágás lett volna nem csak az egyház számára, hanem ezeknek az embereknek a számára, a diákok számára is az, hogyha megszűnik az iskola, és ezért érkezett egy ilyen felkérés, ami nem csak a gyülekezeti lelkészi szolgálatra vonatkozott, bár minket úgy kerestek meg Munkácson, hogy egy évre kell Nagyberegre menni, ez most pont 20 éve volt, és akkor menet közben derült az ki, hogy szükséges és fontos egy iskolában az, hogy legyen lelkész igazgatója is a liceumnak, a liceumoknak, ez pont a szakadás miatt is fontossá lett, és akkor így jött be az én életembe a liceum, és így értettem meg azt, hogy minek kellett még valamikor a lelkészi pálya előtt egy tanítói úton is elindulni, mert a pedagógia az akkor már ott volt. Tehát mi azt tanultuk, és valahol a lelkészi pályában is ez megjelenik így vagy úgy, mert hitoktatunk, mert foglalkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, de itt most konkrétan egy iskola. Egy iskolának a lelki vezetése, és nem csak a lelki vezetése, hanem akár szakmai vezetése is képbe került. Tehát így érkeztünk meg Nagyberegre, és nyilván volt, amit átvettünk, mert működnie kellett folyamatában a dolgoknak, és volt, amit egy picit átgondolva, vagy nagyon átgondolva az évek során változva eljutottunk most oda, hogy más korszakot élünk, mások a fiatalok, mások a diákok, mások a lehetőségek, és ehhez valamilyen szinten úgy kell igazodnunk, hogy ezért az érték átadása annak, ami egy keresztény iskolában fontos, az megmaradjon.
2: Igen, ennél a témánál maradjunk egy kicsit. 20 éves időszakról beszélünk. Hova, milyen formában változott a református oktatási világunk, eszménk, módszertanunk?
3: Hát nyilván egy iskolának megvannak azok a céljai, amelyek minden korszakban ugyanazok lesznek. A tananyag lehet változik, lehet, hogy maga a rendszer, amelyikben dolgozni kell, működni kell, az is változik. Mi, mivel egy olyan magániskolai szektorban vagyunk, ahol sok mindenben szabad kezünk van, ezért igyekszünk megmaradni azon az úton, ami ki van próbálva. Tehát nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy így valahonnan egy modellt előkap a világ, és azt mondja, na ez fog működni, úgyhogy ezt kell követni, és aztán x év múlva kiderül, hogy hát ez egy zsákutca volt, akkor térjünk vissza oda, amikor még működött valami. Tehát valahol olyan örökkévaló értékeket kell felmutatnunk, és e szerint kell működnünk, amelyek minden korszakban adnak egy biztos támpontot, hogy mit is kell tegyünk, és mit is kell tegyünk. Hát meg kell tanítsuk a fiataloknak azt a tananyagot, amelyet egy könyvben, amelyet egy tantárgy keretein belül valaki összegyűjtött és jónak látott összefoglalni, és azt mondani, hogy ezt kell megtanulni mondjuk matekből, biológiából és egyébből. Emellé természetesen ott kell, hogy legyen az a fajta alap, amire ezt felépítjük, és ez nem feltétlenül az, hogy én most nagyon sokat akarok tudni, hanem az, hogy én tudni akarom azt, ahogyan az Isten megalkotta ezt a világot, és talán a keresztény oktatásban ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak tantárgyakat tanítunk, hanem azt mondjuk, hogy ez a tantárgy, ez azért fontos, mert valamikor az Isten ezt a törvényszerűségét a fizikának, a biológiának, a matematikának és sok minden másnak megalkotta. De amikor ezt tanulod, akkor azt tanulod meg, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. És ez pedig nyilván ad egy szűrés is számunkra, tehát vannak dolgok, amelyekről elmondjuk, hogy hát ez bizony egy elmélet. És az elmélet az lehet, hogy sok tekintetben igazol, de ez még mindig maga a világ is úgy van vele, hogy ez egy elmélete annak, hogy hogyan fejlődött ki az ember. A mi hitünk szerint, és meggyőződésünk szerint, a Szentírás tanítása szerint Isten alkotásai vagyunk, és ez ad egy olyan alapot az oktatásban is, ami egy egészen más szintet képvisel, mint mondjuk akkor, amikor hát nem feltétlenül keresztény alapokon működik egy rendszer.
2: A Nagybereg Református Líciumnak a munkája az egy óriási szelete a lelkész életében, de a gyülekezet, amelyik ennek otthont ad és bázist ad, is egy nagyon fontos szolgálati terület.
3: Igen, a gyülekezetbe megérkezve, annak idején, ha erre visszatekintek, akkor egy nagyon nehéz állapot volt, mert fel volt minden kavarva, vagy felzilált, vagy összezilált, inkább így lenne jó megfogalmazni. Közösség volt, amelyik nagyon sok mindenen keresztül ment, jó dolgokon is, áldásokon is, és ott voltak a nagy kérdőjelek, hogy de miért történt akkor ez velünk, amikor mi Isten igére figyeltünk, amikor sokan voltunk a gyülekezetben, amikor nagyon jó lelki alkalmak voltak. Tehát ezt az elején nagyon nehéz volt egyáltalán így látni, hogy azok a hívő emberek, akik komoly szolgálatot végeztek, azok meg vannak egy kicsit rekedve ebben, hogy akkor most ez miért történt, és a másik az miért van most ellenem, mikor mi testvérek vagyunk. És az első dolog az ez volt, hogy valahogyan ezt a helyzetet csillapítani, tehát hogy az indulatok vezéreljenek bennünket, hanem próbáljuk meg higgadtan az igére figyelve, elfogadva azt, hogyha ez megtörtént, akkor ez valahol ott van az Isten tervében, tehát ez nem az ő háta mögött történt, és ha ez megtörtént, akkor csak ő fog ebben bennünket továbbra is vezetni, és ez ma is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mi emberi indulatainkra, gondolatainkra, vagy a körülöttünk lévő körülményekre figyeljünk oda kell ezekre is figyelni, de ha ezek erősebbek, mint az Istennek az igéje is, annak a tekintélye számunkra, akkor el fogunk tévedni, akkor bizonytalanság lesz, akkor félelmek lesznek, akkor reménytelenség lesz. Tehát per pillanat én azt látom, hogy a gyülekezet életének a legfontosabb része az, hogy az Isten népe az mindig kapjon egy útmutatást az igéből, és ez a célunk folyamatosan, hogy az igei útmutatás ott legyen az emberek számára, ez megjelenjen az Isten tiszteleten, a házi bibliórán, vagy éppen a gyerekek között végzett szolgálatban, vagy a fiatalok között. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, hogy ez az igei szolgálat, az Isten igének igazságai ott legyenek az emberek előtt, és ők azzal a hittel, amit az Isten adott nekik, ebbe bele tudjanak kapaszkodni, tudjanak szolgálni, és én elmondhatom azt nem érdemként felsorolva, hanem nagyon nagy kegyelemként megélve, hogy a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, aki ténylegesen szépen, ha kell, akkor oda szánja az idejét, az erejét, az anyagi javait, a tehetségét arra, hogy a gyülekezetben az Istennek való szolgálat megvalósuljon.
1: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Felső Zsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottat arról is kérdezte Veres Viktória, hogy mit jelent számára ez az elismerés, amelyet júliusban a TIREK éves rendes közgyűlésén alkalmán vehetett át.
2: 2026. júliusában a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén adták át főigazgató úrnak ezt az elismerést, így arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején idézze vissza ezt az alkalmat, illetve ha megosztaná velünk, hogy mit jelent ez a díj az ön számára.
3: Köszönöm szépen! Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jóleső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
2: Természetesen a következő percekben a pedagógusi pályára való elhívásról és az elmúlt évtizedek munkásságáról is szólunk majd, de hogyha még itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva megenged egy kérdést, itt az elmúlt években akár az egyházmegyében vagy egyházkerületben vagy országos szinten, illetve a határon túli református intézményekkel, iskolákkal milyen kapcsolatról tud esetleg beszámolni, hogy van-e kapcsolattartás, tapasztalatcsere, illetve ugye van ilyen, hogy ezt hogy élte meg, vagy ezt hogy értékelni?
3: Először is azt tudom elmondani, hogy 2012-ben alapította az egyházkerület az iskolánkat. Egy újonnan alapuló iskolaként kerültünk bele az egyházi iskolák nagy családjába, és valóban úgy gondolom, hogy amióta egyházi fenntartásak vagyunk, egy olyan családba kerültünk be, ahol az összetartás és a segítőkészség az messze magas fokon tapasztalható volt a környező iskolákban, hiszen akár ha a vezetőtársaimra gondolok, akár a nagy pedagógus társadalomra, akik egyházi iskolákban tanítanak, mindenünnen nagyon sok-sok segítséget, tanácsot és tapasztalatátadást értünk meg, és ez egy nagyon jó leső érzés volt, hogy akár a kezdeti nehézségeknél, akár a későbbi munkánk folyamán is mindig tudtunk valakihez fordulni,

0: akár tanácsért, akár segítségért. Én ezt egy nagyon pozitív dologként éltem meg, hogy valóban nem egy önálló intézményként tekintenek ránk sem, hanem egy nagy közösség tagjaként, ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitív.
1: És akkor itt, ha szólunk részletesebben, ha egészen a gyermekkoráig visszatekinthetünk itt a folytatásban, akkor mik voltak azok a családi értékek, az az örökség, amely a gyermekkorát, fiatalkorát és ugye további életét meghatározta?
0: Azt elmondhatom, hogy végül is a szüleim egy nem túl szigorú, de vallásos környezetű nevelést biztosítottak a számomra. Anu még gyerek fejjel eléggé kötelezőnek éreztem, hogy hát én, mint református, nekem konfirmálnom kell, de visszatekintve erre az időszakra, én úgy gondolom, hogy már akkor is olyan pozitív és mély tudás anyagot szereztem a konfirmáció során, ami a későbbi tevékenységemben, illetve akár lehet, hogy az egész életemre meghatározóan hatott.
1: Ugye a gyermekévek is itt Miskolcon teltek.
0: Így van, én Miskolcon születtem, és Miskolcon is éltem szüleimmel, bár édesanyám debreceni születésű volt, de ő is egy idő után Miskolcra költözött, és az egész család itt élt az életét. Az indítatásra még visszatérve, azt tudom talán így visszaemlékezve elmondani, hogy középiskolás koromban, míg a tanulmányaimat folytattam, többször szembesültem azzal, hogy kívülről is úgy tűnt, hogy nem olyan egyszerű a pedagógusnak a dolga egy osztályban helytállni és átadni az ismereteket, és akkor én bennem született egy olyan elképzelés vagy elhatározás, hogy talán majd én megpróbálom ezt jobban csinálni, és ennek következtében lettem végül is pedagógus.
1: Ha megengedi, akkor itt említsük meg, hogy 50 évvel ezelőtt, 1976-ban érettségizett a Földes-Ferenc gimnáziumban. Hogyan emlékszik vissza, hogyha azért néhány gondolatban itt a gimnázium éveit visszaidézi, ahol ugye biológia tagozaton érettségizett, ezekre az évekre, hogy mennyire voltak meghatározóak?
0: Én úgy gondolom, így visszatekintve, de jelenre is mondhatom, hiszen szeptemberben lesz az 50 éves érettségi találkozónk, és az osztálytársainkmal pontosan azt beszéltük, mostanában már évről évre tartunk egy-egy találkozót, visszatekintünk a múltra, illetve hát mindenki beszámol a jelenjéről és a családi körülményeiről. Egy 43 fős osztály volt a miénk, tehát egy magas létszám, és ennek ellenére egy nagyon összetartó és jó kis közösség voltunk és vagyunk, hiszen a mai napig, aki teheti, az részt vesz ezeken a találkozókon. Sok minden történt velünk az elmúlt 50 évben, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy még ebben a közösségi órában egy kicsit újra középiskolások vagyunk, és azokat az élményeket is felevelenítjük, amik történtek annó velünk. Nagyon jó ismeretanyagot szereztünk abban a gimnáziumban, és hát ha nem csináltam még ilyen összesítést, de nagyon jó beosztásban vagy munkahelyen végzi a munkáját, vagy végezte a munkáját, hiszen most már zömmel nyugdíjasok az osztálytársak is, de egy jó képességgel, jó eredménnyel végzett osztály, és egy nagyon jó feladatkörrel ellátott társadalmat segítő réteg került ki, úgy gondolom, az osztályból.
1: És akkor, ha szólhatunk itt a pályaválasztásról, hogy a tanárképző főiskolára hogyan vezetett az útja? Mikor született meg a szívében az elhívás?
0: Az érettségi után ugye elméletileg el kellett dönteni, hogy milyen pályát szeretnék. Ugye jeleztem, vagy mondtam már, hogy megszületett bennem egy olyan elképzelés, hogy talán én egy kicsit sikeresebb lehetek a pedagógus pályán, mint esetleg, amit tapasztaltam néhány esetben. Látva a sok problémát és nehézséget, Ennek következtében döntöttem úgy, hogy a tanári pályát szeretném választani. A biológia szak az teljesen egyértelmű volt, hiszen az ilyen irányú érdeklődésem már úgy gondolom kisgyerekkorom óta megvolt, és hát a másik szakot bevallom, hogy egy kicsit úgy gondoltam, hogy kell mellé egy lazább szak is, és mivel a testnevelésben nem voltak különösebb nehézségeim a tantárgyal kapcsolatban, ezért ezt a másik szakot választottam. Akkor még nem is gondoltam arra, amit néha most a mostani kollégáim fölvetnek, hogy milyen sok dolgozatot kell javítani. Ez a szak ugye nem azzal jár, hogy sok-sok írásbeli munka, bár a mostani helyzetben most már a Netfit felmérések is adnak adminisztrációs tevékenységet, de én úgy gondolom, hogy mint testnevelő, ugyan mentesül a pedagógus az írásbeli feladatoktól, de emellett nagyon sok versenyre való felkészítés, versenyre való kísérés, versenyeztetés az, ami az egyéb szabadidejét szerintem elveszi a testnevelőknek, de most már, mint vezető is azt szoktam mondani a kollégáknak, hogyha valaki az adott szakját választotta, akkor természetesen fontos az, hogy a vele járó tevékenységet is a lehető legpontosabban és a legjobban igyekezzen végezni.
1: És ugye a biológia testnevelés szakos oklevelét a Bessenyei György tanárképző főiskola Nyíregyházán szerezte meg 1981-ben, és hogyha itt a magánéletről is szólunk, ugye akkor, ekkor már házas ember volt.
0: Így van, elég régi a feleségemmel való ismeretség, hiszen mi egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és ott a érettségihez közeledve párszorosabbá a kapcsolatunk, és ez megmaradt a mai napig. Viszonylag korán valóban 20 évesen nősültem. A feleségem is ugyanabba a tagozatos osztályba járt, tehát a biológia iránti érdeklődésünk az hasonló volt. Ő az orvosi egyetemet választotta a biológiához kapcsolódóan. Együtt éltük meg majd, hogy nem azt tudom mondani, mind a ketten ugye a főiskola, illetve az egyetemnek az elvégzését. Én ezt a időszakot úgy gondolom, hogy talán még jobban erősítette a kapcsolatunkat, hiszen nagyon sok mindenben magunkra voltunk hagyva, hiszen a szülői háztól távol Debrecenben laktunk akkor, és az önállóságot azt itt nagyon hamar meg kellett tanulni, és az egész életvitelnek a beosztását ugyancsak, de én mai napig is úgy gondolom, hogy ez csak erősítette a kapcsolatunkat.
1: És akkor, hogyha szólhatunk azokról az intézményekről, amelyben ugye itt a pedagógusi pályájának az első éveit, vagy első időszakát jelentette.
0: Mint említettem, Debrecenben laktunk, amíg a feleségem az egyetemre járt. Én hamarabb ugye befejeztem a főiskolai éveket, és hát Debrecenhez közel, Balmazújvároson sikerült az első éveimet, tanítási éveimet elkezdeni. Kellemes emlékek fűznek hozzá, bár ha így visszatekintek, elég fárasztó volt az, hogy vonattal minden reggel, illetve akkor még két műszakos tanítás is volt, sőt, még szombaton is volt, ugye akkor még csak minden második szombat volt szabad a tanítási időszakból. Tehát egy jó időt elvitt a maga az utazás is, de nagyon-nagyon szerettem ott a ottani éveket, hiszen kezdőpedagógusként nagyon sok mindent meg tudtam tapasztalni, nagyon sok osztályban tanítottam, osztályfőnök is voltam, mindkét szakomat tanítottam, sőt, emlegetem azt is, hogy kényszerből, de volt egy olyan időszak, amikor még két osztálynak az osztályfőnöke is voltam egyszerre, vittem őket, mert így hozta az élet, de erre csak én úgy tudok visszagondolni, hogy erősítette a pedagógus munka iránti elkötelezettségemet ez az időszak.
2: Az elmúlt percekben Nagy György Csabával, a Felső Zsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A himnusz kéziratáról és Kölcsey Ferenc életéről tudhattak meg érdekességeket azok, akik a kolozsvári Magyar Napok alatt Földessy Ferenc filológus előadását választották. A vers megszületéséről egészen pontos információnk van, de maga a kézirat csak nemrég vált közismerté. Ma is a Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzik az egyetlen autográf példányt. Nem csak a vers kéziratáról, hanem értelmezési lehetőségeiről is különleges részleteket árult el Földessy Ferenc, az országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője. Vele beszélget a következő percekben Janicskó Mihály Noémi.
2: A himnusz kéziratáról volt szó itt a kolozsvári Magyar Szalomon, a kolozsvári Magyar Napok keretében, és akkor az első kérdésem az lenne, hogy mióta ismert a kézirat?
3: A kézirat másfél évszázadig lappangott, ugye ez a lappang kifejezés, tehát az irodalomtörténet számára nem volt ismert. Kölcsey szatmárcsekei kúriában együtt élt az öccsével, Ádámmal, és az Ádámnak a családjával. És az Ádám fiatalon meghalt, ott hagyott egy özvegyet, és az unokaöccsöd, azt a Kölcsey Kálment, aki ez a Parainézist írta egyébként. És 1838-ban, ugye ez a halála éve, úgy rendelkezett, hogy rájuk hagyta a kéziratokat. Ekkor ő már egy nagy nemzeti költő volt, aminek egyébként tehát, hogy financiális értéke is volt, nem önmagában a kéziratnak, hanem a műveknek, ugye a kiadásokhoz, stb. Tehát a család tulajdonában maradt, de aztán a kéziratcsomag nem maradt együtt, ez egy viszonylag ismeretlen terület, dokumentálatlan terület. A lényeg az, hogy a sok más kézirattal együtt, Kölcsey autográf kézirattal együtt nem volt ismert a himnusz kézirata sem. A közlések, tehát a szövegközlések, azok részben az Aurora évkönyvre támaszkodtak, 1829-ben jelent meg a vers, a Kishalódi Károly szerkesztette az évkönyvet, illetve utána még Kölcsey életében az első összegyűjtött verses kötetben megjelent, tehát kettő publikációja volt, onnan ismerte az irodalom történt a verset. És a második világháború alatt a család, oldalági rokonságról van szó, Kölcsey Sámuel leszármazottai behozták a Széchenyi Könyvtárba, hogy egyszerűen, hogy biztonságba helyezzék a kéziratot, és ugye ez egy érdekes jogi státusz, nem olyan gyakori, letétbe helyezték. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a család tulajdona, és ugyanakkor a kezelésért, a megőrzésért és mindenért a Széchenyi Könyvtár felel. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk ezekkel az oldalági leszármazottakkal, ez a Miskolci és Fáy család egyébként, és hát azóta van meg a kézirat, és az irodalom történet is azóta ismeri a kéziratot, amely ugye, hogyha interneten sok kép található róla, egy nagyon furcsa, mintha meg volna égve, már így került be hozzánk. Bizonyos tekintetben ez nem égés, abban a tekintetben, hogy nem lángot kapott, hanem egy olyan összetételű tintát öntöttek rá, borult rá a tintás üvegből, amely elindít egy ilyen égési folyamatot, mint a rozsdásodás hasonló. Tehát ezt látjuk a fennmaradt kéziraton. Nem tudjuk, hogy mikor történhetett ez a baleset, de több évtizeddel a bekerülés előtt kellett történnie. Tudnék, ez a fajta égési folyamat, ez egy lassú folyamat, tehát több évtizednek el kell telnie. Egyszerűen szétporlik a papír, és megsemmisül.
2: Említette azt is az előadásban, hogy Kölcsey Ferenc, ő a Debreceni Református Kollégiumban tanult. Valamiféle nyomai felfedezhetők-e a himnuszban annak, hogy ő itt tanult, ide járt iskolába?
3: Debrecentől egy picit ellépve, de a református kollégiumok, az általában a nagy református kollégiumokban szerzett műveltség, egyrészt biblikus, másrészt klasszikus műveltség abszolút mértékben ott van. Vegyük először, mindegy, vegyük a klasszikus műveltséget, tehát az antikvitás kultúrájának a műveltségét. Nem szabad elfeledkezni, hogy ez a sok évszázadon át ő meghatározta az értelmiségnek a felkészültségét, tudását, világszemléletét, stb. Itt a, ha magánt a himnuszt tekintjük, a himnusz szövegét tekintjük, ezt többféleképpen tekinthetünk rá, ugye egy nemzeti imaként is tekinthetünk rá. A költő pozíciója, ez egy nagyon érdekes. Tehát odaáll az Isten elé egy nemzet nevében, egy ilyen bűnvalló imádság és kérő imádság. Másrészt pedig egészen pontosan felfedezhető benne, és most az antik műveltségre térek, a törvényszéki beszédnek a nyomai. Tehát magyarul, mint egy védőügyvéd. Mint egy védőügyvéd áll az Isten előtt, tehát ezt a fajta retorikai műveltséget, ami hát ugye egyik alapja az antik irodalomról tudottaknak, ugye a beszéd, a szónoklat, ez egy nagyon fontos elem, ezt mindenképpen Debrecenből hozza, és hát később is az olvasmányok, és így tovább, és így tovább. Tehát ez az egyik elem. A másik elem, ami ugyanilyen fontos, de lehet, hogy hangsúlyosabb, hogy ha összevetjük a himnusz ritmikáját, szerkezetét és tartalmi elemeit az egyik bűnbánati zsoltárral, akkor ezt mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, ez a 130. zsoltár, Szent Simonár Albert fordításában, ez fontos hozzátenni, mindenképpen azt kell mondjuk, hogy ez a Debrecenben elmélyített kálvinista biblikus felkészültségből származtatható.
2: Ez is nagyon izgalmas, hogy mi most értjük a himnuszt, és az, amilyen értelmezési lehetőségei vannak például az első sorának.
3: Ez nagyon érdekes, mint ahogy itt említettem is, hogy a mi nyelvi tudatunk sok évszázadra visszanyúlik, tehát egészen régi szövegeinket megértjük, halotti beszédik, nagyon-nagyon jól értjük a régi magyar szövegeket. Ugyanakkor vannak nagyon finom nyelvi elmozdulások, ami egészen természetes, és ez az áldás, az Isten áld meg a magyart, az áldás kérdése a jókedvel bőséggel. Ez merült fel, és ez nagyon szépen dokumentálva van, hogy igenis beszélhetünk kettős jelentésrétegről, egyrészt arról a jelentésrétegről, ahogyan ma általában értjük. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy, ugye hoz rá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta hoz rá végeztendőt. Ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, mindjárt azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében. Ez a, hogyha nem sorolom fel, de a pápai Párizs szótárban, aminek sok kiadása volt. Ha csak a pápai Párizsból szemezgetünk, akkor a Benignus melléknév az jókedvű. A fordított, helyben a magyar latin részben ugyanezt olvassuk, hogy jókedvű Benignus. Tehát, és a Benignus alapjelentése az a kegyes. A kegyes adakozó. Magyarul szinonimákról beszélhetünk a Benignus fordításában, az adakozó, a nagylelkű, a támogató, a jókedvű, tehát az adakozó jelentés. A bőséggel pedig ez a Károlyi Bibliában mindvégig, ugye ez a valvel rag, az határozói rag, a magyarban nem csak eszközhatározót jelent, hanem módhatározót is jelent. Ez erre egy példa a mai mostani nyelvünkből, az, hogy én örömmel voltam itt, vagy örömmel láttalak. Ez nyilvánvalóan nem eszközhatározó, nem módhatározó, hanem hogy hogyan. Ugye? Tehát a bőséggel ugyanilyen értelmezésben határozóként szerepelhet, tehát hogy bőségesen. Na most, ha összerakjuk így a mondatot, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel, azaz kegyesen és bőségesen. Azért itt van egy nem elhanyagolható különbség a kettő között, ugye? És igazában az Isten képünk, a teológiai képünk, vagy a biblikus képünk alapján szabad azt mondanunk, hogy érvényesebb egy kicsit a bőségesen és adakozóan, hiszen az ember ne jelölje ki az Istennek, hogy mit adjon, hanem hát bízza rá az Istenre, hogy mit ad. De mind a két értelmezés valid, tehát a félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a jókedvű és bőséges ellátottságot akarná, mind a két értelmezés valid, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a fajta értelmezés is, amit itt megmutattam néhány példán.
2: Mit gondol, hogy a himnuszban inkább Kölcseinek a saját küzdelmei, nehézségei jelennek meg, vagy egy átfogóbb, a magyar nemzet aktuális helyzetére reflektáló költemény ima született?
3: Azért jó a fölvetése, mert egybeesik. Tehát, ha ezt az életszakaszt megnézzük, és nem csak ezt az életszakaszt, egyéb szövegeit Kölcseinek, amelyek részben később keletkeznek, egzisztenciális kérdés volt számára, tehát személyes, egzisztenciális kérdés volt, ami egyrészt az ő személyes tudatában is, másrészt pedig költőként. Tehát ez egy az ő, költészetének egyik legfontosabb építőelemeként jelenik meg ebben az időszakban. A ősök által bűnös feledékenység, nem pótlása, mert ugye pótolni nem lehet, hanem az, hogy megfogalmazódjék a magyarság történetének hőstettei és nagy tragédiái is, mert ezt a fajta tudatot, a patriotizmus, a nemzet szeretetének, a nemzet becsülésének a tudatát mindkettő építi. És igazából a maga számára mindenképpen személyes programnak, költői programnak is tekintette, ezt egyéb egykorú versei is bizonyítják, hogy tudatosan építkezzen ebből. Tehát személyesség és egy ilyen fajta etikai kötelezettség teljesen egybeesik, én úgy látom.
1: Az elmúlt percekben Földessy Ferenccel, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet más szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvednek közelednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan felborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán szinte zavartalan nyárias időben lesz részünk, éjszaka jelentősebben lehűl a levegő, akár 10 fok körüli értéket is mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Hogyan imádkozz gyermekeidért? Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Ézsaiás könyve 44. fejezet 3. vers. Isten ígéreteire hivatkozva kell imádkoznod gyermekeidért. Hatékonyak ezek az imádságok? Igen. Isten azt mondja, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Jeremiás könyve 1. fejezet 12. vers. Mi olyan Istent szolgálunk, aki ígéreteket tesz, és ígéreteit be is teljesíti. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér hozzám vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézsaiás könyve 55. fejezet 11. vers. Tehát imádkozz gyermekeidért minden nap, és állj rá ezekre az ígéretekre. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Ézsaiás 44:3. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr, lelkem, mely rajtad megnyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódaidnak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Ézsaiás 59:21. Ezt mondja az Úr, hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, mert meg lesz szenvedésed jutalma, így szól az Úr, visszatérnek fiaid az ellenség földjéről, reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, mert visszatérnek fiaid hazájukba. Jeremiás könyve 31. fejezet 16. és 17. vers. Az igazak utódai megmenekülnek. Példabeszédek 11:21. Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Zsoltárok 112. első és második vers. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Apostolok cselekedetei 16. fejezet 31. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Szeptember 3-a van, amikor a Hildák ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen a Svéd Asztal kínálata 16 óráig. A nyári szünet utolsó napjaiban is vidám programmal várta a gyerekeket a Nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, Jósavárosi fiók könyvtára. A Nyári élményeim a könyvtárban című rendezvényen a résztvevők egy kincskereső játékban vehettek részt, rejtvényeket oldottak meg, könyvek között kutattak, majd saját élménydobozt is készítettek, amelybe a nyár legkedvesebb emlékeit gyűjtötték össze.
2: Mivel a nyáron nagyon sok programot csináltunk a gyerekek részére, úgy gondoltuk, hogy szeretnénk akkor lezárni ezt a nyári programsorozatunkat. Igen, így pénteken összejöttünk, hála jó Istennek, 33 gyerek volt, és 10 gyerek sajnos nem fért be a férőhely hiánya miatt, úgyhogy ma igen, megismételjük még egyszer. De így visszagondolva, gondoltuk, hogy a vakációt is lezárják, és a könyvtárban ez így nagyon jó lehetőség. Itt egész nyáron a könyvtárban közös élményeket gyűjtöttek, és akkor gondoltuk, hogy ilyen játékos programok belül ezt ugyanúgy felidézzük. És akkor így született meg ez a nyári élményeim a könyvtárba ötlet. A gyerekeknek először is egy ilyen kincskereső játék várta, amely során különböző nyomokat kellett követniük, ahol megtalálták majd az elrejtett kincses ládát, amihez egy térképet is készítettünk. A kincskeresés után jött majd a kreatív foglalkozás, amit majd szintén így megismétlünk. Ebben a dobozban, az élménydobozban a nyárhoz kapcsolódó emlékeket fogják majd a gyerekek beletenni. Azt mindenki saját maga dönti el, hogy mit tesz bele, amit innen visz, vagy esetleg otthonról a nyár további részéről, ami megmaradt nekik. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó dolog, hogy az élmények maradnak, és kézzelfogható emléket is haza tudnak vinni. Így mindenki a doboz saját maga méretezte, saját maga készítette, ragasztotta.
1: A Fülpös Darócon élő szó Anikó több civil szervezetben végez példaértékű munkát, lelkiismeretes, elhivatott és széles körű társadalmi tevékenységét több elismeréssel is kifejezték azon közösségek, amelyek tagjaként végzi feladatvállalásait a szatmári hagyományőrző.
3: Én úgy érzem, hogy a Jóisten segítségével mindig azon vagyok, hogy a jó hír menjen inkább tovább, és számtalan helyről megkeresnek. A Beregszem Egyesületbe úgy kerültem egyébként, hogy a barátnőm, az Iker barátnőm egyike, Székelyné Marika, ő már régóta tag volt, és hívott egyszer a Széchenyi iskolába, hogy gyerekeknek tanítsunk keresztszemes hímzést. Nagyon nagy örömmel csináltam, mert én is nagyon szeretek hímezni, régen gobleneztem, és hát ez nagyon jól sikerült ez a program, és tovább vittük azzal, hogy természetesen más iskolákba is, vagy ha gyerekrendezvények voltak, akkor mentünk és tanítottuk a gyerekeket.
1: Ez tehát a kínálatunk a Svéd Asztal első órájában 16 óráig. Tartsanak velünk!
4: Te is félsz a fegyvereknek zúgásától, te is félsz, ó, ha nincs remény,

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A nyári szünet utolsó napjaiban is vidám programmal várta a gyerekeket a Nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Jósavárosi fiók könyvtára. A Nyári élményeim a könyvtárban című rendezvényen a résztvevők egy kincskereső játékban vehettek részt, rejtvényeket oldottak meg, könyvek között kutattak, majd saját élménydobozt is készítettek, amelybe a nyár legkedvesebb emlékeit gyűjtötték össze. Az esemény kapcsán Bekfi Mária Károly Erika könyvtárossal beszélgetett, nem csak a programról, hanem arról is, milyen volt a könyvtár nyara, milyen rendezvényekkel várták a gyerekeket, és milyen szerepet tölt be a könyvtár a közösség életében. Az összeállítás végén pedig magukat, a kis résztvevőket is megkérdezte arról, hogyan érezték magukat, és mi tetszett nekik a legjobban.
2: Milyen volt ez a nyár a könyvtár életében?
3: Köszöntök mindenkit! Nagyon mozgalmas és élményekben gazdag nyarunk volt, úgy gondolom itt a Jósavárosi Fiókönyvtárban. Arra törekedtünk itt a nyári szünetben, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek el hozzánk. A könyvtár nem csak az olvasás, hanem a játék, az alkotás, a közös élmények helyszíne is legyen. Többféle programmal készültünk, amelyek között úgy gondolom, hogy mindenki talált kedvére valót.
2: Az egész nyár folyamán különböző programokkal várták a gyerekeket. Mennyire volt ezek népszerűek, és sokan kapcsolódtak be, akár helyiek is, vagy más térségből is.
3: Nagyon örültünk annak, hogy ami programot megterveztünk, az idén folyamatosan volt rá érdeklődés. A gyerekek lelkesen kapcsolódtak be a foglalkozásokba, többnyire a jósavárosi gyerekek jöttek, de voltak a város más részeiről is érdeklődők. Több alkalommal is visszatértek hozzánk egy-egy programra. A számunkra nagyon jó visszajelzés az, hogy sikerült olyan programokat kitalálnunk, amelyek felkeltették az érdeklődésüket, és így többször is eljöttek hozzánk.
2: 3 hónap már eltelt, hogyha vissza kellene tekinteni, akkor mondjuk melyik volt a legkedvesebb program, amit szerveztek?
3: Hát nagyon sok élményt gyűjtöttünk itt a nyár folyamán. Különösen kedvelték a gyerekek a mesefoglalkozásokat, ahol nem csak meghallgatták a mesét, hanem belebújhattak a mesehősök bőrébe, és így maguk is részesévé váltak a mesének. Kreatív foglalkozások, például a gyöngyfűzés, a szaténszallag, alkotóműhely, azok is szintén nagyon népszerűek voltak. Ezeken a gyerekek szabadjára engedték a fantáziájukat, saját készítésű alkotásokkal térhettek haza, és úgy díszítették, ahogy szerették volna. Talán az egyik legkülönösebb programunk a teljes hetes, a vízikalandok hete a könyvtárban volt, ez július végén volt, ahol nap mint nap más és más vízi élőlényekkel ismerkedtek meg a gyerekek. Igazán érdekes, játékos munka volt az egész, és minden egyes nap különböző kreatív feladatokat is kaptak.
2: És ki találja ki ezeket a programokat? Mert ezek annyira érdekesek és kreatívak, hogy önök itt a munkatársak, vagy felülről jövő kezdeményezéshez?
3: Nem, igyekszünk itt a kolléginával, Bejával kitalálni a programokat, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Többnyire a mesefoglalkozások meserészét azt ő veszi magára, tehát ő, aki felolvassa. A kreatív részben pedig úgy mind a ketten ott vagyunk. De közös a kitalálás.
2: Mi volt a legfontosabb céljuk azzal, hogy a nyári szünetben is rendszeresen programokat kínáljanak a gyerekeknek? Inkább a szórakozás, vagy a közösségépítés, vagy főleg ugye az olvasás megszerettetése, vagy ezek összesítve együttesen voltak a fő célok?
3: Hát úgy gondolom, hogy mindenképpen ezek itt együtt. Fontos számunkra, hogy a gyerekek itt jól érzik magukat a könyvtárban, közösségben legyenek, alkossanak, játszódjanak, olvassanak, és észrevétlenül így beletekintés nyernek a könyvtár és az olvasás világába még közelebbről. Szeretnénk, hogyha a könyvtárban jó élményeket kapnának, és a gyerekek számára a könyvtár az a hely legyen, ahol érdekes programok, barátok, játék és sikerélmények várják. Nagyobb eséllyel térnek akkor esetleg vissza hozzánk majd a későbbiekben egy könyvért, vagy egy mesés foglalkozásra.
2: Most pedig ma ismét megrendezésre kerül egy alkalom, hiszen már pénteken is volt egy, de a nagy érdeklődésre való tekintettel ma ismét megszervezésre kerül a Nyári élményeim a könyvtárban című program. Honnan jött ennek a programnak az ötlete?
3: Mivel a nyáron nagyon sok programot csináltunk a gyerekek részére, úgy gondoltuk, hogy szeretnénk akkor lezárni ezt a nyári programsorozatunkat. Igen, így pénteken összejöttünk, hála jó Istennek, 33 gyerek volt, és 10 gyerek sajnos nem fér be a férőhely hiánya miatt, úgyhogy ma igen, megismételjük még egyszer. De így visszagondolva gondoltuk, hogy a vakációt is lezárják, és a könyvtárban ez így nagyon jó lehetőség. Itt egész nyáron a könyvtárban közös élményeket gyűjtöttek, és akkor gondoltuk, hogy ilyen játékos programok keretén belül ezt ugyanúgy felidézzük. És akkor így született meg ez a nyári élményeim a könyvtárba ötlet, ahol egy ilyen nyár búcsúztató is lesz.
2: Az élménydobozba mindenki a saját nyári emlékeit tehette bele. Miért tartották fontosnak, hogy ne csak egy program legyen, hanem valami kézzelfoghatót is hazavihessenek magukkal a gyerekek, és így valóban az élmények később is elővehetők és felidézhetők.
3: A gyerekeknek először is egy ilyen kincskereső játék várta, amelyik során különböző nyomokat kellett követniük, ahol megtalálták majd az elrejtett kincses ládát, amihez egy térképet is készítettünk. A kincskeresés után jött majd a kreatív foglalkozás, amit majd szintén így megismétlünk. Ebben a dobozban, az élménydobozban a nyárhoz kapcsolódó emlékeket fogják majd a gyerekek beletenni. Azt mindenki saját maga dönti el, hogy mit tesz bele, amit innen visz, vagy esetleg otthonról a nyár további részéről, ami megmaradt nekik. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó dolog, hogy az élmények maradnak, és kézzelfogható emléket is haza tudnak vinni. Így mindenki a doboz saját maga méretezte, saját maga készítette, ragasztotta, és akkor ezzel így hazatérnek, és így gondolom, hogy mindenki vissza tud majd emlékezni arra, amit itt készített, és így tehát a nyári élményeiket bele tudják rakni.
2: Mennyire sikerült úgy összeállítani a feladatokat, hogy közben egy kis játék mellett a könyvek és a könyvtár is szerepet kapjon, mert azért főként ez a legnagyobb üzenet, és ez a legnagyobb hangsúly, hogy az olvasás megszerettesse a gyerekekkel, fiatalokkal.
3: Nagyon fontos számunkra az is, hogy a kincskereső játék és bármelyik program ne csak a keresgélésről szóljon, hanem maga a könyvtári szerepet kapjon. A gyerekeknek figyelniük kell a nyomokra, gondolkodni, felfedezni a környezetüket, így tulajdonképpen a játék közben is ismerkednek a könyvtárral, a könyvek világával és a könyvtárba a könyvek rendszerezésével. És így egy információt megtalálni, és ezt hogy kell felhasználni. És szeretnék megmutatni nekik azt is, hogy a könyvtár az egy izgalmas hely, ahol mindent is fel lehet fedezni, és meg lehet találni.
2: Már közben érkeznek a fiatalok, és a nyár után is érkezik az ősz, vele együtt ugye az iskola is, és ez is egy új időszak a fiatalok számára. Mit terveznek az őszre? Milyen programokkal készülnek a gyerekeknek és a családoknak együttvéve?
3: Hát mindenféleképpen ősszel folytatjuk azt a munkát, amit eddig is csináltunk. Továbbra is készülünk gyerekeknek mesés, kreatív, játékos foglalkozásokkal, amelyek közös reményénk szerint minden korosztály majd megtalálja a számára érdekes programot. Hát az iskola kezdéshez kapcsolódva természetesen az olvasás, a könyvek és nagyobb szerepet kapnak, és még szeretnénk olyan családi programokat is kínálni, ahol a szülők, nagyszülők és a gyerekek tölthetnek együtt el egy ilyen kellemes, tartalmas délután nálunk.
2: Az iskola kezdés időszakában változik a könyvtár forgalma is, mondjuk több gyermek érkezik, akár a kötelező olvas

0: gyerekekre gondolnak, hanem a felnőttekre és az idősebb korosztályra is, aki mondjuk ellátogat a Fiókkönyvtár Facebook oldalára, az láthatja, hogy többször van itt te a délután időseknek is, tehát akár a fiatal felnőtt vagy középkorosztály, illetve az idősek is megtalálják a kedvükre való programot. Erről mit kell tudni?
1: Természetesen mi a felnőttek és az idősebb korosztályra is gondolunk. A könyvtár a Jósovárosban nem csak a gyerekek számára, szeretnénk, hogy közösségi tér legyen, hanem minden korosztály számára. Ősszel készülünk különböző kulturális, közösségi és ismeretterjesztő programokkal, amelyek lehetőséget teremtenek a találkozásra, beszélgetésre és egy tartalmas kikapcsolódásra. Havi rendszerességgel tartja nálunk programját a Jósavárosi Irodalmi Kör, ez már ugye 2 éve, mióta itt a Jósavárosban megnyílt a Fiókkönyvtárunk, és ők azelőtt is itt voltak. 2026 most ez év februárjától minden hónap első hétfőjén találkoznak a Süti Barátok, ahol receptcserék mellett itt az irodalom is szerepet kap. Minden egyes alkalommal más és más költők, írók életébe tekintenek bele, tehát itt a sütizés és a tea mellett itt az irodalom is ott van, és az a célunk, hogy itt mindenki megtalálja azt, amiért szívesen tér vissza hozzánk.
0: Mit kell tudni magáról a Fiók Intézetről, mióta működik, és mennyire népszerű itt a környékbeli emberek számára?
1: 2 éve, augusztus 22-én nyitották meg itt a Jósavárosban a megyei könyvtár ezt a Fiók Könyvtárat, a Jósavárosi Fiók Könyvtárat. Előtte itt is könyvtár működött, a Nyírségi Alapítványi Könyvtár volt. Mint Fiók Könyvtár, hát ugye fiatalok itt 2 éve vagyunk, de folyamatosan az olvasóink is bővülnek, az állományunk is már duplájára nőtt, tehát 5000-rel indultunk, most már több mint 10700 példányunk van. Folyóiratunk is eleinte 5-6 példányban jöttek, most már hát azért már 20 felett vagyunk, és így úgy veszük észre, hogy minél tovább, annál többen és többen betérnek hozzánk.
0: Kik látogatják legtöbbet a könyvtárat? A fiatalok vagy az idősebbek?
1: Változó, többnyire az idősebb korosztály jön, sajnos a középkorúak, 40-50 évesek, azok annyira úgy nem vagy a munka miatt, vagy nem tudjuk, a gyerekek azok a főleg többségben vannak.
0: A gyerekek a klasszikus irodalmat, vagy már inkább a modern kortárs irodalmat részesítik előnyben?
1: A gyerekek maradnak a mesénél, az ifjabb olvasók, és úgy mondom, hogy a fiatalok, tehát 14-5 évesek, azok viszont a kortárs irodalmat, amit keresnek, nem a klasszikus régieket.
0: Van olyan könyv, amelyet mondjuk gyakran kérnek, és arra azt mondja, hogy nincs meg, meg pont kivették?
1: Hát a Kollár Betty az, amit ezek a Leiner Lóra könyvek az ifjúság körében, ezek amik menők.
0: Mit üzenne azoknak, akik hallják majd ezt a riportot, hogy miért térjenek ide be, és miért fontos az, hogy járjunk még igenis könyvtárba?
1: Hát szerintem a könyvtár az nem csak a könyvekről szól, tehát itt egy közösségi tér is, ahol bárki bármikor bejöhet, mi mindenkit szívesen várunk, szívesen meghallgatunk minden kis ügyes-bajos dolgaival, és megpróbálunk mindenkinek azt nyújtani, amire szüksége van.
2: De hogy az alaprajz mire hasonlít? Igen, de mit ábrázol? Nézzétek csak meg, hogy itt van a bejárat. Nem, nézed? Itt a bejárat, itt bejössz ők. Most vegyük azt, hogy itt vagyunk a könyvtárban. Nem úgy néz ki ez a térkép, mint a könyvtár alaprajza?
3: De.
0: Gyakran jársz a könyvtárba?
3: Igen.
0: És mi a kedvenc könyved?
3: A Papucs.
0: Vártad a mai programot?
3: Igen.
0: És mit fogsz csinálni itt?
3: Játszani.
0: Ma egy nyári összesítéssel készültek számotokra, az élményeiteket kell bemutatni. Gyakran jársz ide a könyvtárba? Van már sok élményed a könyvtárral kapcsolatban?
3: Igen.
0: Milyen könyveket szoktatok kivenni anyával?
3: A Hófehérkét, a Jancsis Juliskát.
0: És melyik a kedvenc meséd?
3: A Jancsis Juliska.
0: Gyakran szoktatok anyával olvasni?
3: Igen.
0: És szeretsz ide a könyvtárba járni?
3: Igen.
0: Ha jól tudom, egy kis dobozzal készülnek, amiben az élményeiteket bele gyűjthetitek. Sok élményed van a könyvtárral kapcsolatban?
3: Igen.
0: És miért szeretsz ide a könyvtárba járni?
3: Hát mert jó könyvek vannak.
0: Van kedvenc könyved?
3: Igen.
0: Melyik?
3: A Bartos Erika könyvek.
0: Bogyó vagy a Babóca a kedvenced?
3: Babóca.
4: Kincskeresés, játék, alkotás és sok-sok élmény. Így telt a nyár a Nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Jósavárosi Fiók Könyvtárában. Begfi Mária összeállítását hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Fülpös-Darócon élő Szó Anikó több civil szervezetben végez példaértékű munkát, lelkiismeretes, elhivatott és széles körű társadalmi tevékenységét több elismeréssel is kifejezték azon közösségek, amelyek tagjaként végzi feladatvállalásait a szatmári hagyományőrző. A Beregszem Egyesülethez csatlakozott, majd a Lubi Társaságban fogadták örömmel, de a Fergeteges Néptánc Együttesben is tiszteletbeli tagnak számít Szó Anikó, akivel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Szatmárban járva mindig örömmel tölt el az, hogy rendezvényeken, programokon megtalálom azon embereket, akik lelkiismeretüknek köszönhetően oszlopos tagjai a civil szervezeteknek, egyesületeknek és emberi közösségeknek, hagyományokat éltetnek, és mondhatni hozzájárulnak a közösségeknek a fejlődéséhez, lelki egybentartásához. Ilyen ember Fülpös-Darócon Szó Anikó, aki nem csak Fülpös-Darócért és az itt élőkért munkálkodik, hanem több civil szervezetnek tagjaként másoknak a szatmári térségben is segít megvalósítani akár programokat, alkalmakat, vagy csak hozzájárul egy rendezvényhez nagyon szép versekkel, saját gondolatokkal és szervezői munkával, akár egy finom töltött káposztával. Ilyen egyesületeket említhetünk Anikónál, a Beregszem Egyesületet, a Lubi Társaságot, vagy a Fergeteges Néptánc Együttest Egyesületet, amelynek Anikó vagy tagja, vagy tiszteletbeli tagja, de a lényeg az, hogy ott van és a közösségeket segíti. Anikó, hát vegyük sorba ezeket az egyesületeket, civil szervezeteket, közösségeket, hiszen, ahogy szokták mondani, mindegyik megérne egy misét, de mi akkor így ámblok ezekről fogunk beszélgetni. Hogyan jöttek ezek az egyesületek? Egyik adta a másiknak a kulcsot vagy a kilincset?
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Végül is igen, a jó hír is elmegy, a rossz hír is valakiről. Én úgy érzem, hogy a Jóisten segítségével mindig azon vagyok, hogy a jó hír menjen inkább tovább, és számtalan helyről megkeres. A Beregszem Egyesületbe úgy kerültem egyébként, hogy a barátnőm, az Iker barátnőm egyike, Székelyné Marika, ő már régóta tag volt, és hívott egyszer a Széchenyi iskolába, hogy gyerekeknek tanítsunk keresztszemes hímzést. Nagyon nagy örömmel csináltam, mert én is nagyon szeretek hímezni, régen gobleneztem, és hát ez nagyon jól sikerült ez a program, és tovább vittük azzal, hogy természetesen más iskolákba is, vagy ha gyerek rendezvények voltak, akkor mentünk és tanítottuk a gyerekeket. Hát volt olyan kislány, aki még a tűbe a cénát se tudta befűzni, na de hát azért vagyunk mi, hogy segítsünk. És a Beregszem Egyesület egyébként, ugye azt tudjuk, hogy a csodálatos kézimunka az Hungarikum lett. Na most olyan ügyeskező hölgyek, akik ezt hímezték, majdnem mindegyik a Beregszem Egyesület tagja. Nagyon szeretem én is a keresztszemest, de én többnyire gobleneztem. Nagyon sokat. Ehhez nem csatolható a goblen, mert ugye egy-egy kiállításon mindig csak inkább a keresztszemben érvényesítve. De szívesen részt veszek ott is. Most legutóbb, mikor volt Vásáros Naményben, az Ötvös Kúriában egy csodálatos kiállítás. Ott pedig egy szavalatommal, vagy egy ősi fohásszal járultam ahhoz, mert ugye régen, mikor hímeztek az asszonyok, akkor énekeltek is. Ugye ez minden régi időkben mind kalákában működött. Ott általában a jó kedv volt. Természetesen volt bánat elmesélése is, de inkább a jókedvről szólt, és ezeket a csodálatos színeket azt színesítette, hogy a lelkük mélyéről is feljött az öröm, vagy akár a bánat, és akkor így egy olyan közösséget tudtak alkotni a hímző asszonyok, ami öröknyomot hagyott bennük. Na most ezt fontosnak tartom én is, meg Marika is, hogy továbbadjuk a gyerekeknek, és ahol ilyen gyerek rendezvény van, akkor mi oda szívesen megyünk. Önzetlenül semmit nem kérünk, csak ott lehessünk.
2: És gondolom ez a jó hír, amely megalapozta a Beregszem Egyesületben végzett tevékenységedet is, ment el teljesen dr. Kis Kálmánig, a Lubi Társaságnak az elnökéig, aki megkért, felkérte arra, hogy a Lubi Társaságnak is legyél egy oszlopos tagja.
3: Igen, köszönöm a felkérést, hát a barátnőim, Eriker barátnőimmel általában majdnem minden egyesületben vagy csoportosulásban ott vagyunk, tehát ide is velük mentem el. Először érdekelt bennünket, hogy miről is szól ez a Lubi Társaság, ugyanis én egy kicsit érintett is vagyok a szülőfalomban, hiszen Lubi Zsigmond itt élt a családjával. Van itt mellettem, a házam mellett egy csodálatos kis Lubi kápolna, amit Lubi Zsigmond építetett. Éppen ebben a formájában most lesz 100 éves, és szeptember utolsó hétvégéjén szervezek egy évforduló ünnepséget. Most már részben benne van, kész vagyok a repertoárral, a szereplőkkel, és hála Istennek, hogy végül is sikerül összehoznom úgy, hogy ez mindenki örömére szolgáljon, és annyit szeretnék elmondani, hát a Lubi Társaság tagjaként ezt a részt viselem szívemen, hogy itt a helyszínen működjön ez a Lubi kápolna, ugyanis mikor én 2021-ben megkaptam a kulcsát ennek a kis templomnak, akkor áldatlan állapotok voltak bent egy festés után, amit egy évig a mész maradványai ott maradt, mert nem tudták, hogy a kulcs hol van. A lényeg az, hogy unokáim segítségével ezt nagyon szépen kitakarítottuk, rendbeszedtük, és akkor a képviselő úr azt mondta nekem, hogy a tiéd lesz a kulcs, de akkor rendelkezz vele. Én akkor elhatároztam, hogy ebben a kis templomban élet lesz, méghozzá kulturális élet. És minden évben szervezek itt vagy kórus találkozót, vagy irodalmi délutánt. Már volt olyan évem, amikor meghívtam Kolozsváról egy kolozsvári művészt, Marosán Csabát. Petőfiről tartott egy irodalmi délutánt. Fontosnak tartottam Petőfit, hiszen Petőfi nagyon sokszor járt itt Fülpösdarócon. Lubi Zsigmondnak a barátja volt. És teltház volt a kis templomunkba, és mondták a közönségből, hogy Anikó, szervez már máskor is ilyet, mert Petőfiről olyat tudtunk meg, amit eddig nem hallottunk, mert ugye Petőfinek mindig a felnőtt koráról tulajdonképpen arról tudtunk, irodalomból is, a múltból is, de most ő a csecsemő korától kezdve elmondott olyan dolgokat, amit ő ott Erdélyben megtudott, és nekünk ezt átadta. Ezt a rendezvényt úgy zártam természetesen, hogy mindig belevetem az én mondani valómat is, és akkor elmondom mindig a történetét a kis kápolnának. Egy picit a szülőfalumról is beszélek, mert vannak idegenek is, tehát messziről is jönnek, hogy egy kicsit tájékozódjanak arról, hogy milyen élet folyik itt. Fontosnak tartom azért, mert nagyon sok embernek nincsen kocsija, azért sem, hogy Máté Szalkára például egy kultúra valamelyik ágára elmenjen, hiába szeretne, de itt helybe egy kis sétával ezt megteheti.
2: Hogyan válik valaki, aki a Beregszem Egyesületnek is tagja, és ott van a hímzésben, vagy itt van egy Lubi kápolnának, a mindeneseként a Lubi Társaságnak is segíti a munkáját, az éves feladatvállalásait. Miként lesz a Fergeteges Néptánc Együttesnek, Egyesületnek tiszteletbeli tagja? Ezek szerint még táncolsz is?
3: Már nem táncolok, körülbelül 5 éve már nem táncolok aktívan, de ha a zenét hallok, természetesen asztal alatt is jár a lábam. 10 éves koromban kezdtem el a néptánc tanulást, ez akkor engem idézőjelben úgy megfertőzött, hogy életem végéig tart. Az iskoláim egy részét ott végeztem, Ökörító Fülpösön, és fontos volt az akkoriban, természetesen 31-es létszám, osztály létszámból, hogy a tánc és illemtanárunk bejött osztályfőnöki órára, és akkor körbeállított lányokat, fiúkat, és na tegyetek jobbra, kettőt, balra, kettőt, te jöhetsz, és akkor én így belekerültem ebbe a kiválasztásba. Utána engem nem lehetett elvinni, tehát így maradtam a tagja, amit aktívan csináltam elég sokáig, hát most nyugdíjasként pedig a nyugdíjas egyesületbe táncoltunk, jártuk az országot, hát ott is nagyon szerettem, mert ott a koreográfiába is azért besegítettem, vagy például szerveztem, mert én már ott jártam valamikor, és ismerősöm volt, szerveztem fellépéseket, hogy eljussunk oda, szóval ilyenben, és a Ökörítői Fergetegesben pedig fontosnak tartom azt, mint tiszteletbeli tag, hogy részt vegyek most abban, a 80 évest is megünnepeltük, tehát annak a szervezésében is, most leszünk jövőre 90 évesek, és az ország második működő tászcsoportja. Ez nagyon fontos, ez nem maradt abba soha. Hála egy olyan embernek, mint Kajus László, aki szívügyének tartja ezt a csodálatos hivatást, mert ez annak mondható, mert ő nagyon sok szabad idejét erre áldoz, kedden és pénteken van próba a gyerekeknek. Most egy kicsit fogyóba van a létszám, mert ugye elmennek tanulni a gyerekek, és nincs elég utánpótlás. De reméljük, hogy azért lesz. Most éppen itt van egy olyan nyomtatvány, amit már kitettem a bolt ajtajára, hogy próbálunk toborozni gyerekeket, hogy ez tovább éljen. Ez a tánccsoport messzeföldön híres volt régen is, most is, bárhol felépnek, sikerük van. Most például szombaton voltam őket meglátogatni, a nagyecsedi várjátékokra volt meghívásuk, fantasztikus. Biztos, hogy elfogult vagyok, de én mindig a lábukat nézem, de olyan egyszerre, mint az ökörítói fergeteges táncoslábú gyerekei, nem táncolnak. Volt Erdélyből, volt más helyről, de én őket látom a legjobbnak.
2: Bizonyára, hogyha ilyen példaértékű emberek vannak a közösségekben, mint te magad, az jó mintául szolgálhat a fiataloknak, és talán kedvet is csinál számukra ahhoz, hogy akár táncoljanak, verset mondjanak, vagy egy kápolna takarításban, ahogyan említetted az unokádat, akik segítettek, részt vegyenek. Viszont az életben rengeteg tapasztalatot és tudást szereztél, amit lehetett, megtanultál, volt benned alázat, hogy másoktól is tanulj, ami azért nagyon fontos, viszont olyan iskolákat is végeztél, amik ezt a tudást benned mélyítették folyamatosan. Milyen fajta oktatásban, képzésben sikerült részt venned?
3: Igen, az életem eléggé kanyargós volt ilyen szempontból is. Végül is a betűk tudományát azt az ökörítói iskolában sajátítottam el, mert mikor innen elmentünk Fülpösdarócról, akkor voltam 6 éves. És az élet úgy hozta közbe, hogy én Fehérgyarmaton is jártam zeneiskolában. És akkor a keresztszüleim, akiknek nem volt gyerekük, ők neveltek engem egy pár évig, csak vágytam vissza a testvéreimhez, és újra visszajöttem ökörítóra, tehát a 8 osztályt ott fejeztem be, és mindig jó eredménnyel, jó tanuló voltam, és utána gimnáziumba mentem, ami szintén Fehérgyarmaton volt, és hát hogy mehetsz kollégiumba, de hogy mész, mikor ugye ott van keresztanyú, és akkor ott laktam. Utána pedig jó eredménye szintén azt is, és nekem szívügyem volt, már kisgyerekkoromban van egy olyan csészém, amin Szent István arcképe van, meg Ferdinánd, és én ezt egy vályokból kapartam ki, és akkor megfertőződtem a régiség gyűjtésével. Árulkodik róla a házam is egyébként, hogy ezt szeretem, és akkor én gimnázium után néprajszakra és népművelőszakra indultam, és ebben fel is vettek, elvégeztem egy évet, sajnos jött a szerelem, férhez mentem, és ezt abban hagytam. És soha nem ment ki a szívem mélyéről ez, amikor egyedül maradtam 23 éve, ez felszínre jött, és a vers szeretete is, úgyhogy nagyon sok helyre hívnak, akár templomokba, akár rendezvényre szavalni, szívesen megyek. Ezt is szerintem ott az iskolákban kaptam, hiszen olyan tanítóink voltak, hogy csak tisztelettel tudok rájuk emlékezni, és hálával is köszönettel. Nagyon szeretem egyébként kedvencem Reményik Sándor és Vas Albert, Petőfi természetesen, és itt szeretném a beszélgetésünket befejezni Szent István gondolataival, amit fiához írt Imre Herceghez. Én azt hiszem, hogy ez mindenkorban aktuális. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, és semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölet.
1: A Fülpösdarócon élő Szó Anikó több civil szervezetben végez példaértékű munkát, lelkiismeretes, elhivatott és széles körű társadalmi tevékenységét több elismeréssel is kifejezték azon közösségek, amelyek tagjaként végzi feladatvállalásait a szatmári hagyományőrző. A Berekszem Egyesülethez csatlakozott, majd a Lubi Társaságban fogadták örömmel, de a Fergeteges Néptánc Együttesben is tiszteletbeli tagnak számít Szó Anikó, akivel Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvedett közelednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan felborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán szinte zavartalan nyárias időben lesz részünk, éjszaka jelentősebben lehűl a levegő, akár 10 fok körüli értéket is mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutat. Adhatnak a hőmérők pénteken.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 16:30 regionális hírösszefoglalónk a Régió Krónika következik. Ezután témánk lesz, hogy márciusban alapították a Phoenix Építészeti és Dokumentációs Egyesületet, amelynek célja, hogy felkutassa, megismertesse a civil házakat, és amit lehet, megóvjon belőlük valamilyen formán az utókornak. Harangi Attilát, a Phoenix Építészeti és Dokumentációs Egyesület vezetőjét kérdezzük majd a témában, 16:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 3-a van a Hildák nevenapja, a név germán eredetű, a Hild elemet tartalmazó germán nevek rövidülése, jelentése harc. Hát harcias nők, tehát a Hildák, Isten éltesse őket és mindazokat, akik e napon születtek. Nézzük a nap további krónikáját. 1138-ban II. Béla magyar király Székesfehérváron adta ki oklevelét, az első írásos emléket Csepel faluról. 1272-ben királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, árpádházi uralkodónkat. 1783-ban az amerikai függetlenségi háború ért véget, Nagy-Britannia és 13 volt gyarmata Párizsban békét kötöttek, amelynek értelmében a brit kormány elismerte az amerikai Egyesült Államok függetlenségét. 1825-ben Jedlik Ányost, a dinamó feltalálóját Győrben pappá szentelték. 1853-ban ezen a napon nyitották meg a Cegléd és Kiskun félegyháza közötti vasútvonalat. 1857-ben avatták fel a Miskolci Nemzeti Színházat. E napon született 1813-ban Eötvös József író miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1840-ig a Borsod megyei Sájon élt apja birtokán, és szinte teljes egészében az irodalomnak szentelte életét. Az 1840-es országgyűlés előbb Budára, később Pestre költözött. Irodalmi munkássága elején kivált kép a Karthauszi regény című könyve nagy elismerést szerzett neki, úgy az irodalomban, mint a közéletben. A Kisfaludi Társaság tagjának választották, ennek később elnöke is lett. Ő volt a Batthyány kormány, majd az Andrássy kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere. 1923-ban született Dénes György, jogász, történész, geográfus, barlangkutató, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat egyik alapítója, majd titkára, és ő alapította a Magyar Barlangi Mentőszolgálatot is. Nevéhez fűződik a meteorbarlang, az esztramosi egyik őslénytani lelőhely felfedezése. Sikeres feltáró kutatásokat végzett a Baradla-barlangban, a Mátyás-hegyi barlangban és a Szemlő-hegyi barlangban, és részt vett a József-hegyi barlang felfedezésében és további barlangok feltárásában. 1957. szeptember 2-án hunyt el Heltai Jenő író, költő, és 2010-ben Bánfi György színész. Kedves hallgatóink, a szeptember 3-ai nap krónikáját hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Farkasok harca. A természetölén élő siroki indiánok sok időt töltöttek együtt. Volt egymásra idejük, mindent megbeszéltek, így volt alkalmuk átadni, amit magukban hordoztak. Egy este egy öreg siroki indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben belülről zajlik. Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a rossz, a félelem, a düh, az irigység, a féltékenység, a sajnálat, a szánalom, a kapzsiság, az erőszak, az önsajnálat, a bűntudat, a harag, a kisebbrendűség, a hazugság, a hamis büszkeség, a felsőbbrendűség és az önzés. Másikuk a jó. Az szeretet, az öröm, a béke, a remény, a nyugalom, az alázat, a kedvesség, a jó indulat, az empátia, a nagy lelkűség, az igazság, az együttérzés és a hit. Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját. És melyik farkas győz? Az öreg indián mosolyogva válaszolt, az, amelyiket etetett.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. szeptember 3-án csütörtökön 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Véget ért a nyári útfelújítási program Nyíregyházán. Határidőre, az iskola kezdési roham indulására fejeződtek be a munkák Nyíregyháza legforgalmasabb közlekedési csomópontjain, illetve gyűjtőútjain. A Nyír VV Nonprofit Kft. Idén-nyáron indított nagyfelületű útfelújítási programja a tervezett ütemben haladt, így a diákok, a szülők és a reggeli csúcsforgalomban közlekedők már egy megújult, biztonságosabb infrastruktúrát vehettek birtokba, írta a nyíregyháza.hu. Már levonultak a munkagépek a legforgalmasabb utakról. A július végén indult aszfaltozási hullám során összesen 18 helyszínen, többek mellett a Belvárosban, a Jósavárosban, a Hímesben és Örökösföldön végeztek el nagy felületű javításokat, melyek jelentősen növelik a közlekedés komfortját és biztonságát. A Nyír VV Nonprofit Kft.-nek már ez egy évtizedek óta zajló nyári útfelújítási programja. Idén június végén kötötték meg a szerződést a nyertes kivitelezővel, július közepén kezdődtek meg a munkálatok, és augusztus 30-a volt a kivitelező befejezési határideje. 28-ára be is fejeződtek a munkálatok. Részletezte Dicső Péter, a Nyír VV Nonprofit Kft. Közterületkezelési igazgatója. A nyári szünet utolsó napjaiban is vidám programmal várta a gyerekeket a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Jósavárosi Fiók könyvtára. A nyári élményeim a könyvtárban című rendezvényen a résztvevők egy izgalmas kincskereső játékban vehettek részt, rejtvényeket oldottak meg, könyvek között kutattak, majd saját élménydobozt is készítettek, melybe a nyár legkedvesebb emlékeit gyűjthették össze. Károly Erika könyvtárost hallják.
2: Nagyon fontos számunkra az is, hogy a kincskereső játék és bármelyik program ne csak a keresgélésről szóljon, hanem maga a könyvtári szerepet kapjon. A gyerekeknek figyelniük kell a nyomokra, gondolkodni, felfedezni a környezetüket, így tulajdonképpen a játék közben is ismerkednek a könyvtárral, a könyvek világával és a könyvtárba a könyvek rendszerezésével. És így egy információt megtalálni, és ezt hogy kell felhasználni. És szeretnék megmutatni nekik azt is, hogy a könyvtár az egy izgalmas hely, ahol mindent is fel lehet fedezni és meg lehet találni. Mindenféleképpen folytatjuk azt a munkát, amit eddig is csináltunk, továbbra is készülünk gyerekeknek mesés, kreatív, játékos foglalkozásokkal, amelyek közös reményénk szerint minden korosztály majd megtalálja a számára érdekes programot. Hát az iskola kezdéshez kapcsolódva természetesen az olvasás, a könyvek és nagyobb szerepet kapnak, és még szeretnénk olyan családi programokat is kínálni, ahol a szülők, nagyszülők és a gyerekek tölthetnek együtt el egy ilyen kellemes, tartalmas délután nálunk. Az iskola kezdéssel általában az változik a könyv tárforgalma is, több gyerek érkezik hozzánk, keresnek kötelező olvasmányokat, valamint iskolai feladatokhoz beadandók miatt anyagot. Ilyenkor több az érdeklődés a gyermek, és így az ifjúsági könyvek iránt is. De számunkra fontos az is, hogy ne csak a gyerekek jöjjenek a könyvtárba, meg nem csak azért jöjjenek, amit az iskolai feladatok miatt, hanem amúgy is használják a könyvtárunkat. Szeretnénk, hogy az olvasás, az örömforrás legyen számukra, és megtalálni azokat a történeteket, amelyekben valóban érdeklik őket. Természetesen mi a felnőttek és az idősebb korosztályra is gondolunk. A könyvtár a Jósavárosban nem csak a gyerekek számára, szeretnénk, hogy közösségi tér legyen, hanem minden korosztály számára. Ősszel készülünk különböző kulturális, közösségi és ismeretterjesztő programokkal, amelyek lehetőséget teremtenek a találkozásra, beszélgetésre és egy tartalmas kikapcsolódásra. Havi rendszerességgel tartja nálunk programját a Jósavárosi Irodalmi Kör, ez már ugye 2 éve, mióta itt a Jósavárosban megnyílt a Fiók könyvtárunk, és ők azelőtt is itt voltak.
1: A könyvtár nyáron is várt a rendezvényekkel a gyerekeket, és nyüzsgő volt a közösségi élet. Kincskeresés, játék, alkotás és sok-sok élmény. Így telt a nyár a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Jósavárosi Fiók könyvtárában. Ismét a könyvtárost, Károly Erikát hallják.
2: Nagyon mozgalmas és élményekben gazdag nyarunk volt, úgy gondolom itt a Jósavárosi Fiókönyvtárban. Arra törekedtünk itt a nyári szünetben, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek el hozzánk. A könyvtár nem csak az olvasás, hanem a játék, az alkotás, a közös élmények helyszíne is legyen. Többféle programmal készültünk, amelyek között úgy gondolom, hogy mindenki talált kedvére valót. Nagyon örültünk annak, hogy ami programot megterveztünk, az idén folyamatosan volt.

0: Volt rá érdeklődés. A gyerekek lelkesen kapcsolódtak be a foglalkozásokba, többnyire a jósavárosi gyerekek jöttek, de voltak a város más részeiről is érdeklődők. Több alkalommal is visszatértek hozzánk egy-egy programra. A számunkra nagyon jó visszajelzés az, hogy sikerült olyan programokat kitalálnunk, amelyek felkeltették az érdeklődésüket, és így többször is eljöttek hozzánk. Hát nagyon sok élményt gyűjtöttünk itt a nyár folyamán. Különösen kedvelték a gyerekek a mesefoglalkozásokat, ahol nem csak meghallgatták a mesét, hanem belebújhattak a mesehősök bőrébe, és így maguk is részesévé váltak a mesének. Kreatív foglalkozások, például a gyöngyfűzés, a szaténszallag, alkotóműhely, azok is szintén nagyon népszerűek voltak. Ezeken a gyerekek szabadjára engedték a fantáziájukat, saját készítésű alkotásokkal térhettek haza, és úgy díszítették, ahogy szerették volna. Talán az egyik legkülönösebb programunk a teljes hetes, a vízikalandok hete a könyvtárban volt, ez július végén volt, ahol nap mint nap más és más vízi élőlények ismerkedtek meg a gyerekek. Igazán érdekes játékos munka volt az egész, és minden egyes nap különböző kreatív feladatokat is kaptak. Nem igyekszünk itt a kolléginával, Bejával kitalálni a programokat, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Többnyire a mesefoglalkozások meserészét azt ő veszi magára, tehát ő, aki felolvassa, a kreatív részben pedig úgy mind a ketten ott vagyunk. De közös a kitalálás. Fontos számunkra, hogy a gyerekek itt jól érzik magukat a könyvtárban, közösségben legyenek, alkossanak, játszanak, olvassanak, és észrevétlenül így beletekintést nyernek a könyvtár és az olvasás világába még közelebbről.
1: Nyíregyháza és a szlovákiai Eperjes testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően különleges képzőművészeti tárlat nyílt a Szabolcsi vármegye székhelyen. Lobo Guman, szlovák képzőművész, 64 fej című kiállítása a modern művészet sokszínűségén keresztül mutatja be az emberi lélek és gondolat mélységeit. A tárlatnak a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont, és egészen szeptember végéig ingyenesen látogatható. Nyíregyháza és Eperjes között a két testvér város több évtizedes szoros együttműködésének legújabb állomásaként egy nemzetközileg is elismert szlovák alkotó hozta el legmeghatározóbb munkáit a nyíregyházi közönségnek. Lobo Guman alkotásai mély filozófiai gondolatokat ébresztenek, a formabontó ábrázolásmód, az erőteljes vonalvezetés és a szuggesztív arckifejezések pedig azonnal megragadják a tekintetet. Házfalnak ütközött egy személyautó a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Kálmán házán tegnap délután, közölte honlapján a térségi katasztrófa védelmi igazgatóság. Tájékoztatásuk szerint a járműbe egy ember beszorult, őt a műszaki mentést végző nyíregyházi és a hajdunánási hivatásos tűzoltók kiszabadították, majd kiemelték és átadták a mentőknek. Az országos mentőszolgálat azt közölte, hogy a baleset helyszínére több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztott. A mentők egy 60 év körüli férfit életveszélyes állapotban vittek kórházba. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Az év 8. hónapjáról készített elemzés alapján a középhőmérséklet országos átlagban majdnem 25 Celsius fok volt, mely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hozzátették, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a délalföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Arról is írtak, hogy a tartós hőség mellett tovább folytatódott a rendkívüli száraz hónapok sorozata. Az augusztusi országos átlag csapadékban mindössze 15,5 mm volt, mely 74%-kal elmarad a korábbi időszak 59,5 mm-es átlagától. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként, például Északkelet Magyarországon, a délalföld egyes területein vagy a Duna-Tisza között déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Márciusban alapították a Phoenix Építészeti és Dokumentációs Egyesületet, amelynek célja, hogy felkutassa, megismertesse a civis házakat, és amit lehet, megúvjon belőlük valamilyen formán az utókornak. Jelenleg havonta egyszer különböző civis házakban gyűlnek össze a tagok. A találkozók nyitottak, ugyanis ilyenkor az adott épületről egy rövid ismertetőt is tartanak. Az egyesület munkáját csatlakozással, önkéntes segítségnyújtással is lehet támogatni. A szervezet nagy álma egy saját székház, amely várhatóan jövő tavasszal meg is valósulhat. Buzás Bori Harangi Attilát, a Phoenix Építészeti és Dokumentációs Egyesület vezetőjét kérdezte.
2: Stúdióban vendégünk Harangi Attila, a Phoenix Építészeti és Dokumentációs Egyesületnek a vezetője. Erről az egyesületről nem is olyan régen, a levéltári napok kapcsán hallhattak a hallgatók, ugye akkor beszéltünk a megalakulásról, arról, kik a tagjai, és hogy nagyjából mit szeretne az egyesület, de azóta nagyon aktívan elindultak a programok és a folyamatok, úgyhogy ezért is kértem, hogy gyere be hozzánk, hogy beszéljünk erről, hogy az egyesület végül is hogy tudott elindulni, hogy csatlakoztak az emberek, és eddig milyen programokat valósítottatok meg.
3: Nagyon köszönöm ismét a lehetőséget. Idén márciusban alapult az egyesületünk, de egyébként már több éve, lassan 10 éve foglalkozunk így a Debrecen építészetének a kutatásával. Több könyvünk megjelent, és hát most jutottunk el idáig, hogy akkor egy ilyen egyesületi hátteret megpróbálnánk ennek az egésznek. És szerencsére nagyon jól, eddig nagyon pozitív a visszajelzés, hogy volt erre igény, és rögtön már azóta több programunk eredményünk született március óta.
2: És akkor mik ezek a programok és eredmények? Erről beszéljünk, hogy többfele láthattam én az egyesület oldalán, hogy megjelentetek, voltak különböző gyűlések, és ezek egybe tartoznak egy-egy házbemutatóval is. Tehát eddig milyen programokat valósítottatok meg?
3: Igen, hát ugye rögtön májusban egy bútor kiállítással mutatkoztunk be a Hajdúbihar Vármegyei Levéltárba, akkor beszélgettünk is róla, és hát azóta célunk az, hogy havonta legyen egy találkozónk, jelenleg nincs székházunk vagy székeljünk, és hogy akkor minden hónapban egy civis házat nézzünk meg, hogy hogyan hasznosítják. Az első az a Arany János utca 6 szám alatt egy kávézóban volt, amit nagyon példásan belaktak, nagyon jó hangulattal. Közben meg is kutattam a ház történetét, kiderült, hogy mikor épült, ki építette, ilyen szakmai rendezvényként. Aztán a következő a Péterfej utca 28, a Medgyesi Ferenc Emlék Múzeum és Debrecen Irodalomháza. Ott Lakner Lajos vezetett minket körbe, nyílt most egy Szabó Magda kiállítás, azt mutatta be, ott az udvart hasznosították, a Fazekas Mihály emlékkertet hoztak létre, tehát mindig próbálunk valami kis pluszt így bele csempészni, ezek nyilvános események, meg szoktuk hirdetni az oldalunkon, bárki eljött, és hát várunk is mindig minden érdeklődőt, ez például az egyik célunk, aztán ennek még nincs úgy nyoma az oldalon, de egyébként az interjúkat is készítünk, már eddig 3 interjút jártunk egy civis házban, itt akkor lefotózzuk, beszélgetünk a lakókkal, például a Szabó Magda Emlékház utolsó lakójával is sikerült egy interjút készítenünk, úgyhogy ezeket is gyűjtjük folyamatosan, és hát majd egyszer valamilyen kiadvány formájában reméljük, hogy közzé tehetjük.
2: Ez a civis házakról szóló könyvsorozatnak egy folytatása lenne, vagy ez már egy kicsit másabb struktúció?
3: Ennek egyfajta folytatása, itt most ezek másféle témák is, de mindig a helytörténet, az építészethez kapcsolódva, akár hát egy civis ház könyvet is lehet majd egyszer folytatni.
2: Ugye ezek a programok, amiket most kiemeltél, ezek inkább azt a célt szolgálják, hogy az itt lakókat ismertessétek meg a civis házakkal és azok történetével, hogyha jól veszem ki a szavaidból. De milyen olyan programokat vagy projekteket szeretnétek megvalósítani, amelyek akár értékmentésbe is átmehetnek? Gondolok itt arra, hogy ugye te kaptad hagyatékként azt a bútor csoportot, amit végül kiállítottak most a levéltárban, ennek is valahol majd helyet kell találni. Tehát, hogy azért itt elég sok mindent hozott magával már maga az indulás is.
3: Bizony, hát erről még nem nagyon szeretnék konkrétumokat elárulni, de hogy egy lehetőséget kaptunk, hogy egy konkrét civis házba kapjunk egy helyet, egy ilyen egyesületi székház közösségi tér építészeti egyfajta dokumentációs központ, ilyen bútor kiállítással, stb. És akkor igazából itt ez lehetne a bázis, itt szervezhetnénk szakmai programokat, előadásokat, gyönyörű mesebeli tornácos, téglaboltozatos ház. Nyilván ennek a fenntartása a mi feladatunk lenne, úgyhogy most nagyon-nagyon benne vagyunk a sűrűjébe, és most ezt keressük mindenféle úton, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. De nagyon szeretnénk, és hát majd igazából, ha ez összejön, mondjuk reálisan talán jövő tavasszal ez elindulhat, majd akkor fogjuk tudni minden erőnket bevetve, és hát szélesebb körben ott ugye a turizmusra is lehet majd építeni, mert vannak nyilván mindenféle terveink, hogy ilyen turista térképet, ilyen civis házak, ilyen alternatív városjárások, amiket eddig is csináltunk, ilyen építészeti sétákat.
2: Azért ezek nagyon jól hangoznak, és nyilván lépésről lépésre tudtok ti is csak haladni, és megértem, hogy nem akarod el kiabálni még ezt a lehetőséget, úgyhogy ha majd aktuális lesz, akkor újra beszélünk róla, mert hogy ugye neked ez egy nagyon régi vágyad, hogy mindemellett, hogy minél több civis ház megmaradhasson, és új funkciót kaphasson, akár az Arany János utcai kávézó, amit említettél, vagy a Megyesi Emlékház, ami éppen megmaradt abban a milliójében nagyjából, és kapott egy új funkciót, de hogy igazából én úgy érzékelem, hogy ezzel a vágyaddal, ezzel az egyesülettel léptél igazán a mindenki szeme elé, mert az eddigi munkásságod inkább egy ilyen háttérben zajló munka volt, vagy te hogy értékeled?
3: Így is lehet fogalmazni végül is, igen, mert tehát ez elsősorban egy ilyen szakmai megalapozása folyán, nagyon sokat kutattam, hogy hogyan lehetne itt Debrecenben egy ilyen, hát ugye ezt már nem szabad kimondani, egy tájház, mert ettől megijed mindenki, de nyilván egy ilyen mai élő dologra gondolunk. Egy ilyen építészeti bemutató a nagy civisvárosban, ez mindenképpen sok évtizedes hiányosság. Próbáltam sokféle módon felhívni erre a figyelmet, nem sok sikerrel, amit nagyon szerettem volna. Úgyhogy most jött egy ilyen lépték, hogy akkor most egy házban lehetne ezt megvalósítani. És hát valóban most így ezzel, nyilván eddig is a Debreceni Városvédő Szépítő Egyesületben is nagyon, mert ott is 9 éve tag vagyok, és végül is ott a nyilvánosság előtt is szerepelünk, de messze nem annyit, amennyi munkát végzünk a háttérben, és hát most ezzel az új egyesülettel így valóban erre az ügyre, erre a célra fókuszálva, és ha valóban egy házban elindulhat, akkor ez most lehet így bemutatkozni igazából, ahogy te is fogalmaztál.
2: Hát vagy ugye ezek a találkozók, amiket szerveztek az érdeklődő debreceniek számára, ez is talán mutatja azt, hogy hányan vannak, akik fontosnak tartják ezt az ügyet, csak nem állnak ilyen határozottan ki mellé, mint mondjuk ti az egyesületben. Ezeket akarjátok-e folytatni, hogyha lesz egy fix helyetek, hogy különböző ma is funkcionáló, működő civis házakat látogassatok, illetve hogyan lehet esetleg az egyesülethez csatlakozni vagy támogatni a munkáját?
3: Mindenképpen szerintem attól, hogy meg lesznek a rendszeres programjaink a saját helyünkön, attól még havonta, két havonta lehet egyfajta épületbejárás, kitekintés, nekünk is akkor ott szabadabban csak az épületre fókuszálva, mert ugye most nekünk ez egy ilyen egyesületi gyűlés, és ott mindig leülünk egy-két órát, ott beszélgetünk utána, tehát ezt szeretnénk folytatni. Hát nagyon várnánk minden lelkes tagunkat, és toboroznánk is, aki úgy érzi, hogy ez a munkához szeretne csatlakozni, és fontos, hogy nem csak szakembereket, hanem bárki, akit egyszerűen érdekel, minden lelkes tenni akaró debrecenire szükségünk van, aki hát tényleg a programszervezésben is rengeteg munka van, egy-két dolgos kézre mindig szükségünk van, tehát aki ilyen szinten is, vagy csak érdeklődőként csatlakozhat hozzánk. Hát van egy közösségi médiában egy Phoenix Építészeti Dokumentációs Egyesület, az oldalunkon meg lehet találni, ez aktuális. Itt lehet nyomon követni az eseményeinket, illetve most készül a honlapunk is, úgyhogy itt bármikor meg tudnak minket keresni, és szeptemberben a Kulturális Örökség napjaira már most 3 programot szervezünk, épületbejárással kimegyünk majd a Tócósba, megtaláltak a régészek egy vízimalomnak a nyomait, és majd azt fogják bemutatni. Tehát ősszel majd beindulna egy viszonylag nagyon sok programunk, és hogy ha oda eljönnek, akkor tudnak hozzánk csatlakozni.
2: És támogatni hogyan lehetne az egyesület munkáját?
3: Hát a támogatás az nagyon fontos lesz, hogyha lesz egy székházunk. Ezzel mi is gondolkodunk, most dolgozzuk ki, hogy van erre igény a debreceniek, hogyha eljönnek egy programra, akkor esetleg adományoznának-e, vagy próbáljuk majd a cégeket megkeresni.
2: Tehát akkor akár erre is lehet jelentkezni önkéntesként, hogy ilyen módon segítse az egyesület munkáját valaki, hogy a cégekkel felveszi a kapcsolatot.
3: Az is nagy segítség lenne, igen.
2: Mikor a körvonalazódhat ez a fix bázisnak a története?
3: Hát ezt most kell így a hetekben döntést hoznunk, és Hát jövő tavasszal indulhat el. Az biztos, hogy ha ezt most úgy döntünk, akkor tavasszal elindul.
2: Mi a következő lépés? Most elmondtad, hogy szeptemberben több programmal is készültök, de most így még a nyáron várható-e bármilyen program megmozdulás, ami az érdeklődők számára fontos lehet?
3: Júliusban volt terveztünk egy szünetet, ami azt eredményezte, hogy 4-szer találkoztunk azóta, így, de azt nem hirdettük meg. Hát augusztusban tervezünk szintén egy civil házba elmenni, például a Tímárházat tervezzük, ez valószínűleg összejön, illetve Veres Dániel a Kis Templom 300, láttam, hogy nálatok is nyilatkozott, és tartana nekünk egy tálatvezetést, ezeket még most talán augusztusban meg tudjuk valósítani.
1: Márciusban alapították a Főnix Építészeti és Dokumentációs Egyesületet, amelynek célja, hogy felkutassa, megismertesse a civis házakat, és amit lehet, megúvjon belőlük valamilyen formán az utókornak. Jelenleg havonta egyszer különböző civis házakban gyűlnek össze a tagok. A találkozók nyitottak, ugyanis ilyenkor az adott épületről egy rövid ismertetőt is tartanak. Az egyesület munkáját csatlakozással, önkéntes segítségnyújtással is lehet támogatni. A szervezet nagy álma egy saját székház, amely várhatóan jövő tavasszal meg is valósulhat. Buzás Bori, Harangi Attilát, a Főnix Építészeti és Dokumentációs Egyesület vezetőjét kérdezte.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 2. és 3. verseiből hallgassuk meg. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Az ember segítségre szorul. Nem szeretjük általában ezt a helyzetet, de olykor benne vagyunk. Sok mindent megoldhatunk egyedül, de számos dologban segítségre szorulunk. Van, hogy nagy segítségre van szükségünk. Ilyenkor kérni kell. Nehéz dolog ez sokak számára. Büszkeség, gőg távol tarthatnak attól, hogy valakitől segítséget kérjünk. A hívő ember életében azonban nincs helye, sem büszkeségnek, sem gőgnek. Az alázatnak viszont mindig van helye. Az élet minden területén van helye az alázatnak. Van bennünk? Elegendő mennyiség van bennünk belőle? Jézus mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A százados tehát nagyon kedvelte beteg szolgáját, hallott Jézusról és embereket küldött Jézushoz, akiben a segítség forrását vélte felfedezni. Mozgósított másokat is. Ez a következő lényeges mozzanata a gyógyulásnak. Nem csak a szándékig jutott el, hogy milyen jó lenne, ha valaki meggyógyítaná haldokló szolgáját, hanem megtalálta a legalkalmasabb személyt Jézusban. Másokat pedig Jézusért küldött. Előbb a zsidók véneit küldte, akik jó véleménnyel voltak róla. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Mondják róla, ők méltónak találták a századost arra, hogy Jézus segítsen szolgáján. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza Kertvárosi Gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyülés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előre vásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nicu Sardan, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb 1 évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
0: Az időjárásról.
1: A délután folyamán szinte zavartalan nyárias időben lesz részünk, éjszaka jelentősebben lehűl a levegő, akár 10 fok körüli értéket is mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt ismerhetik meg. Nóri, ahogy mindenki hívja, születése óta súlyosan mozgáskorlátozott, egyedül még a leghétköznapibb feladatok elvégzése is nemhogy nehézség számára, hanem megugorhatatlan probléma. Verseit az írógépén írja, egyetlen ujjal pötyögve a billentyűket, mégis derűsen mondja, hogy szereti az életét. Ismerjék meg Nóri és édesanyja Magdolna hihetetlen életigenlő történetét.
2: Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé. Ahogy a Szentháron az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával beszélgetek majd. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

Kevés, az álmodozásból az idő levés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni örök.

0: áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Eleonora születése óta mozgáskorlátozottként él. Testvérei és édesapja már nem élnek, és néhány évvel ezelőtt volt egy balesetük is az édesanyjával, amikor az autójukba hátulról belé rohant egy másik autó. A baleset előtt még egy fokkal könnyebb volt az életük, ugyanis az édesanyja akkor még legalább programokra el tudta vinni a lányát a saját autójukkal, és be is tudtak vásárolni. Most azonban 6 lépcső választja őket attól, hogy ki tudjanak menni az udvarra. Havonta a Magyar Református Szeretett Szolgálat Ózdi munkatársai viszik el Nórit az irodalmi körbe, amit még a 90-es évek elején részben ő alapított. Ez a havi néhány óra jelenleg az egyetlen kapcsolata Nórinak a külvilággal. Eleonora 58 éves, sok új élményre vár, mert ingerhiányban ritkán is tud írni, pedig már 11 verses kötete jelent meg, Szívdobbanás című könyvében például így fogalmaz, idézem, lásd, számunkra nem jutott ma csillogó karácsony, te légy jászol, s léted bárhol ünnep a világon. Mai műsorunkban megismerhetik tehát Farkas Eleonora, vagyis Nóri és édesanyja illetét, akik minden elképesztő nehézség ellenére is Istenben bízva, szeretetben, békében élik az életüket, és minden egyes nap hálát tudnak adni az új napért, és hogy vannak egymásnak.
2: Megtapasztalta Isten szeretetét?
3: Rettenetes. Sok keresztet kaptunk az életbe.
2: Pont emiatt kérdezem.
3: És mindenből sikerült felállni. A legutolsó keresztünk egy autóbaleset volt 2,5 évvel ezelőtt. Belénk rohant egy fiatal lány Putnok határába. Na most ezáltal totál káros lett az autónk, és ebben együtt az életünk is. Mert négy törésünk az begyógyult, de a sebek azok megmaradnak, azt hiszem, egy életre. Amit a karamból okozott a láthatatlan hiányosságok, a visszamaradása, tehát, hogy nem tudjuk ugyanazt az élet minőséget vagy élet színvonalat követni. Az édesanyámnak konkrét egészségi állapota is károsodott, tehát ő már fizikailag se tudja azt az életmódot követni vagy folytatni, mint a baleset előtt. Nekem viszont a töréseim begyógyultak, de sokkal több törésem maradt belsőleg. Amióta én gyerek voltam, az én szüleim meg a családom összefogott értem. 6 voltunk egy családba, többiek már az örökké valóságban vannak, 2 maradtunk, de azóta is az édesanyám nem úgy kezelt engem, ahogy a családom se úgy kezelt. Elsősorban nem mozgássérültet neveltek, nem az állapotomat vették alapul, hanem ember. Nekem jogom volt járni a világban. Mi jártunk gyógyfürdőtől kezdve, mindenféle kirándulás, tele volt a gyerekekkel, játszó pajtásokkal. Édesanyám a önfeláldozásának köszönhetettem azt, hogy amikor édesapám szívinfarktusban megbetegedett, ő átvette a stafétabotot abból szempontból, hogy megtanult autót vezetni, és mivel édesapám egészségi állapota már nem engedte meg, ő szállította engem mindenübe, tehát a nyár vagy így az időszakok avval teltek, hogy például 3 hetente elmentünk kirándulni. Tehát a világ én nekem a balesetünkig a részem volt. Na most vannak olyan emberek, akik nem ismernek, vagy nem is akarnak megismerni közelebbről, és ezek már úgy ítélnek meg, hogy hát mozgássérült. Hát a többinek sincsen több lehetősége, mint neki, és akkor hogy még szinte ellenállásba is ütközök, hogy hát mit akar ez? Tehát, hogy miért kiáltok én, hogy segítsetek innen kijutni. Mert ha nem jutok ki, akkor a talentum is odavész, mert nem tudok a világról véleményt alkotni, nem tudok írni, nem tudok felszabadulni, nem tudok a természetbe kijutni. A múlt nyáron, egész nyáron az ablakból néztem a napfényt, és szinte mintha szólogatott volna engem, hogy hol vagy, hát hiányzol nekem, hol vagy, mi? Már most nem látlak, és nekem nagyon hiányzik a természetbe járás, a madárdal, az emberi közösségek. Jártam Egerbe is egy vallásos közösségbe, a Szenvedés Önkéntesei közösségébe, ahol 20 évet töltöttünk, de most már oda se tudok eljutni. Megpróbálok ember maradni, hogy hát ha valaki se segít felajánl valamit, hogy csak egy hónapban kétszer-háromszor, hogy kivigyenek a falunk kívül, akkor meg tud menekülni az egész, amivé formáltak engem a családba és a közvetlen környezetbe.
2: Mit jelent önnek az irodalom?
3: Két sorban elmondhatom. Irodalom az én dalom, ezért Istent magasztalom. Ez az én motto. Mert tőle kaptam, mint ajándékot, hogy adjam tovább. Ez nem a magam dicsőségére fordítandó, hanem mások javára, hogy mindazt a belső tartalmat, amit itthon átörököltem a családomtól és a környezetemtől, azt tovább tudjam adni, hogy ha számon kérik halálom után, hogy adj számot az életedről, akkor meg tudjam mondani, Istenem, amit adtál, én tovább adtam. Ennyit adtál nekem, ezt adtam tovább. A többihez már a te izgalma szükséges. De nekem, hiszem, hogy nekem ezzel el kell számolni, tehát nem vehetem félváró, amikor úgy gondolom, hogy vagy egy olyan hatás ér, amit le kell írni, amit versbe kell foglalni, akkor megindul egy folyamat. Mint egy mozifilmet látom magam előtt azt a témát, és le kell írnom az írógépe.
2: És milyen gyakran ír verseket?
3: Sajnos az impulzusok megritkultak, mert hiányzik a világba való kilátás. És hogy mondjam, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad örömet, akkor nincs mit mondani. Egyszerű szavakkal fogalmazva ezt írta le a költő. Tehát önmaga keserűségei nem építik az ember, a másik embert.
2: Tehát jól értem, hogy a saját nehézségeiről nem szívesen ír?
3: Nem. Azt inkább a templomba rakom le imádságban, vagy pedig lelkileg való beszélgetésben illetékes személyekkel.
2: Miről ír szívesen? Miről írt legutóbb verset?
3: Például a világ világ folyamatairól, vagy hogy hazatért a gólyamadár, vagy hogy mit jelent magyarnak lenni most ebben a össze-vissza forrongó világban. Ez nagy kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hogy én mit tartok a magyarságról, vagy egyszerűen, hogy mi az a barátság, vagy emberi érzések. Melyik időszakban mi a fontos, vagy ünnepek, hogy például nagyon szeretem a karácsonyt, azt kiemelten szeretem. Vannak világi témájú versek is, meg vallásos témájú is olyan versek is, ami az emberrel saját magával foglalkozik. Ugyanis, hogyha nem lennék fogyatékos, pszichológiában helyezkedtem volna el. Nagyon szeretek emberek problémáival foglalkozni, megoldást keresni, vagy vigasztalni embereket.
2: Pedig azt gondolhatná valaki, hogy inkább azt gondolná, hogy önt kell vigasztalni, de inkább ön vigasztal szívesen?
3: Különben font kérdés, mert én azt tartom, hogy annyira tudok vigasztalni, amennyire az Isten megvigasztal engem.
2: És megvigasztalja Isten önt a nehézségeiben?
3: Megvigasztal.
2: És ez az irodalmi kör, amit említett, hogy oda segít eljutni valaki a szeretett szolgálattól, az mit jelent? Ott más költőkkel, irodalmárokkal találkozik, vagy olyanokkal, akik szeretik a verseket, az hol van ez a kör, és mesélne erről egy kicsit.
3: Azonban az Ózdi Szép Szó irodalmi kör, s azért is kedves nekem, mert mi alapító tagok vagyunk. Négyen voltunk alapító tagok 1994-ben. Annak ez az előzménye, hogy 1991-ben bekerültem amatőr országos írók és költők közösségébe, ami felbomlott 2011-ben, és akkor kaptam meg ott az örökös tagságot. Kaptam aranydiplomát, és nagyon sok ilyen, majdnem minden évben kaptam minőségi elismerést.
2: És önnek mit jelent ott lenni egy ilyen alkalmon, ezekről beszélgetni, másokkal találkozni?
3: Én nekem azt jelenti, mintha egy kicsit legalább résznyire ki tudok kukucskálni, mint a rossz gyereket, mikor bezárják egy szobába vagy egy lakásba, de azért a kócsukon észreveszi, hogy ki lehet egy kicsit kukucskálni. És az egy időre kitört, az egy időre visszatört engem.
2: Mennyi időn közöként tud eljutni egy ilyen ózdi irodalmi körbe?
3: Hát ez csak egy hónapban egyszer van. És mindig úgy szoktam köszönni, hogy köszönöm a lélekmentést.
1: Nóri, után pedig hallgassuk meg az édesanyját, Magdolnát. Kezdésként hagyd tegyem ide, hogy a neve azt jelenti oszlop és bástya, és a lánya Nóri számára ez kétségkívül így van. Magdolna az elmúlt 58 évét lényegében Nórinak szentelte, úgyhogy közben elveszítette két másik gyermekét és a férjét is. Áldozatai sora hosszú, és csak egyet ragadok ki, de kezdésként 45 évesen jogosítványt szerzett, hogy a lányát el tudja vinni különböző programokra, például egy irodalmi körbe.
4: Sora szület volt ő, és 6 hónapra jött a világra. Isten úgy gondolom, hogy amit fizikálisan nem kapott meg, azt észbelileg, szellemileg pótolta.
2: És csak Isten. Nagyon röviden összefoglalná Eleonórának a fizikai állapotát, És hogy az akkor születéstől?
4: Hát a születéstől fogva? Kedve, igen. Egy éves sem volt még, amikor észrevettük, hogy nem úgy mozog. Hogyha mondtam, hogy aztán mindig a szemét néztem, az, hogy lát-e, hall-e, meg a, tehát mi tükröződik a szeméből, tehát az adat értelmi képesség megvan-e, olyan, mint a már a baboknál is, babáknál is része lehet venni. És amikor mondtam, hogy fog meg az arcomat, ugye mindig beszéltem hozzá, hát azért nem állt messze a hivatásomtól az, hogy hogy foglalkozzak vele, és akkor csak éppen egy úrjöredd, ennyi volt, hogy tehát nem tudta kinyújtani a kezét, tehát a mozgásai nem voltak meg. Gyógytornászok itt a környéken, végül is Heinpál kórházba kötöttünk ki, odahoztuk egy valamennyi ideig, akkor javasolták, hogy itten a közeli kórházakba fordjuk gyógytornászhoz. Megtanultam, meg hát az embernek az érzéke és anyai érzéke is ott van ahhoz, hogy mit kell vele csinálni, vagy mi az, ami javára válik. Tornáztattam, mozgáltattam, mozogtattam minden, ami csak eszembe jutott. De akkor még könnyebben megtudtam, mert az idős nagyszüleik is voltak itten, aki a családban, mondta ő is, hogy hatan voltunk a családban, azok a ház körüli dolgokat elvégezték, és akkor én vele tudtam, játékosan csináltam vele mindent. A földön kúsztunk együtt, hogy most elmegy a boltba, akkor elkúszott, nem tudom én, hogy hová, hogy hozzon nekem ezt, mert szóval teljesen olyan játékosan, mint ahogy az óvodába, vagy a, nem tudom én, milyen alapfokon csinálják ezeket a mozgásokat, és akkor a fokról fokra kerültünk Budapestre a Dévény Anna féle tornára, ami országosan is elismert gyógytornász volt. Ő adta meg az impulzusokat, hogy mi az, amivel foglalkozni kell vele főképpen. És így fokról fokra, de hát én az estébe is háromkerekű biciklit csináltatott az édesapja, és akkor kimentünk az útra, ugye kénytelen volt az hajtani azt a biciklit azért, mert rászerettük a, tehát mindig olyan dolgokat, ami a legszükségesebbnek bizonyult, hogy a pedáljára a cipőt rárakasztott, vagy rászereltettük, és ugye ha hajtottuk azt a kis biciklit, annak a mozgása kénytelen volt, hogy az ő mozgásával szinkronba legyen. Az estébe kimentünk, énekeltünk, a csillagos eget néztük, verseket hát én is mondtuk, az első gólya verse, alig tudott beszélni 3 évesen, az értelmi képessége azon nagyon korán megmutatkozott, mert meséket mondott, a Másenka pogácsás, meg a medvés mesét, alig tudotta kimondani, de mondta folyamatosan, szóval az értelmi képessége már akkor ugye kibontakozott, és hát így fokról fokra jutottunk el odáig, de mai napig is gyógytornászik, amennyire az idő vagy a lehetőség engedi. Ott van bent bordásfal, akkor van kondi bicikli, akkor szóval mindazok azok a szükséges dolgok, ezek az emelő szerkezet, amit ilyen, mint a gyógytornászoknak előírják azokat a dolgokat, amik fejlesztik a mozgását.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csaknem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégeinkkel. Pontosabban én voltam ezúttal a vendégük a családi házukban. Farkas Eleonóra és édesanyja Magdolna a beszélgető társaim.
2: Említette Eleonóra, hogy ön megtanult autót vezetni. Akkor, ha jól értem, itt az a történet, hogy korábban a férje vezetett, és önnek nem volt jogosítványa, és azért, hogy tudja vinni Nórit, ezért megtanult vezetni?
3: Igen, igen. Hát már végén.
2: Hány éves volt ekkor?
4: 45.
3: Hát 35 évig vezettem. Hát 45 éves, hát akkor. Úgyhogy.
2: És ezzel a balesettel ért véget a vezetés, amit elmesélt
3: Nóri? Hát már most már koromnál fogva, és még akkor azt hiszem, hogy 80 éves voltam, még akkor vezettem. Hát soha nem volt semmi probléma a vezetéssel, semmi, se egy rendőri büntetés, semmi. Úgyhogy ez...
2: Most ehhez még muszáj valamit kérdezem, de ne haragudjon miatt. Igen. Hibásnak érzi magát abban a balesetben? Nem. Mert ugye elmesélte Nóri, hogy hátulról jöttek önökbe, tehát nyilván nem gondolom így láthatatlan vagy hibás, nem csak hogy ön esetleg volt ilyen rossz érzése, hogy valamit máshogy kellett volna csinálni.
3: Nem. Ez egy rettenetes volt lelkiekben, és átélni ezeket mind, és az embernek Istenbe kapaszkodtunk. Nórival ketten voltunk, vagy már a névén mondom, nyilván, hogy a lányomról van szó. Egy szobában voltunk, imádkoztunk, és hát bíztunk abba, hogy egyszer talán arra a helyre, ahol az életünket én jóformán leéltem, akkor már a férjem ugyan, már 30-33 éve, hogy a férjem meghalt, és azóta így éljük az életünket Istennel, meg az ő gondviselését érezve. Sokan azt mondják, hogy lelki erőnk van, de mondom, hogy ez nem is a mi erőnk, hanem amit kapunk onnan. Isten által.
2: Hogyan tekint a jövőbe? Akár ha Nórira gondol, közös életükre gondol.
3: Hát azt mondjuk, hogy éljünk úgy, minthogyha mindig élnénk, és közben az Isten segítségét kérjük, ő tudja. Még jó is, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi következik. Minden napra megkapjuk az erőt, azzal kezdjük a napunkat, mielőtt ugye közösen reggeliznénk. Ilyen segítőink vannak, amikor jön, akkor az ember a legszükségesebb fizikálisan, amit kell segíteni, azt igénybe veszi, és együtt éljük a napunkat. Azzal kezdjük a napunkat, hogy új napra ébredve látunk, hallunk, beszélünk, gondolkodunk, cselekszünk, mozgunk, minden Isten adománya, és kérjük a mai napra is az ő erejét, este ugyancsak lefekve is kör, megköszönve, amit meg kell köszönnünk, mert minden ő tőle van. Ha hitünk nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon elveszett emberek lennénk mai napon is, de hogy belevaló kontaktus, ami megvan, és meg is kapjuk, azokat igénybe véve tudjuk élni az életünket.
1: Végül hallgassuk meg, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy mit jelentenek ők egymásnak. Először az édesanyjához, Magdolnához fordulok.
2: Kezdjük önnel, hogy mit jelent önnek Nóri?
3: Babakorától, születésétől kezdve én voltam az, aki egy ilyen vezérfonal, ami a családra vonatkozva is lehet elmondani, meg Nórit is. Én tanítottam magánúton, sőt, nyelvórákra hoztuk, mert két nyelvet beszél is, tehát együtt tanultam vele, én is megtanultam a legalap előbb dolgokat, amit a nyelveket érinten vittem vizsgákra. Tehát valamikor én voltam a vezérfonál, aki irányította már nem szellemileg, hanem minden fizikálisan is. Most már nagyon sok esetben, mielőtt ugye megtanulta a laptoppal való használatot, meg a világba jobban belelát, most már majdnem megfordul a kocka, hogy ő mondja, hogy anya, így csináld, anya, így gondolom, így beszéljük meg. Tehát egy ilyen támaszpontom lett, tehát fordult a kocka a régieket visszapergetve. Hát most már mindenképpen ketten vagyunk, és ha ő nem lenne, hát akkor nem is tudom, nagyon rettenetes űr lenne az életemben. Akkor már tényleg az ember azt mondja, hogy talán el se lehetne viselni. Most már mindent közösen megbeszélünk. Nincs, akármelyik helységben vagyunk a lakásban, a hiányát érzem. Érezném, hogyha nem így lenne. Tehát az, hogyha azt mondom, hogy mindent, az magába foglal tényleg mindent.
2: Önnek az elmúlt több mint 50 évében vezérfonálnak kellett lennie, hogy fogalmazott.
3: Igen.
2: De hát ez biztos, hogy most tényleg, ha tehetném, mondanám, hogy menjünk ki, de most ez nem olyan egyszerű, hogy Nóri ne hajjut, hogy most Nóri fogd be a füled, légy szíves egy pillanatra. Szóval, hogy ez nyilván, ez nem negatívan mondom, amit most mondok, de ez nyilvánvalóan lemondással járt, vagy más erőfeszítéssel járt,
3: nagyon.
2: Amit szerintem nem is tudunk feltétlenül picit se elképzelni, hogy ez igen. Milyen 24 órás szeretetet jelentett az ön elmúlt több mint 50 évében. Honnan van erre ereje, miért volt-e, hogy fel akarta adni, vagy mindig tovább tudott lendülni, stb. Hogy látja ezt?
3: Hát elsősorban is a hitem. Másodszorban az a tudat, hogy nekem helyt kell állni, mert ha én nem, akkor omlik össze minden. Sőt, még a háttérben lévő család, majd mondom, hatan voltunk, idős nagyszülők, és itt éltek velünk a lakásban. Nekem kellett egy ilyen tartó oszlopnak lenni. Nem hiába mondják azt, hogy a Dóri szokta azt mondani, hogy a Magdolna név az egy oszlopot jelent. Tehát annak a jelentése a magának, a névnek, a keresztnevemnek. De oszlopnak kellett lenni, hogy a Nórinál meg sokszorozottan. Tehát tulajdonképpen összetartó erő, tehát a hitem, az összetartó, utána a lelkiismeret, ami nagyon elevenen élt mindig bennem, hogy nekem ez kötelességem, az erőt pedig onnan fentről kértem mindig az Úrtól. Ez.
2: És úgy érzi, hogy mindig megkapta?
3: Meg.
2: Amennyire
3: meg,
2: szükség
3: meg,
2: volt?
3: Meg, igen.
2: Most is úgy érzi?
3: Most is úgy érzi.
2: Nagyon nehezen tud közlekedni?
3: Igen, hát most már sokszorosan érzem, de most meg Nóri az inspiráló mindig, hogy neki még fizikálisan segítenem kell.
2: És tud még fizikálisan segíteni?
3: Hát, fizikálisan úgy, hogy csinálni ezt megbeszélés szerint. Tehát soha nem erőltettem. Kicsi korábban igen, a gyógytornát illetően, de aztán belátta, hogy ez csak javára válik. Most már mondom, fordult a kocka, és ő is ugyanígy érzi, és érzem azokat a védő szavakat, meg azokat a védő mások felé való megnyilvánulását, hogy most ott tart, hogy anyát mennyire kell tisztelni, mert nélküle, ő így szokta mondani, hogy szoktad mondani, hogy Nóri, nélküle itt a földi életben semmi se lennék.
2: De ezt mindjárt meghallgatjuk tőle akkor. Köszönöm szépen, és akkor Nóri, kezdjük onnan, hogy neked mit jelent anyukád?
5: Ezt nehéz összefoglalni. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit a napkorongnak jelent a fénysugár. Tehát igazából jó értelembe véve egy szeretettem, amiből én kinőttem, és nekem az ő érzését, vagy az, amit tőle tanultam szeretetet, az kell, szeretet kell, hogy legyek, úgy mondta, hogy az ő lényét kell tovább minden, vagy tovább sugároznom, vagy belőle kell a szeretet lendületét adnom másoknak, mert hogy én szeretetből létezek. Ő nélküle, meg a család nélkül nem lennék sehol. Ha feladták volna velem kapcsolatban, akkor valami elfekvő intézetbe, vagy valami ilyesmi helyen lennék, megfosztva az emberi mi voltomtól, az emberi tudatomtól, ami nem fájna, mert nem tudnám felfogni. Tehát mindazt, ami az emberségemet jelenti, mindazt jelenti anya. De elsősorban biztonságot. Ha nincs velem, még most se vagyok biztonságban. Hiába vagyok 58 éves, de kezelhetnek mások, segíthetnek mások, de az az érzés, a folyam, ami közöttünk áramlik. Most ez rossz hasonlat, de olyan, mint ahogy, tehát mi úgy szeretjük Isten segítségével egymást, ahogy a Szent Három, az Atya szereti a Fiút, a Fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által. Ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor már idegessé válok, akkor már, és nekem az a célom, hogy amit ő adott nekem, azt másoknak is adjam, aki még rosszabb körülmények között, mint én vagyok.
2: Még egy kérdést föl kell tennem. Igen? Az előbb nem mertem föltenni, őszintén elmondom, amikor ott ültem még ön mellett. Igen? De ha elmegyek enélkül, akkor úgy érzem, hogy újságíróként hibáztam. Muszáj megkérdezni.
6: Nyugodtan.
2: Mi lenne akkor, hogyha ön meghalna, bocsánat, és egyedül maradna a lánya, milyen érzésedbe önnek belegondolni, meg neked milyen érzés arra gondolni, hogyha ez a biztonság megszűnne, amit neked anyukád jelent?
5: Bocsánat, ezzel nem tudok szembesülni. Ez olyan...
2: De biztos eszedbe jutott már.
5: Ez olyan, mint amikor a Jézus mellett a keresztúton nem lett volna az angyal, és nem tudta volna az Atya fénysugarát átadni Jézusnak, akkor nem tudta volna elvinni a kereszt hordozást. Tehát én most lehet, hogy csúnya dolog, meg istentelennek tűnik, de én emberileg gondolom, ha csak az Isten nem csinál valami olyan csodát, amit már csinált ezzel meg egyet az életünkbe, akkor vége, akkor nem megy tovább. Mert tudom jelenleg is, hogy sokan segítenek zsoltból, olyan zsoltból, amit mint Szirene is imannak adták a Jézus keresztjét. Olyan, hogy felszínesen megcsinálják, de ha érzelemmel nem tudok valaki iránt kötődni, akkor beszakad az egész, de én azt gondolom, hogy akkor se hiába való, vagy nem kell szégyenkeznem az Isten előtt, mert akkor már ő akarja, hogy ne legyen tovább. Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé, de ha ez bekövetkezik, hogy érzelmi vonalam nincs már senki iránt, magyarul egyedül vagyok, mint egy fűszál a magam helyzetében, akkor vége.
2: És akkor ön félti a lányát attól, hogyha önnel valami történne, kórházba kerülne, ilyen már volt, hát de mondanám. Nem tudna, nem tudom, hosszú ideig kijönni, vagy hogy tekint nagyon hosszú távon előre?
3: Hát ideig, ha kórházba kerültem, ami úgy szinte van 2 hónapon kint a 3 év alatt megismétlődött, nem régen is, vagy hogy ezzel hozzá, ilyen tünettel kerülök itt az Ódi kórházba, akkor az megoldom ilyen segítségekkel, akik itt vannak. Meg hát van egy, mondjuk a unokatestvérek, meg a testvérem, egyetlen testvérem, ő mindig valamiképpen megoldást talált, hogy segítsen. De mondom, ez ilyen átmeneti dolog. Hát a többit meg én sem gondolok rá, mert azt mondom, hogy az Isten mindenből kisegített. Mindennek volt egy megoldása, egy kulcsa, hát gondoskodik róla biztos valamiképpen.
2: Szóval nem valamiképpen. Félelem van ebben, hanem bízik hát Istenben, hogy igen. Ahogy eddig is gondoskodott önökről.
3: Igen, okay. így. Nagyon kedves, vagy kedvenc filmem a Ben Hur, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek.
2: Igen.
3: És akkor ott ugye az anya és a lánya együtt voltak, együtt kapták a leprát, együtt voltak elzárva a világtól, és úgy hordták neki az ott élet, tehát az a szoros anya meg a lány kapcsolata, és a végén is ugye arra ment ki az egész, hogy meggyógyultak, közösen meggyógyultak, és tudták élni tovább az életüket, és ez nekem egy olyan párhuzam az életünkbe, hogy hát az Isten bízóknak minden javukra válik.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt és az édesanyját Magdolnát ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncesziók ügyében, és a dohánykoncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom kor összetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvoda kezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvoda kezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvedik. szenvednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan felborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Zsigmond Andrea, miskolci kompetencia fejlesztő trénerrel beszélgetünk, akit szeretettel, tisztelettel köszöntök.
2: Köszönöm szépen a felkérést, és köszöntök minden hallgatót.
1: És ahogy már az imintiekben említettük, kompetenciafejlesztő trénerként szólítalak meg a következőekben, és beszélgetésünket talán indítsuk onnan, hogy a személyiség típusokról szóljunk. Milyen személyiség típusokat különböztethetünk meg?
2: A személyiség típusok szín szerint különböztetünk meg, és ezeket a színeket azért választották, a piros, a sárga, a zöld és a kék szint, mert sokkal könnyebb ugye a személyiségrendszert így megismerni és elsajátítani, de nagyon nehéz alkalmazni. Ebben tudunk mi segíteni. Ezt a személyiségtipológiai rendszert a 90-es évek elején hozták be Magyarországra, Amerikából fordították le, tehát Amerikából hozták le, lefordították magyar nyelvre, és az akkori cégemnek volt az első ilyen kérése, hogy bevontuk, ugye 1400 fő cégnél vezettük ezt be, és megismertették velünk a személyiségrendszert, ez a DISC rendszer, és onnantól kezdve elkezdtük használni, megtanították velünk a rendszer használatát, és 1400 főnél 3 éven belül bevezettük ezt a személyiségtipológiai rendszert, és alkalmaztuk is mind a kollégák tekintetében, mind pedig ugye a partneri viszony tekintetében. Így 27 éve használom ezt a rendszert. Ennek a rendszernek ugye megvan a szépsége. Kérdőíven keresztül nézhetjük meg magunkat, hogy milyen személyiségjegybe tartozunk, és kijön az elsőleges, másodlagos és harmadlagos, negyedleges szín, de az első hárommal szoktunk foglalkozni, ami ugye bennünk van, meghatározza az erősségeinket és a fejlesztendő területeinket.
1: Kompetenciafejlesztő trénerként ugye mindez a személyiség típusokkal hogy kapcsolódik össze, és itt vissza is adom neked a szót.
2: Igen, ez a 4 szín, ahogy az előbb is mondtam, ez a piros szín az a dominált jelképezi, a sárga szín az ismerkedő vagy befolyásoló szín, a zöld azt stabilnak vagy szociális színnek hívjuk, színnek és fogalomnak hívjuk, és a kék szín az az elemző vagy a kompetens, és a magyarba lefordítva ugye a DISC rendszer, ez a domináns ismerkedő, szilárd vagy szociális és a kompetensből, így tudjuk megállapítani, hogy melyik színhez milyen tulajdonságpárok kerülnek. Sokszor a domináns és a domináns ugye a piros szín és a kék a kompetens színnél, ők nagyon tényszerűen közölnek információkat, és a másik képviselője ugye a sárga és a zöld, tehát az ismerkedő és a szilárd típus pedig ugye az emberi oldalt képviseli, és így a kommunikáció is már így eltérő, ahogy mi kommunikálunk egymással, ez a két szín. És van még egy csoportosítása, hogy a sárgák és a pirosak, ők ugye az emberi oldalt képviselik jobban, jobban mondva azt az oldalt, amikor nyitottak vagyunk másokra, ugye ezt hívjuk extrovertált oldalnak, és a kékek és a zöldek, ők pedig egy kicsit introvertált oldal, ugye a zárkózottabb oldal, több idő kell nekik, hogy megnyilatkozzanak. Ebből a kérdőssorból, amit használunk, abból megtudjuk, hogy melyik színbe tartozunk elsődlegesen, és melyikbe ugye másodlagosan, harmadlagosan, negyedlegesen, de sokszor az első, másodlagos és a harmadlagos jegy az egymás melletti, vagy lehet egymással szemben lévő. Ha egymás melletti, akkor sokszor önazonosság jön elő, ha egymással szemben lévők, tehát az egymással szemben lévőt értem én, hogy sárga és a kék, akkor azt tudom mondani, hogy sokszor felvesszük azt a személyiségjegyet, tehát vagy megköveteli a tanulási módunk, vagy a környezetünk, vagy a munkahelyünk, azért veszük fel, vagy a férjünk, feleségünk, vagy mondjuk a család megköveteli, de azt tudom mondani, hogy minél színesebb egy család, vagy minél szívesebb ugye egy kollégétás, annál jobban tudunk egymásra figyelni, és annál több mindent tudunk megtanulni egymásról.
1: egymásról és akár önmagunkról is, ugye az elmúlt időszakban az önismeret is egyre nagyobb hangsúlyt kap, és hogyha életkor függvényében haladunk és a legkisebbekre gondolunk, akkor szülőként hogyan vehetjük észre, illetve ugye a tevékenységből, a gyermeknek a reakcióiból is talán be tudjuk mi is sorolni valamelyik személyiség típusba, de mindez hogy alakul, a külső hatások, a szülői minta milyen hatással van a gyermekek életében, a személyiségüknek az alakulásában.
2: Igen, ez nagyon érdekes témakör, mert hogy ugye a gyerekemen is végig tudtam kísérni a teljes személyiség tipológiai rendszert, és 4 évesen már láttam, hogy milyen személyiségű, hogy ő is tele volt energiával, beszédes, kommunikatív, ugye szeretett ismerkedni, az inkább a sárgákra jellemző, ugye az ismerkedő típusra, és benne volt egy harmónia, egy stabilitás, egy nyugodt légkör megteremtés, az pedig a zöldnek a jegyei. Tehát 4 éves kortól már meg tudjuk figyelni a gyereknek a személyiségjegyét, de a legújabb statisztika szerint 7 éves korig kialakul a személyiségjegy, és a legújabb kutatás még azt is bizonyítja, hogy nem a szülőktől hozzuk a géneket legjobban a személyiségjegyben, hanem a nagyszülőktől elsődlegesen. Tehát visszük magunkkal ezeket a jegyeket. Úgyhogy ha megnézzük azt, hogy én diákokkal is, meg 9 éves generációval, vagy 9 éves kortól, teljesen 99 éves korig végzem ezt a tevékenységet, akkor nagyon, nagyon jó látni azt, hogy a gyerekeknél is már 9 évesen kis személyiségjegyekkel rendelkeznek, és be tudjuk kategorizálni, de ez a kategorizálás talán egy kicsit ebből a szempontból csúnya szó, de fel tudom ismerni, hogy a gyerekemnek mi az, ami fontos.
1: És folytassuk onnan, hogy a 4 típusnak a legjellemzőbb tulajdonságait, hogyha megemlítenéd, és ugye nem csak kategorizálva, hiszen nyilván mindenkiben megtalálható, talán minden csak különböző mértékben?
2: Így van, tehát minden szín és tevékenység is bennünk van, csak valamiket erőt teljesebben használjuk. Így a dominánt úgy látjuk, hogy egy kicsit versengő, önmagával is versenyzik, és másokkal is. Nagyon céltudatos, nagyon határozott, maga biztos tudja, hogy mit akar elérni. Viszont sokszor ilyen hirtelen, jókedvű, vagy kevésbé jókedvű, és átmehet ilyen túlságosan keménybe, vagy hangosságba. A sárgákra, akik ugye azt mondtuk, hogy ismerkedő típusok, ők lelkesek, lendületesek, pozitívak, tele vannak energiával, nagyon szeretnek a központba lenni, és tréfálkodnak, sokszor az adategezési viszonyt is szeretik, viszont nekik arra kell figyelni, hogy sokszor az idő azt nem érzékelik, túl sokat beszélnek, kevésbé tudnak odafigyelni ugye az időre, és következik ugye a szociális vagy a stabilak, ugye ők a zöldek, ők nagyon empatikusak, ugye át tudják érezni másik helyzetében magukat, nagyon szociálisan érzékenyek, szeretnek segítséget adni és segítséget nyújtani másoknak, együttműködőek, amire nekik fontos figyelni, hogy sokszor nem tudnak nemet mondani, hogy túlvállalják magukat, és nem mondják azt, hogy már nem bírom, vagy nem tudom megcsinálni. Ők rájuk mindig lehet számítani, pont ezért stabilak, mert bármit el tudnak végezni, és nagyon türelmesek. A következő rész, ugye azt mondtuk, hogy a kék vagy kompetensek elemzőknek hívjunk, őknek precízek, nagyon, nagyon sok információt kell adni, és el is várják. A minőség az náluk nagyon fontos. A saját, hát csúnya szóval így szoktuk mondani még, hogy perfekcionisták, a tökéletességre való törekvésük nagyon magas, tehát sokszor ők nem 100%-ban élnek meg mindent, hanem 120%-osan akarnak elérni, és ez érdekes, hogy sokszor az önbizalomra hat ez a fajta minőségi követelményük. Nagyon le tudja magát ellenőrizni, és másokat is, és sokszor belekérdez több mindenben, mert át akarja látni, ezért a többiek úgy látják, hogy szőrszál hasogató, de valójában neki az információra van szükségük. És ami itt a lényeges elem, hogy ha ezt megtudtuk és megláttuk magunkba, és meglátjuk a gyerekbe, hogy ő milyen, akkor hagyjuk, hogy legyen precíz, akárha ilyen, és úgy látjuk meg, hogy rendszerbe teszi a játékait, akár szín szerint, akár nagyság szerint, tehát nagyon rendet egyaránt maga körül, vagy például egy ismerkedő típusú gyereket, hogy rendetlenséget hagy a szobájába, de ha anya azt mondja, vagy én is azt mondtam a gyereknek, hogy vedd elő, légy szíves a zsiráfodat, akkor rögtön tudja, hogy a 130 darab állatka közül hol van gyorsan a zsiráf, és tehát, hogy a legalján van, de úgy is észrevehetjük szülőként a gyermeket, hogy nagyon sok információt közöl, van célja, azt el akarja érni, tudja, hogy mit akar majd tanulni, fegyelmezett, figyel az öltözködésére, a ruházkodására, ezek úgy lesznek a domináns gyerekek, és ott van nekünk ugye a szociális szféra, ahol anya, mit segíthetek? Ugye oda jön, és akkor főzzünk együtt, vagy segítsek neked felseperni. Tehát ez a segítőkészség, a türelmesség, az ugye a szociális rész. És ez ugye keveredik a gyermekekbe, de ott is fogjuk látni már 9 évesen, vagy 7 évesen, hogy mi az, ami jobban érdekli, ő hogy tevékenykedik, mi az, ami mozgatja, mik az érdeklődési körei. Ebben tudunk neki segíteni, és ez sokszor meghatározza azt is, hogy milyen iskolát válasszunk neki. Mert követhetünk el hibákat szülőként. Ugye, ha van egy kreatív gyerek, én nekem is nagyon kreatív a gyerekem, gyönyörűen fest és rajzol, akkor az én fejemben már nem egy jogi egyetem, vagy egy könyvelői pálya van, hanem egy művészeti iskola, ahol ugye ki tudja élni a kreativitását. Tehát erre szülőként nagyon kell figyelni, hogy ne küldjük olyan iskolarendszerbe, ami nem a személyiségéhez és a képességeihez mérten. Mert azt fogjuk tapasztalni, hogy ott hagyja az egyetemet 2 év után, és rengeteg ilyet látok, hogy ott hagyta a gyerekem az egyetemet, de miért hagyta ott? És nem vizsgáltuk meg, hogy miért hagyta ott, mert valójában az az egyetem az nem jó neki, nem az ő fejlődését követi.
1: Itt az iskola választásnál, ugye általános iskola, középiskola és egyetem, ahogy már te is említetted, hogy különböző korosztályokban ezeket a szempontokat figyelembe véve, hogy lehet okosan dönteni, vagy támogatni a gyermeket a döntésében, hogyha már ugye nagyobb.
2: Igen. Ez mindig egy nagy dilemma a szülőnek, hogy hova küldjem a gyerekemet, mert hogy ő még kevésbé fogja elmondani nekünk, hogy hova szeretnem, de lehet, hogy elmondja, csak hogy a személyiségével önazonos legyen. Már 8. ugye választunk egy középiskolát, vagy sokszor 4. vagy 6. osztályba, és azt kell megnézni, hogy mit tud nekünk adni egy iskolarendszer. Ugye, ha tud fakultációba, vagy ágazatba adni kreativitás, olyan a gyerek, akkor oda küldjük, hogyha akár biológia vagy matekba nagyon jó, akkor oda küldjük, tehát már ott a kompetenciát megnézve és a személyiséget már figyelembe tudjuk venni. De a legnagyobb kihívás ugye mindig az, hogy milyen egyetemre küldjük, vagy főiskolára, vagy szakképzésbe küldjük a gyereket, hogy mihez van affinitása. Ott szerintem nagyon sokat számít a személyiségrendszer. Voltak ilyen diákjaim, hogy szülők megkértek, beszélgessek velük, nézzük meg a személyiségtipológiát, nézzük meg a kommunikáció szintjét, nézzük meg a konfliktuskezelési módját, és egy picit beszélgessek már vele, hogy karriertanácsadást adjak, hogy hova érdemes neki menni. Tehát ebbe tudunk azért trénerként, coachként vagy tanácsadóként segíteni a szülőknek.
1: És itt elhangzott az a kulcs szó, hogy konfliktuskezelés, és hogyha ebben a témában gondolkodunk, ugye, hát egészen kicsi kortól, hiszen talán már az óvodában is van, hogy ugyanahoz a játékhoz nyúlnak a gyermekek, vagy ugye itt az iskolai éveknél, hogyha maradunk még, akkor ott is akadhatnak ugye olyan dolgok, amiben nem egyeznek a vélemények. A gyermekeknél a konfliktuskezelésnek milyen módszerei, lehetőségei vannak, akár egy közösségben, vagy akár otthon a szülő is a gyermekéhez, hogy forduljon, hogyha szeretne eredményt elérni békében.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy egyre több a konfliktus gyerekeknél is és a családban, és azért, ha megnézzük a konfliktusukat, akkor az egyik kapcsolati konfliktus kerül előtérbe, hogy nem tudom elfogadni a másokat, vagy előítélettel rendelkezem. Tehát nem tetszik a másik, vagy a kinézete, vagy az öltözködése, nem akarom megtalálni vele a személyes kontaktust. Ez a legnagyobb probléma a konfliktusokból, és ezért sokszor iskolarendszerbe is kérnek, hogy menjek be, és ezt egy kicsit tegyük helyre, hogy miből adódik. vagy abból, hogy az öltözködésből, hogy valaki ugye túlságosan drága öltözik el, ruházkodást vesz fel, a másikat pedig megszégyeníti, hogy milyen cipője van, vagy nadrágja. Ez is a kapcsolatok konfliktusa, és az előítéletből származik. A megoldásra mindig ugye ez a önismeret és tisztelet, a saját magam tisztelete és másokkal való bánásmód és a tisztelet, és a konfliktus kezelés, hogy itt visszatérjek, hogy milyen módok vannak, hát a probléma megoldás az egyik módja, hogy nézzük meg azokat, hogy miért nincs cipője, olyan divatos cipője az egyik diáknak, vagy miért van olyan cipője a másik diáknak, ami magasabb kategóriát képvisel, és oldjuk meg, hogy nem ez számít. A személy számít, a gyerek számít, ezek az értékek számítanak, és sokszor egy ilyen konfliktuskezelési módban erről nagyon komolyan beszélgetünk. Ugye, hogy nézzük meg a probléma okát, és oldjuk meg. És ugye megoldásként ott van a probléma megoldás, amit említettem, a kompromisszum, amikor én is engedek, és ő is enged, hogyha van egy erőteljesebb konfliktus, van az elkerülés, hogy nem megyek bele a konfliktusba, egyre többet látom a diákoknál, hogy nem mennek bele a konfliktusba, nem állnak ki magukért, ezáltal bejön egy viselkedési norma, hogy passzívvá válnak, és a másik pedig agresszívvá válik, és van az alkalmazkodás, hogy egy helyzethez tudok alkalmazkodni, és ugye a versengés, amikor versengek egy másik személlyel. És ez a családban is, és a diáktársak között is ugyanúgy megállja a helyét. Tehát, hogyha tudatosan akarok kezelni egy konfliktust, akkor meg kell néznem, hogy mi az oka, a valódi oka a konfliktusnak, és van rá 5 mód, amit ki tudok választani, hogy melyik módot képviselem. Tehát versengezhetek én, elkerülhetem, alkalmazhatatom, problémát megoldhatok, vagy kompromisszumot kereshetek.
1: És ezt a gyermekeknek megtanítani, hogy ezekben a helyzetekben hogy reagáljanak?
2: Így van. Szituációs helyzeteket lehet teremteni, vagy pedig lemodellezni. Ugye szülő-gyerek kapcsolatban mi is a tréningen is ezt szoktuk, hogy csinálunk egy helyzetet, egy szituációt, ezt lemodellezzük, mint egy kis szerepjáték, és elkezdünk róla beszélni, hogy hogyan oldjuk meg, milyen módon. Mert hogy tudnom kell, hogy mi a következménye. Ugye például egy versengésnek is lehet rossz következménye, hogyha valaki ugye erőszakosabb és agresszívabb, és én felveszem vele a kesztyűt, akkor lehet, hogy felnőtteknél mindig jogi következménye van, nagyon nagy százalékban, a gyerekeknél pedig lehet, hogy összeverekednek. Ott, tehát, hogy a versengésnek a kimenetelét, vagy a módját, hogy versengethetek én, kiállhatok magamért, de akkor már itt már bejön még egy módszer, ugye az udvarias önérvényesítés. Tehát ez az asszertivitás. Tehát visszatérve, hogy hogyan tudom ezt begyakoroltatni otthon is egy gyereknél, családban, szituációkkal, helyzetekkel. Vagy elmondatom a gyerekkel, én minden nap megkérdezem, hogy mi volt az iskolában, milyen helyzet volt. Mondd, légy szívesen, lemodellezzük ezt a helyzetet, hogy valósítottad meg, hogy oldanád meg ezt a helyzetet, tehát elkezdem begyakoroltatni vele. 4 éves korától tanítom az én gyerekemnek a személyiségtipológiai rendszert, és az asszertív kommunikációt, és 9 éves korában már ő meg tudja határozni, hogy ki milyen személyiség, és tudja használni az asszertivitást. Tehát, hogy a gyerekek fejlődésében, ha tanítunk valamit, ezt gyönyörűen tudja alkalmazni, használni. Most 15 éves, és mint egy moderátor, ha konfliktus van a barátai között, akkor be tud állni, és meghallgatja az egyik félt, a másik félt, és szépen tud nekik tanácsot adni. Tehát ezt meg tudjuk tanítani szülőként is egy gyereknek.
1: Milyen arányban beszélhetünk tanításról, illetve szülői mintáról? Hiszen az is nagyon fontos, és azért talán otthon legtöbben nem direktben tanítják ezt a gyermekeiknek, hanem ő lát egy példát, egy mintát.
2: Igen, nagyon jó ez a kérdés, mert sajnos rossz mintákat látnak sokszor a gyerekek, és ezt a mintát követi. Úgyhogy próbáljuk meg átgondolni a nevelési módunkat és a viselkedés módunkat, akár anyaként, apaként, mert ugyanezt fogja másolni a gyerek tükröt tartva, és nem ő lesz a felelőse, hogyha egy konfliktus helyzetben ugyanúgy oldja meg, mint ahogy mi oldjuk meg rosszul, hanem azért mi vagyunk a felelősök. Tehát ne hárítsuk rá a felelősségi kört a gyerekre, hanem gondoljuk át mindig mi magunk, hogy hogy adunk mintát, mert ezt fogja megtanulni a gyerek. És valójában ezt a mintát követi mindig az egész életében. Ezt nagyon nehéz ezt a mintát tanítani, vagy átformálni. Tehát nekünk trénereknek is nehéz a mintakövetés, egy rossz minta beidegződés egy gyereknél, egy reakció vagy egy viselkedési minta átvétele, mert ezt nagyon nehéz csiszolni, vagy kordába tartani. Tehát gondolok én arra, hogy ha van egy konfliktusom a saját gyerekemmel, akkor ne üvöltsem le, ugye, rögtön, hanem ugye azért kérdezzem meg, hogy mi bánt téged, miért jutottál erre az álláspontra, miért viselkedsz így. Tehát tudjam meg az okát, és utána kezdjek el vele foglalkozni, mikor már megtudtam az okát, hogy ő milyen érzelmi állapotban, mi késztette rá, és akkor szépen megtaníthatom neki, hogy mi a konfliktusnak az oka, és milyen módszereket alkalmazzon. De ezeket nekem is be kell tartanom szülőként, hogy tudjak jó mintát adni a gyerekemnek.
1: És erről is szólunk picit részletesebben a folytatásban. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel. Itt az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorában. Maradjanak velünk a folytatásban is.
0: Családban marad.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazin műsorunk. Zsigmond Andreával, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel beszélgetünk, és az imintiekben a konfliktus kezeléssel kapcsolatban osztottál meg velünk gondolatokat, és ugye a szülői mintáról is beszélgettünk. Most ha folytathatjuk onnan, hogy ugye a szülőknél is, illetve a gyermeknél is, vagy gyermekeknél is, akár még egy testvérpárnak is eltérő személyisége lehet, mennyire van ez hatással, akár a megoldási módszerre is.
2: Igen, érdekes a családban megfigyelni, ugye akár egy 4-tagú vagy 5-tagú családban, hogy kinek milyen a személyisége. Általában különbözőek ezek a személyiségek, és ez nagyfokú konfliktus forrása is, mert ugye a személyiségből adódó konfliktus az elsődleges forrás, ha csak nem megtanuljuk ezt alkalmazni. Tehát amikor behozunk egy képzési rendszerbe, akár egy gyerek hazavisz egy kérdőívet, akkor mi szoktuk mondani, hogy nyugodtan kitöltheti a testvér vagy a szülők, és beszéljék meg, hogy kinek mi jött ki a személyiségben, mik az erősségek és mik a fejlesztendő területek. Ugyanis azt is meg szoktuk tanítani, hogy milyen módszereket tudunk erre alkalmazni. Ezek megoldási kulcsok, mi úgy hívjuk, hogy megoldási kulcsok a személyiségre vonatkozólag. Tehát, hogy bánjunk egymással. Mert elsőlegesen ugye meg kell ismernünk magunkat, hogy milyen a személyiségjegyünk, utána pedig bánni, a bánásmódot kell megtanulnunk, de erre van egy nagyon szép mondat, hogy bánj úgy mással, ahogy szeretné, hogy ő vele bánjanak. Tehát minden személyiségjegy azt szeretné, hogy úgy bánjanak vele, amilyen az ő személyisége, ami az ő erőssége vagy a fejlesztendő területe. Mikor megkapjuk ezt a bánásmódot, tehát hogy a dominánsokkal dominánsan kell bánni, az ismerkedőkkel velük lelkesen, lendületesen, energikusan, tehát ugyanúgy kell velük bánni, és a szociálisan érzékenyen, stabilan, megint csak halkan, türelmesen és együttműködően kell bánni, és az elemzőkkel, vagy ugye kompetensekkel pedig nagyon magas minőséget kell képviselni, tehát fel kell készülnünk, szakmailag ott kell lenni, kifejezésmódokat használni, és egy olyan erős ellenőrzési rendszert kell nekünk kialakítani, ami ugye a magas követelményeket állítsunk fel, tehát hogy a gyereknek azt a precizitását vagy pontosságát vissza kell adni. Tehát alkalmazkodnom kell a személyiségjegyhez. Igazából ez a kulcs. De csak akkor tudok alkalmazkodni, amikor tudom, hogy ki milyen személyiségű.

0: Ezt ugye vagy már megtanulom könyvekből, amúgy nagyon jó szakmai könyvek is vannak, amit sokszor szoktam én is javasolni, hogy akinek nincs kérdőjéve, vagy nincs háttéranyaga, az nyugodtan olvashat szakmai könyveket a személyiségrendszerről, személyiségtipológiával, de ha megfigyeljük, hogy melyik színbe tartozik a gyerekünk vagy a szülők, akkor szépen tudok hozzá alkalmazkodni. És nem lesznek konfliktusok. Megértem, hogy bánnak velem. A tréningemen volt egy úriember, aki megnézte, hogy milyen a személyiségjegye. Ő kompetens volt, kék. És szünetbe oda jött hozzám, hogy nem jön ki a gyerekével, 18 éves nagylánya, és nagyon sok a konfliktusa. És azt javasoltam neki, hogy vigye haza ezt a kérdőívet, és töltesse ki a lányával, és a feleségével. És kiderült, hogy ugye sárga színű, ismerkedő a lánya. És sejtettem én, hogy ez lesz a gond, mert ugye az átlósan lévő színek, tehát a kék és a sárga színek, vagy a kompetensek ívbe fordítva és az ismerkedők, ezek sokszor ellentétbe állnak, mert ugye az egyik az lelkes, lendületes energiával teli, a másik pedig ugye nagyon precíz és minőséget követel. És itt konfliktus volt náluk is. Elkezdtek beszélgetni, és mondta másnap tréningen, hogy hajnal 2-kor feküdtem le, mert addig beszélgettünk, hogy most értettem meg, hogy milyen a lányom 18 évesen, és mondtam neki, hogy még nem késő megérteni, tehát hogy most tudnak csiszolódni egymáshoz, mert elfogadta azt, hogy a lánya mit szeretne, hogy ő kreatívabb, és hogy milyen iskolába szeretne menni, ellentétben, ami az ő elképzelése, hogy elküldte volna egy másik szakterületre, és mondta, hogy nagyon sokat használt neki, és ugyanúgy megértette a feleségét, mert hogy ezt a rendszert használták, és át tudták beszélni. Tehát itt ugye a konfliktusok, ahol az ellentétes színekben lehetnek konfliktusok, ha nem értjük meg, hogy ki milyen, tehát ugye a kompetensnél és az ismerkedőnél, vagy a dominánsnál és a szilárdnál, vagy a stabilnál, ugye lehet ellentét pár, mert például ugye a stabil az mit szeret, halkabban beszél, ugye megfontolja a gondolatait, együttműködő. De a domináns, ő nagyon határozott, magabiztos, hangosan beszél, és fogja zavarni egymást. Ugye? A két fél. Na, ehhez kell nekem csiszolódnom. A bánásmód ugye azt jelenti, hogy ha én felismerem, hogy sárgaként, hogy egy kékkel beszélek, akkor legyek kimért, határozott, sok legyen az információ tartalmam, a számok, a tények, az adatok. Ha én zöld vagyok és szociális típus, akkor határozottabban, magabiztosabban, hangosabban beszéljek egy pirossal, mert sokszor ő le fog engem nyomni. De a pirosnak, a dominánsnak mit kell csinálnom? Halkabban kell beszélnem egy szociális típussal és stabil típussal, ugye? És megkérdezni, hogy hogy van, hogy mennyi idő szükséges a munka elvégzésére. Bekerült vonni. Tehát ezek finomságok csak, de nagyon sokat kell begyakorolni, tanulni, odafigyelni egymással is. Talán ez a legkevesebb időnk, hogy odafigyeljünk a másikra, mert valójában ez tud működni. Úgyhogy a mi családunk is így működik, hogy ugye a férjemmel is sokat beszéltünk erről, meg is ismertettem ugye a személyiségrendszert, a gyermekem is tudja, és mi alkalmazzuk otthon, és nagyon jó azt látni, hogy nem csak otthon alkalmazzuk, hanem mind a hármunk alkalmazunk a partnereinkkel, az osztálytársainkkal, a munkatársainkkal, tehát tudjuk ezt a rendszert használni a mindennapokba. És mit könnyít meg vele? Hát a kommunikációnkat, és kevesebb a konfliktusunk.
1: Igen, ezt szerettem volna még mondani, hogy egy korábbi beszélgetésünkben, ahogy te is említetted, illetve a szakemberek is ugye nagyon sokszor hangsúlyozzák a hatékony kommunikációnak a fontosságát, ugye legyen verbális vagy nonverbális kommunikációról is szó, és említetted korábban, hogy osztályközösségeknek is segítesz. Ennek az eredményeiről, vagy akár a kezdeti lépésekről, hogy mikor fordultak hozzád, milyen esetekben és miben tudsz nekik segíteni. Tenni ezt, hogy foglalnád össze?
0: Igen, mivel ismerik a tevékenységemet, ezért sokszor kérnek fel, hogy akár iskola rendszerben, vagy táborszervezésében vegyek részt, és ugyanúgy be tudjuk építeni. A kompetenciafejlesztés nekem nagyon fontos az, hogy ez egy rendszerben működjön, és egymásra épüljön. Úgyhogy mindig így elkezdjük az önismerettel, beszélünk a kommunikációról, Ugye ez az asszertivitásról, az udvariasan érvényesítésről, de ez a tiszteletről is szól, hogy önmagamat elfogadjam, tiszteljem magam, és tiszteljek másokat. A konfliktuskezelési módokról, és arról, hogy együttműködjünk, hogy csapatban gondolkodjunk. Nagyon érdekes azt megnézni generációkban, hogy már a fiatalok se tudnak csapatba gondolkodni. Tehát vissza kell ezt hozni, az együttműködés, a szinergiák kiaknázását, mert valójában én erre törekszem, hogy mindig aknázzuk ki a szinergiákat. A szinergia az azt jelenti, matematikát megdöntjük, hogy az 1 + 1 + 1 az nem 3 lesz, hanem 5 sokszor, amikor a teljesítményünk összessége, tehát az átlag teljesítményünk felett az egyéneknek a hozzáadott véleményértéke azáltal, hogy kommunikálunk, az lesz nagyobb. Tehát egy közösségnek akkor lesz szinergiai hatása, hogyha kikérünk minden véleményt, ezt összegezzük, és beszélünk róla, és ezáltal alakul ki a szinergia, többek leszünk, mint hogyha egy átlag eredményt néznénk meg. Ez nagyon, nagyon hiányzik az oktatási rendszerből is, de valójában, ha ezt tovább visszük a munkavilágába, és ezt megtanítjuk a gyerekeknek, akkor így fognak gondolkodni, és ezért nagyon fontos, hogy kérjük ki mindig a véleményünket egy adott témáról. Tehát a családban is nyugodtan megkérdezhetem a gyereknek a véleményét, mert nagyon jó látásmóddal rendelkeznek, és minél több látásmódot látunk, annál jobban tudjuk a döntési folyamatainkat effektíve meghozni. És ez még nagyon gyerekcipőbe jár. Családon belül és vállalati szinten is, de valójában oktatási rendszerben nézve is. Úgyhogy ezeket érdemes kihasználni, vagy inkább kiaknázni.
1: Még ehhez a kérdéshez kapcsolódva, hogy egy közösségben, ugye, hát osztályközösségben néhány tíz főről beszélünk, a munkavilágában több száz fős cégekkel is kapcsolatban voltál, hogy itt is, hogy az egyén is, de mindez a közös érdek is, vagy hogy mindenre fejlesztő hatással legyen, milyen kompetencia készletet tudsz használni, hogy az picit mindenkire vonatkoztatható legyen, vagy az egyén is úgy érezze, hogy ez neki szól.
0: Nagyon fontos az egyén, tehát itt megint, hogy az önismerete rendben legyen, és ezt tiszteletbe tartjuk, és ki is aknázunk. Tehát ezért kérdezzük meg mindig az egyént. A csoport szinten, ugye egy kis közösség, egy 10 fős csapatnál, például focistáknak tartottam, 9 éveseknek, focistáknak csapatépítés, önismeretet, konfliktuskezelést, mert hogy ott az irányítás, vezetés és döntéshozatal, a csapatban gondolkodás nagyon-nagyon fontos. És ott is kiaknáztuk a szinergiát, hogy az egyéni véleményeket összesítettük, és attól lesz jó egy csapat. Tehát egy közösségben ez nagyon fontos, hogy az egyének véleményét mindig kérdezzük meg. De ugye mi az, amit most el tudtunk érni? Én el tudom érni tréning módszerekkel, egy workshoppal, ugye egy műhely munkával, egy tréninggel, vagy egy értekezlettel munkahelyvilágában, de hogyan érjük el mondjuk egy iskola rendszerbe? Vagy külön órákkal, vagy projektmunkákkal. Ugye adok a gyerekeknek 3-5 fő, 10 főnek projektmunkát, ott már kell együttműködniük, ott már ki kell kérni a egymás véleményét. Ne csak egy ember, egy gyerek döntse el, hogy mi lesz az a projektmunka, hanem kérjem ki a véleményeket. Egy családban is a döntés, hogy veszünk-e autót, és milyen autót veszünk, milyen funkciókkal látjuk el, vagy milyen házat veszek, az mindig egy döntési mechanizmus, mindenki véleménye fontos. Úgyhogy igazából így kell ezt lemodellezni, hogy kérjük meg a véleményeket, mert más szemléletmódot hoz. És akkor itt visszautalva a személyiség tipológiára, minden személyiségjegy más szemlélettel, móddal rendelkezik. És minél több szemléletmódot tudunk beazonosítani, annál jobban könnyítjük meg a döntési mechanizmusunkat, a döntésünket. A kompetenciákról így visszatérve, ugye a készségek, képességek és ismereteknek a halmazán, de valójában az, ami ugye velünk születik és megtapasztalunk, arról szól. És az első 10 kompetenciába tartozik most a kreativitás. És a kreativitást azt elkezdtük ugye fejleszteni, mint a diákoknál, mint a felnőtteknél, és nagyon jó azt látni, hogy mire alapozzuk a kreativitást, és hogy leszünk nagyon kreatívak, például egy projektmunkában, amit ugye az előbb is mondtam, hogy projektmunkában dolgoznak a gyerekek, úgyhogy ha mások véleményét is kikérik. Tehát minél több véleményt látunk, minél több szemléletmódot, a hozzáadott érték a kreativitásunk eredményesébbé teszi a végeredményt például a projektmunkában. Tehát a kreativitás, ugye ha azt nézzük is visszatérve a négy színre, vagy a személyiségre, de akkor az ismerkedőnek van a legnagyobb kreativitása, de a kreativitás nem biztos, hogy ő végig tudja vinni, akkor ott jön a kék színű, aki ugye a kompetens és elemzőjű, ő pedig hozzáteszi, hogy végigviszi és leellenőrzi azt a folyamatot, amit ugye kitalált például egy ismerkedő. És jön a zöld, aki a szociális tevékenységet képviseli, ő pedig hozzájárul azzal, hogy elkezdi elindítani és megvalósítani, és jön egy piros, aki domináns, és ő pedig egy kicsit vezeti, irányítja az egészet. Tehát így tud a négy személyiségtipológiai rendszer szépen együtt dolgozni. És ez valójában működik a családnál is, és működik a diákoknál is, és működik a felnőtteknél is. Csak ezt a rendszert meg kell tanítani, és jóra használni.
1: Itt az együttműködés után szóljunk ismét az egyénről, különböző személyiségtípusokról beszélve, ugye említetted, hogy mind a négy típusnak vannak olyan fejlesztendő területek, amelyek kiemelhetők, és ugye ez akár szakértő szemmel, vagy külső szemmel is látható, hogyha ezzel az egyén is szembesül, és szeretné fejleszteni ezeket a területeket, akkor milyen gondolatokkal tudjátok támogatni őket?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert sokszor ez viszi az egyént előre, de a legjobb megoldás amúgy, hogyha ugye a konfliktus helyzeteket nézve a vele szembe lévő személlyel párosítjuk, tehát azért van konfliktusa, mert a fejlesztendő területek különbözőek, és egymásról tudnak tapasztalatokat gyűjteni, tehát itt visszatérve ugye a személyiségre a domináns, a legtöbbet a zöldöt tud tanulni. Ugye, hogy legyen együttműködő, hogy legyen türelmes, hogy legyen egy kicsit halkabb. A szociális típus, az pedig a dominástól tud a legtöbbet tanulni, mert hogy legyen célorientált, legyen egy picit versengő, kiálljon saját magáért, és legyen határozott. Tehát valójában a fejlesztési területeket az ellentétes színeknél tudjuk megtapasztalni, és sokszor erre adunk módszertant, hogy nagyon szépen tudunk egymástól tanulni a színek. És hogyha én akarok tanulni zöldként, ugye szociális tevékenység, vagy szociális stabil személyiségtípus a sárgáktól, ugye az ismerkedőkről, akkor én megtanulhatom a nevetést, a figyelmet, a pozitivitást, a lendületességet. Tehát ezért nagyon jó egy együttműködésbe, egy harmóniába dolgozni, vagy családba lenni, mert egymástól nagyon sokat tudunk tanulni. Tehát mit kell csinálnom? Oda kell figyelnem a fejlesztendő területemre, és a másik személyiségtípustól tudok a legtöbbet tanulni. Módszertanban én trénerként tudok ebbe segíteni, képzésekkel, tréningekkel, kompetenciafejlesztésekkel, vagy coachinggal, ugye egyéni fejlesztésekkel, de a családban megint mit csinálok? Egy szülőként odafigyelek. Odafigyelek a gyerekemre, hogy ő milyen színű, miket tudok benne fejleszteni, és akár a testvérétől is tud tanulni, mert hogyha az egyik türelmes, a másik türelmetlen, akkor effektíve csak össze kell tennem őket, elmagyarázni nekik, hogy tudja a türelmet megtanulni. Tehát odafigyeléssel tudok megint csak ugye a családban is gondolkodni. Tehát ez nagyon érdekes témakör, ugye a bánásmód, de itt is miről szól? Tehát önismeret, ismerjem magam, ismerjem a családomat, és figyeljem a családtagomat, és tanuljak tőle, hogy ő miben jó, és ezt másolja. Tehát a jó dolgokat. És előbb-utóbb azt fogom észrevenni, hogy hoppá, átmentem én már, lehet, hogy egy másik színbe. Ezt sokszor úgy hívjuk, hogy felvett szín, felvett személyiségi jegy. Ez azért van, mert elkezdtem magamon dolgozni, vagy azért van, mert olyannal akarok válni. Mert sokszor hallom azt, hogy én nem akarok ilyen személyiségjegyű lenni gyerekeknél, vagy felnőtteknél egyaránt. De miért nem? És azért, mert nem tudja az értékeit. Hogy mi az értéke, hogy ő türelmes, hogy segítőkész. Tehát, hogy már nem biztos, hogy ez az elvárás felé. Ez nagyon érdekes még, hogy mi az elvárás, és milyen ugye a gyereknek a személyisége, vagy a szülő személyisége. Tehát figyelnünk kell arra, hogy ne üljük ki azt, ami jó, hanem emeljük ki, ami fontos és ami jó. És erősítsük meg a jóba a másikat. És nagyon érdekes tapasztalat az elmúlt 15 évben, hogy a felnőtteknél az önismeret az hova megy. És nekünk ez küldetésünk trénereknek, hogy erősítsük, ami jó. és ez a családban is legyen erős. Tehát meg kell erősíteni bennünk a jót, mert a jó az mindig bennünk van, csak nem erősítjük meg magunkat. És hogyha kell, akkor napjában a tükörben nézve mondjuk el, hogy jól nézek ki, magabiztos vagyok, határozott vagyok, tehát saját magamat is meg tudom erősíteni, és kapjak és adjak visszajelzést a gyerekemnek, dicsérjem meg sokat.
1: Most egy kicsit ellen példakép teszem fel ezt a kérdést, hogy negatív hatások különböző mértékben befolyásolják, gondolom, azokat a tulajdonságokat, amelyek egy emberi tulajdonságként, mint erősségként említhetőek.
0: Igen. Igen, és ez a viselkedésmódok. Ugye a viselkedésmódban három félét különböztetünk meg, az agresszivitás, a passzivitás és az asszertivitás, az udvariasan érvényesítés. Amikor agresszíven bánunk, akár egy gyerekkel, vagy egy felnőttel is, az önbecsülése ugye a béka feneke alján lesz, tehát nagyon lent lesz. Ezt már nagyon nehéz helyén kezelni. És ott az erősségek is megvannak, csak csorbítjuk az erősséget. Ha pedig az asszertivitás választjuk, ugye az udvariasan érvényesítést, és adok visszajelzést, akár pozitívat vagy fejlesztendő területet, akkor ott az önbecsülés megmarad, az erősség megmarad, akkor tudok foglalkozni ugye a fejlesztendővel. Tehát itt azért a megoldás az mindig az, hogy ne emeljen fel a hangom, ne üvöltsek, ne legyek agresszívan, ne akarjam lenyomni a másikat, hanem kérjek, közöljek, egyenrangú bánásmóddal bánjak, tehát ezek nagyon fontosak, mert így tudom megtartani az erősséget, és így tudom a fejlesztendőket csiszolni. Én azt szoktam mondani, hogy mindig a fejlesztendőket csiszolunk, vagy ráfókuszálunk. Tehát ebben nagyon nagy szerepe van a szülőnek, hogy megint csak visszatérve a mintára, és a viselkedés mintára, hogy mit adok én a gyereknek.
1: Azt hiszem, hogy ebben a témában még hosszasan tudnánk beszélgetni, de műsoridőnk végéhez közeledünk, így az elhangzottakat picit talán megerősítve, kiemelve a legfontosabbakat, mi lenne az a záró gondolat, amellyel a mostani beszélgetésünket zárnád, Andrea?
0: Hát sok mindenről beszélgetünk, de a legfontosabb, ugye, amihez mindig visszatérünk, az az önismeret. Tudjuk a saját erősségeinket, és szülőként ezt erősítsük még jobban meg a gyerekbe. A fejlesztendő területeket pedig csiszoljuk, formáljuk. Nagyon fontos a figyelem, hogy figyeljünk a gyerekre, figyeljünk egymásra, és tudunk együttműködni, mert ki tudjuk aknázni mindenkinek az erősségét, és ezt nézzük meg a családba, hogy kihozni ezt a szinergiát, ezt az olyan erőt, hogy a véleményekkel, a szemléletmóddal hozzuk ki. Tehát ez a szinergia, az együttműködés, és így tudjunk nagyon hatékonyan működni, és fókuszáljunk, ha már konfliktus van egy családban, akkor meg probléma megoldással fókuszáljunk, tehát nézzük meg az okát, mindennek az okát, hogy honnan ered.
1: Köszönöm, hogy beszélgethettünk az elmúlt órában.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában Zsigmond Andrea miskolci szervezet és kompetencia fejlesztő trénerrel beszélgettünk. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak. Én Kisnéveres Viktória voltam. Viszont hallásra.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben. Válságos helyzetbe kerülhetnek a hazai almatermesztők. A rendkívül rossz időjárás következményeként az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése várható Magyarországon, mindössze 130-140 ezer tonna. Az egyre kedvezőtlenebb klimatikus viszonyokon túl a gondokat tetézi az árréstop és az ágazatban uralkodó szervezetlenség. Az étkezési gyümölcsnél az import és a raktárakban maradt termés, az ipari almánál a feldolgozó kapacitások folyamatos csökkenése is problémát okoz. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke tájékoztatott.
2: Tavalyi évben 170 ezer tonna almát születeltünk, amire akkor azt mondtuk, hogy az elmúlt fél évszázad leggyengébb termése. Az idei almatermés ezt is alul fogja múlni. 130-140 ezer tonna magasságában várjuk az idei almatermést. Ebből 50-60 ezer tonna lehet az étkezési alma, és a fennmaradó 60-80 ezer tonna az ipari alma. Ez az ipari alma mennyiség a körülbelül 350 ezer tonnás feldolgozóipari kapacitás mindössze 20-25%-ára lehet. Ez azért aggasztó, mert feldolgozóipari alapanyagot import forrásból nagyobb távolságokról behozni nem gazdaságos, vagyis a feldolgozóiparunk egy nagyon rossz kapacitás kihasználás mellett fog működni, és évek óta így működik, ami egyenes út a feldolgozó kapacitások leépüléséhez. Az étkezési alma piacunk a belföldi fogyasztást értve alatt 100-110 ezer tonnára becsülhető, és még jelen pillanatban is van a tavalyi készletekből magyar betakarítás, hazai étkezési alma a tárolókban azért, mert az áruházláncok sokkal inkább a lengyel importot részesítik előnyben, és a magyar alma folyamatosan kiszorul.
1: Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a Segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut. Többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb 1 évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világ országszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvének, második részének válogatott verseiből. Hírám, Tírusz királya, így felelt erre abban a levélben, amelyet Salamonnak küldött. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki az eget és a földet alkotta, hogy ilyen bölcs fiat adott Dávid királynak, aki okos és értelmes. Ezért küldök egy hozzáértő és értelmes mestert, Hírámot, egy Dámból származó asszony fiát, akinek Tírusi az apja. Ő ért az arany, az ezüst, a réz, a vas, a kő, a fa, a piros és kék bíbor, a len és a karmazsin feldolgozásához, a különféle vésetek készítéséhez és mindenféle terv megvalósításához, amivel csak megbízzák a te mestereiddel és az én uramnak, apádnak, Dávidnak a mestereivel együtt. Most azért küldje el az én uram szolgáinak azt a búzát, árpát, olajat és bort, amelyet megígért, mi pedig annyi fát vágunk a Libánonon, amennyire csak szükséged lesz. Hírám, Tírusz királya, Salamon levelére válaszolva azt mondja, mivel szerette népét az Úr, azért tett téged királyukká. Első hallásra csak formaságnak tűnik, vagy udvariasságnak ez a mondat. Ugyanakkor azt fogalmazza meg egy idegen ország királya, hogy Izrael történetét nem a politikai erők vagy a nagyhatalmi játszmák irányítják, hanem az Isten akarata és kegyelme. A templom építés ugyanis, nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem Salamon ambíciója, hanem az Isten gondviselésének a jele. Sőt, még dicséretet is mond ez az idegen király. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki az eget és a földet alkotta. A pogány király felismeri, hogy Salamon bölcsessége nem emberi eredetű, hanem Istentől jövő. A templomépítés története ezáltal túllép Izrael határain. Isten munkája más népeket is megszólít, és olyan embereket von be, akik nem tartoznak a szövetség népéhez, mégis részt kapnak az Úr házának az építésében. Hírám olyan hozzáértő mestert küld, aki ért az arany, ezüst, réz, vas, kő és a fa megmunkálásához, a bíborhoz, a lenhez, a karmazsinhoz, a vésetekhez és a tervek kivitelezéséhez. A templom építése ugyanis igen sok és nagy szakértelmet igényel. Az Úr lelke olyan embereket is felhasznál, akik nem izraeliták, hiszen a végső siker és szépség nem egyetlen ember munkája, hanem sok-sok ember közös erőfeszítése, akiket az Isten lelke kapcsol össze. Óriási humán erőforrásra volt tehát szükség Izrael országán belül és kívül. A templom építés így lehetett a kitartó, jól szervezett közösségi munka eredménye. Isten népe egyszerre imádkozik és dolgozik, amint református jelmondatunk is vallja az ősi debreceni kollégium belső homlokzatán. Orando et laborando. Imádkozzál és dolgozzál. Ez adja vissza azt a már említett reformátori tanítást, mely szerint minden munka, mindegy, hogy mennyire jelentős, felelősségteljes vagy szükségszerű, az Isten dicsőségére végezhető. Salamon a segítséget és a szükséges eszközöket nem ingyen kérte. Csere kereskedelemről hallunk, hiszen mindenért cserébe gabonát, olajat és bort küldött. A templomépítés tehát nem egy kikényszerített segítség, hanem kölcsönös szolgálat. Isten népe olyan építkezésbe kezd, mely kapcsolatokat teremt, és együttműködést hoz létre Isten és ember, ember és ember, királyság és királyság között. A templom így nem csak kőből vagy fából épül, hanem emberek közötti bizalomból, tiszteletből és kölcsönös támogatásból is. Vajon mi? Hogyan építünk? Észrevesszük-e azt a saját életünkben, hogy Isten munkája embereket kapcsol össze és hozzánk is? Készek vagyunk-e a saját képességeinket és készségeinket az Isten dicsőségére használni? Készek vagyunk-e másokkal együtt építeni azt, amit az Úristen ránk bíz? Az Istennek végzett munka ugyanis sohasem magányos vállalkozás, hanem közösségi szolgálat, amelyben mindenkinek helye és része van, és minden odaszánás, minden fáradtság az Úr dicsőségét építi. Amen. Urunk, taníts bennünket felismerni, hogy minden szolgálat mögött a Te akaratod és terved áll. Adj alázatot, hogy ajándékainkat a Te dicsőségedre használjuk, és adj nyitott szívet, hogy másokkal együtt építsük azt, amit ránk bíztál.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Megkerül az elveszett bárányka. Én nem tudom, mi van ezzel a szélkeleppel. Panaszkodott Dani Kokónak. Mindig csak csavarog, és nem mondja meg, hogy merre jár. Mert rossz, nagyon rossz, de Kokó jó, recsegte a papagáj, és kampós orrát Danihoz dörzsölte. Burkus és bundás is végasztalták Danit, de szegénynek mégis rosszul esett szélkelepűtlensége, legalábbis ő annak hitte. De nem találta el az igazságot. Igaz, hogy a gólya egyre csavargott, hol a vízpartján, hol az erdőben, hol a vetés között tűnt el, de bizony nem új pajtások után járt. Sokkal okosabb dologban törte a fejét. Dani azt mondta, hogy addig nem mehetnek haza, amíg Majom Matyi elő nem kerül. Szélkelep hát elhatározta, hogy előkeríti a majmot akárhol legyen is, és segítségül hívta valamennyi madárpajtását, fecskékkel, halászmadarakkal, fűriekkel, szárazon és vízen üzenetet küldött a világba, hogy aki Matyi majmot megtalálja, azonnal üzenje meg a madárpostával, merre jár. A többi aztán a Dani gondja. Szállt az üzenet sebes szárnyon, madár súgta madárnak, de meghallották a füvek, fák, virágok is, és azok mind barátai a madaraknak. Hogy ne, hiszen a sok madár nélkül megennék őket a férgek. Madaraktól megtudták a fák, virágok, virágoktól a szálló pillangók, pillangóktól megint más fák. És terjedt, szállt az üzenet, addig szállt, amíg egyszer csak meghallotta egy szitakötő is, amelyik ott ringatózott egy nádlevélen. Fel is röppent hamarosan. Meg sem állott, míg meg nem sógta a piros muskátlivirágnak. Az a muskátlivirág meg éppen a Sára néni kicsiny ablakában nyílott. A muskátlivirág aztán gondolt egyet, lehajtotta a fejét, hogy a szitakötő beleláthasson a kis kamrába, ahol egy falba vert kampóról hosszú lánc lógott, a lánc végén pedig ott gunnyasztott Majom Matyi.
1: Most láncom van, súgta a muskátlivirág, és nagyon búsul. Azelőtt szabadon járt, de annyi haszontalanságot csinált, hogy meg kellett láncolni. Mindent összerá.

összetépett és elrontott, és Sára néni nagyon szeretne már megszabadulni tőle. Azt mondta, elviszi a nagy vásárra, ott keres gazdát neki. A szitakötő aztán elrepült, elmesélte a dolgot a nádszálnak. Az tovább mondta a nádi Rigónak, Rigó elfütyülte, Pipacs meghallotta. Pacsirtának tovább mondta, Pacsirta elcsattogta a levegőben, Fecske megtanulta, szélsebesen repült vele odébb, elcsicseregte egy szarkának, Szarka elcsörögte a verébnek, a veréb odajárt morzsáért az udvarra, ahol a komédiásék éppen tanyáztak. Így tudta meg Szélkelep, hogy a tavaszi nagyvásáron megtalálhatja Matyit, ha nagyon akarja. Hiszen a komédiás család is erősen készülődött a vásárra. Mindenféle új dolgokat tanultak be, hogy minél több közönséget gyűjthessenek. Dani, ha rossz kedve volt is, kitett magáért. Szélkelep sem volt rest, Kukó meg versenyzett vele. És a két kutya is tudta a kötelességét. Közeledett a nagy vásárnapja, már napokkal előbb megérkeztek abba a városkába, ahol Dani a komédiások közé került. Felverték a sátrat is, tisztogattak, varrogattak, gyakoroltak, nagy volt a sürgésforgás. Épült a többi sátor is. Messze földről jöttek a mesteremberek, árusok, kirakták a portékájukat, illatozott a sok gyümölcs, mézes kalács. A vásárnapján kezdődött a munka. A komédiás bemázolta a képét, felvette a bohócruhát és kiállt a sátor elé. Úgy tervezték, hogy három előadást is tartanak aznap. Dani is kilesett a sátor nyílásán. Minden arra menőt alaposan megnézett, mert azt remélte, hogy egyszer csak megpillantja Sára nénit és Péter gazdát. Amíg el nem hívták, hogy kezdődik az előadás, ott leselkedett. Akkor azonban nem gondolt másra, csak a kötelességére. Végezte is böcsülettel. Harsogott a nevetés minden mozdulatára. Körülhordott kalapjába, amit Szélkelep tartott nagy méltóságosan a csőrében, csak úgy hullottak a pénzek. Előadás közben bőségesen volt pihenőjük. Így kívánta az emberséges komédiás. De persze ki nem mehettek a sátorból. Így aztán Dani nem is sokat látott a vásárosokból. Fájt is a szíve is. Egyre fogyott a reménysége. Már beesteredett. Meggyújtották a lámpákat, és megkezdődött a harmadik előadás. Dani már harmadszor figyelmeztette Szélkelepet, aki az előbb kikukkantott, és most szörnyű izgatottan ugrált a fél lábán. Vigyázz, pajtás, már elrontod a dolgunkat, rád sem nézek többet! Figyelmeztette Dani szigorúan. De Szélkelep csak ugrált, és tán nevetett is magában, ami egy gólyánál igazán szokatlan dolog. Most rájuk került a sor. Dani majomnak öltözve felpattant a póni hátára, Szélkelep meg hosszú kék nadrágban, fején cilinderrel mellettük sétált, és a szárny alatt ostort szorongatott, mint egy igazi idomítómester. Körüljárták a porondot, a lovacska ügyesen bókolt, Dani meg fel, meg leugrált a hátán. Egyszer csak váratlan dolog történt. Valami furcsa madár röpült ki a közönség első sorából, egyenesen a lovacska hátára. Dani meg sem kapaszkodhatott, a jövevény nagyot taszított rajta, és kényelmesen elhelyezkedett a ló hátán, mintha mindig is ott ült volna. Szélkelep odafutott Danihoz, aki hamar talpra ugrott és mérgesen fordult a petolakodó felé, de alig nézett rá, újongba kezdett kiabálni, Matyi, majom Matyi, csak hogy megkerültél! A közönség azt hitte, valami új tréfáról van szó. Tapsolt és kiabált, Matyi majom meg a lóhátán állva köszöngetett jobbra-balra. Még a farkát is lobogtatta, és büszkén állva vonult ki a lovacska hátán a porondról. Dani meg Szélkelep hátára pattant, úgy ment utána. Szerencse, hogy véget ért az előadás, mert emberek és állatok mind elvesztették kicsit a fejüket. Egyszerre kérdeztek mindenfélét Matyitól, egyik simogatta, másik meg akarta verni. Dani cukrot gyömöszölt a szájába. Szélkelep egy kövér békacombbal kínálta, amit reggel óta őrizgetett a számára. Kukó meg a farkát csipkette. Mikor kicsit lecsillapodtak, Matyi majom elmesélte, hogy Sára néniékkel jött be a vásárba. Azt persze nem mondta el, hogy a jó néne szabadulni is szeretett volna már tőle, a hivatlan vendégtől. De nem sokára megérkezett Péter gazda élete párjával, hogy visszakérjék a majomért Danit. A komédiás nem szívesen egyezett bele a cserébe, mert Dani volt az egész csapat lelke. De mit tehetett volna?
Erőszakkal nem tarthatta vissza a dugó gyereket, ha az menni akart. Szélkelep és Dani az alatt az egyik sarokban súgtak-búgtak. Szélkelep türelmetlen volt, szeretett volna azonnal indulni hazafelé, de Dani rábeszélte, hogy csak menjenek el Sára néniékkel. Hosszú az út hazáig, aztán a beteg szárnyad nem bírna el kettőnket, jobb, ha mennél hosszabb utat teszünk meg a hajón. Aztán, ha egészen közel érünk már, majd szépen búcsút veszünk tőlük, és azzal repülünk. Elbúcsúztak hát a komédiás népségtől, sírt mindenki. Kókó szeméből valóságos, krokodilos könnyek potyogtak. Burkus meg bundás kutya vonítottak bánatukban. A lovacskák merítettek, a kislányok szokogtak. Ilyen lármát nem hallott még soha az öreg kocsi. És mindenki adott valami ajándékot Daninak. Alig bírta cipelni a sok holmit. Rá is pakolt mindent Szélkelep hátára. Csak egy kicsi dobozt őrzött féltékenyen. De hogy abban mi van, azt csak ketten tudták a gólyával. Hogy a nagy sírás rívásnak elejét vegye, Sára néni az egész komédiás családot meghívta finom halpaprikásra. Attól aztán felderült a kedvük. Még táncoltak is. Az öreg hajó sose látott ilyen jó kedvet. A csillagok is kacagva nézték, hogy táncolt Dani Matyival, Szélkelep Kokóval, Bundás meg Burkus a két kislánnyal. Reggel aztán mindenki ment tovább a maga útján. A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

0: azt, hogy ki lehetek.
1: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előrevásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nikus Sardan, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debreceni Református Egyetemi Templomban holnap záruló kiállításról. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetőjéről, de előtte a tiszántúli Református Egyházkerület Offertúr programjáról, amely tavaly fogalmazódott meg. A név egy egyedülálló kerékpáros zarándoklatot takar. Bár a Felső-Tiszavidék biciklis fejlesztéseire és az örökségtúrák helyszíneire építették a programot, a hangsúly nem a kiránduláson, hanem a lelki utazáson. Van. Komoly előkészítő munka és a projekt kidolgozásában résztvevők számára tartott első teszt után idén nyáron szervezték meg az első igazi offertúrt. A Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet tagjai vettek részt a vezetett zarándoklaton. Ennek apropóján kérdezte a tapasztalatokról Olá Ilona Rácz Róbert kisvarsányi lelkipásztort, a program felelősét.
2: Az előző évben a tiszántúli református egyházkerületben bevezettek egy új fogalmat, ami egy új programot takar. Kezdjük talán onnan, hogy mit is jelent az offertúr, mi hívta életre, és mit próbáltak a nevében is kifejezni?
3: Hát az offertúr, ez egy tulajdonképpen lelki gyakorlatos alkalom kerületi szinten, és kerékpáros zarándoklatot takar, ami tulajdonképpen egy nagyobb gyűjtőfogalom alá van beillesztve, ez pedig az úgynevezett Spiritus Velocipéd, ugye itt a Spiritus Loci, ami megjelenik, mint kifejezés, hogy vannak nagyon érdekes, izgalmas, elcsendesedésnek teret adó templomaink, amik magában hordozzák a lelkiséget. Egyébként püspök urunknak volt ez egy nagyon szellemes kifejezése. Ezt igyekeztünk fölhasználni, és összekötöttük a kerékpározással. Így született meg a Spiritus Velocipéd, és ennek a szárnyai alatt kezdődött meg az offertúr. Ez egy szervezett formában történő zarándoklat, kerékpáros zarándoklat a Felső-Tisza vidékén. A helyszín választása is tulajdonképpen adta magát, hiszen itt Berekben, Szabolcsban, Szatmárban az elmúlt években nagyon-nagyon sok kerékpáros fejlesztés volt, kerékpáros barát fejlesztés volt, az örökségtáborhoz illesztve, a vándortáborhoz illesztve, és hogyha már ezek a beruházások, fejlesztések megtörténtek, akkor illő, hogy mi is valamennyire kiaknázzuk ennek a lehetőségét. Így született meg az offertúr. Az elnevezés ugye az offertor kifejezésből eredeztethető, ami nem más, mint felajánlkozást jelent. Tehát az az illető, az a személy, aki felajánlja magát Istennek, vagy ajándékot, felajánlást biztosít a mindenhatónak, és egy kerékpáros zarándoklaton hát mi más kellene tenni, mint hogy önmagunkat odaajánlani, felajánlani időnket, energiánkat, figyelmünket a mindenhatónak, meg a teremtőnek.
2: Egy kicsit ebben talán én érzem az off, mint kikapcsolódás, mint kikapcsolásnak az üzenetét is, hiszen ez lenne ennek az egész dolognak a lényege, hogy ha valaki erre az útra leszállja magát, akkor a mindennapjaiból, a mindennapi gondjaiból, a mindennapi síkjáról kapcsoljon át egy másik, egy csendesebb vagy egy magasabb síkra, ugyanis talán a legfontosabb különbség e között is minden másfajta kerékpáros kirándulás, akár örökségtúra között, az, hogy nem a teljesítményre, a fizikai aktivitásra koncentrálnak, hanem a lelki munkára, ha jól értem.
3: Így van, nagyon jól érzékele az off kis szócskának is a hangsúlyozását. Valóban erről is szó van, hogy legyen ez egy kikapcsolás, kikapcsolódás. Manapság szlengesen szokták is mondani, hogy kioffolunk, hogy egy kicsit úgy kikapcsolunk, mindent kizárunk az életünkből. Valóban erre is hajaz ez a kifejezés, hiszen a kerékpáros zarándoklat valóban nem egy teljesítménytúra akar lenni, nem is egy túrázás akar lenni feltétlenül, hogy most megmutassuk mindenáron természeti kincseinket, vagy éppen épített örökségeinket. Ez sem kizárt, de elsősorban arról van szó, hogy hátunk mögött hagyjuk egy kicsit a zajos világot, kikapcsoljuk a telefonjainkat, és úgy megérezzük, hogy a teremtettségnek részesei vagyunk, és a jelenlét. Manapság nagyon fontos kifejezése ez itt a vallási berkekben, hogy a jelenléttel megéljük ezt az elcsendesedést és ezt a belső utaknak a megjárását.
2: Ami közös ebben, és mondjuk az örökség túrában, hogy itt is, hogy úgy mondjam, készen kapják a csomagot azok, akik erre jelentkeznek. Tehát az egyházkerület, illetve az a csapat, aki ezen dolgozott, nagyon tudatosan építette fel ezt, hogy meg tudja ezt tenni, aki elmegy odáig, hogy meg tudja tenni azt, hogy átkapcsolja a lelkét, hogy kapja meg azt az útvonalat, azt a lelki segítséget, azt a vezetést a szó minden értelmében, ami aztán ahhoz segíti hozzá, hogy ez az egész zarándoklat, kerékpáros zarándoklat elérje a célját.
3: Így van, valóban olyan emberek dolgoztak ebben, szívüket, lelküket beletéve, akik ezt szerették volna elérni, hogy mindent egy csomagként oda tudjunk adni a résztvevőknek. Technikai háttértől elkezdve a lelki gyakorlatoknak a megismertetése, megízleltetése, ezek mind-mind nagyon fontosak. Valóban sok ember, sok helyről, sok szakterületről érkezve igyekezett ezt az offertúrt kiépíteni, és hát bízunk benne, hogy most már lassan-lassan tényleg oda jutottunk, hogy ez egy működő, átadható csomag, ami sok-sok embernek áldásként lehet jelen az életében.
2: Beszéltünk róla korábban, hogy készítik ezt a programot, hogy dolgoznak rajta, hosszas munkálatok előzték meg, hogy tényleg aztán ez úgy működhessen, úgy lehessen ezt már az érdeklődők elé tálalni, hogy ez egy működő történet, de ami miatt most beszélgetünk róla, hogy tulajdonképpen megvolt ennek az első tesztútja, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni.
3: Így van, volt már korábban egy évvel ezelőtt egy teszt túránk, vagy egy teszt zarándoklatunk. Oda kimondottan azok voltak hivatalosak, akik részt vettek bármilyen úton, módon ennek a megálmodásában, megszervezésében, kialakításában, és aztán pedig meghirdetődött a sok-sok turnus, de hát még gyerekcipőben vagyunk, de az egyik turnusra, a június elejé turnusra az egyetemi gyülekezet szervezett formában bejelentkezett, a Debreceni Egyetemi Gyülekezetről beszélünk, szervezett formában bejelentkezett, és velük így megtörtént az első szervezett offertúr, úgyhogy elindultunk az úton, ez azt jelenti.
2: Egy kicsit erről mesélne nekünk, hogy ott mit jártak végig, és mi volt az első tapasztalat, milyen visszajelzéseket kaptak esetleg a fiataloktól, akik ezen részt vettek?
3: Június elején tehát egy háromnapos offertúron vettek részt a egyetemi gyülekezet tagjai, 9 egyetemista, 2 egyetemi lelkész, egy túravezető, aki mindig biztosítva lesz a jövőben is, ő a technikáért felelős, az útvonalaknak a biztosításáért felelős, a kerékpárok műszaki állapotáért felelős, valamint egy lelki vezető, aki pedig ezt a bizonyos zarándoklatos elcsendesedést igyekszik vezetni, és tartalmat ad a struktúrá. Napoknak. Tivadari szállással voltunk, és innen csillagpontszerűen indultak az zarándoklatok. Az első napon, az első teljes napon egy beregi kört, a második teljes napon pedig egy szatmári kört tett meg a zarándok csapat. Mint említettem, eléggé szigorú, talán még így is merem mondani, hogy szoros, struktúrált napok vannak a zarándoklaton. Természetesen az ott meghirdetett programok nem mindegyike kötelező, de azért szívesen veszük, hogyha minden programon részt vesznek a zarándokok. Egy reggeli imádsággal kezdődik, ez általában a Tiszaparton napköszöntő imádság, inkább nevezném hajnalinak az időpontot. Aztán a Tivadari templomban egy reggeli igei elmélkedéssel kezdünk. Itt a csapatot igyekszünk bevezetni az úgynevezett szemlélődő imádságba, megismertetni ezt a lelki gyakorlatos részt, és ezzel az igei töltődéssel vagyunk tulajdonképpen jelen az egész napon. Ez egy ilyen vezérige, mottóige, amit magunkkal viszünk az úti csomagban, magunkkal viszünk a szívünkben, gondolatainkban, erről elmélkedünk, és ez aztán végigkíséri a csapatot egész nap. Aztán megkezdődik a reggeli után úti csomagokat elkészítve, bár ezt készen kapjuk jelen esetben, ezeket magunkhoz véve elindulunk, és nagyon fontos a csend szakasz, amikor úgynevezett szilenciumot tartva nem szólunk egymáshoz, mobiltelefonok kikapcsolva, és igyekszünk a belső útjainkat megjárni. Érintjük természetesen a csodaszép középkori templomokat, református templomokat, és ezekben is, hogyha lehetőségünk van, akkor áhítatokat tartunk tovább fokozva a csendet és az elmélyedést. Kora délután szoktunk visszatérni, vagy érünk vissza a szálláshelyünkre, akkor van egy kis elcsendesedés, szabadidőprogram, ha valaki szeretne fürdőzni, vagy csak egyszerűen pihenni, magában lenni, akkor erre lehetőség van. Este egy úrvacsorás istentisztelettel folytatjuk. Ez egy alternatív úrvacsora, tehát itt nem klérus van, amelyik megmondja a dolgokat, egymásnak osztjuk a szentjegyeket, úgyhogy nagyon testvéri a közösség. Vacsora után lehetőség van, ez egy fakultatív program, egy filmklubra, ami általában valami road movie, tehát olyan filmeket igyekszünk bemutatni, ahol szintén az utazásnak fontos szerepe van, és az utazás során a szereplők, főszereplők valami átalakuláson mennek végbe, és végül napzárásképpen egy kompletóriumot tartunk, kilépünk a napból, az elcsendesedés felé megyünk, és egy valamennyire fölkészítjük magunkat az éjszakai pihenésre, meg a következő napnak a sok-sok izgalmára. Visszajelzések, hát nem nagyon jellemző a visszajelzés, de azért kaptunk 2 igen tartalmas visszajelzést az egyetemistáktól, és ők is elmondják, amit mi is érzünk, hogy ez valóban az első, van még mit javítani, finom hangolásokra szüksége van ennek a programnak, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki, főleg a lelki gyakorlatos részével nagyon elégedett volt, úgy érzik, hogy sikeredett az elcsendesedés. Még egyszer mondom, technikai dolgokban kell még finomat hangolni ezen az egész lelki gyakorlaton, az offertúron.
2: Nyilván, hogyha valami elindul, a kezdetekkor vannak még kisebb döccenők, és pont a gyakorlat tudja csak meghozni azokat a csiszolásokat, azokat az összesimulásokat, amitől ez majd folyékonyan tud menni. Hogyha valaki viszont ebbe hónapokat tett bele, hogy ez összeálljon, akkor az is érdekes lehet, hogy tehát ön, hogy látja, azt sikerült átadni, azt sikerült elérni, oda sikerült elvezetni ezt az első csapatot, ahogy azt remélték.
3: Hát igen, én úgy indultam el, hogy bennem egy hatalmas nagy kérdőjel erdő volt. Nagyon sok minden kérdésként vetődött fel, nem voltak meg ugye a válaszaim nagyon-nagyon egyszerű hétköznapi dolgokra sem, és a megosztáskor pont ezt mondtam el a résztvevőknek is, hogy Túr Istvándi mellett található egy hatalmas nagy legelő, a Rókás. Itt-ott található benne ősrégi tölgyfák, de ez ilyen nagyon ritka, ilyen hagyásfaszerűen vannak. Nem tudom, hogy sikerül-e leírnom ezt a tájat. Tehát itt hatalmas nagy legelő sok, de egymástól nagyon messze lévő tölgyfákkal. És hál' Istennek most már ott tartok. Úgy jöttem haza, hogy ezzel a Rókással, tehát a nagy dzsungelből, kérdőjel dzsungelből és erdőből ez maradt. Egy-két kérdés maradt megválaszolatlan. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó tapasztalataim voltak az első offertúrral kapcsolatosan. Nagyon örülök a fogadtatásoknak, amit a fiatalok megértettek belőle, amit el tudtak magukkal vinni. Ez is kérdés volt számomra, hogy mennyire lehet átadni ezt az elcsendesedést, ezt a befelé fordulást a mai fiataloknak, a mai izgága korban. De hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon jó tapasztalatokkal tértem hozzá, és én magam is töltöttem, ami talán nem utolsó szempont.
2: Sőt, nagyon fontos, hiszen attól válik hitelessé ez az egész, ha mindenkire hat, az összes résztvevőre, vezetőre és vezetetre egyaránt. Vannak-e már kitűzött új időpontok ennek a, mondhatjuk, sikernek nyomán? Már megvannak-e a következő offertúr lehetőségek?
3: Az offertúr lehetőségek megvannak, a honlapon ezt, a kerület honlapján ezt nyomon is lehet követni. Ugyanakkor azt is érezzük, hogy most még elsősorban és első körökben nem fog működni ez, hogy egyénileg jelentkeznek rá. Úgyhogy nekünk ezt továbbra is ilyen szervezett formában kiközvetítve kell a turnusokat valószínűsíten feltölteni, keresve azokat a gyülekezeteket, azokat a vallásos közösségeket, egyetemi gyülekezeteket, akár itt a Tiszántúl, akár az ország más területén, akik szívesen megpróbálnák, kipróbálnák magukat ebben a kerékpároszarándoklatba.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Bálint Ágnessel hallhatnak egy beszélgetést, aki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetője. A szakember a digitalizációban látja a jövőt és az egész nap bármikor elérhető készletben. A 150 ezer állománnyal rendelkező szakkönyvtárban több mint 10 dolgoznak azért, hogy az egyetem oktatói és hallgatóit kiszolgálják, segítsék az oktatás-kutatás területén. A Hittudományi Egyetem szakkönyvtárának vezetőjével Bálint Ágnessel beszélgetek, és mielőtt arra rátérnénk, hogy milyen célokkal áll neki a jövőnek a szakkönyvtár életét nézve, egy kicsit beszéljünk magáról a szakkönyvtárról, mert talán erről beszélünk keveset, hogy egy ilyenje is van az egyetemnek, amely kifejezetten azt a célt szolgálná, hogy a szakanyagokkal szolgálja ki a hallgatókat, jól gondolom én, és egyáltalán mi a története ennek a szakkönyvtárnak?
1: Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. Debreceni Református Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa. Valamikor szemináriumi könyvtárak szolgálták egy-egy oktató professzornak a kutatását és előadásait. Ez a rendszer azonban ma már szinte a múlté. Egyrészt a törvény is kötelezi arra a felsőoktatási intézményeket, hogy olyan könyvtárat működtessenek, amelyek a hallgatók érdekeit szolgálják, amelyeket a hallgatók oktatói közreműködés nélkül látogathatnak, tehát a nyilvántartási órák száma, de még annak a száma is elő van írva, hogy hány széknek kell lenni az olvasóban a hallgatói létszámhoz igazítva. Tehát mindenképpen a hallgatók igényeit és céljait támogatandó segíti a felsőoktatást egy ilyen szakkönyvtár. 1996-ban, ha jól tudom, én is most ismerkedem a könyvtárnak a közelebbi történetével, alapította meg az akkori rektor a központi szakkönyvtárat, akkor a szemináriumi könyvtárak anyagából került össze egy olyan válogatás, amely alapját képezte ennek a szolgáltatásnak. Bizonyos értelemben a szemináriumi könyvtárak ma is önállóan léteznek, de egy rendszerben vannak ezzel a központi könyvtárral. Egy fontos elem volt az, amikor a tanítóképző és a Hittudományi Egyetem egyesült, ekkor az egyetem a saját szakkönyvtárát és a tanítóképző Maróti György nevét viselő szakkönyvtárát összevonta az intézmény egyesítésének során, és így jött létre az a könyvtár, amely ma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György könyvtára nevet viseli. Ez egy kettős profillal rendelkező szakkönyvtár, megőrizte a hittudományi képzéseknek a profilját és a tanítóképző intézménytől örökölt profilt is, párhuzamosan mind a két szakterületet gyűjti, rendszerezi és mind a kettőben szolgáltat.
0: Csak a hallgatók kedvéért tegyünk tényleges és érthető különbséget a nagykönyvtári állomány és a szakkönyvtári állomány között, hogy mennyiben speciálisabb ez a szakkönyvtár, hogy mindenki érthesse, hogy valóban ez egy teljesen más profil és más célt is szolgál.
1: Nyilvánvalóan vannak átfedések, hiszen a nagykönyvtár valamikor a hittudományi képzéseknek az anyakönyvtára volt, sokáig ezt támogatta. Intézménytörténeti okai vannak annak, hogy ma már a levéltárral és a múzeummal együtt egy közgyűjteményt alkot, és közvetlenül az egyházkerület fenntartásában működik. A történeti állományban van átfedés, valamennyi átfedés van az általános ismereti tárgykörök tekintetében is, viszont az a fajta szakkönyvtári jelleg, ami kifejezetten a teológiai képzést, kutatást támogatja, illetve a tanítóképzéssel kapcsolatos módszertani, pedagógiai, pszichológiai anyagot illeti, az teljes körűen sokkal inkább ebben a szakkönyvtárban érhető el, hiszen a kiváló oktatóink napi munkájának az eredménye az, hogy lépést tartunk mi is ezeken a szakterületeken az új könyvek, folyóiratok megjelenésével.
0: Az oktatók és a hallgatók egyébként milyen időközben vehetik igénybe a könyvtárnak a szolgáltatásait? Kis túlzás a 024-es nyitvatartással működik, és bármikor be lehet térni, vagy megvan az a megszabott rend, ami közben jöhetnek a hallgatók?
1: Ez a 024 órás nyitvatartás, ez egy nagyon jó trend, és vannak már olyan teológiai könyvtárak az országban, akiknek ez sikerült meglépni. Hát hosszú távon nagyon jó lenne ebbe az irányba elmenni. Nyilván ez mindig függ a az adottságoktól, hol helyezkedik el, hogyan közelíthető meg a könyvtár. Ez most nálunk még nincs így, tehát megszabott nyitvatartási órákkal számolhatnak a hallgatók, viszont igyekszünk olyan időpontokban nyitva lenni, amikor ők órák után kényelmesen meg tudják közelíteni, van idejük beülni. Igazodunk a vizsgaidőszakokhoz, tehát a terhelésnek megfelelően alakítjuk a nyitvatartást is, viszont a 0-24 órás nyitvatartásnak van egy olyan módja, hogy ha elektronikus dokumentumokat szolgáltatunk, akkor annak nincsen ilyen fizikai korlátja, hogy az épületnek is nyitva kell lenni. A jövő az valóban az, hogy minél több dokumentumot 0-24 órában tudjunk szolgáltatni. Az egyetem ennek érdekében fizet elő hazai és külföldi adatbázisokra, sőt ezek nem csak a könyvtár területén kívül, azaz az egyetem területéről, hanem akár otthonról is elérhetőek. Tehát a legnagyobb kényelmet és rugalmasságot igyekszünk ezzel biztosítani az olvasóknak, hogy bármikor az érdeklődésük, kíváncsiságuk, netán egy nyomasztó határidő sürgeti őket, akkor hozzájussanak a szükséges olvasnivalóhoz.
0: Itt most egy-két célt már megfogalmaztunk, ez benne is volt a vezetői tervei között a jövőre nézve.
1: Hibrid állományfejlesztés, vagyis a papír alapú és emellett a digitális állományfejlesztése, az benne volt a koncepcióban. Nyilván nagyon érdekes helyzet van a könyvtári világban, és egyáltalán a kiadói világban. Azt gondolnánk, hogy a digitális gyűjtemények azok, mivel nem kerülnek nyomtatásra, nem igényel papírt, nem kell szállítani őket, ezért ezek olcsóbbak lesznek. Sajnos a valóság nem ez, hanem ezek a digitális gyűjtemények éppen azért, mert irdatlan mennyiségű folyóiratot, információt képesek összegyűjteni és egyszerre szolgáltatni, nagyon költségigényesek. Tehát mindig nagyon megfontoltan kell válogatni a kínálatból, hogy valóban a releváns és jól hasznosuló adatbázisokra fizessünk elő. De mindenképpen ez a trend, hiszen fizikailag nincs lehetőség arra, hogy papíron olyan mennyiségű dokumentumot gyűjtsünk, rendszerezzünk, egyáltalán elraktározzunk, amennyire egy mai kutatónak támaszkodnia kell.

0: határidejére tekintettel töredékes munkát végezzünk.
1: Mekkora a könyvtárnak az állománya?
0: 100 000-et meghaladó állományról beszélünk. Ez egy jó közepes könyvtárnak számít. Sajnos azért nem tudok egészen pontos számot adni, mert a tanszékeknek az állománya még most kerül feldolgozásra, és most fog az adatbázisba bekerülni, tehát az, amit én 100 000 fölé teszek, az a már leltárba vett dokumentumoknak a száma. Ez még azért jelentősen változhat, hogyha a közeljövőben a tanszéki könyvtárak állományát föl tudjuk dolgozni.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Egyetemi Templomban holnapig látható az Arcodat keresem című kiállításról szólunk, amely még augusztus közepén nyílt meg. Az épület, ami kulturális központként már többször képzőművészeti tárlatnak teret adott, ezúttal Olasz Ferenc fotográfus munkásságába vezeti be a látogatókat. Fényképein Krisztus arcokat örökített meg. A programnak plusz értéket ad, hogy egyfajta imasétaként is végigjárható alkalmat adva az elcsendesülésre, lelki ráhangolódásra. A szeptember 4-éig ingyenesen megtekinthető fotókiállításról Olá Ilona Tóth Matolcsi Lászlót, a Debrecen Református Egyetemi Templom kulturális igazgatóját kérdezte.
1: Olasz Ferenc fotográfus képeiből válogattunk össze egy tárlatra valót. Ami a különlegességét adja ennek a kiállításnak egyébként, az az, hogy imasétaként is végigjárható a kiállítás, tehát a képek elhelyezése, a térbeli elhelyezése az egész tárlatnak, illetve kihelyezett imádságszövegekkel is segítjük azt, hogy ez egyfajta elmélyülésre is lehetőséget adjon ez a tárlat és ennek a megtekintése.
2: Kicsit előre szaladtunk, úgy érzem, hiszen ezzel már elmondta, hogy valamennyire szakrális a téma.
1: Ugye Olasz Ferencről azt érdemes tudni, bár valószínűleg sokan ismerik az ő nevét, főleg akik a fotográfia iránt érdeklődnek, de akik nem, azok talán kevésbé találkozhattak vele. Az ő életműve az eléggé a szakralitás felé mutat, a fotográfusi életműve. Ugye ő nagyon régóta fényképez, és tulajdonképpen elég hamar az érdeklődésének a középpontjába a szakrális témák kerültek, és ez a kiállítás is elsősorban olyan képeiből válogat, nem kizárólag, de túlnyomó részt olyan képeiből válogat, amelyek kimondottan szakrális témájúak. Egészen konkrétan itt Krisztus arcok lesznek majd a kiállítás fő fókuszában, ugyanis az ő fotográfusi munkásságának az egyik szakrális témáinak az egyik fő lábát ez adja, ez a téma. Elég hamar elkezdett ő fotózni Krisztus arcokat, és ezek a legváltozatosabb helyen előforduló Krisztus arcok, és talán ez, ami szintén a különlegességét adja majd a tárlatnak, hogy itt a templomi freskókon előforduló Krisztus ábrázolásoktól az útmenti korpuszokon található Krisztus ábrázolásokig nagyon sokféle Krisztus arccal találkozhat a néző.
2: Tulajdonképpen ez több rétegű művészet, hiszen már meglévő műalkotásokról készül egy műalkotás értékű fotó, egy olyan fénykép, ami így aztán érzelmek többletét tudja hozzáadni az eredeti műhöz, ez mindig izgalmas.
1: Igen, és ugye ő pont azt fogalmazza meg fő fotográfusi küldetésének, hogy ő a világból egyre inkább eltűnő szakralitást szeretné valahogy egy picit megőrizni, megörökíteni.
2: Meg megmutatni, nem?
1: És megmutatni.
2: Tehát ráirányítani a figyelmünket, hogy egyébként
1: igen,
2: ott van.
1: Így van, és pont ez, ugye gondolhatná azt az ember, hogy mi a különleges abban, hogy lefotózok egy útmenti Krisztus korpuszt, és egyébként meg, ha megnézi az ember ezeket a képeket, akkor tényleg döbbenetes ereje van. Főleg, amikor azt látja az ember, hogy mondjuk egy olyan korpusz, ami látszik, hogy mondjuk egy évszázad ott van akár, és nem nagyon tartják már karban, mondjuk nincs a faluban már, aki foglalkozna ezzel, és hiányzik a kezelába, megtépázta az idő,

0: de még mindig ott van benne az a szakrális erő és töltet. Ezek nagyon drámai hatást tudnak kelteni ezek a képek.
1: A tematika így egyértelmű. Hány képet láthat a közönség?
0: Itt most 40 képből álló válogatás szerepel a tárlaton. Ez egyébként egy bővebb anyagból lett leválogatva. Neki volt tavaly a műcsarnokban egy kiállítása, amiben szintén ezek a szakrális témájú képei voltak alapvetően láthatóak. Az egy bővebb válogatás, mi de ebből
1: most
0: egy
1: székhez igazították.
0: Így van, tehát ugye a mi terünkben azért ennyi képet nem tudnánk kényelmesen elhelyezni, de mondjuk ez a 40 kép ez olyan, ami kényelmesen végigjárható, elhelyezhető.
1: És ha már ugye az elhelyezésről beszéltünk, akkor ugorjunk vissza mindjárt az elejére, amit említett, hogy nem csak arról van szó, hogy kitesznek pár fotót. Az egyetemi templom egyébként erre tökéletesen alkalmas terébe, hiszen már volt több kiállítás is, ami bizonyította, hogy erre is alkalmas ez a különleges tér, hanem úgy helyezik el, hogy a megértést, a befogadást is, a templommal járó elmélyülést is hozzá tudja tenni maga az esemény.
0: Igen, ugye beszéltünk már arról itt is többször, hogy variálható a templomtere az egyetemi templomnak, mert nem fixek a padsorok. Ez valóban egy nagyon jó lehetőséget kínál most is arra, hogy úgy tegyük be ezt a kiállítást, ami pici többletet ad. Tehát nem csak annyi, hogy az ember végig megy a falak mentén, az sem lenne egyébként természetesen kevés, mert a képek önmagukban adják az élményt, de nem csak végig megy az ember a falak mellett, hanem egy olyan térbe lép be majd, és járja végig ezt a kiállítást, ami önmagában is ad egy többletet.
1: És így maga a nézelődés, a szemlélődés és a hozzá kapcsolódó gondolatok, érzések valóban egyfajta fohászként tudnak megfogalmazódni.
0: A kiállítás 3 hétig lesz bent a templomban, tehát szeptember 4-ig tudják megtekinteni az érdeklődők. Ingyenesen látogatható a kiállítás egyébként, és 9 és 12, tehát 13 és 16 óra között van nyitva a templom, tehát ebben az időszakban tudnak jönni. És azt is szeretném még elmondani, ha szabad, hogy ezzel a rendezvényen mi kapcsolódunk a Református Egyháznak is az imádság éve programsorozatához. Ugye a rádió hallgatói szerintem ezt tudják, hogy Református Egyházban idén az imádság éve van, ugye minden év egy tematikus év, és mi ezzel a programmal szeretnénk tulajdonképpen kapcsolódni ehhez a tematikus évhez.
1: Ez a kettő előnye a kiállításnak így egybe kapcsolódik. Egyrészt, hogy egy szakrális térről beszélünk, amiben azért nagyon nem mindegy, mit mutatnak meg, de az egyetemi templom esetében már több jó példa igazolja, hogy vannak olyan kulturális tartalmak, vannak olyan élmények, események, amiknek méltó helye és megfelelő helye tud lenni ez a tér. A másik pedig az az előny, hogy a nagy erdőn vannak. Tehát egy olyan frekventált területen, ami egyébként tényleg útba kéne, hogy essen egyrészt minden debrecenének, másrészt minden ide látogatónak.
0: Így van, és aki mondjuk megy a nagy erdő felé, az mindenképpen annak útba is esik tulajdonképpen az egyetemi templom, mert hogy ott mennek el előtte, és hát kevesen tudják, tehát ugye még mindig küzdünk ezzel, bár már egyre kevésbé, de még mindig küzdünk ezzel, hogy sokan nem tudják, hogy az egyetemi templom az látogatható, és hogy programok és kulturális programok is vannak. És ezek a rendezvények szerintem nagyon jó alkalmat is adnak arra, hogy a szélesebb közönség is tudja és szokja azt, hogy be lehet jönni az egyetemi templomba, és hogy akár programokat is találhatnak itt nálunk.
1: Az egyetemi templomnál mindig el szoktuk mondani, hogy az a sajátosság, hogy bár templomként funkcionál, tehát gyülekezeti alkalmak is vannak, de hogy egy kulturális rendezvény helyszín is, konferencia helyszín is egyébként, de az most ilyenkor nyáron talán kevésbé fontos. Mennyire sikerült megtölteni élettel mondjuk az elmúlt időszakban az egyetemi templomot? Mondja, hogy küzdöttek azzal, hogy pozícionálják a templomnak a helyét, a szerepét, de ma már azért elég sokan tudnak erről. Remélhetőleg innél többen keresik is, és kihasználják azokat az adottságokat, lehetőségeket, amiket az épület nyújtani tud. Hogyha most a 2026-os eddig eltelt hónapokra nézünk, akkor azt lehet mondani, hogy most már beérkeztek oda, ahova szerettek volna?
0: Én azt tudom mondani, hogy igen. Tehát egyre többen tudnak rólunk, egyre több szerintem színvonalas programnak adunk helyet, és van már kifejezetten olyan közönség a városban, aki szerintem tud róla, és kérdezi is adott esetben, ha arra jár és belén. Tehát erre van példa, hogy bejönnek, és akkor kérdezik tőlem, hogy lesz valami kiállítás mostanában, és akkor mondom, hogy igen, kiállítás, koncert, bármi egyéb programunk van. Tehát szerintem igen, hát most például az idejében a március-áprilisi koncertszezonunk az egészen sűrű volt. Tehát 2 naponta voltak koncertek az egyetemi templomban.
1: Hol tartunk most látogatottságban, hogyha az idei évre ránézünk?
0: Most ilyen 6500 körül jár az idei látogatottságunk, ami a terveinkhez képest egy nagyon jó szám, még picit több is, mint amit gondoltunk.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debreceni Református Egyetemi Templomban holnap záruló kiállításról, a Debreceni Református Hittudomány Egyetem Maróti György szakkönyvtárának új vezetőiről, és a Tiszántúli Református Egyházkerület Offertúr programjáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Búzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket. Ez szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan valamivel több mint 27 percen belül érkezett meg a mentőegység. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, augusztusban országosan 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből Budapesten csaknem 17.000-szer. Júliushoz képest az esetek száma országosan 0,6%-kal nőtt. Az esetszám tavaly augusztushoz viszonyítva országosan csaknem 8%-kal volt magasabb. A legsürgősebb esetek 90%-ában a kiérkezési idő az észak-alföldi régióban volt a legalacsonyabb, az észak-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, több mint 30 perc. Kiemelték, a cél, hogy a mentőegység a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül megérkezzen. Közölték azt is, hogy az UMS a kiérkezési adatokat minden hónapban nyilvánosságra hozza. A mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési idő. Őket, országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosságbontásban, az esetszámokat is feltüntetve. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatósági vizsgálatok során olyan internetes oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevére, korábbi internetes címére, illetve arculati elemeire hasonló felületeken kínáltak étrendkiegészítőket. A fogyasztók számára ez azt a benyomást keltheti, hogy az adott termék egészségügyi intézmény vagy gyógyszertár ajánlásával ellenőrzött körülmények között kerül forgalomba, de ez nem felel meg minden esetben a valóságnak. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, a termék összetételére és hatóanyagaira vonatkozó információkat, és nézzék meg, hogy a termékhez kapcsolódó állítások nem ígérnek egy gyógyhatást vagy irreális eredményt, illetve a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek, derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. Az intézet tanulmánya arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben lévő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A fejlődési dinamika legszembetűnőbb eredménye Miskolc előretörése. A város 2014 óta 18,3 indexponttal javított, ezzel Pécset és Debrecent is megelőzve a legdinamikusabb fejlődő megyeszékhely lett. Miskolc 4 helyet javítva, így jelenleg a 10. a fejlettségi rangsorban. A legelmaradottabb 15 kis település elsősorban Borsodabói Zempénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén, több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen, másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Bikén.
1: A Bogyós Gyümölcskertben. Szentpéter esernyőjén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esetek.
3: Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Szajha, mondta magában, s megrettent, olyan természetes volt számára ez a szó. A vénasszony is az volt, a lány is az. Franciska látta egy vendéglőben, egy tálból mártogatott valami férfival. 20 éves nagylány létére még össze kellett verni, s az volt a válasza, hogy megszökött az apja hajlékából. Egy sort sem írt azóta, egyetlen engesztelő sort sem, egy kurta kérést sem, hogy apám, vétkeztem az úr ellen, és te ellened, bocsáss meg. Semmi, semmi. Mintha ezzel üzenne, hogy egyedül is megvan, és nincs szüksége rá. Talán már templomba se jár, csak mázol, egyre mázol egész nap. Ez volt az egyetlen, amihez türelme volt, amit szeretett. Corinna. Honnan szedhette ezt a nevet az a boldogtalan Edit? Ha megjött, azóta itt van, s ha itt van, azóta kinnül a fügekertben. Elcsodálkozott az érzés hevességén. Hát ennyire gyűlöli jó Mihályt. Ahogy elképzelte, hogy Annuska most kinn van a Honvéd utcában, hogy oda ment legelőször, beszél, rázza a haját, kimos egy poharat, szaladgál. Megkeseredett szájában a bor. Mikor kitörte a combját, és hónapokig gipszben kellett feküdnie, Jankának minden érintése fájt. Árpádka jó volt hozzá, ő a legjobb teremtés a világon, de akkoriban valahogy majdnem mindig tanulni valója volt szegénynek, soha sem ért rá bejönni hozzá, csak néhány percre. Annuska az mindig jött, nappal éjjel. Megrecsent a padló, alig hangosabban, mint mikor egér fut át a kancellárián, s már ott is volt, mezítláb hálóinkben. Sose hozott magával gyertyát, míg átjött a sötét udvaron, mert nem félt semmitől kicsikorában. De ruhát se vett magára, úgy járt legszívesebben, félpőrén, hogy az ágyból is meg kellett vernie. Milyen nehezen tudta megütni a gipszes lába miatt. De azért csak eljött minden éjjel, mezítláb, ugyanolyan hálóingesen, óvatosan megnyitotta az ajtót, besurrant, ráhajolt a párnára, és megkérdezte. Nem félsz, édesapám? Szajha! Egyszer maga se tudja miért, azt felelte neki, hogy nem fél, mert az úr vigyáz rá. Akkor jó, felelte azonnal, akkor én már nem is jövök többet. Eltáncolt pucér talpán. A püspök májbajos. Nagyon jó volna püspök lenni. Genfet is jó volna viszont látni megint. Lehet, hogy azért mégsem olyan egészséges, mint gondolja. A füle néha zúg, és megszédül mostanában. De az úr vigyáz rá. Isten bocsássa meg, most valahogy nehezebb kimondania. Annuska elindult a kárhozatba vivő úton. Franciska a gonosz nyelvével azért tiszta szívű, üdvözül. Szegény Edit is üdvözül, mit tudja ő, mit cselekedett. Árpád, a jó, Janka, az együgyű, a gyermek Zsuzsanna, mind-mind, és szívből reméli, hogy ő is. Kun Lászlót meg a kárhozat várja, és az várja Annuskát is, nincs irgalom. 9 év óta nem dübörögtek nóták nagypénteken, nem sikoltoztak, nem kenték össze festékkel a bútorokat, nem olvastak erkölcstelen könyveket, nem káromkodtak fertelmesen a házban. Kun László Isten gonosza, de más formán gonosz. Mindegy. Mindkettőt a kárhozat fogja megégetni. Az úr haragja örök. Editet eltemetik délután. Nem kell látogatni menni. és nem kell az anyósának pénzt küldeni ezentúl. Ha a gyűrűit eladná, vehetne talán egy téli cipőt. A gyűrűk őt illetik. 10 óra van, mindjárt dél. 3 órakor meglátja Annuskát. Franciska azt mondta, nem szabad hozzászólniuk. De ehhez ő jobban ért, a bűnökhöz jobban ért, mint Franciska. Mert jaj annak, aki által a botránkozás történik, de az Úr a megtérő bűnösnek megbocsát. Ha megbánja a bűneit, ha megkérleli, megbocsát neki, Isten törvénye és parancsa szerint. Persze vissza azért nem jöhet, s itt nem alhatik, még egy éjszakát se tölthet itt. Nincs is hely. Legfeljebb, ha Kati vaságyát beállítanák az övé mellé a kancelláriába. Különben a veje sem engedné, ebben az egy kérdésben egy véleményem vannak. Megbocsát, de menjen innen a lány. Vajon mit védhetett Annuska Kun Lászlónak, hogy az annyira gyűlöli? Nyolc. Gergely nem volt otthon. Hun László tudta, hogy ilyenkor a halom túlsó felén van dolga, odaérkeznek faluról a szekerek. Gergelyt csak a dél veti majd haza, mire elkészül a lerakodással. Ha valami véletlen mégis itthon fogta volna, mindjárt visszafordulna. Ma reggel nem tudná elviselni, hogy Gergely átkönyököljön a közös kerítésen, s hátrább bökve gálicpettyes karimátlan kalapját, a megboldogultról érdeklődjék. Csend és magány. Ezt rendelte Német Gyurka az imént. Ugyan tudta ő ezt orvos nélkül is. Nem mintha Gergely sokat terhelné az embert, de azért mégis illik szót váltani vele, ha már ő gondozza a gyümölcsösüket. Ezt is Anzsu hozta rájuk, ezt a Gergelyt. Ha Anzsut nem kell kidobni a parókiáról, nem szorulnak arra, hogy a szomszéd gondoljon a szőlőjükkel. Így mégis van valami termés. Gergely ért a szőlőhöz, a fákkal is ügyesen elbabrál. Valami gyümölcs még marad is a csőszködése után. Körülnézett. A szilvafán még rajta volt a muskotáj utódja. A téli alma most kezdett pirulni. Körte nem volt az idén. Barack sem. A szőlő meg satnya, savanyú. Kevés volt a napsugár. Vajon észreveszi-e valaki, hogy a kulcsos tábláról leakasztotta a gyümölcsös kulcsát? Belökte az ajtót. Vékony cipője elmerült a híg homokban. Régen téglasor vezetett fel a kapuig. De a háború alatt széthorták a téglákat, s most a lágy barázdán kellett fellépegetnie. Bereteszelte a verőcét, felment a domb tetejére, ahol a tenyérnyi szín állt, a 4 faoszlopon nyugvó zsindely fedél. Alatt a csepp nyitott tűzhely. Azt nem tudták széthordani, mert Anzsu összecementezte a tégláit. A háború előtt ide jártak szalonnát pirítani, s a fedél alá húzódtak be, ha elkapta őket az ivatar. Kun László felbontotta az orvosságot, húzott egy kis vizet, megmerítette a fapoharat, amelyet valaha Anzsu faragott, s ott lógott egy vékony láncon a kávához erősítve. A vödröt 10 évvel ezelőtt elvitték a katonák. Ez a mostani új vödör. A pohár nem kellett senkinek. Mikor először látta a papékat, Janka ivott belőle, s hogy letette, gondosan megtörölte egy piros csíkos törlővel. Lenyelte az orvosságot, nem volt semmi íze. Leült, lehúzta a cipőjét, kirázta belőle a homokot. A Kunhalom legmagasabb pontján volt. A domb alatt az országúton még látszott a Német Gyurka kocsia. Most tűnt el a kanyarodónál. Tegnap vacsora közben határozta el, hogy elmegy az orvoshoz. Olyan szívdobogás fogta el, hogy nem tudott lélegzeni egy ideig. Míg Janka Zsuzsannát fektette, át is szólt neki telefonon, s ma reggel 8 tájt el is ment hozzá. Vagy egy óráig vizsgálta, és szinte nevetségesen jól esett neki, hogy a vérnyomását méri, röntgenezi, a kezére, lábára valamit ráerősít, s míg a szívverése vonta vonal lebegését figyeli, ő moccanás nélkül fekhetik, nem kérdez senki semmit, s elbámulhat letűrt zoknián, és azon, milyen fehér a bőre az okni alatt. Ide kimerültség, mondta az orvos, a nem alvás, a fokozott ingerlékenység, a szapora szívverés, mind-mind ideges okokra vezethetők vissza. Valamit magyarázott még, hogy a sok munka, a család szomorú körülményei, a kedves halott miatti fájdalom indokoltá teszi, ha nyugtalanabb a szokottnál. Kun László szeretett volna a szeme közé nevetni. Mindegy, fő, hogy felírta a Sevenalt. Még soha életében nem vett be idegcsillapítót. Remélhetőleg annál hevesebben reagál majd a szervezete. Kell, hogy ne verjen a szíve ilyen hevesen. Kell, hogy nyugodt tudjon maradni, hogy mozdulatlan arccal végigbírja a temetés óráit. Naponta háromszor egy szemet, mondta Németh Gyurka, aki méghozzá olyan kedves is volt, hogy a kórházba menet felhozta ide a kunhalomra. Gergellyel kell megbeszélnie valamit. Ezt hazudta neki. Talán kevés lesz naponta háromszor egy szem. Lenyelt még egy pirulát. Innen fentről messzire el lehetett látni. A láthatár szegélyén két párhuzamos félkör villogott, a Tisza meg a part menti jegenyék. Itt szélcsend volt, de a parton amott szél fújhatott, mert a jegenyék vonala nem zöld, hanem ezüst, s a víz a lábuknál sárgállott, mint a réz. A város kéményei füstölögtek, nagy kémény, kis kémény egymás mellett eregette a füstöt. A gyárkémények torka fekete volt, a házakéi meg fehér. Itt folyton főznek egész nap. Ez a város sose fog rászokni az üzemi kosztra. A kefegyár előtt szégyen szemre szilkével ácsorognak az asszonyok, s a műszakok ebédszünetében beadják az otthon főttet a rácsos kapun. Tarba is füstölgött, s bár nem tudta innen szabad szemmel kivenni a parókiát, tudta, hogy náluk is ég már a tűz. Janka kint matat a konyhában. Közvetlenül alatta a fügekert volt, de onnan elfordította a szemét. Lassúdott a szívdobogása. Megtámasztotta a derekát az egyik faoszlopon. Tulajdonképpen hónapok óta nem egészséges már. Egyre rosszabbul alszik, egyre nehezebben ébred. Az utolsó hetekben már a szónoklás is idegesítette. Volt egy pillanat, amikor azt hitte, nem tudja végigmondani a szent beszédet. Már réges-régen el kellett volna mennie az orvoshoz. Persze annak is megvan az oka, hogy olyan nehezen szánta rá magát. Ha a mandulája fájt volna, vagy elgenyed egy ujja, nem kellett volna attól tartania, hogy olyasmiket kérdez majd az orvos, amire nehéz a válasz. Szerencsére végül se kérdezett semmit. Megelégedett azzal, hogy tavasz óta kisebb-nagyobb rendellenességeket tapasztalt a szív működésében. Mit szólt volna, ha megmondja neki, hogy a múlt éjszaka majdnem megölte Jankát? Nem tudott ülve maradni, elindult a barázdák között, s megint megmerült a cipője. Egyszer még tavaly télen kapott egy fenyegető levelet. Aláírás persze nem volt rajta, s az ismeretlen levélíró azzal fenyegette, hogy mielőtt felakasztanák, majd kitépi a szívét. Indokolta is, hogy az ilyen istenáruló, hazagyalázó gazemberre csak ez a vég várhat. Akkor még csak dühös se lett miatta. Eltette szépen a többi névtelen levél közé, amelyeket az évek során kapott. De ma éjszaka, mikor Janka elaludt mellette, különös elevenséggel jutottak eszébe ezek a sorok, s elképzelte, ugyan mi lenne, ha behozná a konyhakést, kivágná a Janka szívét, aztán még ki is vinné a szobából, és odaakasztaná a hársfára a kancellária ablaka elé. Rettenetes volt, mert csírva fakadt a gondolattól, s olyan hevesen és visszanyelhetetlenül zokogott, hogy kimenni sem mert, hát ha felkölti Zsuzsannát. Az ördög hordaná már el az árvát a házból. Nem elég, hogy az öreg miatt nem tarthatja maga mellett a káplánját, még az is elfoglal a lakásukból egy szobát. Réges-régen ideje lenne már kitelepíteni Zsuzsannát a hálószobából. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, s ha mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. Pál megírta elég világosan. Mennyi névtelen levelet kap? Hát csak írdogáljanak. Isten ne vegye bűnül, néha azt érzi, hogy a levelek egy részét, azokat, amelyek szövegéhez újságpapírból vágják ki a betűket, s egy ívpapírra ragasztják, és olyan okos és figyelemreméltó dolgokat tartalmaznak a rettenetes átkok mellett, maga az após írja. Szerencsétlen hülye. Bonifáz Gimel, akit minden nap 10-szer elemleget, elsőnek írta alá a békeívet Lucernben. Tegnap olvasta a Békei Szabadságban. Ha nem olyan zavart a feje, haza is hozza a lapot a tanácsból az öregnek. Hadd szerezzem már neki egy pár vidám órát. Majd lesz zokogás és lesz ivás. Bonifácius apostáta. Pál olyan félreérthetetlenül megírta. Minek ide magyarázat? Mit akar? Elpusztuljon az egyház, Krisztus egyháza? Egyáltalán mi bajuk van vele az embereknek? Egy szót nem mondott, nem írt le, aminek az igazságáról meg nem volt győződve. Isten hatalma végtelen. Most úgy tetszett neki, hogy a kommunisták vezetésére bízza az országot. Ám a templomok nyitva vannak. Keresztelnek és úrvacsorát osztanak az egyházi férfiak. S a kommunisták is a békét akarják mindenképpen. Aki nem a békét akarja, az nyilván a háborút kívánja vissza. Soha többé nem akar háborút. Soha, soha többé. Tegnap estére már olyan volt a teste, mint a tűz. Janka végre nem sírt, nem is panaszkodott, hogy holt fáradt. Nem volt se nagymosás, se vasalás, se nagy takarítás. A könnyek is elapadtak, és a ház nagy nehezen napirendre tért a haláleset felett. Úgy ölelte Jankát, mint a menekülő, aki végre hazatalál. A szoba feketeségében nem látszott az arca, csak vállának szép gömbölyűsége érződött, száraz, langyos bőre. A vállában, a karja vonalában volt valami szívszakasztóan ismerős. Mi égett benne tegnap éjjel? A vízözön se tudná kioltani. Janka egy pillanatot sem várt, azt a pillanatot sem, míg elcsendesedik a lihegése, hanem kibújt a karjából, s azt kérdezte. Nem szorít a fekete cipő, mert akkor kisánfáztatom a temetésig. Nem válaszolt neki, pedig akart. A torkában volt valami iszonyú szó, valami káromkodás, amit valaha Anzsutól hallott, de nem tudott megszólalni. Janka azt hitte álmos, bebújt a paplan alá, és egy pillanat múlva már aludt. Egy kicsit mozgolódott, forgolódott még álmában, aztán elcsendesedett. A konyha kés a konyhaasztal fiókjában volt, messze a hálótól. Ha az éjjeli szekrény fiókjában van, megöli Jankát. Evett egy pár szem szilvát. Reggel csak a teáját itta meg, korán, hogy ne kelljen szót váltania azzal a vénasszonnyal, aki már tegnap a vacsoránál is undorította. Az a tegnapi vacsora, az apósa az asztalfőn, egyáltalán hogy lehet az, hogy ebben a házban még mindig az apósa ül az asztalfőn? Janka az asztal végén, ő az apósa balján, mint valami vendég. Tegnap a vénasszonynak mellé terítettek, s velük szemben ült Zsuzsanna, meg az árva. Ugyan ki tudott volna lenyelni egy falatot? Ez is az idegesség lehet, ez a különös görcs, amelyet nem is annyira a gyomrában, inkább a torkában érez. S olykor hirtelen

mondta utóbb, hogy azt hiszi, talán politikai okokból húzódozik. Ostobaság, hogy még ők sem beszélhetnek szabadon, kertelés nélkül. Ő meg van arról győződve, hogy a püspök a legjobb hite szerint cselekszik, s reméli, hogy a püspök hasonlóképpen. Persze ez a pesti parókia, amelyről szó esett ezen a beszélgetésen, nem kis politikai feladattal járna. Autó is tartozik hozzá, külföldi utak. Jó volna úgy tudni franciául, mint az apósa, olyan természetesen, ékesen, ahogy az öreg a németet, az angolt is beszéli. Harmadéve, mikor Pesten járt, véletlenül elhaladt ezelőtt a parókia előtt is. Micsoda fák, micsoda ház, micsoda betonos utak. Ha háború lenne, elpusztulna ez is. Ne legyen háború. Nőjön fel Zsuzsanna békében. Nagyon szeretne Pestre menni. A pesti parókia csak az első lépés az úton. Az utolsó a Duna melléki püspökség. Mit vinnyogott Janka, hogy ő fél a nagyvárostól, hogy ő inkább maradna? Butaság. Ha elmennének innen, az öreget és Árpádot is itt hagyhatnák. Én kipótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett az én seregem. Ezt mondja az úr. Sokat is kell, hogy pótoljon. De az Isten irgalmas. Mit csináljon? Ő ma elmenne innen, csak hogy amíg nem beszélt Annuskával, nem tud végleges választ adni a püspöknek. A szállodában megtalálhatta volna ma reggel, de az öreg portás ismeri őt, s talán Annuskát is látta valahol. Nem beszélhet Annuskával úgy, hogy egy idegen is tudjon róla. A temetés után, ha addig nem sikerül találkozniuk, majd lehívja a káplániába. Ott nyugodtan beszélgethetnek. Majd kitalál valamit. Azt mondja az apósának, hogy meg akarja fedni, vagy számon kéri tőle az elmúlt esztendőket. Az öreg úgy sem mer ellenkezni vele. Nem, a káplánián mégsem beszélhetnek egymással. Lehetetlen. Mit csináljon? Ha megérkezett, most Anzsunál van a Honvéd utcán. Őt ismeri az egész város, nem mehet ki a fügekertbe. De mi lesz, ha nem jött el a táviratára? És mi lesz, ha egyáltalán nem is találkoznak? Ha nem tud beszélni vele, nemet kell mondania a püspöknek. Ha nem tudja rábeszélni Annuskát, hogy költözzék más városba, nem telepedhetik át Pestre semmiképpen. Pest nagy, de mégsem annyira, hogy a találkozás elkerülhető legyen. Az úr Annuskát a kárhozatra választotta ki, őt meg az üdvösségre. Hiszi, megéri valaha, ha erőt vesz gonosz indulatain. Jó, hogy egyikük elkárhozik, a másikuk meg üdvözül. Az üdvösséget se lehetne elviselni Annuskával együtt. Az express levelet a távirat után egy nappal adta fel neki. Azt azóta meg kellett kapnia. Az ajtaján két név volt, a sajátja meg egy férfié. Meg kellett volna kérdeznie a házmestertől, hogy ki ez a férfi. És ha nem a férje? Bárcsak a férje volna. Bárcsak ne volna a férje. Neki is éreznie kell, hogy beszélniük kell egymással, mielőtt a család előtt találkoznak. Ilyesmit nem lehet megkérdezni egy házmestertől. Névtelen levelek? Hát nem érti ez a buta nép, hogy a kommunisták nem akarnak háborút? Apa, aki végigolvasta Lenin meg Sztálin összes műveit, azt szokta ordítani, hogy ez csak trükk, hogy hozzátartozik a taktikához. Mindenkinek azt kell mondani, amit az a legjobban szeretne. A külföld meg messzi van, hogy láthatna a dolgok mögé? S ugyan ki az az eszement, aki a háborút választaná, mikor békében is élhet? Apa azt mondja, ez mind csak maszlag. Ha eljön az ideje, ha azt kívánják az érdekeik, majd pontosan az ellenkezőjét fogják magyarázni. S azt is bebizonyítják valamilyen Lenin idézettel. Ez a dialektika, mondja apa. Apa bolond és gonosz. Nem csalók ezek. Igazán békét akarnak, nekik is fáj a halál. Nem kell háború.
Ha eszébe jut az az éjszaka, az ostrom utolsó éjszaka,

0: vagy a reggel, amikor az árva keresztet rajzolt a kapura. Apa meg, mint valami részeges színész, suhogó sejemmel és úrvacsora kancsóval várta az oroszokat. Kati a földhöz verdeste magát rettegésében, és Janka, aki akkor már a menyasszonya volt, hamuval kente be az arcát, és a Kati fekete kendőjével kötötte le a haját, hogy öregnek látszódjék. Megint émelyegni kezd a szégyentől. Hogy féltek, hosszú tűrő Isten? Hogy fütyült az az álnok, cinikus kamasz? Hogy fosztogatott, hogy elemére talált végre? Ezt akarják vissza, a rémület éjszakáit? Hogy félt ő is, csak lézengett a szobákban. Piros volt az ég. Anzsu a gyalázatos napokkal azelőtt kinrekedt a fügekertben. Ha vissza tud jönni aznap estére, mikor elment, s nem csak az oroszokkal együtt ballak haza az istentelen, talán másképpen történik minden. De Anzsu kisétált a házból a legnagyobb ágyúzásban. Mintha csak a piacon volna dolga, úgy indult el az utcán, mert Annuska a képeit siratta. Kin voltak Anzsunál a fügekertben. Apa nem tűrte meg őket itthon. Elhozom, ne ríjon, mondta Anzsu, mintha fontos lett volna az a pár nyavajás vázlat. Annuska eleinte énekelt örömében. Rossz volt hallgatni az énekszót meg az ágyú dörgést. De mikor Anzsu nem jött haza estére, mikor napokig nem került elő, lelohadt a kedve. Csak ült az óvóhelyen a parókia pincéjében, és befogta a fülét, hogy ne hallja az ágyúszót. Akkor már a gépfegyverek is kelepeltek, s az árva Jankát ijesztgette a szomszédból hozott hírekkel. Janka holtsápat volt a fekete kendő alatt. Mit féltek, kicsinyhitűek? Dörgött apa. Az úr megvédi választottjait. Majdnem megverte a két lányt, meg Katit, úgy felháborította, hogy valaki fél. Félni mer az ő jelenlétében, s nem érzi az Isten közelségét és az úr kegyelmét a feje felett. Itt ezen a helyen egy megyfa állt valaha. Az Annuska megyfája. Ő ültette Anzsuval. Kifagyott harmadéve. Ma is látja, pedig már a tövét is kiásta Gergely. Annuska mindig aláállt, megölelte a törzsét. Piros sima kérgére hajtotta az arcát, szagolgatta. Azt mondta, jó szagú. Anzsu volt a bűnös, minek ment el a fügekertbe? Az árva is bűnös volt. Mit hordta a szót, azokat a rettenetes híreket? Kati is bűnös volt, ott sipákolt egész nap. Hozta a hamut, össze-vissza mázolta vele Jankát, hogy undorító volt még csak ránézni is. Annuska kiverte a kezéből a hamvastálat. Az utolsó éjszakán elhallgatott az ágyúzás, s a csend sokkal félelmesebb volt, mint azelőtt az állandó dörgés, ropogás, a fegyverek zaja. Az oroszoknak patkolatlanok a lovaik, azt mondta Anzsu. Annuska felment a padlásra, s a padláslyukon át leselkedett ki az utcára, de nem látott semmit, csak az ómalom égett az északi soron. Három napja nem voltak akkor már ágyban. Janka a pincében szunnyadt el a Kati vállán. Árpád meg az öreg a kancellárián dőltek le egymás mellé. Feküdjék le mindenki, dörgött apa. Az úr vigyáz, imádkozzatok. Ő akkor hátrament a káplániára, s azon tűnődött, felvegye-e a palástját, mint apa, aki abban feküdt le a díványra, de aztán elszégyelte magát, mégsem vette fel. Nem, soha többé háborút. Hány óra lehetett? Éjfél már elmúlt, félig leégett a gyertyája, villany két hete nem volt már az utolsó nagy bombázás óta. Ült az ágya szélén, kifűzte a cipőjét, hány ingert érzett, mint mindig, ha valami rendkívüli dolog történt vele. Aztán elaludt a gyertyája, elfújta a léghúzat. Annuska ott állt a nyitott ajtóban, és ráfordította a kulcsot a zárra, mikor belépett. Nem akar háborút. Nem akarja, hogy Zsuzsanna valaha féljen, hogy nélkülözzön, padlásablakból lesse, jönnek-e hát idegen patkolatlan lovak a város utcáin. Értsétek meg, ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet. Ezt mondja a prédikátor. A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú elveszti magát. Nem hagyja Zsuzsannát, a házat, az országot, a templomokat. Béke kell a világnak, és ha az az ára, amit fizet érte, megfizeti. Isten belelát a szívekbe. Miért az anyósa halt meg, az a szerencsétlen őrült? Miért nem az apósa, a gonosz eszelős?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyümölcs gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Paszti fiú esete.
10: Pilátus testament.
11: Szigetkék.
12: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvedik. szenvednek a tudományos előmenetek, két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan fáborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a D-Sound együttes munkásságával ismerkedünk meg, tartsanak velünk. A zenekar 2002-ben alakult, amikor is Murgui Zsolt Dezső a csapat feltalálója szólóban történő próbálkozása után végleg úgy döntött, hogy inkább húsvér zenészekkel veszi körül magát, mintsem, hogy állandóan a japán kollega, vagyis szinti szolgáltassa zenéje alá a ritmust. A banda végleges formáját néhány tagcserét követően 2004 tavaszára érte el, a zene meditatív, merengő, de ugyanakkor meglehetősen progresszív. A D-Sound szerzeményeinek jelentős többsége instrumentális, a szövegvilág arról a mindennapos vívódásról szól, mert mi kis emberek a világ történései, a közvetlen környezet és a média terror kapcsán megélünk. Ennek kifejezésére tökéletesen találja meg és használja progresszív zene, mint például a Pink Floyd, Mike Oldfield hangzásvilágát és eszköztárát. Az album négy nagy tétele belső lényegével fogva tartozik össze, a témák lágyan nyújtóznak, elhalnak és egyesülve egymást erősítve szövődnek új mintákba, születnek újjá más-más altételekben. Az album egészére jellemző egyfajta szűnni nem akaró lüktetés, a muzsika helyenként repetitív, mert a gitár csipkész díszít megunhatatlanná. Közreműködtek Murgui Zsolt Dezső gitár, ének, dorom, Ladányi Tibor billentyűs hangszerek, Takács József basszusgitár, Földes Ádám dobok, ütőhangszerek.

0: Digitális Álom című műsorunkat hallották, melyben a D-Sound együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyülés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előrevásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nicu Sardan, román elnök kiemelte, Románia a kohézió barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztort.
3: Ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne. És a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka.
2: A Tiszánéneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felső Zsolcai Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója.
4: Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját.
2: A himnusz kéziratának különlegességei.
5: Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy ugye hozzá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta hozzá végeztendőt. Ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, mindjárt azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztor, a nagyberegi református liceum igazgatójának munkáját. Az augusztus 20-a alkalmából átadott kitüntetés a külhoni magyarságért, a közösségért és a magyar kultúra megőrzésért végzett tevékenységet ismeri el. Tóth Lászlóval az életútjáról, a lelkipásztori szolgálatáról, valamint a nagyberegi liceumban végzett munkájáról a következő percekben Birta Zoltán beszél.
2: 2026-ban két kárpátaljai református lelkész is megkapta a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, ami a külhoni magyar közösségért végzett szolgálatról. Szóval engedje meg a Vesperesről, hogy itt széteren keresztül gratuláljunk a díjhoz, és kicsit ennek apropóján engedje meg, hogy beszélgessünk az életéről, munkájáról, szolgálatáról. Nagyon sok alkalommal találkozunk itt az éteren keresztül. Ez azért visszakapcsolás, mert azt, hogy rengeteg területen végzi a tevékenységét, a szolgálatát itt Kárpátalján. Hogyan indult a lelkészi karrierje, és még volt a település, onnan származik?
3: Én Beregrákoson születtem, és igazából az első olyan dolog, ami a hivatás területén, amivel a hivatás területén találkoztam, az nem a lelkészi pálya volt, hanem az úr azt akarta, úgy látszik, mert nyilván ez az ő akarata lehetett, bár akkor még a kapcsolatom vele nem az volt, mint ami ma, hogy tanítói pályán induljon el a hivatásnak a keresése, és én a munkácsi tanítóképzőt fejeztem be, és aztán utána visszatértem abba az iskolába tanítani, ahonnan elindultam a tanítóképzőbe. Tehát először ez volt, és több éven keresztül dolgoztam, mint alsós tanító, előbb, mint napközis szervezőpedagógus, és aztán egy osztályom is lett, és ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az úrral jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka. A családom is úgy volt vele, hogy hát akkor most már ez egy révbeérés, tehát élete végig, nyugdíjas koráig alsós tanító lesz. És amikor én bejelentettem azt, hogy hát ez nem így lesz, és én el fogok jönni az iskolából, és szeretnék tovább tanulni még, ráadásul nem itthon, hanem ugye Magyarországon, és ugye későbbiekben ez Debrecen városában történt, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám. Volt ilyen is, hogy azt mondták, hogy hát nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, ilyenek, de valahol ez a bogár úgymond el volt ültetve a fülemben, és ez úgy folyamatosan ott volt utána, hogy hát ha Isten azt akarja, hogy más területen tudjam őt szolgálni, tudjam az embereket szolgálni, akkor ezt meg kell lépni, ezt a lépést, és akkor így én innen kerültem el Debrecenbe a Református Hittudományi Egyetemre.
2: Van az ember életében, hogy hiányérzet van? Megvan a diploma, megvan a munkahely, ott viszont látjuk a ranglétrát, előrébb vagyunk, elfogad a közösség, de mégis van egy olyan életérzés az emberben alaphangként, amely azt sugallja, hogy ha jön egy ilyen külső mondat, hogy csináld azt, amit igazán boldoggá tesz, akkor el kell gondolkozni, hogy tényleg valami hiányzik ebből?
3: Biztos, főleg azért, mert ugye az Istennel való kapcsolatunknak az elején, amikor ott megváltozik az embernek az élete, akkor azzal egyfajta életútváltozás is megtörténhet. Nyilván, hogy ez nem mindenkinél van az, hogy az Isten lelkészi szolgálatra hívja el, de amikor az embert az Isten szent lelke újjászül, akkor biztos, hogy lesz egy olyan szolgálat az életében, ami egy lelki területet is érint. Tehát ez nem feltétlenül lelkészi pálya, ez lehet, hogy valakinél tanárként ugyanez lezajlik, és az Isten azt mondja neki, hogy akkor te legyél egy hitoktató a gyülekezetben, vagy egy zenész, és akkor te legyél egy énekkarnok, egy gyülekezetnek a kántora. Tehát ezek a dolgok meg kell, hogy jelenjenek egy hívő embernek az életében, és kit mire hívott el az Úristen abban a közösségben, amiben ő van, vagy akár egy tágabb közösség, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis valahol meg fog jelenni. Akár egy hiányérzetben, hogy én még szeretnék valamit tenni, még szeretnék valamit csinálni, az, amit most csinálok, az is nagyon jó, abban is jól érzem magam, nem véletlenül választottam ezt, de valami még hiányzik.
2: Lelkészként az azért nagyon sok kérdés van itt, hol vagy másút, pláne, hogy az ember teológián fejez, akkor azért rengeteg csábító hívás van, miért pont Kárpátalja visszatérés? Ez egy fontos fordulópont szerintem egy fiatal elkészületében.
3: Amikor mi teológiára mentünk, akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy haza fogunk-e jönni. Tehát ez mindenkiben ott volt, illetve egy olyan támogatási rendszernek is a részeseivé lettünk, amelyikben volt egy ilyen kötelezettség, hogy ez az ösztöndi segítség volt, de amikor befejezzük a tanulmányainkat, ez nem csak teológiára vonatkozott, más egyébre is, aki Magyarországon tanult, az aláírt egy szerződést, hogy haza kell jönni. De nem ezért jöttünk haza, hanem mert volt egy hívás, és volt egy felülről való vezetés is, tehát minket néhai Gulácsi Lajos püspök úr szemelt ki magának, mint beosztott lelkészeket, és akkor feleségemmel együtt Munkácsra kerültünk először, és ott töltöttük el a beosztott lelkészi, vagyis én, mert ő már akkor a felszentelt lelkész volt, én ott töltöttem a beosztott lelkészi szolgálatomat, de nagyon nagyban befolyásolt bennünket az, hogy minket várnak itthon, és konkrétan volt egy hely, ahová hazajöttünk. Nyilván Lajos bácsi, mint lelkészem, mert Bereg Rákoson ő volt a lelkipásztor, mert Munkácson is ő volt akkor a lelkipásztor, volt egy ilyen közelebbi kapcsolatunk is.
2: Talán a nagyberegi református líciumnak az megjelenése az Esperes ületében az egy nagyon izgalmas szakasz lehet, mert ugye nagyon sokáig más volt a vezetőség, aztán Esperes úr lelkészként ezt a feladat átvett, és egy teljesen más szint is kapott az intézmény. Hogyan jelent meg a nagyberegi református líceum és Tóth László lelkész?
3: Ugye 2006-ot írunk, amikor ez megtörténik. Az egyházunkban volt egy sajnálatos esemény, ami miatt lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, szolgálattövők hagyták el az egyházat, és egy ilyen kritikus augusztusi hónapra tudok visszaemlékezni, amikor ott állt a liceum úgy, hogy nem volt igazgatója, és tanári karból is sokan hiányoztak, és akkor az egyházkeretünk főjegyzője, aki most az egyházkeretünk püspöke, Zán Fábián Sándor püspök úr, igyekezett mindent megtenni azért, hogy a liceum szeptembertől el tudjon indulni, hiszen diákok voltak, akik felvételiztek, vagy akik éppen befejezni készültek a liceumot abban a tanévben, tehát nagyon-nagyon nagy érvágás lett volna nem csak az egyház számára, hanem ezeknek az embereknek a számára, a diákok számára is az, hogyha megszűnik az iskola. És ezért érkezett egy ilyen felkérés, ami nem csak a gyülekezeti lelkészi szolgálatra vonatkozott, bár minket úgy kerestek meg Munkácson, hogy egy évre kell Nagyberegre menni, ez most pont 20 éve volt, és akkor menet közben derült az ki, hogy szükséges és fontos egy iskolában az, hogy legyen lelkész igazgatója is a liceumnak, a liceumoknak, ez pont a szakadás miatt is fontossá lett, és akkor így jött be az én életembe a liceum, és így értettem meg azt, hogy minek kellett még valamikor a lelkészi pálya előtt egy tanítói úton is elindulni, mert a pedagógia az akkor már ott volt. Tehát mi azt tanultuk, és valahol a lelkészi pályában is ez megjelenik így vagy úgy, mert hitoktatunk, mert foglalkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, de itt most konkrétan egy iskola. Egy iskolának a lelki vezetése, és nem csak a lelki vezetése, hanem akár szakmai vezetése is képbe került. Tehát így érkeztünk meg Nagyberegre, és nyilván volt, amit átvettünk, mert működnie kellett folyamatában a dolgoknak, és volt, amit egy picit átgondolva, vagy nagyon átgondolva az évek során változva eljutottunk most oda, hogy más korszakot élünk, mások a fiatalok, mások a diákok, mások a lehetőségek, és ehhez valamilyen szinten úgy kell igazodnunk, hogy azért az érték átadása annak, ami egy keresztény iskolában fontos, az megmaradjon.
2: Igen, ennél a témánál maradjunk egy kicsit. 20 éves időszakról beszélünk. Hova, milyen formában változott a református oktatási világunk, eszménk, módszertanunk?
3: Hát nyilván egy iskolának megvannak azok a céljai, amelyek minden korszakban ugyanazok lesznek. A tananyag lehet változik, lehet, hogy maga a rendszer, amelyikben dolgozni kell, működni kell, az is változik. Mi, mivel egy olyan magániskolai szektorban vagyunk, ahol sok mindenben szabad kezünk van, ezért igyekszünk megmaradni azon az úton, ami ki van próbálva. Tehát nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy így valahonnan egy modellt előkap a világ, és azt mondja, na ez fog működni, úgyhogy ezt kell követni, és aztán x év múlva kiderül, hogy hát ez egy zsákutca volt, akkor térjünk vissza oda, amikor még működött valami. Tehát valahol olyan örökkévaló értékeket kell felmutatnunk, és e szerint kell működnünk, amelyek minden korszakban adnak egy biztos támpontot, hogy mit is kell tegyünk, és mit is kell tegyünk. Hát meg kell tanítsuk a fiataloknak azt a tananyagot, amelyet egy könyvben, amelyet egy tantárgy keretein belül valaki összegyűjtött és jónak látott összefoglalni, és azt mondja, hogy ezt kell megtanulni mondjuk matekből, biológiából és egyébből. Emellé természetesen ott kell, hogy legyen az a fajta alap, amire ezt felépítjük, és ez nem feltétlenül az, hogy én most nagyon sokat akarok tudni, hanem az, hogy én tudni akarom azt, ahogyan az Isten megalkotta ezt a világot, és talán a keresztény oktatásban ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak tantárgyakat tanítunk, hanem azt mondjuk, hogy ez a tantárgy, ez azért fontos, mert valamikor az Isten ezt a törvényszerűségét a fizikának, a biológiának, a matematikának és sok minden másnak megalkotta. De amikor ezt tanulod, akkor azt tanulod meg, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. És ez pedig nyilván ad egy szűrés is számunkra, tehát vannak dolgok, amelyekről elmondjuk, hogy hát ez bizony egy elmélet. És az elmélet az lehet, hogy sok tekintetben igazol, de ez még mindig maga a világ is úgy van vele, hogy ez egy elmélete annak, hogy hogyan fejlődött ki az ember. A mi hitünk szerint, és meggyőződésünk szerint, a Szentírás tanítása szerint Isten alkotásai vagyunk, és ez ad egy olyan alapot az oktatásban is, ami egy egészen más szintet képvisel, mint mondjuk akkor, amikor hát nem feltétlenül keresztény alapokon működik egy rendszer.
2: A Nagyvereg Református Líciumnak a munkája az egy óriási szelete a lelkész életében, de a gyülekezet, amelyik ennek otthont ad és bázist ad, is egy nagyon fontos szolgálati terület.
3: Én a gyülekezetbe megérkezve, annak idején, amire visszatekintek, akkor egy nagyon nehéz állapot volt, mert fel volt minden kavarva, egy felzilált, vagy összezilált, inkább így lenne jó megfogalmazni. Közösség volt, amelyik nagyon sok mindenen keresztül ment, jó dolgokon is, áldásokon is, és ott voltak a nagy kérdőjelek, hogy de miért történt akkor ez velünk, amikor mi Isten igére figyeltünk, amikor sokan voltunk a gyülekezetben, amikor nagyon jó lelki alkalmak voltak. Tehát ezt az elején nagyon nehéz volt egyáltalán így látni, hogy azok a hívő emberek, akik komoly szolgálatot végeztek, azok meg vannak egy kicsit rekedve ebben, hogy akkor most ez miért történt, és a másik az miért van most ellenem, mikor mi testvérek vagyunk. És az első dolog az ez volt, hogy valahogyan ezt a helyzetet csillapítani. Tehát ne az indulatok vezéreljenek bennünket, hanem próbáljuk meg higgadtan az igére figyelve, elfogadva azt, hogy ha ez megtörtént, akkor ez valahol ott van az Isten tervében, tehát ez nem az ő háta mögött történt, és ha ez megtörtént, akkor csak ő fog ebben bennünket továbbra is vezetni, és ez ma is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mi emberi indulatainkra, gondolatainkra, vagy a körülöttünk lévő körülményekre figyeljünk oda kell ezekre is figyelni, de ha ezek erősebbek, mint az Istennek az igéje és annak a tekintélye számunkra, akkor el fogunk tévedni, akkor bizonytalanság lesz, akkor félelmek lesznek, akkor reménytelenség lesz. Tehát per pillanat én azt látom, hogy a gyülekezet életének a legfontosabb része az, hogy az Isten népe az én így kapjon egy útmutatást az igéből, és ez a célunk folyamatosan, hogy az igei útmutatás ott legyen. Az emberek számára ez megjelenjen az Isten tiszteleten, a házi bibliaórán, vagy éppen a gyerekek között végzett szolgálatban, vagy a fiatalok között. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, hogy ez az igei szolgálat, az Isten igének igazságai ott legyenek az emberek előtt, és ők azzal a hittel, amit az Isten adott nekik, ebbe bele tudjanak kapaszkodni, tudjanak szolgálni, és én elmondhatom azt nem érdemként felsorolva, kapcsolva, hanem nagyon nagy kegyelemként megélve, hogy a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, aki ténylegesen, ha kell, akkor odaszánja az idejét, az erejét, az anyagi javait, a tehetségét arra, hogy a gyülekezetben az Istennek való szolgálat megvalósuljon.
1: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Tiszánénneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felső Zsolcai Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Felső Zsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottat arról is kérdezte Veres Viktória, hogy mit jelent számára ez az elismerés, amelyet júliusban a TIREK éves rendes közgyűlésén alkalmán vehetett át.
2: 2026. júliusában a Tiszánénneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén adták át főigazgató úrnak ezt az elismerést, így arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején idézze vissza ezt az alkalmat, illetve ha megosztaná velünk, hogy mit jelent ez a díj az ön számára.
3: Köszönöm szépen! Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jóleső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
2: Természetesen a következő percekben a pedagógusi pályára való elhívásról és az elmúlt évtizedek munkásságáról is szólunk majd, de hogyha még itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva megenged egy kérdést, itt az elmúlt években akár az egyházmegyében vagy egyházkerületben vagy országos szinten, illetve a határon túli református intézményekkel, iskolákkal milyen kapcsolatról tud esetleg beszámolni, hogy van-e kapcsolattartás, tapasztalatcsere, illetve ugye van ilyen, hogy ezt hogy élte meg, vagy ezt hogy értékelni?
3: Először is azt tudom elmondani, hogy 2012-ben alapította az egyházkerület az iskolánkat, egy újonnan alapuló iskolaként.

0: egy nagyon jó leső érzés volt, hogy akár a kezdeti nehézségeknél, akár a későbbi munkánk folyamán is mindig tudtunk valakihez fordulni, akár tanácsért, akár segítségért. Én ezt egy nagyon pozitív dologként éltem meg, hogy valóban nem egy önálló intézményként tekintenek ránk sem, hanem egy nagy közösség tagjaként, ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitív.
1: És akkor itt, ha szólunk részletesebben, ha egészen a gyermekkoráig visszatekinthetünk itt a folytatásban, akkor mik voltak azok a családi értékek, az az örökség, amely a gyermekkorát, fiatalkorát és ugye további életét meghatározta?
0: Azt elmondhatom, hogy végül is a szüleim egy nem túl szigorú, de vallásos környezetű nevelést biztosítottak a számomra. Anu még gyerekfejjel eléggé kötelezőnek éreztem, hogy hát én, mint református, nekem konfirmálnom kell, de visszatekintve erre az időszakra, én úgy gondolom, hogy már akkor is olyan pozitív és mély tudás anyagot szereztem a konfirmáció során, ami a későbbi tevékenységemben, illetve akár lehet, hogy az egész életemre meghatározóan hatott.
1: Ugye a gyermekévek is itt Miskolcon teltek.
0: Így van, én Miskolcon születtem, és Miskolcon is éltem szüleimmel, bár édesanyám debreceni születésű volt, de ő is egy idő után Miskolcra költözött, és az egész család itt élt az életét. Az indítatásra még visszatérve, azt tudom talán így visszaemlékezve elmondani, hogy középiskolás koromban, míg a tanulmányaimat folytattam, többször szembesültem azzal, hogy kívülről is úgy tűnt, hogy nem olyan egyszerű a pedagógusnak a dolga egy osztályban helytállni és átadni az ismereteket, és akkor én bennem született egy olyan elképzelés vagy elhatározás, hogy talán majd én megpróbálom ezt jobban csinálni, és ennek következtében lettem végül is pedagógus.
1: Ha megengedi, akkor itt említsük meg, hogy 50 évvel ezelőtt, 1976-ban érettségizett a Földes Ferenc Gimnáziumban. Hogyan emlékszik vissza, hogyha azért néhány gondolatban itt a gimnázium éveit visszaidézi, ahol ugye biológia tagozaton érettségizett, ezekre az évekre, hogy mennyire voltak meghatározóak?
0: Én úgy gondolom, így visszatekintve, de jelenre is mondhatom, hiszen szeptemberben lesz az 50 éves érettségi találkozónk, és az osztálytársainkmal pontosan azt beszéltük, mostanában már évről évre tartunk egy-egy találkozót, visszatekintünk a múltra, illetve hát mindenki beszámol a jelenjéről és a családi körülményeiről. Egy 43 fős osztály volt a miénk, tehát egy magas létszám, és ennek ellenére egy nagyon összetartó és jó kis közösség voltunk és vagyunk, hiszen a mai napig, aki teheti, az részt vesz ezeken a találkozókon. Sok minden történt velünk az elmúlt 50 évben, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy még ebben a közösségi órában egy kicsit újra középiskolások vagyunk, és azokat az élményeket is felevelenítjük, amik történtek annó velünk. Nagyon jó ismeretanyagot szereztünk abban a gimnáziumban, és hát ha nem csináltam még ilyen összesítést, de nagyon jó beosztásban vagy munkahelyen végzi a munkáját, vagy végezte a munkáját, hiszen most már zömmel nyugdíjasok az osztálytársak is, de egy jó képességgel, jó eredménnyel végzett osztály, és egy nagyon jó feladatkörrel ellátott társadalmat segítő réteg került ki, úgy gondolom, az osztályból.
1: És akkor, ha szólhatunk itt a pályaválasztásról, hogy a tanárképző főiskolára hogyan vezetett az útja? Mikor született meg a szívében az elhívás?
0: Az érettségi után ugye elméletileg el kellett dönteni, hogy milyen pályát szeretnék. Ugye jeleztem, vagy mondtam már, hogy megszületett bennem egy olyan elképzelés, hogy talán én egy kicsit sikeresebb lehetek a pedagógus pályán, mint esetleg, amit tapasztaltam néhány esetben. Látva sok problémát és nehézséget, ennek következtében döntöttem úgy, hogy a tanári pályát szeretném választani. A biológia szak az teljesen egyértelmű volt, hiszen az ilyen irányú érdeklődésem már úgy gondolom kisgyerekkorom óta megvolt.

0: És hát a másik szakot bevallom, hogy egy kicsit úgy gondoltam, hogy kell mellé egy lazább szak is, és mivel a testnevelésben nem voltak különösebb nehézségeim a tantárgyal kapcsolatban, ezért ezt a másik szakot választottam. Akkor még nem is gondoltam arra, amit néha most a mostani kollégáim fölvetnek, hogy milyen sok dolgozatot kell javítani. Ez a szak ugye nem azzal jár, hogy sok-sok írásbeli munka, bár a mostani helyzetben most már a Netfit felmérések is adnak adminisztrációs tevékenységet, de én úgy gondolom, hogy mint testnevelő, ugyan mentesül a pedagógus az írásbeli feladatoktól, de emellett nagyon sok versenyre való felkészítés, versenyre való kísérés, versenyeztetés az, ami a egyéb szabadidejét szerintem elveszi a testnevelőknek, de most már, mint vezető is azt szoktam mondani a kollégáknak, hogyha valaki az adott szakját választotta, akkor természetesen fontos az, hogy a vele járó tevékenységet is a lehető legpontosabban és a legjobban igyekezzen végezni.
1: És ugye a biológia testnevelés szakos oklevelét a Bessenyei György tanárképző főiskola Nyíregyházán szerezte meg 1981-ben, és hogyha itt a magánéletről is szólunk, ugye akkor már házas ember volt.
0: Így van, elég régi a feleségemmel való ismeretség, hiszen mi egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és ott a érettségihez közeledve vált szorosabbá a kapcsolatunk, és ez megmaradt a mai napig. Viszonylag korán valóban 20 évesen nősültem. A feleségem is ugyanabban a tagozatos osztályba járt, tehát a biológia iránti érdeklődésünk az hasonló volt. Ő az orvosi egyetemet választotta a biológiához kapcsolódóan. Együtt éltük meg majd, hogy nem azt tudom mondani mind a ketten, ugye a főiskola, illetve az egyetemnek az elvégzését. Én ezt a időszakot úgy gondolom, hogy talán még jobban erősítette a kapcsolatunkat, hiszen nagyon sok mindenben magunkra voltunk hagyva, hiszen a szülői háztól távol Debrecenben laktunk akkor, és az önállóságot azt itt nagyon hamar meg kellett tanulni, és az egész életvitelnek a beosztását ugyancsak, de én mai napig is úgy gondolom, hogy ez csak erősítette a kapcsolatunkat.
1: És akkor, hogyha szólhatunk azokról az intézményekről, amelyben ugye itt a pedagógusi pályájának az első éveit, vagy első időszakát jelentette.
0: Mint említettem, Debrecenben laktunk, amíg a feleségem az egyetemre járt. Én hamarabb ugye befejeztem a főiskolai éveket, és hát Debrecenhez közel, Balmazújvároson sikerült az első éveimet, tanítási éveimet elkezdeni. Kellemes emlékek fűznek hozzá, bár ha így visszatekintek, elég fárasztó volt az, hogy vonattal minden reggel, illetve akkor még két műszakos tanítás is volt, sőt, még szombaton is volt, ami ugye akkor még csak minden második szombat volt szabad a tanítási időszakból. Tehát egy jó időt elvitt a maga az utazás is, de nagyon-nagyon szerettem ottani éveket, hiszen kezdőpedagógusként nagyon sok mindent meg tudtam tapasztalni, nagyon sok osztályban tanítottam, osztályfőnök is voltam, mindkét szakomat tanítottam, sőt, emlegetem azt is, hogy kényszerből, de volt egy olyan időszak, amikor még két osztálynak az osztályfőnöke is voltam egyszerre, vittem őket, mert így hozta az élet, de erre csak én úgy tudok visszagondolni, hogy erősítette a pedagógus munka iránti elkötelezettségemet ez az időszak.
2: Az elmúlt percekben Nagy György Csabával, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A himnusz kéziratáról és Kölcsey Ferenc életéről tudhattak meg érdekességeket azok, akik a kolozsvári Magyar Napok alatt Földessy Ferenc filológus előadását választották. A vers megszületéséről egészen pontos információnk van, de maga a kézirat csak nemrég vált közismerté. Ma is a Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzik az egyetlen autográf példányt. Nem csak a vers kéziratáról, hanem értelmezési lehetőségeiről is különleges részleteket árult el Földessy Ferenc, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője. Vele beszélget a következő percekben Janicskó Mihály Noémi.
2: A himnusz kéziratáról volt szó itt a kolozsvári Magyar Szalomon, a kolozsvári Magyar Napok keretében, és akkor az első kérdésem az lenne, hogy mióta ismert a kézirat?
3: A kézirat másfél évszázadig lappangott, ugye ez a lappang kifejezés, tehát nem, az irodalomtörténet számára nem volt ismert. Kölcsey Szatmárcsekei kúriában együtt élt az öccsével, Ádámmal, és az Ádámnak a családjával. És az Ádám fiatalon meghalt, ott hagyott egy özvegyet, és az unokaöccsöt, azt a Kölcsey Kálmánt, aki ez a Parainézist írta egyébként. És 1838-ban, ugye ez a halála éve, úgy rendelkezett, hogy rájuk hagyta a kéziratokat, ekkor ő már egy nagy nemzeti költő volt, aminek egyébként tehát, hogy financiális értéke is volt, nem önmagában a kéziratnak, hanem a műveknek, ugye a kiadásokhoz, stb. Stb. Tehát a család tulajdonában maradt, de aztán a kéziratcsomag nem maradt együtt, ez egy viszonylag ismeretlen terület, dokumentálatlan terület. A lényeg az, hogy a sok más kézirattal együtt, Kölcsey autográf kézirattal együtt nem volt ismert a himnusz kézirata sem. A közlések, tehát a szövegközlések, azok részben az Aurora évkönyvre támaszkodtak, 1829-ben jelent meg a vers, a Kishalódi Károly szerkesztette az évkönyvet, illetve utána még Kölcsey életében az első összegyűjtött verses kötetben megjelent, tehát kettő publikációja volt, onnan ismerte az irodalom történt a verset. És a második világháború alatt a család, oldalánki rokonságról van szó, Kölcsey Sámuel leszármazottai behozták a Széchenyi Könyvtárba, hogy egyszerűen, hogy biztonságba helyezzék a kéziratot, és egy, ugye ez egy érdekes jogi státusz, nem olyan gyakori, letétbe helyezték. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a család tulajdona, és ugyanakkor a kezelésért, a megőrzésért és mindenért a Széchenyi Könyvtár felel. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk ezekkel az oldalági leszármazottakkal, ez a Miskolci és Fáy család egyébként, és hát azóta van meg a kézirat, és az irodalom történet is azóta ismeri a kéziratot, amely ugye, hogyha interneten sok kép található róla, egy nagyon furcsa, mintha meg volna égve, már így került be hozzánk. Bizonyos tekintetben ez nem égés, abban a tekintetben, hogy nem lángot kapott, hanem egy olyan összetételű tintát öntöttek rá, borult rá a tintás üvegből, amely elindít egy ilyen égési folyamatot, mint a rozsdásodás hasonló. Tehát ezt látjuk a fennmaradt kéziraton. Nem tudjuk, hogy mikor történhetett ez a baleset, de több évtizeddel a bekerülés előtt kellett történnie. Tudnék, ez a fajta égési folyamat, ez egy lassú folyamat, tehát több évtizeddel kell telnie. Egyszerűen szétporlik a papír, és megsemmisül.
2: Említette azt is az előadásban, hogy Kölcsey Ferenc, ő a Debreceni Református Kollégiumban tanult. Valamiféle nyomai felfedezhetők-e a himnuszban annak, hogy ő itt tanult, ide járt iskolába?
3: Debrecentől egy picit ellépve, de a református kollégiumok, az általában a nagy református kollégiumokban szerzett műveltség, egyrészt biblikus, másrészt klasszikus műveltség abszolút mértékben ott van. Vegyük először, vegyük a klasszikus műveltséget, tehát az antikvitás kultúrájának a műveltségét. Nem szabad elfeledkezni, hogy ez a sok évszázadon át ő meghatározta az értelmiségnek a felkészültségét, tudását, világszemléletét, stb. Stb. Itt ha magánt a himnuszt tekintjük, a himnusz szövegét tekintjük, ezt többféleképpen tekinthetünk rá, ugye egy nemzeti imaként is tekinthetünk rá. A költő pozíciója, ez egy nagyon érdekes, tehát odaáll az Isten elé egy nemzet nevében, egy ilyen bűnvalló imádság és kérő imádság. Másrészt pedig egészen pontosan felfedezhető benne, és most az antik műveltségre térek, a törvényszéki beszédnek a nyomai. Tehát magyarul, mint egy védőügyvéd áll az Isten előtt, tehát ezt a fajta retorikai műveltséget, ami hát ugye egyik alapja az antik irodalomról tudottaknak, ugye a beszéd, a szónoklat, ez egy nagyon fontos elem, ezt mindenképpen Debrecenből hozza, és hát később is az olvasmányok, és így tovább, és így tovább. Tehát ez az egyik elem. A másik elem, ami ugyanilyen fontos, de lehet, hogy hangsúlyosabb, hogy ha összevetjük a himnusz ritmikáját, szerkezetét és tartalmi elemeit az egyik bűnbánati zsoltárral, akkor ezt mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, ez a 130. zsoltár, Szent Simonár Albert fordításában, ez fontos hozzátenni, mindenképpen azt kell mondjuk, hogy ez a Debrecenben elmélyített kálvinista biblikus felkészültségből származtatható.
2: Ez is nagyon izgalmas, hogy mi most értjük a himnuszt, és az, amilyen értelmezési lehetőségei vannak például az első sorának.
3: Ez nagyon érdekes, mint ahogy itt említettem is, hogy a mi nyelvi tudatunk sok évszázadra visszanyúlik, tehát egészen régi szövegeinket megértjük, halotti beszédik, nagyon-nagyon jól értjük a régi magyar szövegeket. Ugyanakkor vannak nagyon finom nyelvi elmozdulások, ami egészen természetes, és ez az áldás, az Isten áld meg a magyart, az áldás kérdése a jókedvel, bőséggel. Ez merült fel, és ez nagyon szépen dokumentálva van, hogy igenis beszélhetünk kettős jelentésrétegről. Egyrészt arról a jelentésrétegről, ahogyan ma általában értjük. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy ugye hoz rá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta hozzá végeztendőt. Ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, mindjárt azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében. Ez nem sorolom fel, de a Pápai Párizs szótárban, aminek sok kiadása volt. Ha csak a Pápai Párizsból szemezgetünk, akkor a Benignus melléknév az jókedvű. A fordított, helyben a magyar latin részben ugyanezt olvassuk, hogy jókedvű Benignus. Tehát, és a Benignus alapjelentése az a kegyes. A kegyes adakozó. Magyarul szinonimákról beszélhetünk a Benignus fordításában, az adakozó, a nagylelkű, a támogató, a jókedvű, tehát az adakozó jelentés. A bőséggel pedig ez a Károlyi Bibliában mindvégig, ugye ez a valvel rag, az határozói rag, a magyarban nem csak eszközhatározót jelent, hanem módhatározót is jelent. Ez erre egy példa a mai mostani nyelvünkből, az, hogy én örömmel voltam itt, vagy örömmel láttalak. Ez nyilvánvalóan nem eszközhatározó, nem módhatározó, hanem hogy hogyan. Tehát a bőséggel ugyanilyen értelmezésben határozóként szerepelhet, tehát hogy bőségesen. Na most, ha összerakjuk így a mondatot, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel, azaz kegyesen és bőségesen, azért itt van egy nem elhanyagolható különbség a kettő között, ugye? És igazában az Isten képünk, a teológiai képünk, vagy a biblikus képünk alapján szabad azt mondanunk, hogy érvényesebb egy kicsit a bőségesen és adakozóan, hiszen az ember ne jelölje ki az Istennek, hogy mit adjon, hanem hát bízza rá az Istenre, hogy mit ad. De mind a két értelmezés valid, tehát a félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a jókedvű és bőséges ellátottságot akarná, mind a két értelmezés valid, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a fajta értelmezés is, amit itt megmutattam néhány példán.
2: Mit gondol, hogy a himnuszban inkább Kölcseinek a saját küzdelmei, nehézségei jelennek meg, vagy egy átfogóbb, a magyar nemzet aktuális helyzetére reflektáló költemény ima született?
3: Azért jó a fölvetése, mert egybeesik. Tehát, hogyha ezt az életszakaszt megnézzük, és nem csak ezt az életszakaszt, egyéb szövegeit Kölcseinek, amelyek részben később keletkeznek, egzisztenciális kérdés volt számára, tehát személyes, egzisztenciális kérdés volt, ami egyrészt az ő személyes tudatában is, másrészt pedig költőként. Tehát ez egy az ő, hogy mondjam, költészetének egyik legfontosabb építőelemeként jelenik meg ebben az időszakban. A ősök által bűnös feledékenység nem pótlása, mert ugye pótolni nem lehet, hanem az, hogy megfogalmazódjék a magyarság történetének hőstettei és nagy tragédiái is, mert ezt a fajta tudatot, a patriotizmus, a nemzet szeretetének, a nemzet becsülésének a tudatát mindkettő építi. És igazából a maga számára mindenképpen személyes programnak, költői programnak is tekintette, ezt egyéb egykorú versei is bizonyítják, hogy tudatosan építkezzen ebből. Tehát személyesség és egy ilyen fajta etikai kötelezettség teljesen egybeesik, én úgy látom.
1: Az elmúlt percekben Földessy Ferenccel, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket. Ez szerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan valamivel több mint 27 percen belül érkezett meg a mentőegység. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, augusztusban országosan 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből Budapesten csaknem 17.000-szer. Júliushoz képest az esetek száma országosan 0,6%-kal nőtt. Az esetszám tavaly augusztushoz viszonyítva országosan csaknem 8%-kal volt magasabb. A legsürgősebb esetek 90%-ában a kiérkezési idő az észak-alföldi régióban volt a legalacsonyabb, az észak-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, több mint 30 perc. Kiemelték, a cél, hogy a mentőegység a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül megérkezzen. Közölték azt is, hogy az UMS a kiérkezési adatokat minden hónapban nyilvánosságra hozza. A mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési idő. Őket, országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosságbontásban, az esetszámokat is feltüntetve. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatósági vizsgálatok során olyan internetes oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevére, korábbi internetes címére, illetve arculati elemeire hasonló felületeken kínáltak étrendkiegészítőket. A fogyasztók számára ez azt a benyomást keltheti, hogy az adott termék egészségügyi intézmény vagy gyógyszertár ajánlásával ellenőrzött körülmények között kerül forgalomba, de ez nem felel meg minden esetben a valóságnak. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, a termék összetételére és hatóanyagaira vonatkozó információkat, és nézzék meg, hogy a termékhez kapcsolódó állítások nem ígérnek-e gyógyhatást vagy irreális eredményt, illetve a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e. Erősen eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, miközben a nagyobb városok között csökkentek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok, nagyobb községek és kistelepülések esetében erősödtek a fejlettségbeli egyenlőtlenségek, derül ki az Egyensúly Intézet által készített 2026-os településindex felmérés összefoglalójából. Az intézet tanulmánya arra is rávilágít, hogy a fejlődés egyik legbiztosabb előrejelzője a helyben lévő diplomások aránya, a második legfontosabb tényező pedig a Budapesthez való közelség. Az intézet következtetése szerint ezért a diplomás lakosság helyben tartása és odavonzása az egyik legkézzelfoghatóbb eszköz lehet a települések hosszú távú fejlődésének támogatására. A fejlődési dinamika legszembetűnőbb eredménye Miskolc előretörése. A város 2014 óta 18,3 indexponttal javított, ezzel Pécset és Debrecent is megelőzve a legdinamikusabb fejlődő megyeszékhely lett. Miskolc 4 helyet javítva, így jelenleg a 10. a fejlettségi rangsorban. A legelmaradottabb 15 kis település elsősorban Borsodabói Zempénben, Baranyában és a Zalai Aprófalvas térségben található. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Miskolcon tartották a szeptember 18-a és 20-a között útjára induló 11. Tájai Kerekdom Fesztivál sajtótájékoztatóját, amely ismét közös kulturális térré változtatja Tokaj hegyalja egyik legszebb települését. A háromnapos fesztivál ideje alatt a borászatok udvarai koncerttermekké változnak a történelmi falak között. Színházi előadások kelnek életre. Az evangélikus templom boltozatai alatt klasszikus zene szól, a dűlők ösvényein pedig túrázók indulnak felfedezni a tájat és annak történetét. Én azért szeretek járni a Kerekdom Fesztivál sajtótájékoztatójára, most már 11. a fesztivál, mert Oszkó Jakab Natália fesztivál igazgató valami olyan szeretettel mondja el nekünk a helyszínt. Hát Natália, tájáról te mindig rácsodálkozva beszélsz, még mindig.
2: Így van, hiszen ez egy örök szerelemmé vált nekem, ahogy először megpillantottam és beleszerettem. Én ugyanezzel a gyermeki rajongással közelítem meg a települést, a történelmét és azokat a sztorikat, amik körüllengik ezt a települést, azt a borkultúrát, a családi pincészeteket, úgyhogy ehhez méltóan próbáljuk azzal a 160 művészeti programmal is ennek a településnek a fényét emelni.
1: Hogyha kimondjuk a 160-at, és kimondjuk azt, hogy a fesztivál időpontja szeptember 18-a és 20-a között, hát ez egy szűk hétvége.
2: Ez így van, sőt, ha belegondolunk, azért pénteken délelőtt pár sétán kívül és borkostolón kívül azért lassabban indul az élet, hiszen sokan még dolgoznak, de hát este már van egy Parnograszt és egy Bohemian Betyársz koncertünk is, komoly zenei koncert és színházi előadások mellett, és hát a szombat az a nagyon zsizsgős napunk, azt egyébként egy Quimby koncert, illetve Blaha Louisiana zárja, és emellett ugye nagyon sok kis koncertünk is van, de hát vasárnapra is nagyon sok csoda maradt, amellett, hogy akár kórust is hallgathatunk az evangélikus templomban, de különböző zenei koncerteken is részhettünk vasárnap, és szépen elbúcsúzhatunk, sőt nevethetünk egy jót még a Momentán társulattal, akik a Vincellér színpad programját zárják.
1: Miközben te a sajtótájékoztatót tartottad, lapozgattam ezt a műsorfüzetet, és próbáltam a kérdéseimet rendszerezni, hogy milyen tematika szerint kérdezzek, de a válaszban te ezt jobban meg fogod tudni adni, hiszen itt műfajilag, generációs különbségek között hogyan szortírozzunk a több mint 100 program közül?
2: Ugye a Vincellérház nagy színpadán az említett Quimby, Parnograszt, Bohemian Betyársz vagy Blaha Louisiana, Momentán társulat, tehát a nagyobbakra koncentráltunk. Az evangélikus templomban a Miskolci Zeneművészeti Egyetem diákjainak és tanárainak a produkcióit láthatjuk, sőt különböző énekes vagy fúvós programokon vehetünk részt. Emellett egyébként a Művelődési Házban színházi előadások válnak minket, Györei Zsolt Latabárné fiát Peller Károly hozza el nekünk, vagy Csibi Gergő, Márton Róbert pedig Lackfi János medvelesét, Márfi Márk lassan előadását, illetve a Her produkciót is itt láthatjuk. Van az Hegyaljai Mesterek Alkotóháza, ahol pedig különböző mesterségekkel ismerkedhetünk, többek között a tájai urihímzéssel. A Majló Kastély az a kicsiknek és a filmeknek a fellegvára. Itt ringató programmal találkozhatunk, de Varró Dani és Molnár Gyurinak is itt lesz programja, és a Malter Vándor Filmfesztiválnak a rövid filmjeire is itt ülhetünk be megpihenni ebben a nagy-nagy művészeti forgatagban. A kastély udvarán van képzőművészeti kiállítás is, és kézműves vásár, és nagyon finom falatokat is kóstolhatunk itt. A Tokaj Art Wine-nál egyébként Bent, ami régen az Oroszlános Borhotel volt, itt egyébként képzőművészeti kiállítással is találkozhatunk, de itt lesz Udvaros Dorottya velünk, vagy a Szilárd Piano projekt, illetve Hámori Gabival is itt találkozhatunk, tehát itt ez egy ilyen irodalmi színházi előadóest, illetve könnyű zeneibb program. A Nyerges udvarban, illetve a Palotta pincészetben ismét a könnyű zenéjé, egyébként a főszerep bongorral, Lenkével találkozhatunk itt, illetve az NKA hangfoglaló program induló zenekarai, és itt fordulnak meg, a Somszög birtokban pedig Winkler Nóra keresi a képzőművészet és a bor kapcsolódását, tehát közel 20 helyszínen tematizáltan vehetünk részt programokon, a kicsiket is elhozhatjuk, sőt a kalandozó komédiumnál még egy picit ott is hagyhatjuk, amíg elszaladunk egy-egy borkóstolóra. És emellett a 20 program helyszínen lezajló 160 program mellett egyébként 25 családi pincészet borászatot is meglátogathatunk. Van egy borútlevél, ahol pedig szinte érdekes is látni, hogy gyermekivé váló felnőttek hasonlítgatják a pecséteket, amellett, hogy játékos formát öltött ez az egész, amellett egyébként a fantasztikus tájai borkultúrával is megismerkedhetünk azzal, hogy miért is tartanak két családok évszázadok óta akár, és még mindig lakják be a pincéiket.
1: Meg lehet látogatni a dűlőket, ez nagyon érdekes. Én egyszer vettem ilyen részt, és tényleg a borkészítés az egy művészet, az egy nagyon komoly tudomány.
2: Igen, a dűlőtúráknak az is egy lényeges eleme, hogy amikor felmegyünk egy dűlőbe, és látunk egy szőlőtőkesort, akkor valószínűleg azt a bort kóstoljuk meg, amit előtte egy-két évvel ugyanonnan szüreteltek, és úgy mesélnek számunkra, akár olyanoknak, akik laikusak vagyunk egyébként, és nem vagyunk képzett szomeliék, hogy kézzelfoghatóvá válik az a munkamennyiség, az a tradíció, ami egy-egy pohárban landol ezek után, és látjuk azt, hogy miért különleges az a talaj, milyen időjárási vagy egyéb körülmények övezik egyébként azt a szőlőt, amiből a bor, adott bor készül, úgyhogy a dűlőtúrák szerintem nagyon érdekesek és élvezetesek, néhol viccesek, néhol sírunk, néhol nevetünk.
1: Hát én nekem most az a régi mondás jutott eszembe, ha római vagy, élj úgy, mint egy római, ha tájai vagy, élj úgy, mint egy tájai.
2: Ez így van, és hát ők sokat dolgoznak a dűlőkben, úgyhogy tartsunk velük, de hát emellett egyébként más aktív programok is vannak, hiszen e-bike-ozhatunk, tehát van kerekdombi kerekezés, de a Bodrogra is elvisszük a látogatókat evezni, az Aggteleki Nemzeti Parkkal pedig besétálhatjuk a túraútvonalakat, sőt, családi futáson és gyermekfutamokon is részt vehetünk, amellett, hogyha felnőtt futóként meglátogatjuk a futóversenyünket.
1: Meg kell, hogy kérdezzem, hogy hát nyilván úgy vannak tervezve a programok, főleg ha az ember még egy kis borkóstolást is bele csempész a programjába, hogy ott kell aludni, hol lehet aludni, mennyi szálláshely van. Tehát megvan ennek az egésznek ott helyben az infrastruktúrája?
2: Abszolút megvan az infrastruktúrája, hiszen egy fesztiválbuszjárat is járja a környéket. Táján nyilván most már kevesebb lehetőség van, de egy helyi munkatársnőnk segít még ott is találni, illetve segít találni szállást a környező településeken, ahova óránként busszal szállítjuk a látogatókat, úgyhogy nem kell aggódni, és pláne nem keverni a borozással a vezetést.
1: Mekkora holdudvara már ennek a fesztiválnak, hiszen 11. ezzel indítottunk, és nyilván, hogy vannak visszatérő vendégeitek. Mit tapasztalsz az ország, mely részeiről jutnak ide el az emberek?
2: Nagyon sok helyről, hiszen ugye mi szervezzük a Művészetek Völgye Fesztivált is, és már a Művészetek Völgye alatt elérhető a műsorfüzet, úgyhogy nagyon meglepő lehet, de Veszprém megyéből is sokan érkeznek időként a Kerekdom Fesztiválra, nyilván sokan környékből, Budapestről, Eger, Debrecen, Nyíregyházáról, és hát pláne nem Miskolcról velünk tartanak, úgyhogy reméljük ez egy 11 év alatt ebbe a környékbe beleívó örömünneppé válhatott, illetve közösen zárja le a környék is a nyarat, ugye a szürettel együtt.
1: Aki most figyelt fel erre a programra, hol találja meg részletesen a programotokat?
2: www.kerekdomfest.hu-n, meg a közösségi média felületeken el is meséljük a programelemeket, és próbálunk kedvet csinálni hozzá, illetve ott láthatóak azok az elérhetőségek, ahol a munkatársak segítenek a szállást megtalálni, vagy egyéb információkkal.
1: Tehát szeptember 18-a és 20-a irány tája. Köszönjük szépen az invitálást!
2: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kukai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg a Frissnyák Sándor emlékkönyv. Frissnyák Sándor 1934. május 14-én született, 90 éves korában 2024-ben hunyt el. 1955 és 57 között Máiban általános iskolai pedagógus volt, 57-től 63-ig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod megyei titkárhelyettese és folyóirat szerkesztője. 58 és 63 között a Borsodi Földrajzi Évkönyv szerkesztője. 1960 és 63 között a Borsodi Szemle szerkesztőjeként is dolgozott. 63 és 66 között Szegeden főiskolai adjunktus volt, majd 66-ban tért vissza Miskolcra, 68-ig gimnáziumi tanár volt. 1968-tól a Nyíregyházi Főiskola földrajzszakos tanszékvezetője, egyetemi tanára, főigazgató helyettes volt. 95-től 98-ig a Beregszászi Magyar Főiskola és a Miskolci Bölcsész Egyesület professzora és tudományos tanácsadója volt. Kutatási területe a mezőgazdaság földrajza, valamint a történeti földrajz. De hogy mi is ez a tudományág? A történeti földrajz a földrajztudomány és a történelem határterülete. Célja a múltbéli tájak, a természet földrajzi környezet, valamint az emberi társadalmak térbeli szerveződésének gazdasági közigazgatási települési rekonstrukciója és elemzése a történeti források és térképek alapján. Kedves hallgatóink, a könyvbemutatót a Herman Otto Múzeumban tartották, amely támogatója volt a könyv megjelenésének. Kukai Sándor professzor úr, aki a Nyíregyházi Egyetemen a pontos titulusát hagy kérdezzem meg, földrajztudós.
2: Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatóságot. A Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudomány Intézetének intézetigazgatója voltam 15 évig, így a nyugdíj előtt egy-két hónappal már átadtuk a stafétabotot gyakorlatilag másnak. Történeti földrajzi kutatásokkal foglalkozni fogok, amíg lehetséges gyakorlatilag, és az egyik mesterem, Frissnyák professzor úr, aki 38 éven keresztül volt szerencsém ismerni, ő vett fel valamikor a Nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskola volt a tisztességes nevünk. 1988. október 1-e óta dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, és az a légkör, amely fogadott, ez azt gondolom, hogy meghatározó élményt jelentett az elmúlt 40 évben az életemhez kapcsolódóan.
1: Itt a könyvbemutatón tulajdonképpen azt próbálta ecsetelni, hogy milyen szerepet játszott Frissnyák Sándor a földrajztudomány, a történeti földrajztudomány fejlesztésében, illetve hol lehet őt elhelyezni ezen a tudományágon belül.
2: Köszönöm szépen. Igen, azt látjuk, hogy arra a Besenyei György tanárképző főiskolára érkezett 1968-ban, ami Szegedről, amely akkor még a megye tudományos életében gyakorlatilag bontogatta a szárnyait. A Nyíregyházi tanárképző főiskola ekkor alakul jóformán, az egyes tanszékek ekkor jönnek létre és ekkor alakulnak, és Frissnyák professzor úr a korábbi szegedi tanárképző főiskolai három évét nek a pozitív hagyományait és a miskolci hely szellemét és az itt végzett tevékenységét akár a Borsodi Földrajzi Évkönyvtől kezdődően a Magyar Földrajzi Társaság Borsodi Osztályának titkáraként az itt kifejtett szervező tevékenységét próbálta meghonosítani Nyíregyházán is. Egy teljesen olyan terület, egy olyan régiója, egy olyan város gyakorlatilag az országon belül, ahol ez korábban nem volt kifejezetten jelentős. A történeti földrajzi kutatások újdonságot jelentettek. De miután a történeti földrajzi kutatások a 3T tekintetében, ugye a támogatjuk, tiltjuk, tűrjük, 3T szocializmusáról beszélek, talán a tűrjük kategóriába tartozott, ezért mindjárt az 1960-as, 70-es években még nem jelentkezett a történeti földrajzi kutatásokkal, csak bizonyos nagyobb áttekintő tanulmányok bevezető oldalait, gondolatait helyezték el a történetiségében. Az áttörést a Frissnák professzor úr és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola életében is 1980 hozta, amikor Frissnák professzor elment Szarvasra egy Mendel Tibor születésnapi ünnepségre, és ott tartotta az első olyan történeti földrajzi előadását, amely a felső Tiszavidék tájhasználatával, tájgazdálkodásával foglalkozott. És ezt a ott jelenlévő magyar geográfus professzorok nagy-nagy pozitív sikerélménynek tartották, és ösztönözték arra, hogy folytassa ezeket a kutatásokat.
1: Mert hogy tulajdonképpen a történeti földrajz, mint hogyha többféle tudományág szintézise lenne.
2: Pontosan erről van szó, igen. A történeti földrajz valóban egy olyan szintetizáló tudomány, amely a más tudományterületek, legyen ez a szűkebben értelmezett földrajztudomány, vagy éppen a történettudomány, de a néprajztudománytól kezdődően jó néhány más tudományterületnek az eredményeit próbálja egy sajátos szemüvegen keresztül gyakorlatilag szintetizálni. Úgy szintetizálni, hogy egy folyamat elemzést ad, és az egy nagyon fontos egyébként, mert azt mondjuk, hogy állapotot, keresztmetszeteket, idő keresztmetszetekben tárunk fel, tájhasználatot, tájgazdálkodást, a kultúrtájnak az állapotát, amire a forrásaink lehetőséget adnak, és ezeknek az idő keresztmetszeteknek az összessége fogja nekünk az egész folyamatot bemutatni. Persze nem tudjuk az egészet bemutatni, csak főbb gondolatokat, vádlatpontokat, fejlődési elemeket tudunk megragadni, amelyekre aztán azt mondjuk, hogy igen, ezeket általánosítjuk, és azt mondjuk, hogy igen, a magyar társadalom fejlődése, a magyar gazdaság fejlődése, a magyar táj fejlődése, vagy a település, tehát az ember formált a táj, az antropogén táj fejlődésének a legfontosabb letéteményesei és kutatói vagyunk. Egyik legfontosabb.
1: Na most én hagyj kötekedjek egy kicsit, illetve engem most az érdekel, hogy ez a fajta tudomány hogyan hasznosul a gyakorlatban. Hiszen akár egy mezőgazdász, akár egy tájépítész, akár egy településvezető kezébe vesz egy ilyen tanulmányt, hát itt folyamatok vannak leírva, végeredmények vannak kimutatva, amit ő jól tud, vagy tudna használni. Hogy történik ez?
2: Köszönöm a kérdést. Igen, szerencsére ez nem a íróasztalunknak dolgozunk, nem a könyvtár szobáknak dolgozunk, nem a szekrényeknek dolgozunk, hanem azt gondoljuk, hogy a jelen megértéséhez, a jelen természeti, társadalmi, gazdasági folyamatainak megértéséhez a múltat ismernünk kell. Hiszen azokból táplálkozik, azok jelentik nekünk a gyökeret, hogy visszatekintünk az elmúlt 200-250, olykor 300 évre vonatkozóan, hogy milyen volt a táj állapota. Azok a jelenlegi folyamatok, amelyek a tájfejlődéshez, akár az egyszerű mezőgazdasági területeknek a hasznosításához kapcsolódnak, azoknál igenis ismernünk kell azt, hogy milyen volt, mert hiszen nem mindegy, hogy egy ármentes terület volt, vagy egy időszakosan vízzel borított terület, vagy egy ártéri terület volt, olyan, ahol az év 9 hónapjában megállt a víz, és egy szikes sós tó volt, vagy ha nem szikes, akkor csak egy folyó menti morotva, vagy bármi egyéb. Tehát ezek a mikrodomborzati elemek, és ezeknek a használata, ezeknek az átalakítási folyamata alapvetően határozza meg a mai kultúrtájat, amellyel találkozunk gyakorlatilag. Ezek a mikroformák azok, amelyeket

0: olyan közel építeni a folyókhoz. Na de hát, ha értjük ennek a hátterét, hogy egy gabona konjunktúra volt a 19. század második felében. Mindenki arra törekedett, hogy gabona, mert nem csak a monarchia 50 milliós piacának gabona kamrája voltunk, hanem Európában is egy ilyen gabona igény volt a jellemző egészen a 1870-es évekig, amíg az olcsó amerikai, vagy inkább 80-as évekig, amíg az olcsó amerikai gabona meg nem jelent az európai piacon. Tehát a magyar mezőgazdasági termelőnek a legfontosabb feladata az volt, hogy föld, újabb föld, minél több újabb föld, amin gabonát fog termelni, mert ez volt az egyik aranykorszaka a magyar mezőgazdaságnak. Más kérdés, hogy 150 évvel utána, mostanról visszatekintve azt mondjuk, hogy lehet, hogy jobb lett volna, hogyha ezek a hullámterek egy kicsit szélesebbek. Nem töltődik olyan gyorsan fel a hullámtér. Nem kell a gátakat hozzá állandóan emelni, és nem kell ezeket magasítani. No, de hát a mi lett volna, ha kategóriáját 150 évvel később nem szabad az azonkor emberén elvernünk, hogy miért nem úgy csinálta.
1: Mindenkor alkalmazkodott
0: a természeti környezethez.
1: Igen, hát véget nem érő történet, nagyon érdekes, többféle vetületében belemehetnénk mi ebben a témában, de most térjünk vissza magához a kötethez, mert hogy ez a kötet azt bizonyítja, hogy Frisnyák Sándor, mint egy alaptudós ebben a tudományágban témát ad többé tudós társainak ahhoz, hogy róla, illetve a munkásságáról tanulmányokat írjanak, hiszen a kortársak tanulmányai vannak ebben a kötetben.
0: Igen. Ezt legfőképpen azért, mert azt gondoljuk, hogy volt egy olyan szellemi kisugárzó ereje Frisnyák professzor úrnak, és az általa létrehozott történeti, földrajzi kutatóműhelynek, amelyet a Nyíregyházi Főiskola keretein belül a földrajz tanszékhez kapcsolódóan alapozott meg és hozott létre, és ennek gyakorlatilag az elmúlt 40-50 évben egy országos kisugárzó ereje volt. A Nyíregyházi Főiskolát gyakorlatilag részben így is emlegették, mint ami a magyarországi történeti földrajzi kutatásoknak a szellemi műhelye. És ennek a szellemi műhelynek a létrehozója, a mozgatója, a szervezője Frisnyák professzor. Ezért azt gondoljuk, hogy ennek a műhelynek, aki a megteremtője, mozgatója és a szellemi gondozója volt, ezt az emlékkötetet nagy tisztelettel készítettük el az emlékére.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a történeti földrajz tudósa Frisnyák Sándor emlékkönyvét mutattuk be, amely Kukai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A mozgásszervi panaszok, a gerincfájdalom, az ízületi problémák vagy a sportsérülések jelentősen ronthatják az életminőséget és korlátozhatják a mindennapi tevékenységeket. A gyógytorna célja nem csupán a fájdalom enyhítése, hanem a mozgás funkciók helyreállítása, a kiújulás megelőzése és a hosszú távú életminőség javítása. De nagyon jelentős szerepe van a rendszeres mozgásnak ezek megelőzésében. Erről beszélgetünk a következő percekben. A Borsodaba Üzemplén Vármegyei Kórház keretein belül működik az Egészségfejlesztési Iroda és Rehabilitációs Központ. Itt beszélgettünk Hegyiné Barna Annával, aki gyógytornász az intézményben. De tulajdonképpen mi ennek a szervezetnek a küldetése?
2: Itt nálunk az EFI-ben, itt Miskolcon elsősorban megelőzéssel, prevencióval foglalkozunk. A gyógytorna keretein belül csoportos tornák vannak leginkább, azon belül gerinctorna, különböző intenzitással, tehát van erősebb, intenzívebb tornánk, van egy kímélőbb, relaxáló torna is, ezen kívül légzőtornára van még lehetőség, intim tornára van egy kondicionáló, zsírégető tornánk, ami a fogyókúrás csoport keretein belül zajlik, arra is lehet jelentkezni, az inkább egy ilyen táncosabb, picit zenésebb, dinamikusabb torna, valamint a krónikus betegcsoportoknak, mint a szívegyesület tagok, a rákliga tagok és a cukorbeteg klub, valamint az SM betegek számára lehet még tornára térítésmentesen is jelentkezni.
1: Hogy zajlik ez a jelentkezés, kell-e orvosi beutaló, vagy mit kell tenni, hogy ide bejusson valaki?
2: Ezek ilyen klubok, beteg klubok, és ott kell résztvevőnek lenni, tehát ott kell tagnak, csoporttagnak lenni, és akkor úgy lehet is jönni.
1: Általában a gyógytornát akkor vesszük igénybe, amikor a valamilyen műtét után, vagy valamilyen ízületi, mozgásszervi probléma után felírja nekünk az orvos, de hát tulajdonképpen a gyógytornára nem csak ekkor van szükség. Mikor van szükség a gyógytornára?
2: Ez így van, igen. Sokkal egyszerűbb, ezt általában mindenki tudja, hogy sokkal egyszerűbb megelőzni a gondokat, mint hogyha már megtörtént a baj, és utána kell megoldanunk. Úgyhogy ez igaz ugye a tornára is, és ugye magára a testünkre, hogy minél inkább mozgásban tartjuk magunkat, hogy megelőzzük a betegségeket, minél többet mozogjunk, minél több fajta mozgásformát is érdemes végezni, tehát itt arra gondolok, hogy nem csak az erősítés, de ott van a nyújtás, ott van a légzés, annyi mindenre oda kell figyelni. Az embernek is igazából ez nem egy rossz dolog, tehát minél színesebb tornákon veszünk részt, az ugye nekünk is jó, és igen, a megelőzés az sokkal fontosabb lenne, mint a kezelés. Mi ezzel foglalkozunk itt leginkább.
1: Akkor, amikor a csoport ön előtt van, akkor látja, hogy milyenek a képességei, hiszen különböző korú emberek gyűlhetnek össze a tornateremben, és nyilván, hogy a gyógytornásznak a feladata az, hogy felmérje a alanyainak a képességeit, és ehhez igazítsa az órát. Gondolom, hogy minden egyes óra egy-egy improvizáció a gyógytornász részéről.
2: Igen, én ezért is választottam, mert nekem ez egy nagyon kreatív szakma, kicsit olyan, mintha ez is művészet lenne, és igen, nálunk ugye ott van a mozgás, de ezen kívül van még egy ilyen lelki egészség megőrzés is, itt az egészségfejlesztési irodában ezzel is foglalkozunk, ahol nálunk nem csak az a fontos, hogy most valaki eljön tornázni, és letudja, és mozgott, és megvan, hanem nagyon jó közösség, nagyon jó barátságok, egy jó csapat alakul ki itt nálunk, és És igen, emiatt én is egy kicsit közelebb érzem magamhoz a tornázókat, sokkal közvetlenebb a kapcsolatunk, úgy jobban ismerem őket, nem csak tehát a magát a képességeiket is, de azon kívül, hogyha a kedvüket is, hogyha már látom, hogy most nem úgy jött, mint előző nap, hogyha egy kicsit fáradtabb, lehangoltabb, vagy hogyha sokkal jobban jobb kedvű, sokkal pörgősebbnek érzem, akkor én ezt tudom mindig úgy alakítani a tornákat, hogy az most éppen a csapatnak, nagyjából mindenkinek jó legyen.
1: Én gondolom, említette itt, hogy a különböző betegségtípusokra is van gyógytorna itt az intézetben. Nyilván, hogy az orvosokkal is némiképp tartani kell a kapcsolatot, hogy mi szükséges annak a betegnek.
2: Mi nem betegekkel foglalkozunk, tehát nem kifejezetten betegekkel, hanem olyan emberekkel, akik ugye szeretnék a saját egészségüket javítani. Tehát itt nem kell hozzá sem orvosi beutaló. Hogyha valakinek van, tehát valamilyen betegsége, akkor ezt a saját kezelőorvosával, hogyha megbeszéli, tehát ott az a beteg, vagy nem beteg, ott az embernek a felelőssége az, hogy az orvosával konzultál, hogy ide járhat-e. Tehát, hogy nem kontraindikálta az, hogy ő egy gerinctornán részt vegyen. Úgyhogy, hogyha az, akkor azt az orvos úgy is el fogja mondani, hogy ide ne jöjjön, vagy ezt most nem csinálhatja, vagy hogy mik azok a tiltott mozgások, tiltott dolgok, amiket kerülnie kell egy bizonyos ideig. Én azért mindig rákérdezek előtte, mindig megkérdezem, hogy erről beszélte az orvossal, de ebből nem szokott probléma lenni nálunk.
1: Nagyon fontos dolog, hogy a gyógytornászok az egyetemen ugyanúgy tanulnak anatómiát, mint az orvosok. Tehát az egy szúró tárgy az egyetemen. Én van gyógytornász rokonom, és emlékszem, hogy bizony megkínlódott vele, meg gondolom ezzel az orvostan hallgatók is megkínlódnak, de hát az anatómiai tudás a gyógytornász számára is nagyon fontos.
2: Igen, ez így van. Tehát azért nálunk is, én emlékszem, hogy elég szigorúan kérték. Mondjuk én személy szerint én szerettem, tehát azért mindent meg kell tanulni, meg kinek mi az erőssége, de azért csodálatosan vagyunk összerakva így az egész emberi test, és azért ez nagyon-nagyon szép dolog ezt ismerni. Tehát aki ebbe szeretné beleásni magát, azért tényleg olyan logikusan, olyan szép, tehát tényleg az emberi test is olyan, mint valami műalkotás, úgyhogy...
1: Mint a legjobban működő gépezetek egyike, ugye? De az a fajta szaktudás, hogy én úgy tornázzak, vagy úgy végezem ezeket a gyakorlatokat, hogy az számomra ne fájdalmat, hanem hasznos nyújtást, lazítást, hasznos eredménnyel járó mozgást nyújtson, ahhoz azért a nagy szaktudás szükséges.
2: Hát mindenképpen, tehát hogyha már fájdalom van, azért azt tudjuk, hogy a fájdalom az nem normális, az egy jelzés. Azért az emberek, pláne a nők tudjuk azt mondani, hogy jó, ez még kibírható, ez még nem olyan vészes, még bírom, és akkor egy idő után eljön az, hogy na most nem bírom, akkor pedig már lehet, hogy sokkal hamarabb lehetett volna tenni ez ellen, úgyhogy a fájdalom az mindenképpen egy jelzés, és hogy ne erre elsődlegesen úgy felfigyel az ember, azt szeretnénk elérni, hogy ne is legyen, tehát már ne jussunk el a fájdalomig sem, hanem már előtte. Tehát nálunk ez a megelőzés, ez azért is a mozgás szeretetét, meg amit említettem, hogy itt nálunk jó legyen lenni, egy jó közösségben lehessen lenni. Nekünk ez az egyik célunk, hogy ne érjünk el a fájdalomig.
1: Egy kicsit vizsgáljuk meg azt a dolgot, hogy az agyi képességekre hogyan hat a mozgás, tehát hogyan tudom én azt a lépéssort követni, hogyan tudom azt a mozdulatsort követni, hogyan tudom a szimmetrikus mozgásokat egységbe hozni, szóval nem mindig egyszerű, néha belegabajodik az ember.
2: Nem, tényleg nem egyszerű. Nekem ráadásul amúgy is az egyensúly koordinációs feladatok, az nekem a szívem csücske. Én nagyon szeretem azokat is, és
1: az a rossz, amikor az ember rájön, hogy már nincs egyensúly koordináció.
2: De ott van az, meg tényleg azért látom a tornázókon is, pláne akit mondjuk nem egyszer-kétszer jön el, hanem aki tényleg így folyamatosan jár, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de hogy ez fejleszthető. És annyira jó látni, hogy mivel nálunk inkább a nyugdíjas korosztály az, aki eljön, hogy igen, tehát hogy nincsen késő, és jönnek, és akarják, és a végén ők vannak a legjobban meglepődve, hogy nem is kavarodtam be annyira. És hogy én hiába látom már mondjuk előre, hogy mennyire halad, az szeretem, amikor az ember maga jön rá, hogy milyen ügyes voltam. És azért az jó érzés, mikor az ember ilyeneket visszahall. Úgyhogy mindenképpen, tehát mivel említettem, hogy ugye a nyugdíjas korosztály, akik leginkább járnak, nekik amúgy is, tehát az ilyen ügyességi feladatok is azért elég fontosak.
1: Köszönöm szépen Hegyiné Barna Annát, az Egészségfejlesztési Intézet és Rehabilitációs Központ gyógytornászát hallottuk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncessziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. Idén több mint 1000 rászoruló kisgyermek élményteli évkezdését és az óvodai közösséghez csatlakozásukat támogatja óvodakezdő csomaggal az Ökumenikus Segélyszervezet és az E.ON Hungária csoport. Az adományok zömében már eljutottak a segélyszervezet országos intézményhálózatának a segélyakcióban résztvevő 30 településre. A csomag tartalma a gyerekek és a családok valódi igényeire épül, tisztasági csomag, továbbá kézműves és kreatív foglalkozáshoz használható eszközök, valamint óvodai textíliák. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, 10. alkalommal indították el az óvodásoknak szóló programot. Az óvodakezdést segítő felajánlásból Borsodabói Zemplén megyébe is jut, többek között Felsődobszára, Boldogkőújfalura, Novaidrányba és Vizsolyba. Bár a magyar tudományos életben a nők jelenléte az elmúlt évtizedekben folyamatosan erősödött, a tudományos hierarchia legfelső szintjein, így az MTA doktora cím és az akadémiai tagság tekintetében továbbra is jelentős az aránytalanság a nemek között, állapítja meg Bollobás Enikő akadémikus egy most megjelent tanulmányában. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Bizottságának elnöki posztját is betöltő szerző rámutat, a női kutatók hátrányt szenvedtek közelednek a tudományos előmenetek két kulcsfeltétele, a publikációs teljesítmény és a kapcsolódó szakmai láthatóság tekintetében. A tanulmány szerint még a doktori képzésben résztvevő hallgatók körében nagyjából egyenlő a nők és a férfiak aránya, addig a fokozatot megszerző nők aránya már 47,5%-ra csökken. Ez az egyensúly az MTA doktora címet megszerzők között radikálisan felborul. 2025 végéig a csaknem 2600 MTA doktor közül mindössze 475 volt nő. Az akadémia rendes és levelező tagjai között a nők aránya csupán nagyjából 10%-ot tesz ki. Az akadémikus szerint a tudományos hierarchia legfelsőbb szintjein még mindig jelenlévő aránytalanság egyik oka az, hogy a kutatói pálya kritikus szakaszai gyakran egybeesnek a családalapítás és a gyermekvállalás időszakával, ami a publikációs teljesítmény és a szakmai jelenlét átmeneti visszaeséséhez vezethet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a D-Sound együttes munkásságával ismerkedünk meg, tartsanak velünk. A zenekar 2002-ben alakult, amikor is Murgui Zsolt Dezső a csapat feltalálója szólóban történő próbálkozása után végleg úgy döntött, hogy inkább húsvér zenészekkel veszi körül magát, mintsem, hogy állandóan a japán kollega, vagyis szinti szolgáltassa zenéje alá a ritmust. A banda végleges formáját néhány tagcserét követően 2004 tavaszára érte el, a zene meditatív, merengő, de ugyanakkor meglehetősen progresszív. A D-Sound szerzeményeinek jelentős többsége instrumentális, a szövegvilág arról a mindennapos vívódásról szól, mert mi kis emberek a világ történései, a közvetlen környezet és a média terror kapcsán megélünk. Ennek kifejezésére tökéletesen találja meg és használja progresszív zene, mint például a Pink Floyd, Mike Oldfield hangzásvilágát és eszköztárát. Az album négy nagy tétele belső lényegével fogva tartozik össze, a témák lágyan nyújtóznak, elhalnak és egyesülve egymást erősítve szövődnek új mintákba, születnek újjá más-más altételekben. Az album egészére jellemző egyfajta szűnni nem akaró lüktetés, a muzsika helyenként repetitív, mert a gitár csipkész díszít megunhatatlanná. Közreműködtek Murgui Zsolt Dezső gitár, ének dorom, Ladányi Tibor billentyűs hangszerek, Takács József basszusgitár, Földes Ádám dobok, ütőhangszerek.

0: Zenes Ám című műsorunkat hallották, melyben a D-Sound együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit 20.